0: árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Budapesti Olimpia Mozgalom működését biztosító BOM alapítvány is csatlakozik a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezéséhez, hogy a kormány és a főváros mihamarabb tűzze napirendre a 2036-os olimpiai játékok megrendezésének lehetőségét. Az ugyanis a szervezet szerint az ország fejlődésének legfontosabb katalizátora lehetne a következő 10 évben. Vendégünk Szalai Berzevici Attila.
2: A Budapesti Olimpiai Mozgalom Alapítvány elnöke, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Akit most nem a Bét elnökeként hívtunk, bár az olimpiát is meg lehet gazdasági oldalról közelíteni, és ezt meg is tesszük ma is, de még előtte a jelentkezés, ugye a NOB jelentette be egy közleményben tegnap előtt, hogy 7 ország jelezte a rendezési szándékot. Ezt kinek kellett jelezni, mikor, hogy történik a jelentkezés erre? Van egy kis kommunikációs zavar szerintem ezzel kapcsolatban.
3: Az érdeklődését a rendezés irányába. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy amikor 24 végén, októberében azt hiszem Budapest döntött arról, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal együtt belép ebbe a continuous dialogue fázisba, ami az egész kiválasztási procedúrának az első fejezete, ami igazából arról szól, hogy el tudja egy potenciális városország dönteni azt, hogy tud-e olyan feltételeket teremteni, amely beleillik a saját gazdaság politikájába, fejlesztés politikájába, és megfelelő a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvárásainak. Ennek a végállomása jön el jövő márciusba, amikor az érdeklődést kifejező városok, országok közül a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szűkíti a listát azokra, akikre úgy néz, akikkel onnantól kezdve komolyan részletekben menően kezd el tárgyalni.
2: Akkor mi az október 31, mert a közleményben az is benne volt, hogy az a végső határidő a jelentkezésre.
3: Hát, akik eddig nem jelentkeztek még, azok még csatlakozhatnak ehhez a listához, de mi már ott vagyunk, és hát 2 éve dolgozik a főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal. És ugye arról is volt szó 24 végén, hogy ezt valahol ennek az év végén bemutatja azt a koncepciót, amivel Budapest meg tud jelenni ebbe a nemzetközi versenybe majd 27-től megfelelő kiállással, tehát hogy esélyesként. Ez még nem kötelez minket semmire. Tehát most abban a fázisban vagyunk, ahol előállítjuk azt, amiről társadalmi vitát lehet majd kezdeményezni.
2: Ugye azt mondja, hogy 2 éve dolgozik ezen a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros. A kormánynak mi az álláspontja, az új kormánynak az olimpiai ügyben? Erről tud-e bármit a Magyar Olimpiai Bizottság? A fővárosét ismerjük, a kormányét meg nem nagyon.
3: Hát ezt majd tőlük kell megkérdezni.
2: Tehát akkor nem tudják.
3: Tehát nekünk a hozzáállásunk az, hogy ez kormányoktól függetlenül politikai vagy parlamenti ciklusokon átívelő projekt, ami egy olyan állapotba kell hozni, hogy hogy az elfogadható legyen az épp regnáló kormánynak is. Tehát ez egy alulra építkező projekt már az elejétől kezdve.
2: De a kormány nélkül ezt nyilván nem lehet megcsinálni.
3: Nem lehet.
2: A jelentkezést, és október 1-én Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy egyelőre nincs a kormány asztalán az olimpia kérdése.
3: Mert ebbe a fázisba fejlesztésekről dönt a kormány, de az, hogy az olimpiáról, olimpiával kapcsolatos olyan döntéseket hozunk, aminek kötőereje van, az majd 2028.
2: Tehát tulajdonképpen nem is kell most semmiről dönteni a kormánynak, azt mondja. Az olimpiai
3: azokról a tételekről kell, amik nevezetesen Vitézi Dávid portfóliójába tartoznak, azok a hosszú távú fejlesztésekről, amit olimpia nélkül is a kormány a saját prioritásai közé helyez be. Nyilván egy Budapestre szabott olimpiai pályázat az akkor jó, ha az teljes mértékben illeszkedik abba az országos fejlesztési programba, amit a kormány egyébként magáévá tesz.
2: Világos, tehát így most így fog össze jelen pillanatban. Ugye 2027-ig kell kidolgozni a részletes pályázatot, és Gyulai Zsolt, a MOB elnöke azt mondta, hogy olyan olimpiát szeretnének, vagy terveznek, amire 2030-ig egy fillért sem kell költeni, nem kell stadiont építeni, fenntartható olimpiát szeretnének, a meglévő infrastruktúrára épít és felgyorsíthatja a főváros fejlődését. Én mondom az ellenérveket, amiket ugye hallhatunk nap, mint nap. Ha 30-ig nem is kell költeni rá, de utána kellene nyilván mennyit. Mert a kérdés ez, és az egyik legfontosabb, hogy miért kellene nekünk akármennyit is költeni, amikor annyi minden más van, amire lehetne költeni.
3: Igen, általában az így megjelenő igények, azok mind azok a non-profit igények, amelyek egészségügy, oktatás, amire költségvetési pénzeket kell fordítani. Milyen költségvetési pénzt tudunk ezokra fordítani? Amit megtermel a magyar gazdaság. A magyar gazdaságnak növekednie kell ahhoz, hogy finanszírozni tudjon egyre nagyobb mértékben olyan jóléti állami intézkedéseket, családtámogatástól kezdve az egészségügyig, az oktatás fejlesztéséig, ami önmagában nem termeli ki saját magának a szükséges financiális hátteret. Ezért kell a gazdaság versenyszektorának, és persze az állami szektor bizonyos részének is növekedést produkálni, amiből van adóbevétele a költségvetésnek. Az elmúlt évek nagy problémája, hogy nincsen növekedésünk. És egyébként az elmúlt évtizedek problémája, hogy nincs elégséges növekedésünk. Tehát mi a feladatunk? Hogy megtaláljuk azokat a növekedési motorokat, amelyek tudják a magyar gazdaságot még akár a potenciális szintje fölé is lökni adott esetben a növekedést illetően, hogy abból legyen elég bevétele a költségvetésnek.
2: Igen, de ha már itt tartunk, és ez már tényleg szintiszta gazdaság, hogyha növekedésről beszélünk, akkor mindig az az egyik kritikája sok közgazdásznak, a legtöbbnek a magyar gazdaság szerkezetével kapcsolatban, hogy az államra épített. Tehát azért volt növekedés, mert vagy az uniós pénzek miatt növekedtünk, vagy pedig az állami beruházások miatt, és hogy ezt kellene megváltoztatni. De akkor ez ugyanaz a modell, nem?
3: Nem, mert az infrastruktúrát azt lehet, hogy magán cégek tudják vinni és építeni, de infrastruktúrát az állam épít. És az infrastruktúra fejlesztése az egyik, hanem a legfontosabb eleme a gazdasági növekedésnek. Az, hogy logisztikai háttere meglegyen a gazdaság különböző szereplőinek, az elementáris alapja. Ott, ahol nincs autópálya, ott, ahol nincs vasút, ott nincs gazdasági növekedés, nincs gazdasági aktivitás. És ugye ugyanazok a kritikát megfogalmazó emberek gyakran mondják azt, hogy de milyen állapotban vannak az útjaink. Hogy néz ki az M1-es? Nem lehet kijutni a reptérre. Ezek az elmúlt 36 évben megoldódtak? Nem oldódtak meg. De én mindig szeretem előhozni a reptér példáját, amit 2005-ben az alakulásunkkor mondtam, hogy olimpia nélkül nem lesz megoldva a reptér. Eltelt 21 év, és még mindig nincs megoldva. Egyik kormány se, egyik főpolgármester se nyúlt egyenlőre, vagy nem kezdett olyan munkába, aminek az eredményeképpen azt látnánk, hogy valamikor európai civilizált módon lehet a főváros központjából kijutni a reptérre. Nem ez a legfontosabb, nyilvános az ország, de ez egy jó példa arra, hogy a politikai döntéshozás az egy dolog, és másik az, hogy milyen projektek vagy vízió létezik arra, hogy ezeket a nagy infrastruktúrális fejlesztéseket, amelyek hosszú távon jönnek létre, mi tudja előállítani, segíteni.
2: Ugye azt mondja, hogy ahhoz, hogy egészségügyre, oktatásra vagy a többi ágazatra pénzt tudjon költeni költségvetésből a kormány, ezt most ugye a nincsből elég nehéz megtenni, jön majd uniós pénz, de GDP növekedés meg nem nagyon van. Tehát azt mondja, hogy az olimpiai fejlesztések pörgetnék a GDP-t. Van-e erre bármiféle számítás?
3: Nyilván azért mennyi? Nem holnap.
2: Hát az világos, de hogy nagyságrendileg mennyivel, mert számok röpködik egy 5000 milliárd, amit még a párizsi olimpiából számoltak ki, aztán ugye itt most a PVC tanácsadó cég által a HVG birtokába jutott egy, vagy hát nem általuk, hanem ők készítették azt a tanulmányt, és a HVG most lehozta. Ott 2-3 ezer milliárdról van szó, szóval sok szám keveredik, nagyságrendileg mennyi lenne, vagy hogy kell elképzelni?
3: Hát az a periódus a játékok elnyerése és rendezése majd lezárásának a 7-8 évében az körülbelül megállja a helyét, az a 3000 milliárd forintos többlet GDP termelés abban az időszakban. Ez az előző olimpiák hatásait figyelembe véve egy reális szám.
2: Tehát azt a 3000-et kitermelni. Elhangzott itt Szabados Gábor sportközgazdász volt a vendégünk, és azt mondta, hogy nem teljesen igaz az az érv, amit Gyulai Zsolttól is idéztem az előbb, hogy itt nem kell stadionokat építeni, mert már megvannak ezek építve. Ő azt mondja, hogy ez nem így van, mert nincsen úszóközpont, ami megfelelne egy olimpiai rendezésére, mert nem felel meg.
3: Ebben nincs igaza. Gábor ebben nem, nem mondott igazat.
2: Tehát ott meg van a Duna, ott az ott de van ott a meg Duna lehet az olimpiát.
3: Persze, hogy meg lehet. Ki mondta, hogy nem lehet.
2: Azt ő mondta, én őt idézem.
3: Igen,
2: tudom,
3: de ez nem
2: mondta.
3: Igaz. Tehát az úszó aréna az teljes mértékben megfelel az olimpiai elvárásoknak, amit az egy más kérdés, hogy a nézőteret ki kell egészíteni ugyanúgy egy 15 ezeres kapacitásra, ahogy volt a 2017-es úszó világbajnokság esetén, amikor kivett. Na, de hát az, hogy ideiglenes acélrendszeren fölhúzzunk még nézőteret, az nem ugyanaz, mint hogy nincs, hogy nem alkalmaz. Ugyanez az atlétika központ.
2: Az
3: hát
2: volt
3: most
2: másik,
3: volt itt a nemzetközi verseny. A 40 ezeres lett bővítve a 23-as atlétika világbajnokság idején, ami utána el lett bontva. Tehát az ideiglenes megoldások, az egy teljesen más történet ahhoz képest a fix létesítmények építéséhez.
2: Egyedül vagy más országokkal közösen mit tud most a Magyar Olimpiai Bizottság terveiről?
3: Hát egy multinacionális olimpiát rendezünk Budapest központtal, rendezünk, ez a terv, mert nyilvánvalóan vannak határaink, vagy limitje Budapestnek, és leginkább a 5 csillagos szállodaszobák száma az, ami egy olyan nehéz akadály, amit nehéz megugrani.
2: Mennyi kellene 36-ig nagyságrendileg?
3: Ezt most nem tudom fejből a számát, de egy 40 ezeres szálloda szoba kapacitás azt hiszem, ami kell, de itt ugye az 5 csillagos az a kemény kritérium, mert az olimpiai játékok idején hát a világ összes államfője, kormányfője, királyi családok és a többi itt lesznek, meg rockstar sportolók, szóval abba föl, tehát ott Van egy ilyen igény, mikor ránézünk a térképre, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Másrészt viszont vannak olyan gazdasági érdekek, ha megnézzük a magyar gazdaság vállalati szerkezetét, jelentős mennyiségben osztrák vállalatok vannak jelen az életünkben. A határaink közelsége miatt nem csak a mi gazdasági növekedésünk hatása tud tovább terjedni, de például a beszállítói láncba fontos szerepet játszhatnak olyan kapacitások rendelkezésünkre bocsátásában, ami nálunk nincs meg. Tehát ezzel a 300 kilométer sugarú körrel, ami itt a napvilágra került tervekben van, ezzel még mindig közelebbi távolságokról beszélünk, mint akár a Milánó-Cortinai esemény, ahol mondjuk Milánó és Cortina között 6 órát kellett utazni. Ugye számomra talán az egyik legkedvesebb hozománya lehetne ennek a közép-kelet-európai vállalkozásnak, ha a Bécs-Budapest közlekedést mind az autópálya, mind pedig a vasúti közlekedésbe olyan szintre hozzuk, amiről álmodunk ma.
2: Társadalmi támogatottság, a végén még erről beszéljünk. Ugye a társadalmat meg kell erről győzni, ha meg kell, mondjuk a Median mért egyet tegnap, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is fog mérni. Ugye tegnap itt Han Endre itt volt és ismertette ezeket az adatokat, meglepték, sokakat meglepett, hogy ő azt mérte, hogy 60% fölött inkább támogatják az olimpiát a magyarok.
3: Igen, meglepett engem is kellemesen, és megmondom őszintén, most könnyebb szívvel ülök itt és érvelek az olimpia mellett, mint 2 évvel ezelőtt, amikor fordítva volt ez a felmérés eredmény. Könnyebb egy kétharmados támogatással a hátam mögött erről a témáról beszélni, és hát idén áprilisban az bebizonyította, hogyha a Han Endre azt mondja, hogy kétharmad, akkor azt érdemes komolyan venni, de ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy nem kéne arra törekednünk, hogy ez a kétharmad 100% legyen. Tehát minél magasabb az elfogadottsága az ügynek, annál jobb munkát végeztünk abba, hogy egy olyan terv legyen összerakva, ami hihető, ami releváns, végrehajtható, és minél nagyobb társadalmi támogatottsága van, annál egyszerűbb ezt az ügyet a következő 10 évben előre görgetni, független attól, hogy a politika hogy változik, vagy a következő választásokban mi történik.
2: A BOM egy népszavazást támogatna? Gyulai Zsolt ezt is megemlítette, hogy akár fővárosi, akár országos is lehet, ha úgy látják.
3: Ezzel szeret mindenki viszonylag felelőtlenül dobálozni. Ezt értem, mikor politikusok előjönnek ezzel a kifejezéssel, azért ez egy bonyolultabb kérdés. Mondhatnám azt, hogy persze támogatjuk, mert állunk elébe. De én inkább azt mondom, hogy pont azért, mert azért egy referendumnak a levezénylése az egy dolog, de hogy ebből egy komolyan vehető érvényes népszavazás legyen, ahhoz kell egy olyan izgalmi helyzetet teremteni, hogy ez a téma ténylegesen érdekes legyen, és ne azt mondják az emberek, hogy hát most minek, hát úgyis meg lesz szavazva, maradok a kertembe. Tehát akkor kell egy igazi ellenpólus. És akkor már az, tehát nekünk az a feladatunk, hogy ebben a fázisban, így 2026 végén, hogy egy olyan edukációs társadalmi párbeszédet folytassunk, ami után még nagyobb lesz ennek az ügynek a támogatottsága, aminek az eredményeképpen elhal annak az igénye, hogy ezt még megerősítsük egy népszavazással, de természetesen ez a kormány, a főváros döntése, és ha ők úgy döntenek, hogy beleállunk, akkor csináljuk.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.
1: Úgy is van.

0: hoznak titeket. Amen.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Szabó Andrea szociológussal folytatjuk a Start műsorát, és két látszólag egymásnak ellentartó információval. Az egyik szerint a 16-24 éves fiatalok elsöprő többsége mondja azt, hogy ő Magyarországon képzeli a jövőjét ahhoz képest, mint amennyien korábban mondták. A másik adat viszont arról szól, hogy még az elmúlt esztendőben is több tízezren vándoroltak ki Magyarországról. Hogy mennyire tartósan, vagy mennyire csak egy munka reményében, az egy másik kérdés, bár ide tartozók. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Amikor azt mondom, hogy elsöprően többen, azért az nem azt jelenti, hogy egyúttal ez a generáció azt is mondja, hogy én ide akarok röghöz kötve lenni a következő évtizedekben.
3: Igen, ebben teljesen igaza van. Tehát készült egy kutatás, manapság tették nyilvánosságra, amely 2023 és 2026 adatait hasonlítja össze. Árnyalva egy kicsit az ott leírtakat, egy hurrá optimista közlés volt, amiben az derül ki, hogy most már sokkal több fiatal képzeli el Magyarországon az életét, sokkal többen szeretnének itt dolgozni, és ugye azt állítják, hogy 2023-ban 25% mondta azt, hogy Magyarországon képviseli, és szeretné az életét elképzelni, 26-ban pedig 45%. Na de kérdezem, akkor hol a fennmaradó 55% és 75%? Tehát akkor ők mégsem Magyarországon szeretnék elképzelni az életüket? Úgy gondolom, hogy minden ilyen adatot meglehetősen óvatosan kell kezelni. Ez az adatsor ugyanis nem arról szól, hogy mennyien szeretnének kivándorolni, vagy pláne, hogy mennyien szeretnének hazajönni, hanem hogy milyen a közhangulat a fiatalok körében. Úgy is fogalmazhatnék, hogy mennyien gondolkodnak azon, hogy itt maradnak, vagy elmennek, hogy a fejükben mi van. Ha nagyon rosszul érzik magukat, már pedig 2023-ban nagyon rosszul érezték magukat, egyébként még 24-ben is a saját kutatásaim szerint, akkor nagyon sokan mondják azt, hogy majd fogom a kis cuccomat és elmegyek külföldre, de ezeknek egy töredéke megy el valójában.
2: Persze, hát itt a szándék meg a cselekedet, az két különböző
3: abszolút
2: dolog.
3: Különböző.
2: Igen, az egyik hangulati, a másik pedig az, amikor tényleg megteszem.
3: Igen, tehát az egyik egy közhangulat, a másik meg egy kivándorlás.
2: De a közhangulat ebből a szempontból kulcskérdés, az nagyon fontos, mert nem csak a fiatalok körében változott ez talán, és ez az ország egésze, az ország hangulatán túl az ország gazdasága számára is nagyon fontos tétel.
3: Abszolút igaza van. Ugye ez egy csökkenő népességű ifjúság. Minél kevesebben vannak, és minél több megy közülük el külföldre, annál kevesebben maradnak itthon. A nyugdíjunk, ugye, hogy csak egy példát mondjak, veszélybe kerül, de egyáltalán az egész nemzetgazdaságnak a motorja az, amelyik kimenne az adott országból. Én nem magával a kimenetellel, a külföldön tartózkodással szemben szeretnék megfogalmazni állításokat, mert azt roppant fontosnak tartom. A saját hallgatóimat is mindig ösztönzöm, hogy igenis, hogy
2: lássanak
3: menjenek
2: világot,
3: ki, lássanak
2: hogy világot, tanuljanak nyelvet, kapcsolataik legyenek, persze.
3: Csak jöjjenek haza.
2: Igen.
3: És ezekből az adatokból az derül ki, hogy itt azért még nincs minden rendben, tehát mindenféle közhangulatjavulás ellenére azért legalább a 30-40%-a a fiataloknak most is azon morfondírozik, hogy nem Magyarországon fogja elképzelni a hosszú távú jövőjét, és ennek elsősorban három oka van, vannak különböző kutatások ezzel kapcsolatosan, hogy milyen problémák azok, amik őket foglalkoztatják. Mindenek előtt a lakáskérdés, egy nagyon súlyos lakhatási válság van, amit nem lehet csak egy-egy intézkedésekkel orvosolni, aztán a jó munkahelyek megszerzése. Ma már nem a 90-es évek munkanélkülisége van, hanem egy nagyon speciális munkanélküliség, hogy sokfajta munkahely van, de a kereslet és a kínálat nem találkozik egymással. A fiatalok nem kétkezi munkát keresnek, hanem elsősorban értelmiségi munkákat. És a harmadik pedig egy általános bizonytalanság. Na, ez az, amivel a legkevésbé lehet megküzdeni, mert ez a világra jellemző bizonytalanság.
2: Igen, de e tekintetben a saját sorsuk inkább a kezükben van most, mint mondjuk volt pár évvel ezelőtt. Mert most, ha ők optimisták, és azt gondolják, hogy van itt jövő, akkor tesznek is érte, azért az hozzátartozik. Amikor valaki feladja, és azt mondja, hogy én megyek, igazából a bizonytalanba megy ő is.
3: Így van. Albert Hirschmannnak volt egy nagyon nagy hatású szociológiai könyve, amelyik azt mondja, hogy egy ember életében három opció van arra, hogyha valami nem tetszik, akkor hogyan cselekedjen. Egy a kivonulás, vagyis az ország elhagyása, a tiltakozás vagy a hűség. Az elmúlt 16 évben a fiatalok ezen három lehetőség közül próbáltak választani, mindig voltak hűségesek. Tehát a fiatalok körében is mindig volt egy olyan réteg, amelyik azt gondolta, hogy tulajdonképpen itt jó helyen van, az egyetemistáknak is volt egy része, egy legalább egy ötöde, amelyik ebbe a hűséges kategóriába tartozott. Egy nagy részük tiltakozott. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt 16 évben egyetemista is és középiskolás tiltakozások is bőven voltak, és sokan pont a középiskolás tiltakozásokhoz viszik vissza a rendszer egyik megbicsaklásának időszakát, és hát a kivonulás pedig a legrosszabb opció, mert az azt jelenti, hogy véglegesen, vagy közel véglegesen valaki itt hagyja az országot. 2024. februárjában volt egy kutatásunk nappali tagozatos egyetemisták körében, és ott 45%-a mondta azt a fiataloknak, hogy bizony elgondolkodott azon, hogyha minden így marad, ahogy van, az még Magyar Péter megjelenése március 15-e előtti utolsó kutatás volt, akkor bizony itt hagyja az országot. És ezeknek egy jelentős része már tett is azért, hogy elinduljon, külföldi kapcsolatokat szerzett, és a már meglévő külföldi kapcsolatait elkezdte működtetni. Az egy nagyon veszélyes pont volt úgy egyébként 24. január-február, és különösen amikor kipattant az a bizonyos kegyelmezési botrány.
2: Hát mennyire veszélyes volt az Orbán rendszer számára, azt pont azután a következő események mutatják meg, de valamit változtatnia kellett a fiatalok attitűdjén annak is, hogy tömegével vettek részt a következő választáson, és amit megmozdította őket, az lett. Tehát nyilvánvalóan a többség, az elsöprő tömeg a fiatalok köréből a Tiszára szavazott. És a Tisza nyert. Ez gondolom, hogy következő hónapokra, talán következő évekre is ad muníciót ennek a generációnak.
3: Ez a kutatás, amely 2026-ban június folyamán készült, ez pont ezt a közhangulat javulást mutatja, tehát hogy a fiatalok azt látják, hogy minden úgy történt, legalábbis még júniusban, ahogy ezt ők szerették volna. Én hajlamos vagyok azt állítani, hogy az elmúlt két évben egy ifjúsági forradalom történt, abban az értelemben, hogy az a fiatalság, amiről passzívként beszéltünk, amiről azt mondtuk, hogy teljesen apolitikus, egyszer csak egyik pillanatról a másik pillanatra a politika irányába fordul. Például az én kutatásaim szerint a rendszerváltás óta nem volt se Magyarországon, különösen nem a fiatalok körében olyan politikai érdeklődés, mint az utolsó egy-két héten. Mi kint voltunk kutatni az úgynevezett rendszerbontó nagy koncerten, ami április 10-én volt, és olyan magas volt a politikai érdeklődés, annyira tenni akartak már a fiatalok, hogy kétszer kellett kiszámolnunk, hogy biztosan jól látjuk-e az adatokat.
2: Szinte közhelyesen emlegetjük a generációs szakadékot szakadékokat Magyarországon. Különböző összetevői vannak ennek nyilván, ennek volt egy politikai is, hogy a fiatalok nem vesznek részt a választáson, az idősebbek döntenek az ő sorsukról is. Egyébként ez is az ő kivándorlásuk egyik oka volt, hogy hát nekem nem mondják meg azok, akik tönkretették az országot, hogy hogyan kellene élnem, hogy tönkretették-e vagy sem, az nyilván egy politikai vita kérdése, meg egy közérzeti kérdés, amit meg lehet vitatni. De az viszont most vitathatatlan, hogy ez a generációs szakadék, ez az egyetlen talán, ami zsugorodott az elmúlt időszakban, ott voltak a fiatalok is. Beleszóltak a fiatalok. Fenntartható az ő érdeklődésük? Az ő beleszólási igényük megtartható?
3: Ez a kulcskérdés tulajdonképpen akár a Tisza jövője szempontjából is és stabilizálódása szempontjából is. Most a legutolsó időszaknak a tendenciái azt mutatják, hogy továbbra is viszonylag magas a fiatalok érdeklődése, de nyilvánvalóan áprilishoz képest azért már csökkenő mértékű, de ez önmagában nem probléma, hiszen az egész társadalom egy kicsit nyugszik le. Az volt a nem normális állapot, amelyik mondjuk 2026. február és áprilisa között van, vagy volt. Most, minthogyha már egy kicsit kevésbé látszódna az izgalmi helyzet, amelyik volt, de az nem azt jelenti, hogy elfordultak volna a politikától, és ez a lényeg. Továbbra is azt tapasztalható, hogy sok fiatal például közvetlenül nézi Magyar Péter Facebook posztjait, az országjárásba is megint látni fiatalokat. Tehát én úgy gondolom, hogy még most van érdeklődés, mert a miniszterelnök influencer politikát folytat. És ugye nagyon sokan bírálják emiatt, hogy ő tulajdonképpen szinte kijátsza ezt a kártyát, de az az igazság, hogy a fiataloknak ez tetszik. Ezt tudják befogadni, ezt tudják dekódolni, mert hát viszonylag egyszerű, nagyon látványos és nagyon képernyőképes.
2: És az ő nyelvük. Ugye az influencer koncert.
3: Viszonylag egyszerű, nagyon látványos és nagyon képernyőképes.

0: podcasteken azok a bizonyos skandálások, amit most korán reggel nem szeretnék elmondani szó szerint, hogy mit mondtam.
1: Azt este szeret. Legfeljebb éjszaka.
0: Legfeljebb éjszaka, de mindannyian éreztük, hogy 24 fordulóján történik valami a fiatalok körében. Az, hogy ennyire határozottan kifejezték a saját véleményüket, ez azt jelentette, hogy már valami mozdulás van. És hogy ami a jövőt illeti, ez szerintem nagyon fontos lesz a TISZA szempontjából, hogy ezen fiatalok lelkesedésének legalább egy része megmarad-e. Nem állítom, hogy teljes egészében meg fog maradni, és azt is látni kell, hogy az elmúlt hónapokban a Medián és a 21 Kutatóközpont mérései szerint is a Mi Hazánk erősödött, márpedig a Mi Hazánk a fiatalok körében rendelkezik támogatottsággal. Azt én most még nem tudom megmondani, hogy akik Tiszától eljöttek, és egyébként akik a Mi Hazánkot elkezdték támogatni, azok vajon a fiatalok-e? Ehhez speciális kutatások kellenek, de azért itt lehetséges egy átmozgása két párt között, elsősorban a fiatalok körében.
1: Ami együtt azt is jelenti, hogy a kormánypolitikájával leszek elégedettenek, és azzal szemben foglalnak állást, hiszen a Mi Hazánk jelenleg egy igazi ellenzéki párt. Azzal folytatnám, amivel kezdenem kellett volna, hogy a definícióját, a meghatározását adjuk meg, hogy kiket tekintünk fiataloknak szociológiai értelemben.
0: Szociológiai értelemben a 15 és 29 év közöttieket tekintjük fiataloknak. 15 évet azért, mert ők azok, akik már középiskolába lépnek, és a 29 pedig azért, mert az az utolsó korév, amikor még lehetnek egyetemisták valamekkora százalékban, valójában manapság már a 29 évesek nagyon nagy része kint van a munkaerőpiacon. Tehát egy olyan életkori szakaszról beszélünk, aminek két jellemzője van. Az egyik az, hogy a szabadidő fölött lényegében szabadon tud gazdálkodni, és van szabad ideje, a másik pedig, hogy a felelősség kérdése jóval kisebb az életében, mint korábban, illetve mint később.
1: Ez azért is izgalmas, amit most mondott az utolsó mondat, mert hogy van egy olyan elképzelés, és ez tartja magát egyre erősebben, hogy a 16 éves kor lenne a választó határ, a választhatóság és a választójog értelmében is. Tehát egy 16 éves fiatalt felnőttként kezel a választójog majd. Az már?
0: Az én kutatásaim szerint abszolút mértékben így van. Tehát ez egy változó korosztály. Lehet, hogy 10 évvel ezelőtt még nem mondtam volna azt, hogy 16 évre vigyük le a korhatárt. Én azt vettem észre, hogy az utóbbi 4-5 évben ezen a téren egy nagyon komoly szocializációs változás van. Az iskolarendszer ellenében történt meg egyébként ez az átalakulás. Ez egy önszocializáció, egy kortárs szocializációnak a felfutását jelenti. Sokkal tájékozottabbak a mai 16-17 évesek, mint akár 5-10 évvel ezelőtt volt. Olyan dolgokról tudnak el kezdeni vitázni, amiről az ember nem is gondolná, és az a helyzet, hogy a politizálás már nem csak a középiskolában van jelen, hanem éppen hétvégén pedagógusokkal beszélgettem, és kiderült, hogy már az általános iskola 7.-8. osztályában megjelenik a nyílt politizálás, tehát adott esetben a párt politizálás nem az órán, ez nagyon fontos, nem az órai keretek között, hanem mondjuk szünetekben. Tehát a mostani sokkal virulensebb politikai mozgások bevonják a fiatalokat, érdekessé teszik, és ezért nekik fontos, hogy bele tudjanak szólni.
1: Mondjuk ez egy izgalmas kérdés lesz, ugye úgy van a magyar jogban, hogy aki választó, az választható is. Hát a 10. középiskolás, mint országgyűlési képviselő, ez egy kalandos felvetés, majd meglátjuk, hogy így lesz-e. Szabó Adria, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyilvánosságra hozták a Bicskei Gyermekotthon ügyében készült teljes jelentést. A kormány 1 milliárdos jóvátételi alapot és új panaszrendszert jelentett be. Szilvás Irénával beszélgetünk.
2: Az SOS Gyermekfalvak szakmai igazgatójával jó estét kívánok. Köszöntöm. Kezdjük a konkrét bejelentésekkel. Ugye Magyar Péter bejelentése szerint lehetővé teszik az anonimizációt, a súlyos ügyekben kötelezővé teszik a független külső vizsgálatot, és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására. Összességében mit szól a bejelentésekhez, aztán majd egy jó párat azért megnézünk külön is.
3: Jó. Összességében én azt gondolom, hogy végre valami történik, és végre van egy valódi odafigyelés arra, hogy van a gyerekeknek egy olyan csoportja, akik nagyon nehéz helyzet, vagy élethelyzetben vannak, voltak, és odafigyelünk rájuk, és hogy felelősséget vállal a kormány azért, ami a gyerekvédelemben történt, vagy nem történt az elmúlt években.
2: Jelzőrendszer. Azt is mondja, de az csak nagyon röviden, hogy hogy volt eddig. Most közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak. Ez megkerüli majd az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézmény vezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Ez nagy probléma volt, hogy a gyerekek nem mertek szólni a tapasztalatok miatt, vagy mi volt itt a gond, és mit szól a bejelentéshez?
3: Óriási probléma, hogy a gyerekek mernek-e szólni, hisz a gyerekek többsége, akik állami gondozásban vannak, azok olyan lojalitás feszültségben élnek, hogy ők egy nevelőszülő családban, vagy egy lakásotthonban vannak, és ha ők jeleznek, és bármi történik, akkor lehet, hogy az ő életük fog megváltozni. Ami egy rettenetes dolog számukra, hisz lehet, hogy megtalálták a biztonságot végre. Tehát nekik már számtalan változás volt az életükben, vagy volt legalább egy nagyon durva változás, és minden további változás egy újabb megrázkódtatás az életükben.
2: De akkor ez alapvetően nem a jelzőrendszer problémája, hanem
3: ez egy sokkal komplexebb probléma.
2: Ez egy pszichés probléma.
3: Én nagyon átfordítanám a jelzőrendszert, és most radikális leszek, mert a jelzőrendszernek az igazi funkciója akkor lenne jó, hogyha a jelzés arra vonatkozna, hogy oké, hol van szükség segítségre. Nem pedig arra, hogy följelentsünk valakit. Tehát az az ország, ahol a jelzőrendszer jól működik, ott például minden csecsemő, kisgyerek megkapja, és szülő megkapja a megfelelő segítséget a jelzőrendszer jó működésén keresztül. Mi egy hátrányban vagyunk, mert a jelzőrendszert ilyen végszükség esetén használjuk arra, hogyha nagy baj van. Holott a jelzőrendszernek a megelőzés érdekében kellene működnie, hogy akkor jelezzünk, amikor még kis probléma van, és minimális segítséggel, vagy komoly segítséggel megelőzhető lesz az, hogy majd nagyon komoly jelzéseket kelljen tenni.
2: Igen, de akkor az elsősorban nem is a gyerek feladata az, amiről ön beszél.
3: Nem a gyerek. Hát
2: mert
3: nem
2: itt
3: a
2: viszont ami változás lesz, ez a gyerekeket érinti. Tehát, hogy ők merjenek szólni, és ne féljenek esetleg retorziótól, igen, vagy attól, hogy nem történik
3: igen,
2: semmi.
3: Igen, azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, hogy a gyerekeket megvédjük attól, hogy őket retorzió érje. Tehát fontos, hogy gyerekek merjenek és tudjanak jelezni. Ehhez nagyon sok minden szükség. De ennél szerintem nem az, hogy fontosabb, de ugyanannyira fontos az, hogy a felnőttek egymás között jelezzenek, és a kisebb problémákat jelezzék, még mielőtt a gyereknek kell jeleznie, hogy mekkora probléma van.
2: Itt van az 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alap, amit most létrehoz a kormány. Azoknak, akiket állami gondoskodásban bántalmazás, elhanyagolás vagy más súlyos sérelem ért, mit szól ehhez az alaphoz?
3: Azt gondolom, hogy ez egy kísérlet, egy nagyon fontos kísérlet, hogy megfordítsuk azt a folyamatot, ami eddig zajlott, és valamilyen módon teret adjunk azoknak a sérelmeknek, igazságtalanságoknak, bántalmazásoknak, amik a gyerekvédelemben előfordultak a gyerekek. Számtalan ilyen történet volt. Rengeteg gyerek van, aki sérelemmel él, mert hogy őt vagy bántották, vagy igazságtalanság érte a gyerekvédelemben. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ezt a teret megnyitni. Szerintem jelenleg nem látjuk, hogy mi lesz ennek a következménye, tehát hogy kik fognak jelentkezni, mit fognak jelezni, mi történik ezzel. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy megnyitjuk ezt a teret, és tanulunk belőle. És lemondjuk a tapasztalatokat, megnézzük, hogy mi történik, és utána ennek alapján tudjuk tovább fejleszteni, tovább finomítani ezt a jelző rendszert, és jóvátételi rendszert, ami már a tapasztalatok alapján egyre finomabban tudja kezelni a jelzéseket.
2: Ilyenkor nagyságrendileg hány gyerekről, vagy akár most már felnőttről beszélhetünk? Én egyetlen egy adatot találtam akkor, amikor szeptember közepe környékén a gyermekvédelmi jelentést nyilvánosságra hozták, akkor abból kiderül, hogy mik voltak a belügyminisztérium számai. 24-ben 1959, 2025-ben 1684 gyermekbántalmazást rögzítettek, ez rögtön majdnem 4000 bántalmazott, ugye döbbenetesen nagy szám, vagy annak tűnik, szóval az összeg nagysága az 1 milliárd, és ez a szám, szóval ez hogy vethető össze, ugye laikusként mi ezt nem látjuk, ezek nekünk csak számok.
3: Igen, hogyan, tehát ezt nem könnyű megbecsülni, megmondom őszintén. Mi az SOS-ben már évekkel ezelőtt bevezettük azt, hogy lehetővé tettük a korábban esetleg bántalmazott fiatalok számára, hogy jelezzék, hogyha őket bántalmazás érte, és akkor egy kárpótlási eljárásban részesülnek. Most az SOS-ről belül beszélek.
2: Tehát önök tulajdonképpen ez működött?
3: Igen, ez egy működő rendszer volt, ugyanúgy, ahogy más nemzetközi, tehát más SOS-es szervezetnél is működött. És nem sokan jelentkeztek ilyen problémával. Tehát, hogy itt van egy ilyen nagyon érdekes jelenség, hogy a fiatalok, a volt állami gondozottak
2: szeretnék elfelejteni, tehát, ezt már inkább?
3: Nem elfelejtik, de hogy nem könnyű ezzel a problémával jelentkezni, és nem könnyű felvállalni ezeket a bántalmazásokat nekik sem. Tehát tényleg nem tudjuk, hogy mi lesz az a mérték, amiben jelentkeznek a fiatalok erre a jóvátételi eljárásra. Úgyhogy én itt nagyon nagy türelmet javasolnék mindenki részéről, hogy nézzük meg, hogy mi történik ezzel kapcsolatban, és azt kívánom, hogy akik találkoznak a fiatalokkal, azok tudjanak velük nyitottan és megértően beszélgetni. Nagyon fontos. Tehát nálunk is az volt a tapasztalat, hogy a legfontosabb a beszélgetés volt. A beszélgetés volt, és az esetleges korábbi igazságtalanság vagy sérelem meghallása. Tehát ez a legfontosabb. És utána lehet majd tovább lépni abban, hogy oké, és akkor milyen további lépések szükségesek ebben az ügyben.
2: Ugye Gyurko Szilvia államtitkár elmondta, hogy a területen óriási a fluktuáció, 24-25-ben 4000 ember távozott az ágazatból. Szépen a tegnapi napon mondta Meleg Sándor, ő a Szociális Munkások Egyesületének elnöke, és tegnap volt egy vizsgálóbizottsági ülés, ugye ez, nem tudom, hogy ott volt-e esetleg.
3: Nem, de figyelj, megnéztem.
2: De megnézte. Szóval 4000 ember egy év alatt az rengeteg, ő követelik az azonnali 25%-os béremelést. Most mi történik ezzel a béremeléssel? Két lépcső, az egyiket október közepén ígérték, most ez hol tart?
3: Hát én erről nem tudok, megmondom őszintén, nyilatkozni. Én igazából azt tartom fontosnak, hogy van egy ilyen megérzésem, egy optimista vagy bizakodó megérzésem, ami szerintem azért mégiscsak fontos, hogy a jelenlegi kormányzat komolyan veszi a gyerekek helyzetét és a gyerekekkel dolgozók helyzetét. És itt egy nagyon fontos különbség van az előző kormányzattal kapcsolatban, hogy ott mindig az volt az érzésem, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent gyereknek lenni, mit jelent sérült gyereknek lenni, mit jelent traumatizált gyereknek lenni, és olyan, minthogyha a jelenlegi kormány tehát átlépte volna ezt a mérföldet, és most ők értik azt, hogy mit jelent gyereknek lenni, mi a gyerekfejlődés, milyen szükségletei vannak a gyerekeknek, és hogy ez egy óriási különbség a döntéshozattalban, hogy a döntéshozók maguk értenek-e a gyerekek fejlődéséhez, hisz az egész gyerekvédelem csak erre tud épülni, és ilyen értelemben bízom abban, hogy a gyerekekkel foglalkozó szakemberek bérezése is ebben a szemléletben lesz kezelve, hisz a gyerekek nem lesznek jobban, ha az ő velük foglalkozó szakemberek nem lesznek megbecsülve. A megbecsülés az jelenti azt, hogy többet beszéljünk róluk pozitívan a médiában, de jelenti azt is, hogy legyen a bérük bérükön keresztül is legyenek elismerve.
2: Köszönöm, hogy itt volt, meg fogjuk majd kérdezni, mert hétfőn érkezik hozzánk itt az Egyenes Beszédbe Gyurko Szilvia, ezt a nézőknek is mondom, és akkor már rákérdezünk erre, és köszönöm, hogy itt volt, és elmondta mindent. Most Tamás Jászó, szervusz, jön az aktuál, kik jönnek hozzád, és miről beszéltek?
4: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket, jó estét kívánok! Keretes szerkezetben bűnügyekkel foglalkozunk, izgalmas bűnügyekkel, amelyekben történt előrelépés, avagy az Arany Konvojtól hogy jutunk el Fási Ádámig, illetve Böjte Csabáig. Nyilvános a Bicskei Gyermekotthonról írt jelentés, illetve az Index élén ez kicsit média lesz majd. Hont András jelent meg, ott is változások vannak. Hogy ez hogyan hat majd egyáltalán a közhangulatra? Erről is természetesen beszélünk, illetve megújulás várható az egészségügyben. Hegedűs Zsolt beszélt erről a mai nap, és hogy kikkel fogom kitárgyalni ezeket a témákat. Trencséni Dávid, Tóth Váradi Zsolt és Zamecsnik Péter, úgyhogy várom önöket. Jó adás lesz.
2: Biztosan így lesz. Köszönjük, Tamás. Holnap várom önöket az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

és egy örök fiatal. Most mi adtunk egy komoly esélyt az igazságnak. És most ezt a fákját kérlek, add tovább.

Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszatekerjük az időkerekét. Ezúttal 2026. június 4-én állunk meg. Ezen a napon a Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester letartóztatását. A politikusokat a tárgyalás után rendőrségi kisbuszokkal és vezetőszáron vitték a Nagy Ignác utcai börtönbe. Az ügyészség indítványa nyomán a bíróság döntését követően rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, két momentumos politikus és két cégvezető is. És szintén 2026. június 4-én a Spirit FM letöltendő című műsorában Vogyarák Anikó vendége Molnár Jenő István bűnmegelőzési szakember, jogász volt, és arról beszélget, hogy milyen veszélyeket rejt az online tér.
2: Köszöntöm Önöket! A bűnmegelőzésről sokszor sokféleképpen beszéltünk, külön témaként is, hogy mondjuk a gyermekeinket hogyan tudjuk megvédeni, na ehhez is ad nekünk tanácsokat a mai vendégem, aki egyébként bűnmegelőzési szakember és jogász is, Molnár István Jenőt köszöntöm a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit.
2: És te írtál is egy könyvet ezzel kapcsolatban, igyekszem majd nem spoilerezni az egészet, ami a szülőknek próbál egyfajta mankót adni, hogy hogyan lehetne egyébként a gyermekeket megvédeni. Meg tudjuk őket unblock egyáltalán védeni összességében? Aztán majd úgy is belemegyünk, hogy mi minden van a zaklatástól elkezdve az internetes csalásokon keresztül, amiket próbálunk kivédeni. De ha összességében bűnmegelőzésről beszélünk, akkor mondd, meg tudom védeni a kisfiamat?
3: Szerintem igen, fel tudjuk ruházni őket képességekkel, és olyan tudás cseppekkel, amelyek idővel előjöhetnek, és akkor szerintem, hogyha ezt jól alkalmazzák, jól hasznosítják, akkor azt gondolom, hogy többé-kevésbé elkerülhető az, hogy veszélyhelyzetbe jussanak. Persze itt nagyon nagy kérdés, hogy mit tekintünk veszélyhelyzetnek. Tehát azt elkerülni mondjuk, hogy egy osztályközösségben legyenek konfliktusok, és ezek a konfliktusok mondjuk átlépjék a konfliktus határát, és mondjuk a ma oly divatosnak gondolt bullying magasságáig repüljenek, ezt azért egy picit nehéznek gondolom, hogy ezzel egy gyerek soha az életében ne találkozzon, de az szerintem rendkívül fontos lesz, hogyha találkozik ezzel, akkor ezt hogy tudja feldolgozni, hogy tud erről beszélni. Mert igazából a legnagyobb probléma szerintem az lehet, ha ezekkel a nehézségekkel, ezekkel a kihívásokkal a gyerekek egyedül maradnak, leginkább azért, mert nem tudnak, vagy nem mernek beszélni erről a szülővel.
2: Tovább megyek, ha egyáltalán én, mint szülő nem vagyok tájékozott, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyermekemre, akkor ugyanúgy nem biztos, hogy tudok segíteni, hiába szól.
3: Ez egy érdekes kérdés, mert nem gondolom, hogy mit minden szülőnek tudnia kellene fejből, hogy mi a sexting, mi a grooming, mi az oversharing, és hogy ezeknek a tényállását, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a BTK-hoz, mikor történt valójában jogsértés, vagy ez csak valami erkölcsi tűrés határlépetlen. Én szerintem nem ez lesz a legfontosabb a szülő-gyermek kapcsolatban. Tehát a bűnmegelőzés vonatkozásában sokan várják tőlem azt, hogy mondjak valami hihetetlen, jól hasznosítható tanácsot, beszéljek nagyon-nagyon aprólékos konkrét dolgokról, de a végén általában mindig az marad, hogy van-e kommunikáció gyermek és szülő között. Hogy hogyan tudtuk felépíteni ezt a kapcsolatot az első években, egészen átvészelve a serdülőkor nehézségeit, megérkezve az ifjúkorba, itt tudtam-e én olyan szülő lenni, aki képes voltam arra, hogy odaforduljak a gyermekem felé. És most ezek ilyen közhelyszerűen hangoznak, hiszen hát minden szülő erre törekszik, csak sajnos azt látjuk, vagy azt érzékelhetjük a hétköznapokban, hogy erre sokszor nem jut idő, nem marad energia. Vagy vannak olyan természetes reakcióink, amiket sémáink, amiket láttunk, örököltünk, kaptunk, és akkor ezekkel tulajdonképpen egyfajta közlés sorompóként lezárjuk a beszélgetést a gyermekünkkel. Mire kell itt gondolni? Erről a könyvben is részletesebben írok, nagyon káros szülői tanácsnak gondolom a ne árulkodj kifejezést. Miért? Ugye ezt nagyon gyakran mondjuk a gyerekeknek. Nekem 3 gyerkőcöm van, például azunk a 2 nagyobbal, Olivia 6, Zsombi 4 éves. Olivia odafut hozzám, és lelöki a könyvet Olivia odafut hozzám azért, mert Zsombi lelökte a könyvet a polcról. Ha én sietek, ha hirtelen ez olyan pillanatomban talált meg, vagy csak egyszer nem akarok vele foglalkozni, akkor kiszalad a számon ez a tételmondat, ne árulkodj. Oldjátok meg, csináljátok vele, amit akartok. Nagyon ritkán állunk meg egy pillanatra, és gondoljuk végig azt, hogy ennek mi a kommunikációs üzenete. A kommunikációs üzenete valahol tulajdonképpen az, hogy nem érdekel, amit mondasz, nem foglalkozom vele. Nekem most nincs arra időm, hogy ezt a problémát megoldjam, kezdjetek vele, amit akartok. Nem azt szeretném mondani, hogy egyetlen egyszer sem lehet ezt az életben mondani, de ha ezt túl gyakran hallja a gyermek, akkor tulajdonképpen arra kondicionáljuk mi magunk, hogy ne mondja el nekünk a problémáját. Ráadásul jogtalanul tesszük mindezt. Hát szabad lelökni a könyvet a polcról? Nem szabad lelökni a könyvet a polcról. Szabad megenni a földről a kavicsot? Nem szabad. Alig tudunk olyan élethelyzetet mondani, amikor az árulkodásnak nevezett dolog valóban árulkodás. Majd, hogy nem, tényleg sokat kellene itt ülnünk, hogy kitaláljunk egy olyan szituációt, amikor végül is az, aki árulkodott, az ne valami olyan miatt szólt volna, hívta volna fel a figyelmünket, ami egyébként teljesen jogos. Ezért azt szoktam tanácsolni a szülőknek, hogyha nem annyira elmerültek a saját gondolataikban, ha van erre idő, akkor a következő jelenetet a következőképpen oldják meg. Köszönöm, hogy szóltál. Mondtad Zsombinak, hogy nem szabad lelökni a könyvet? Kislányom már 6 éves, úgyhogy már tud arcokat vágni. Én? Igen, te. Ő még kisebb. Tanítottad te őt valamire? Na jó, akkor visszamegyek. Kislányom visszamegy, szól Zsombinak. Zsombi természetesen lelöki a másik könyvet is, de minimum nem teszi vissza, mert ő még 4 éves. Kifut a kislányom, hogy apa, még mindig ez történt, és ekkor kellene tudnunk azt mondani, hogy segítettél neki? Hogy visszategye, megmutattad neki, hogy hogy kell? Nehogy már én? Hát légy szíves, igen, próbáld meg. És ha ezután is sikertelen a kettejük kommunikációja, akkor jövök én képbe, oda megyek, és megpróbálom én megoldani. Valószínűleg ugyanúgy fogok szenvedni, hogy a lányom, mert Zsombi akkor már azt találja a játéknak, de a lényege ennek a jelenetnek az, hogy mindeközben, hogy fenntartottuk a kommunikáció lehetőségét a gyermekemmel, bizonyos dolgokat is tanítottam neki, a felelősségvállalást, a segítségnyújtást, a másikra való odafigyelést, és az valamiféle önálló. Én bízom benned, hogyha visszamész, meg tudod oldani. Na most ezek a szociális kompetenciák később rendkívül fontosak lesznek, amikor majd valódi veszélyekkel találkoznak, mert ha mi a ne árulkodj és az összes hasonló kommunikációt lezáró szólásmondás, atyai, anyai jó tanácsot így számba vesszük, ez az app csont befor, sokszor a fiúk ezt hallhatják, hogy mi vagy te kislány. Ezek sajnos jópofának tűnhetnek, de egyrészül egyébként sokszor sértőek is, bántóak, másrészül pedig tényleg arra kondicionálják a gyereket, hogy meggondolja azt, hogy szól-e nekünk. És hogyha nézzünk most egy konkrét veszélyhelyzetet, például a sextinget, de inkább nézzük a groomingot, azon talán jobban értelmezhető. A grooming ugye az a bűncselekmény típus, amikor valaki magát fiatalabbnak adja ki, és különféle platformon beszélgetést kezdeményez a mi gyermekünkkel. A beszélgetésben mit fog ő adni a gyereknek, ami miatt eljuthatunk addig a kritikus pontig? Hát két dolgot biztosan, figyelmet és valamiféle bizalmat. A bizalom hamar kialakul közöttük, amit egyszer csak azzal zár az elkövető, hogy kérlek, küldj magadról egy képet. A gyermekünk kérdéses, hogyha hallott már arról, hogy ezt nem szabad, akkor is el fog bizonytalanodni, ha meg nem hallott róla életében, hogy ezt nem szabad, akkor bizonytalanodás nélkül fogja elküldeni. Tehát vélelmezhető, az esetek többségében az fog történni, még hogyha tudja is, hogy ez egy tiltott tevékenység, hogy elküldi ezt a képet. De az igazi helyzet az ezután keletkezik. Ha az én 12 éves kislányom ekkor képes lesz rájönni arra, hogy most olyat csináltam, amit nem szabadott volna, most már megcsináltam, mit évő legyek, hát kimegyek, szólok apámnak. Ha ez jön eszébe, ha ez jut eszébe, akkor tulajdonképpen tudjuk orvosolni a problémát. Mert akkor azt tudjuk neki mondani, hogy semmi baj, zárd le a kommunikációt, fényképezd le a korábbi beszélgetéseket, mentsük le ezt a képet, ugyanúgy szeretlek, az én lányom maradtál, nem történt semmi. Ellenben, ha ő bezárkózik a szobájába, és azt mondja, hogy Uramisten, ezt nem mondhatom el senkinek, akkor egyedül marad a problémájával, és zsarolható marad. Ekkor fog lépve érni az elkövető, mert azt fogja mondani, hogy ha nem küldesz újabb képet, szólok anyukádnak. És én azt szeretném, és a könyvemben azt üzenem, hogy minden erőnkkel azon legyünk, még hogyha nagyon-nagyon nehéz is, tudom, hogy irtózat nehéz, de hogy mindent elkövessünk azért, hogy a családunkon belül ne legyenek tabu témák, hogy ne sértegessük a gyerekeinket, hogy ne bélyegezzük meg mi saját magunk, hogy ne legyen közöttünk olyan kapcsolat, amiben ilyenről ne lehet beszélni, mert akkor egyedül maradnak, és hogyha valaki látta a Kamaszok című négy részes filmet az egyik streaming szolgáltatónál, akkor tulajdonképpen ezt látja, hogy úgy tűnik, hogy egy normális család, de aztán az egyedül lévő gyermek tulajdonképpen azt csinál, amit akar, és senkivel nem tudja megosztani a problémáját.
2: Számtalan kérdésem van, úgyhogy most megállítalak ezzel. Egyrészt szeretném, hogyha feloldanád a saját, és szerintem a hallgatók, nézők szülői gyomorgörcsét azzal, hogy kérlek, mondd, hogy nálatok is van olyan, hogy hisztizik a gyerek otthon, vagy hogy elveszíted a türelmed. Ha nem, akkor is vigasztalj ezzel, légy szíves. Tehát miközben meghallgattuk, hogy igen, így kellene működnie, azért közben lepergett előttem, hogy igen. Én egyébként az az anyuka próbálok lenni, aki ezeket a konfliktusokat kezeli, meg mediál. De azért így eszembe jutott, hogy azért van, amikor olyan hiszti van, amiből nem tudom kirángatni a gyereket. Léci mond, hogy igen, vagy előfordul, de ha nem, akkor is.
3: Félrejtés, ne essék. Szerintem azt is látnia kell a gyereknek, amikor nálunk elszakad a cérna, hiszen találkozni fog ezzel az iskolában is, a sportpályán, egyéb közösségekben. Tehát nem az a normális, hogy mi buddhaként éljük az életünket.
2: Jó, kicsit jobban érzem magam.
3: Az igazán fontos ebben az, hogy egyrészt önvizsgálatot tartsunk, hogy milyen mondatokkal operálunk. Mik lehetnek a mi életünkben ilyen közléssorompok? Mik azok, amikről egyébként nekünk is kirázta hideg a hátunkat, meg minden bajunk volt.
2: És amikor kimondjuk, tudjuk, hogy ezt mondta anyám.
3: És a legfontosabb szerintem az, hogy a fokozatosságot betartsuk. És ezért mondtam azt, hogy amikor nyugodt állapotban vagyunk, akkor ne az legyen, hogy nem megmondtam, hogy ne csináld ezt, hogy képzeltétek, stb. Stb. Tehát, hogyha ehhez tudunk fog, és akkor engedj meg egy példát, és akkor talán a hallgatók is jobban fogják ezt érteni. Nem olyan régen találtam egy ilyen nevelési tanácsadós videót az interneten, ezt most nagyon sok helyen elmeséltem már, ahol a hölgy egy ilyen osztott képernyőn áll az egyik oldalon, ez a klasszikus piros X, zöld pipás felállás, piros X oldalon a következőket halljuk nagyjából. Megmondtam, hogy azonnal menj az ágyadba, holnap reggel korán kell kelni, vége, nincs több mese, takarodó van, nem mesélek azonnal. Piros X, átlép a hölgy a videó másik oldalára, zöld pipa, lehajol, és teljesen nyugodt hangon mondja, hogy figyelj, tudom, hogy még szeretné játszani, tisztában vagyok azzal, hogy mik az érzéseid, arra kérlek, hogy most együtt menjünk be, tényleg holnap fontos napunk van, stb. Stb. Stb. És a videó az egy perc sincs, de ami nagyon érdekes, az alatta a komment szekció, és ugye én mint tudományos világból érkező ember szerettem nézegetni, hogy hogyan reagálnak az emberek, és ugye nagyon-nagyon durvák a reakciók. Nincs is gyereked, és most csak a nyomdafestéket tűrő kifejezéseket mondom, nincs is gyereked, gyere el hozzánk, próbáld ki, ez biztos nem működik, sose láttál te még gyereket, se stb. De annyira szeretném, csak én nem szeretek kommentelni, de annyira szeretném elmagyarázni az ott lévőknek, hogy sem ez, sem az nem fog működni. Ha az én gyerekem 4 éves is nem akar menni az ágyba, akkor próbálhatok erővel, próbálhatok szép szóval, valószínűleg akkor is ellenállásba fog ütközni, és lesz ott valamiféle konfliktus közöttünk. Na de mit tanul az egyikben, és mit tanul a másikban? Ha én a 25. percben emelem fel a hangom, vagy a 10. akkor előtte volt egy ilyen rész, ahol mi átbeszéltük, és mutattunk neki más technikát. Ha mi tudunk ilyenekről beszélni, hogy én látom és érzem, hogy neked mi az érzésed, akkor mi az empátiát tanítjuk neki, amit lehet fejleszteni. Lehet azzal fejleszteni, hogy én kihangosítom, hogy látom a viselkedésedből, érzem, hogy te mit érzel. Nem azért kell mondani, mert ez valami 21. századi huncutság, hogy jaj, a másik, hanem azért, mert én ezzel tanítom őt, hogy figyelem, látom, és eljutok oda, hogy nem az lesz az első reakció a gyerekemnek, hogyha ellenállásba ütközik, hogy kiabál, takarodó. Ha ezt végigvisszük az első 6-7 évben, és beérkezik a gyerekünk az iskola közösségbe, és 8 évesen mondjuk találkozik egy olyan szituációval, ahol az osztálytársa nemet mond neki, akkor nem biztos, hogy azzal fogja kezdeni, hogy rögtön üvölt. És ha nem azzal kezd, hogy rögtön üvölt, hanem mondjuk elővesz egy ilyen technikát a tarsolyból, figyelj, látom, hogy ideges vagy, de akkor is hadd már adott a ceruzát, légy szíves. Lehet, hogy a másik akkor nem úgy reagál, és elkerültünk egy konfliktust. Ha elkerültünk egy konfliktust, és még egyet, akkor lehet, hogy elkerültük azt a bullying helyzetet, ami mondjuk 2 gyereket vagy több gyereket szét tud szakítani egy osztályközösségben. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a kommunikációnkra figyeljünk, még akkor is, hogyha természetesen és visszatérve az eredeti kérdésedre, nem fogunk tudni minden pillanatban így reagálni. Az én gyerekeim is hisztiznek, minden gyerek valószínűleg hisztizik, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosan többféle módszert mutassunk nekik, hogy lehet tulajdonképpen most azt is mondhatnám kommunikációs nyelven, konfliktus kezelési technikákat tanítunk nekik.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és egyet lapozunk a képzeletbeli naptárunkban 2026. június 5-éig. Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet bolygónk védelmére és a környezeti problémákra. Az ENSZ világnapját először 1974-ben rendezték meg, a 2 évvel korábbi stockholmi környezetvédelmi konferencia emlékére. Ezen a napon világszerte olyan fontos kérdések kerülnek a középpontba, mint a klímaváltozás, a műanyagszennyezés, a fajok kihalása és a túlfogyasztás. És szintén 2026. június 5-én a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Róna Jegon arról beszélgetett vendégével, hogy miért vesznek fel ilyen sok hitelt a magyarok.
2: Kétség kívül az előző kormányzatnak volt egy olyan koncepciója, például a lakásproblémák megoldására, hogy vegyenek fel hitelt a magyarok, akinek a saját lakásukban, és ehhez még hiteltámogatást is nyújtottak. Ettől persze egészen könnyen elérhetők lettek sokak számára, és kifejezetten biztatók a hitelfelvételi lehetőségek. De azért az elgondolkoztató kérdés, hogy mire és miért veszünk fel annyira sok hitelt, mint amennyit. Gergely Péterrel fogjuk ezt megbeszélni, a biztosdöntés.hu alapítójával, pénzügyi szakértőjével. Jó napot kívánok, Péter!
3: Jó napot kívánok!
2: Van itt egy friss, a Magyar Nemzeti Banktól származó adat, az év első 4 hónapjában bőven 1000 milliárd forint feletti új szerződést kötöttünk a lakáshitelek tekintetében. Mindezt úgy, hogy közben az ingatlan piacos szakértők meg azt mondják, hogy megállt az érdeklődés az ingatlan piacon, egy kicsikét visszafogottabb lett, mint amikor a Start Plusz elindult. Hát akkor mi van?
3: Ez a kettő összefügg egymással. Idén valóban több mint dupla annyi lakáshitelt folyósítottak a bankok, mint tavaly az első 4 hónapban, és az otthon startnak van ebben nyilván nagy szerepe. Most már 10 lakáshitelből több mint 8 kamat támogatott hitel. Egyrészt tavaly nyáron, amikor bejelentették a programot, már onnan elkezdtek emelkedni a lakásárak, ez még jobban begyorsult szeptembertől, amikor valójában elindult a program, és van egyféle versenyfutás. Az egyik az, hogy az ingatlanárak meddig emelkednek még, mert az otthon starttal vásárolt lakásoknál maximum 1,5 millió forint lehet egy négyzetméterre vonatkozó összeg. Tehát aki hamarabb megvette, vagy aki még most megveszi, annak még talán bele tud férni, Budapesten egyébként már nem, de vidéken talán még bele tud férni a 1,5 milliós árba, aki pedig sokáig vár bele, az egyszerűen le fog maradni. A másik ok, és szerintem ezt nagyon sokan így gondolták, ugye látva a lakásár emelkedéseket, úgymond egyféle ilyen utolsó lehetőségként gondoltak rá sokan szerintem, hogy ennél már úgyse lesz jobb kamattámogatott hitel, nem kell gyermeket vállalni, akik eddig lekéstek, vagy még befektetésre szerettek volna egy második lakást venni, azok megtehették. Illetve az is fontos, hogy a választások előtt volt egy bizonytalanság, hogy mi lesz a választások után, melyik párt fog nyerni, meg fog-e maradni az otthonstart, lakáshitel, fognak-e a feltételein változtatni, és sokan szerintem úgy voltak, hogy a választások előtt felveszik, az a biztos, mert utána nem tudjuk, hogy mi fog vele történni.
2: Most viszont úgy látszik, hogy legalábbis rövid távon marad minden a régiben. Ez új lendületet adhat, vagy az történik, hogy igazából aki tudott és akart ingatlant venni támogatott hitellel, az túl van rajta?
3: Mondhatnánk, hogy túl van rajta, viszont itt nagyon sok vásárló az nem saját részre vesz lakást, hanem akár befektetésre, akár a gyermekének vesz lakást, tehát ezt látjuk a statisztikákból. Szerintem a lendület az még megvan, de valószínűleg már nem akkora a lendület, mint ami eddig volt, amit talán egy kicsit irreálisan is túl nagy volt, amíg a program elérhető, és egyébként most még nincsen szó semmilyen konkrét szűkítésről, tehát nem kell megijedni. Ráadásul jönnek hamarosan az új építésű lakások, amiket szintén meg lehet venni ezzel. Tehát szerintem marad egy lendület, nem akkora, mint eddig volt, hiszen a lakásárak közben bedrágultak, nagyon sokan még a kedvezményes hitelből sem tudják megvásárolni azt a lakást, amire szükségük van. Ráadásul a bankoknál látjuk, hogy nagy verseny van. 4 olyan bank is van, aki a 3%-os kamat alatti még kedvezőbb kamattal kínálja az otthonstart hitelt. Ráadásul van olyan bank, aki nem ad sem ekkora ajándékpénzt az ügyfeleknek, hogyha náluk igénylik, de van olyan bank, aki pedig 500 000 forinttal megjutalmazza azokat az ügyfeleket, akik náluk veszik fel az otthonstartot. Tehát komoly a verseny, érdemes összehasonlítani az ajánlatokat, és aki lakást vesz, az biztos, hogy az otthonstarttal veszi meg.
2: Itt ugye vannak értékhatárok, amiket be kell tartani, másképp nem lehet hozzájutni ez a forráshoz. Például ez a 100 millió. Ezen itt az elmúlt időszakban már kialakult egy vita, hogy ez a 100 millió lassacskán, azt nem mondom, hogy semmire nem elég, de egy lakás, hogyha egy családot lenne kénytelen befogadni, alig ha fér bele ebbe a 100 milliós keretbe. Tehát egy 4-tagú család nagyon nehezen tud egy 40-50 négyzetméteres lakásban ellenni, miközben lassan 2 millió forint az átlagár négyzetméterenként.
3: Ez igaz, hiszen hogyha 1,5 millió forinttal számolunk, ugye maximum annyi lehet az otthonstartos lakásoknak a vételára, egy négyzetméterre vonatkozóan, akkor 60 pár négyzetméter fér ebbe bele, ez tényleg egy 4 fős családnak nem igazán lesz elég.
2: Hát és nem igazán vannak piaci ajánlatok, amik ilyenek manapság már.
3: Hát ez is igaz, tehát a használt lakások ára nagyon fölment, az új építésű lakások pedig még nem jelentek meg. Tehát az eladók azok nyilván, ahogy hallották az otthonstartnak a bevezetéséről a hír tavaly nyáron, azonnal fölmentek a hirdetési portálokra, és magasabbra állították az eladó ingatlanuknak az árait. Elmúlt 15 évben sok ilyet láttunk, ahány állami támogatás bevezetése került. Mondhatnánk az egyik oldalról, hogy ez a 1,5 millió négyzetméteres korlát, ez menjen föl mondjuk 1,7-1,8 millióra. Nyilván az új építésű lakásokat építő beruházók azok emiatt lobbiznak. Lehetne azt mondani, hogy legyen mondjuk 150 vagy akár 200 millió forint a családi házaknak a maximális vételárkorlátja, viszont ez nem lesz jó, mert hogyha ez történne, akkor mit csinálnak az eladók? Azonnal elkezdik megint emelni a lakásárakat, és megint be fog drágulni minden. Tehát ezek a korlátok, ha nem is mindenkinek jók, ezek egyféle plafont jelentenek a piacon.
2: Gergely Péter, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértője számolt be nekünk a hitelfelvételek mögötti tényekről. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen!
1: Még mindig maradunk június 5-én. Ezen a napon Papp Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. És szintén 2026. június 5-én a Több-kevesebb című műsorunkban Róna Jegon vendége Salár Gergely kínakutató volt, és arról beszélgettek, hogy ismét kereskedelmi háború szélén áll-e Európa.
2: Kína és Európa, az Európai Unió között eléggé feszült a viszony, ez most már lassan évek óta így van, és hát most is egy új kereskedelmi korlátozás miatt Kína határozott ellenlépéseket helyezett kilátásba. Ezek iránt és az így kialakult helyzet iránt érdeklődünk. Salád Gergelynél, aki Kína kutató, és aki átlátja talán azt, hogy mik a kínai szándékok itt az Európai Unióban most éppen. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szóval most a kínaiak mire fel akarnak ellenlépéseket tenni? Kezdjük talán az alaphelyzettel.
4: Az alaphelyzet az, hogy a kínaiak nagyon sok mindent eladnak az EU-nak, az EU meg kevés dolgot ad el Kínának. Ez egy alap probléma. Ez ugye magyarul azt jelenti, hogy elképesztő nagy az EU-nak a kereskedelmi deficitje Kínával. Szemben lényegben nagyobb a deficit, mint az az érték, amennyit mi összesen exportálunk Kínába. És erre a bizottság nem rég kijelentette hogy hát ez fenntarthatatlan. És ez valóban fenntarthatatlan, ez nem egy új helyzet, tehát ez már évek óta fennáll, de folyamatosan romlik, tehát ez a deficit, ez tavaly minden korábbi rekordot megdöntött, és hogyha ez így megy tovább, akkor idén megint meg fogja dönteni a rekordot. Tehát ez valóban fenntarthatatlan, mert elképesztő egyensúlytalanságot okoz, és ezt így gyűrögeti, gyúrogatja a EU-s szinten mindenki, meg nemzetállami szinten mindenki, hogy mit lehet kezdeni.
2: Hát csak, hogy ez a helyzet ugye attól alakult ki, mert az Európai Unió egyrészt egy csomó dolgot nem gyárt, amit a kínaiak igen, vagy nem annyiért gyárt, mint ahogy a kínaiak, és ez egyfajta versenyképességi hátránya.
4: Persze, hát ez a probléma. Tehát itt nem arról van szó, hogy a kínaiak gonoszak, és ezért exportálnak, mi meg nem tudom, ártatlanok vagyunk, és ilyen boci szemmel pislogunk, és kénytelenek vagyunk megvenni mindent a kínaiaktól, mert rákényszerítenek minket. Egész egyszerűen éppen ez a problémának a gyökere, hogy az EU számtalan területen Kínával szemben egész egyszerűen nem versenyképes.
2: Mit lehet azért tenni, mert az, hogy ülésezik a 27 tagból álló Európai Bizottság, amire a kínaiak reagálnak, hogy ha ti valamit döntötök, akkor mi is döntünk, és nem fogtok jól járni. Ez nyilván egy kereskedelmi háborúnak az előszele, de ettől nem lesz semmi jobb.
4: Hát ez a világ egyik legbonyolultabb kérdése, hogy mit lehetne tenni. Ugye nem csak arról van szó, hogy a kínaiak nem tudom, késztermékeket exportálnak nekünk, hanem az európai meg a kínai gazdaság a céges szinten teljesen összefonódott. Tehát itt ilyen két hatalmas polip összes csápja össze van gabajodva a másik polip összes csápjával. Tehát a német autógyárakban van kínai tulajdonrész, kínai cégekben van német vagy egyéb európai tulajdon.
2: És rengeteg kínai alkatrész.
4: És igen, pont ezt akartam még kiemelni, hogy ugye ne azt képzeljük el, hogy a tengeren a konténerekbe kész áruk mozognak. Hogyha az alapanyagokat, nyersanyagokat, egyebeket nem számítjuk, az ipari termékeket számítjuk, ott is az 50-60%-a a kereskedelemnek az félkész termék, alkatrészek. És csak egy 40-50%-a kész termék, ez az EU-kínai viszonylatban is így van. Tehát, mint egy német autó, az úgy néz ki, hogy az alkatrészek egy részét Kínából hozzák be, másik részét, nem tudom, Vietnámból, harmadik részét, nem tudom, Németországban bütykölik össze, meg Magyarországon. Tehát, hogy itt ezt a két polipot szétválasztani úgy, hogy az ember ne vágja meg véletlenül a saját csápját, az szinte lehetetlen, miközben ugye az egész le van öntve egy ilyen ideológiai, politikai szószal is, hogy jönnek a csúnya kínaiak és tönkreteszik az európai ipart. Ami igaz, tényleg tönkreteszik az európai ipart, csak ugye erről mi legalább annyira tehetünk, mint a kínaiak.
2: Viszont, hogy a kínaiak ártatlanságát is egy kicsikét árnyaljuk, hát ők sem mennek a szomszédba egy kis dopingért, tehát a dömping ellenes vámok, azok Európát is sújtják, amiket a kínaiak vetnek ki, például a sertéshúsra. Mert hogy ők úgy élik meg, hogy jelentős kárt szenvednek az iparágban az Európai Unióból feléjük áramló húszszállítmányok miatt. Szóval, hogy itt azért ez egy kétoldalú dolog, mindenki megpróbálja felszívni valahogyan magát. Milyen ereje van az Európai Uniónak egyáltalán azon kívül, hogy megpróbál vámokkal operálni, mint Trump egyébként, úgy látszik ez terjed a világban, mit tud tenni?
4: Éppen az az újdonsága, ami miatt most ugye egy új fordulat, vagy új korszak várható ugye az EU-Kína kapcsolatokban, és akár egy kereskedelmi háborúhoz is vezethet, az, hogy már nem egyszerűen csak vámokkal operálunk, hanem két törvényjavaslat van most az európai mindenféle szervek előtt. Az egyik az európai kiberbiztonsági törvénynek egy ilyen felújított változata, ami lényegében, ha nem is kizárná, de nagyon-nagyon-nagyon megnehezíteni a kínai csúcstechnológiai infokommunikációs cégeknek a mindenféle európai tendereken való indulását, meg befektetéseit. A másik az pedig, hát magyar után úgy lehetne fordítani, hogy az ipar felgyorsítási törvény, ezek még csak tervezetek, az meg egy ilyen egészen bonyolult szabályrendszert szabnak ki, onnantól kezdve, hogy az Európában befektető, nem tudom, kínai cégeknek bizonyos területeken vegyes vállalatokat kell alapítani európai cégekkel, meg bizonyos tulajdoni hányadnál több nem lehet nekik európai cégekbe, meg nem tudom, olyan országból érkező befektetők, akik az adott iparát 40%-át uralják, azok mindenféle korlátozások alá esnek, tehát ilyen elképesztően bonyolult intézkedés rendszert kezdett el az EU kidolgozni. Ez az újdonsághoz képest, mert eddig egész egyszerűen csak így megvámolgattuk el, nem tudom, különféle kínai termékeket, amik nem tetszettek nekünk. Most elkezdtünk ilyen célzottabban és bonyolultabban gondolkodni, de erre, ahogy ön is említette, a kínaiak ugye azonnal bejelentették, hogy ők válaszolni fognak, hogyha ezek a törvények el lesznek fogadva, mert hát nekik is megvannak az eszközeik. Ugye, amit például említett, sertés, hús, meg ilyesmi, azok nagyon érdekesek, ezek még ilyen korábbi vitáknak a maradványai, hogy amikor éppen a európaiak a kínai elektromos autók megvámolásáról vitatkoztak, akkor a kínaiak megnézték, hogy kik azok, akik támogatják ezeket a vámokat, és azokat sújtották. Például a sertés hús export korlátozásokkal a spanyoloknak próbáltak keresztbe tenni. A tejtermék korlátozásokkal az íreknek, a nem tudom, brandy, konyak korlátozásokkal a franciákkal. Tehát, hogy mindenkinek megpróbálják megkeresni, hogy mi az, ami igazán fáj nekik, és azzal így szurkálódnak. És hogyha az EU magasabb fokozatba kapcsol mindenféle ilyen kínai cégeket sújtó intézkedések, akkor nyilván ezt a kínaiak is meg fogják tenni.
2: Az elmúlt időszakban arról attól volt hangos a világkereskedelem, hogy Trump éppen mit lép, és hogy kire milyen akár 200%-nál is nagyobb vámot vett ki, amit aztán visszavon, és lesz belőle 15%, meg 25%, meg megállapodás, mert hogy a zsarolás eszköze volt ez a sok-sok különféle 15%, meg 25%, meg megállapodás.

0: egyébként építenek itt egy autógyárat, és akkor már is a vámok nem vonatkoznak rájuk. Ugye a szegedi BYD-t azt ennek köszönhetjük. A spanyoloknál is most jelentették be egy új kínai elektromos autógyár építését. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez nem nagyon működik. Ugye ennek a egész, hát az összes botnak a rosszabbik végén áll az EU. Tehát ugye az amerikaiak az EU-s termékekre is kivetettek egy ilyen általános büntetővámot, amit ugye is el is fogadtunk. Közben ugye a kínaiakkal is kezdünk egy ilyen kereskedelmi háborúba bonyolódni, de közben egyébként az amerikaiak által a kínaiakra kivetett vámoknak is az volt a következménye, hogy a kínaiak ugye Amerikában nem tudják eladni a termékeiket, és ezért azt szépen dömpingáron rájöntik az európai piacra. Tehát tulajdonképpen nem nagyon van olyan része a történetnek, amiben nem az EU lenne a vesztes egyelőre.
1: És hát Kínában ott a rengeteg pénz is, ugye azt is most lehetett olvasni, hogy a kínai autógyártók nem véletlenül tudnak olyan mennyiségben gyártani és olyan áron forgalmazni, mint ahogyan, mert hogy rengeteg pénzt önt rájuk a kínai állam maga, 11 milliárd dollárnál többet is, és hát ezt javarészt az a három nagy gyártó szippantja fel, amelyik itt Európában is erőből nyomul, a BYD, a Chery meg a Geely. Tehát ezek azért nem véletlenek. Ezt nem lehet ellensúlyozni, mert az Európai Unió ezeket a támogatásokat nem engedi itt Európában.
0: Hát, és ez a Bibliába be van írva, hogy tilos a hazai iparunkat támogatni?
1: Ugye?
0: Hát én azt gondolom, hogy ez nem egy
1: ezt kérdezi évek óta a Volkswagen, például a német ipar
0: Ez nem egy ilyen isteni kinyilatkoztatásból ered, amit nem szabad változtatni, hogy nem szabad iparpolitikát csinálni. Ez egész egyszerűen egy ilyen dogma, ami még így a neoliberális korszakban beívódott az európai döntéshozóknak a tudatába. Lehet, hogy ezen változtatni kéne. Valóban az OECD most hozott egy jelentést, ami szerint mint a kínai autógyárak, azok átlagosan négyszer annyi támogatást kapnak, mint mindenhol máshol az autógyárak átlagosan. De hát ez is egy olyan dolog, hogy egyik gyerekem focizik, és mindig, amikor kikapnak, és ezért ki szoktak kapni, akkor ugye elmondják, hogy a bíró volt a hibás, meg szembesütött a nap, meg fújt a szél, meg rossz volt a fű, meg mit tudom, egy dolgot sosem mondanak, hogy ők rosszul játszottak. Én azt gondolom, hogy itt az a tragédia, hogy már nem az a baj, hogy a kínaiak autógyártását az államuk támogatja, hanem az a baj, hogy ezek már állami támogatás nélkül is iszonyatosan versenyképes vállalatok. Tehát már persze van még állami támogatás, meg a felfutásukhoz óriási segítséget kaptak a kínai államtól, de most már nélkülük is elképesztően versenyképesek. Tehát ez az igazi tragédiája az Európának, úgyhogy én azt gondolom, hogy hát, hogyha ők megvesztegítik a bírót, akkor nekünk is megvesztegítik a bírót.
1: Ej, milyen csúnya szavak. Remélem, hogy anélkül is nyernek a gyerekek majd. Hát az Európai Unió meg hát lehet, hogy egy másik meccset játszik. Csak nem vette észre.
0: Hát, hogy egy másik sportágban, igen.
1: Az is lehet, hogy egy másik sportágban indult, az még nagyobb baj talán. Salád Gergely, Kína kutató, Kína szakértő volt a vonalban, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok.
1: Köszönjük az egész heti figyelmüket, számítunk rá jövő héten is, tartsanak velünk akkor is, ez volt a Több-kevesebb a gazdasági magazin itt a Spirit FM-en. Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Spirit FM 92.9 a magyar zenék specialistája.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes őszi idő várható. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációnak. A következő hónapokban az ország összes régiójába ellátogatnak. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrendszerinti buszt találat ért. Orosz légi csapás érte az egyik szomszédos települést, valamint Dnipropetrovszk megyét és Zaporizsját is. Legkevesebb 6 civil életét vesztette, többen megsérültek. Közben az ukránok drónokkal támadtak több oroszországi régiót. A műveletekben 2 meghaltak. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodjára hirdettek országos tiltakozónapot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A keddihez képest a tegnapi tüntetésen kevesebben, a szervezők szerint 130 ezeren, a belügyminisztérium szerint 72 ezeren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt előállítottak, 48 rendőr megsérült. Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban ma reggel 9 órától lezárják a Pázmány Péter sétányt, várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakasz már korábban lezárták. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után darúzás miatt. Lezárják ma este 9 órától vasárnap hajnali 5 óráig a 11. kerületben a Muskétás utcai vasúti átjárót karbantartás miatt. A 23. kerületben a Tárcsás utcában lezárják a vasúti átjárót ma este 10 órától szombaton hajnali 4 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Elég én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeretem.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm Önöket. Október 9-e van, ez egy pénteki nap, és képzeljék, az évből 83 nap van hátra, nem én számoltam ki, ezt írja az internet. A déneseket kell köszöntenünk, hogyha névnaposokra akarunk gondolni, és figyelmesek akarunk lenni, hát és ne felejtsék el a születésnaposokat sem, tehát október 9-e. Hortai Olivérrel indítjuk a ma reggeli műsort, akit Önök energiaszakértőnek ismertek meg, most már országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőt.
1: Hogy tetszik a képviselő élet?
2: Tetszik. Hát nagyon nagy megtiszteltetés. Valamivel több mint egy hónapja vettem fel a mandátumomat. Egy nagy karrierváltás ez nekem. Nagyon más, mint az akadémiai tanácsadói tevékenység, amit korábban folytattam. Úgyhogy igyekszem megszolgálni a bizalmat. A héten adtam be az első törvénymódosítási javaslatomat. Még most tapasztalom ki, hogy milyen mozgásterem van, hogyan tudom tartalmasan megtölteni ezt az új funkciót.
1: Miről szól a törvényjavaslata?
2: Ez egy fogyasztóvédelmi módosítási javaslat. Röviden arról van szó, hogy ha emelnék a rezsitarifákat, akkor szóljanak róla időben. Korábban az volt a gyakorlat, hogy a gáz és a távhő esetében augusztus elején a szolgáltató mindig tájékoztatta egy közleményben a fogyasztókat arról, hogy a következő évben milyen tarifaszabályozás alapján számolja majd el a rezsiköltségeket. Ez idén elmaradt, és az elmúlt hónapokban egyre növekedett a bizonytalanság abban a tekintetben, hogy a jövő évben hogyan alakulnak majd a gázárak. Látom, hogy ezen a csatornán is több ízben szóba került a rezsicsökkentési program jövője. Ez a javaslat, amit most beadtam, ez arról szól, hogy minden egyes évben a fűtési időszak előtt legalább 2 héttel a gáz és a távhő esetében tájékoztatni kelljen a lakosságot arról, hogy mi várható a következő évben. Tehát megmaradna a mozgástere a szabályozónak a tarifák módosítására, viszont időben kellene jelezni. Én ezt egy szakmai javaslatnak gondolom, nem pártpolitikainak, úgyhogy azt remélem, hogy egy olyan közös pont lehet, amin el lehet indulni.
1: Egyébként, ha már ebben benne vagyunk, és úgyis ilyesmikről beszélgetünk majd, a rezsicsökkentés megtartásáról vagy elengedéséről, mi a véleménye?
2: Szerintem meg kellene tartani a rezsicsökkentést, és leginkább azért, mert egy nagyon nehéz időszak van kibontakozóban az európai energiapiacon, az európai gázpiacon. Szerintem a mostani helyzet hasonló, mint amilyen a 2021-es volt, az európai tárolók töltöttsége történelmi mélyponton van. A tőzsdei piaci árak nagyon jelentősen megemelkedtek, egy káoszt kezd kibontakozni. Egy ilyen helyzetben a kiszámíthatóság az nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy a lakosságot ne érje hirtelen nagyon nagy ársok. Ezt megtanulhattuk 2021-22-ben, hogy még a relatív magas jövedelmű tagállamokban is, ahol hamar és nagy mértékben ráengedték a piaci árakat a lakosságra, ott az nagyon súlyos társadalmi problémákat okozott, széles rétegek számára komoly egzisztenciális kihívásokat. Egy ilyen pillanatban szerintem nem jó markáns változásokat
1: végezni. Úgy tűnik, hogy a Tisza mintha azon gondolkozna, hogy erősebben érvényesít szociális szempontokat is így engedni el. Tehát aki meg tudja fizetni, az fizesse a piaci árat javarészt, és mindenki, aki nem tudja, mert mindenféle anyagi nehézségekkel küzd, neki pedig legyen egy kedvezményes ár. Ez bizonyos fogyasztásig. Ez nem út?
2: Egyelőre nekem nagyon kevés információm van arról, hogy mit tervez a Tisza. Többször is feltettem a parlamentben egyébként a kérdést, hogy jövőre hogyan alakulnak a gáztarifák, de nem kaptam rá érdemi választ. Nekem az a véleményem erről, és ebben nagyon mélyen bele lehet menni, hogy a szociális szempontok érvényesítése technikailag nagyon súlyos nehézségekben ütközik egy tarifaszabályozás kapcsán. Gondoljon bele, szerkesztő úr, pontosan hogyan választja le a rászorulókat, akiket segíteni kíván. Jövedelmi alapon vagy fogyasztás alapon? Ha fogyasztás alapon, akkor az a probléma adódik, hogy a nagy fogyasztók azok nem szükségképpen a rászorulók. A kis fogyasztók sem feltétlenül a rászorulók. Tipikusan mondjuk a gáz esetében a nagy fogyasztók azok a nagycsaládosok, vagy azok, akiknek nagy elavult infrastruktúrája, háza van. A villamosenergia esetében a legmagasabb jövedelmű 10%-nak a villamosenergia fogyasztása az kisebb, mint a társadalom 70%-áj. Tehát a fogyasztás alapú differenciálás az nagyon nehézkes, a jövedelem alapú differenciálás pedig másokból nehéz, a szolgáltatónak nincs információja arról, hogy mekkora mondjuk az egyfőre első jövedelem az adott háztartásban. De egyébként most a dízelár támogatás kapcsán látjuk azokat egy kisebb ügyben, hogy milyen problémákat okozhat az, hogyha ilyen cél. Hogy olyanok is kaptak támogatást, akiknek egyébként nem járt volna, hogy nagyon sokan elégedetlenek, hogy a benzinesek egyáltalán semmilyen segítséget nem kaptak. Erről az elmúlt hetekben sok vita volt, bizonyos társadalmi csoportok, vállalkozói csoportok kongatják a vészharangot, nekik is szükség lenne rá. Tehát sok vitát.
1: De minden ilyen vita van, tudja nagyon jól. Olyan nincs, amin valaki végül nem vitatkozik, hogy neki miért, nekem miért nem például. Ugye itt a dízelek esetében önmagában az merül fel, hogy kell-e támogatni a benzin és dízel fogyasztást, de ezt most engedjük el. Brüsszel 2022-ből ismerős forgatókönyveket emleget, akkor amikor a 2026-27-es télre gondol. A kettő között lát-e összefüggés, és mi történt 22-ben, ami miatt figyelmeztetni kell ma az Európai Unió lakosságát?
2: Igen, szerintem is a 2021-es, 22-es fűtési időszak a jó párhuzam a mostani időszakra. Akkor is nagyon alacsonyak voltak a szezonális töltöttségek, most egyébként még alacsonyabbak. Annyiban szerintem még nehezebb a helyzet, hogy az Európai Unió körül egyre fogy a levegő, ami a beszállítókat illeti. Az orosz energiahordozók kitiltására vonatkozó első két határidő már most május-júniusban megvalósult, megvalósították, ez az azonnali ügyleteket tiltotta. Ezzel párhuzamosan van egy kibontakozó kereskedelmi konfliktusa az Egyesült Államokkal, a metánszabályozás miatt, és hát az iráni háború pedig a katari szállítmányokat lehetetleníti el. Az Európai Bizottság alapvetően a gáz igények csökkentésében gondolkodik. Én nekem több kritikám is van a bizottsággal kapcsolatban. Az egyik és elsődleges kritikám, hogy szerintem elfogadhatatlan az, hogy azt a kibontakozó gázválságot, ami miatt már sokan május-június óta kongatják a vészharangot, a bizottság először szeptemberben teszi az asztalra. Hát március óta, mióta kirobbant az iráni háború, 6 vagy 7 gázkoordinációs ülés volt a bizottságban. Egészen szeptember végéig mindegyik után az volt a konklúzió, hogy nincs itt semmi látnivaló, pedig lehetett látni, hogy a tárolói töltöttségek nem úgy alakulnak.
1: Azok most hogy állnak?
2: Szeretnénk jelenleg az Európai Unió átlagát tekintve 73%-on állunk. Soha nem volt még ennyire alacsony a töltöttség.
1: Magyarországon?
2: Magyarországon szerencsére valamivel magasabb, 76%, és Magyarországnak nagy a kapacitása a saját fogyasztásához mérten.
1: Tehát nekünk nincs gondunk, csak figyelmeztetnek el a magyar lakosságot is nyilván arra, hogy takarékosan.
2: Mennyiségi oldalról nincs gondunk, ároldalról viszont, mivel az európai piac szorosan integráltan működik, az, hogy most közel 80 eurót kell fizetni egy megawattóra gázért a tőzsdén, és mondjuk egy évvel ezelőtt csak 30 eurót kellett, az Magyarországot is érinti és érinteni fogja a következő időszakban.
1: Ilyen módon persze az egész világ bajban van, ez tény. Az, hogy takarékoskodjon a lakosság, az egy téli napon nagyjából úgy tud megjelenni, hogy nem 23 fok van a lakásban, hanem 18.
2: Én nagyon óvatos lennék az ilyen típusú mesterséges beavatkozásokkal, ami a lakossági vagy a vállalati fogyasztás csökkentését célozza. A takarékosság önmagában jó, de azért azt láthattuk a 2022-t követő időszakban, hogy a fogyasztás csökkentésére irányuló törekvések és az a megközelítésmód, hogy nem is baj, hogy olyan magasak az árak, mert visszább húzódik majd a fogyasztás, nagyon súlyos gazdasági és társadalmi következményekkel jár. Láthatjuk, hogy az Európai Unió ipara mekkora bajban van. Ez nagyon jelentős részben a magas energiáraknak köszönhető. Talán 2 évvel ezelőtt jelent meg a Draghi jelentés, ami rámutatott, hogy az egyik fő versenyképességi nehézsége az Európai Uniónak az az, hogy többszörös gázárakat kell fizetnie a vállalatoknak. Jelenleg az európai gáztőzsdén körülbelül 10-szer annyiba kerül a gáz, mint mondjuk az amerikai Henry Hub gáztőzsdén. Ez egy nagyon nagy különbség, és ez túlmutat azon, hogy takarékoskodjanak a vállalatok. Így van, ez csődhullámot indíthat be.
1: 27. szeptemberre, ha jól emlékszem, a dátum, amikortól nem lehet Oroszországból importálni földgázt az uniós döntések szerint. Mi készen állunk arra, hogy kiváltsuk valahonnan?
2: 2027. január 1 a csepp folyósított földgázra vonatkozó, hosszú távú szerződésekre vonatkozó határidő. Valóban, ami számunkra fontosabb, az a vezetékes hosszú távú szerződések, itt október 1 a határidő. Nekem az a véleményem, hogy nem állunk készen rá. Mennyiségi oldalról Magyarország jobb helyzetben van majd gáz esetében, mint az olaj esetében, Szlovénia kivételével, minden szomszédos országgal össze vagyunk kötve, de nem látszik, hogy pontosan milyen forrásokból és mennyiért lehet pótolni azt a rendkívül nagy mennyiséget, ami kiesne. A tavalyi évben Magyarország a saját igényének 75%-át orosz forrásból biztosította. Ez óriási mennyiséget jelent. A jó összekötöttség és az európai piac szoros integrációja az lehetőséget biztosít számunkra, hogyha időben elkezdünk felkészülni, akkor mennyiségi probléma az ne adódjon, de az ár probléma az várhatóan jelentős lesz, mert az egész régióban továbbra is meghatározó az orosz gáz szerepe.
1: Már látom, hogy interpellálja a kapitány Istvánt, hogy erre adjon választ, erre a felvetésére. Jó munkát kívánok hozzá.
2: Nagyon szépen.
1: Kortai Olivérrel beszélgettünk. Köszönöm szépen, képviselő.
2: Köszönöm.

0: A Magyar Közlekedési Klub elnökségi tagja Feld Márton. Vele beszélgetek a következő percekben arról, hogy hogyan kellene Budapest és az agglomeráció közlekedését erősebben összekötni, milyen megoldások látszanak az agglomeráció közlekedésének javítására, és milyen fejlesztésekre lesz szükség. Tulajdonképpen a legfontosabb kérdéseket fel is tettem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr!
0: Szóval itt ez egy régóta várt és nagyszabású terv, hogy az agglomeráció és Budapest közlekedése gyakorlatilag egy év álljon, összefonódjon. Ilyesmit ígér most Vitézi Dávid és Karácsony Gergely egy megállapodás alapján. Ön hogy látja, mik a legfontosabb megoldandó feladatok ebben?
1: Az, amit bejelentettek, szervezeti átalakítás, az lehet akár jó is, és vannak természetesen erre pozitív külföldi példák. Nyilván ugyanakkor számos kérdés is, ellentmondás is van ezzel kapcsolatban. Egyrészt regionális közlekedés szervező az úgy szokott jól működni, hogyha van egy térségben erős régió, meg erős város. Most Budapest és elővárosa tekintetében erről azért nem igazán beszélhetünk, hogy a Budapest helyzete sem túl stabil és erős, a kormánnyal szemben főleg nem. A megyei önkormányzatokat most akarják megszüntetni, tehát fennáll a veszélye annak, hogy ez egy újabb ilyen állam által kézi vezérelt szervezet lesz valójában. Illetve nyilván tisztázandó az is, hogy pontosan mi lesz egy ilyen nagyobb, megnövelt budapesti közlekedés szervezőnek a viszonya mondjuk az országos közlekedési központtal, amit szintén bejelentett a kormány, hogy fog az működni, hogy Budapestet és környékét egy szervezet koordinálja, miközben mondjuk Zalaegerszeg és Nyíregyháza közlekedését meg egy országos szervezet. Nyilván ott is felmerül, hogy akkor ott is a regionális közlekedés szervezőnek lehet-e értelme, illetve az is egy érdekes kérdés, hogy mi lesz a projektekkel, hiszen a BKK az, ne felejtsük el, hogy nem csak a járatok menetrendjével meg a szolgáltatással foglalkozik, hanem számos projektje is van, miközben az országos közlekedési központnál nem ez volt a koncepció, hanem ott a MÁV lenne az, amelyik a nagyobb fejlesztéseket koordinálná. Nyilván adódik ebben az esetben rögtön a kérdés, hogy a budapesti elővárosban akkor például kivégezni a fejlesztéseket. Szóval sok kérdés van, és pont ezek miatt is részben inkább tűnik ez most egy ilyen kormányfőváros politika csata konklúziójának egyelőre, mint egy ilyen nagyon részletesen végig gondolt szakmai stratégiának. Ez most egy ilyen kormányfőváros politika csata konklúziójának egyelőre.

0: akkor is az érkezik?
1: Hát most milyen színű lesz, és pontosan melyik vállalat?
0: Nem a színe, hát nyilván nem a színe.
1: Az végső soron mindegy, a lényeg az, hogy ne legyen például teljesen más a menetrend tervezésnek a szemlélete. Tehát eddig ugye az ingatlanár befolyásoló tényező volt Budapesten az elmúlt évtizedekben, meg Budapest környékén, hogy hova megy ki a kék busz, meg hova megy ki a sárga busz. Mert a kék buszt azt úgy tervezték, hogy azért az minimum negyed óránként közlekedett egész nap hétvégén, és a volánt meg ilyen, hát ilyen, mintha valami kistérségi kiszolgálást művelne, az alapján teljesen más finanszírozással és szemléletben. Nyilván, ha ebben lenne egy egységesedés, akkor az sokat tudna segíteni számos településen, meg hát egyáltalán így egy kicsit így a különbségek, amelyek teljesen irracionálisak, azok kiegyenlítődnének, hiszen hogy hova megy kék busz, meg hova megy sárga busz, az valójában azon múlik, hogy történelmileg hogy alakult.
0: Meg hát mostantól azon múlik, hogy hogy tervezik azok, akik ezt majd megtervezik. Nyilván azt lehetett hallani, az agglomerációban nagy örömmel fogadják ezt, látszott a közösségi médiában is, hogy azt gondolják, mintha ezzel olyanná válna az agglomeráció közlekedése, mint a Budapest belterületén jönnének, mennének a buszok, villamosok, trolik, bármi is. De hát ez egy folyamat, ez egy fejlesztési folyamat, ez nyilván új eszközök kellenek, új menetrendek kellenek, újra kell gondolni Budapest közlekedését is emiatt.
1: Persze, meg hát itt ugye az infrastruktúrát is fejleszteni kellene. Tehát olyan súlyos problémák vannak Budapest környezetében, mint a hévhálózat, de mondhatnám akár a Lajos-Mizsei vasútvonalat, vagy Veresegyházi vasútvonalat, amelyek kimaradtak eddig a fejlesztésekből. És hát valóban igaza van, hogy az elmúlt évtizedek budapesti fejlesztésének az egyik legnagyobb problémája az volt, hogy a Budapest áthúzó táblánál kis túlzással mindegyik véget ért. Budapesti csomópontokhoz egyik sem mert igazán hozzányúlni. Nyilván a déli körvasút fejlesztés valamelyest ezen segít, de azért itt a fejpályaudvarok kérdését rendezni kellene, az oda vezető katasztrofális állapotban lévő szakaszokat is fel kellene újítani. És nyilván azért egy erős kötött pályás gerinchálózat nélkül ez nem fog működni, az pedig azért eltart jó darabig, amíg azt rendbe teszik, de hát nyilvánvalóan minél előbb hozzá kell kezdeni.
0: Ambiciózus terveket fogalmaz meg a főváros is 2036 az olimpia kapcsán. Az, hogy most e felé indul el a közösségszervezés, a közlekedés szervezés, az mondjuk egy olimpia szempontjából pozitívumként értékelhető? Már az esetben, hogyha komoly a szándék, és az esetben persze, hogyha olimpiát rendezhet Budapest.
1: De én azért remélem, hogy nem az lesz a fő motiváció itt a fejlesztésekben, meg a helyzetjavításában, hogy legyen olimpia, hanem az, hogy egyáltalán jobb legyen Budapesten az emberek életminősége, meg a város
0: környezetében. Nem találkozhat?
1: De természetesen persze, tehát ezek a fejlesztések szolgálhatnak adott esetben egy olimpia idején jobban megszervezett közlekedést is. De itt azért alapvetően a város hosszú távú érdekeit kell figyelembe venni, és nyilván azért azt olyan jellegű hibákat, hogy például dunai hidakat, vagy akár villamos vonalakat ahhoz csinálunk meg, hogy az olimpia központját jól ki tudják szolgálni, miközben egyébként mondjuk a város közlekedés szervezési érdeke nem ez lenne, mint ahogy például a Galvani híd esetében lehetett látni, vagy akár a világkiállítás esetén régen lehetett látni, ahol szintén köztudott volt, hogy nem a lágymány híd akkori vonalvezetése lett volna a legjobb, de hát ugye azért épült az úgy, mert hogy ott lett volna a világkiállítás, ami aztán nem lett. Tehát az ilyen hibákat nem szabad elkövetni, de nyilván megfelelő tervezéssel lehet úgy is csinálni, hogy mind a két szempont teljesüljön.
0: Milyen jó lenne, ha egyszer ezt megpróbálnánk, nem? Hogy minden legyen rendben, hátha. Feld Márton, köszönöm, a Magyar Közlekedési Klub elnökségi tagját látták, hallották a kedves nézők. Köszönöm önöknek meg a figyelmet, köszönöm, de még számot tartunk rá, mert hogy jön a híradó Lilivel, aztán meg folytatjuk a startot.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban! Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal! Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet! Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban! Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető!
6: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor, október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor, helyszín Tököli repülőtér, két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk, invictusburkolat.hu.
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig!
9: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Kellemes őszi idő várható. Közvetlen panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Több mint 100 éve az idei nyár volt a legszárazabb. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban. A rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Erről beszélt a Kontrollnak adott interjújában a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen. Ezt konzultáció előzi majd meg, elfogadását pedig népszavazás biztosítja. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írt a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát ért el idén nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárassága. Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. Napközben mindenütt gyengül a szél, a hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a helyszínelés a Gyáli úton befelé a határúti felüljáró után. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a külső sávban. Ma reggel 9 órától lezárják a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után darúzás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Október 9-én a Start jelentkezik. Jó reggelt kívánok, akár tévén, akár rádión keresztül követnek bennünket. Rónai Egon vagyok, és Cserpalkovics Andrással folytatjuk a műsort, hiszen ezt már elkezdtük 3-4 órával ezelőtt. És amiről beszélgetünk majd, az összefogás, ami a Megyei Városok Szövetségének tagszervezetei a megyei városok között létrejön, azért, hogy részt vegyenek például az alkotmányozásban, amit a mostani kormány megígért, és amely folyamat valószínűleg fontos lehet ezen városok résztvevői, tehát a polgársága számára is. Cserpalkovics András az egyik olyan Fideszhez köthető politikus, akinek volt kritikája az önkormányzatok helyzetével kapcsolatban az előző időszakban is. Nyilván ezek orvoslását is várja. Jó reggelt kívánok, polgármester úr!
2: Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk egy kicsit az önkormányzatok helyzetéről.
1: Örülünk, hogy itt van. Hát beszéljünk is erről a kérdésről, mert hogy tényleg az elmúlt időszakban gyakorlatilag nem volt polgármester, aki ne panaszkodott volna a saját városának, saját településének a helyzetére, és minthogyha bár időnként voltak egyeztetések, de mégis süket fülekre talált volna mondjuk nagyjából az elmúlt évtizedben. Ez a rengeteg probléma. Most lát-e változást, vagy azért szólalnak meg éppen, hogy ne hagyják ki önöket megint?
2: Az mindenképpen egy fontos és jó hír, hogy elkezdődött az egyeztetés folyamata. Többféle módon találkoztunk már miniszterasszonnyal is, államtitkár úrral, ugye Hoffmann István államtitkár úrra gondolok, aki az önkormányzatokért felelős államtitkár lett az új kormányzati struktúrában. Ezeken az egyeztetéseken a pénzügyminisztérium is minden esetben jelen volt. Volt, amikor ez mind a 8 önkormányzati érdekképviseleti szövetséget jelentette, például az ÖNET keretében, ugye, ami egy törvénybe foglalt hivatalos fórum erre, most pedig ennek a hétnek az elején a megyeiugvárosok 25 polgármestere találkozhatott a miniszterasszonya Lőrinc Viktóriával. Tehát az mindenképpen pozitív, hogy van, úgy látom, nyitottság ezekre az egyeztetésekre. Az is pozitív, hogy miniszterasszony egyértelműen meghívta mind a 8 szövetséget, így az MJVS-t is az alkotmányozás folyamatának önkormányzati közigazgatást érintő kérdéseire is. És hát persze nagy kérdés, hogy 2026 végén tud-e a kormányzat valamilyen segítséget nyújtani még az önkormányzatoknak az év zárásához, és mi lesz a 2027-es költségvetésben ezen a területen. Ez még előttünk van, tehát hogy ez a sok egyeztetés eredményt hoz-e, azt most nem tudom még elmondani, de nyilván egyeztetés nélkül szinte biztos nem lenne eredmény. Általában optimista ember vagyok, úgyhogy én bízom benne, hogy októberben már konkrétumok szintjén is látjuk, hogy mit szándékozik tenni az önkormányzati világban a kormányzat, és mennyibe von be ebbe bennünket.
1: Mekkora a baj most? Mert hogy igen, lehet hallani, tehát ért polgármestere rendre elmondja, hogy ez így nem megy év végéig. Karácsony Gergely főpolgármesterként Budapest kapcsán is elmondta itt, minthogyha meghallgatásra talált volna a sok panasz, és lenne valamilyen megállapodás már a kormány és a főváros között. Jó néhány olyan település lehet, amelyik konkrétan bajban van.
2: Én úgy tudom, úgy hallom, nyilván nem vagyok feljogosítva arra, hogy konkrét település neveket most említsek, de a megyeiugvárosok közül is számos olyan település van, ahol komoly pénzügyi nehézségek elé néz az önkormányzat, már ennek az évnek a zárása vonatkozásában is. És van néhány olyan objektív probléma, ami ráadásul azt is mondhatnák, hogy ebben a mostani időszakban állt elő. Említenék kettőt, mind a kettő fajsúlyos, mert sok pénzt érint. Az egyik, hogy a helyi gazdaságból származó helyi adóbevétel, különös tekintettel az iparüzési adóbevételre, nagyon sok városnál nem fogja meghaladni a tavalyi szintet, vagy el sem fogja azt érni. Így tehát eleve képződik létrejön sajnos egy elég jelentős hiány. Egyébként Fejévár esetében sem volt példa arra az elmúlt egy évtizedben, hogy ne nőtt volna az adott évben az iparüzési adóbevétel az előző esztendő bevételéhez képest. Sajnos ez az idei évben valószínűleg meg fog történni. De itt legfeljebb arról beszélünk, ami esetünkben nincs növekmény, nem esik jól, de nyilván ez könnyebb kigazdálkodni, mint hogyha valakinek egy előre a tavalyi szinthez képest betervezett bevétele nem is érkezik meg, és itt milliárdos, kétmilliárdos összegekről is hallok meg a jogúvárosoknál, ami nyilván nagyon nehéz probléma, és van néhány speciális költségnövekményünk, például közösségi közlekedés, például üzemanyag árkérdése, és ez azért fontos, mert tudni kell, hogy ezeknek a városoknak ma nem kötelező feladata a közösségi közlekedés, bármilyen furcsa, talán még vicces is, de ez azt jelenti, hogy nem kapunk hozzá értelmi állami normatívát. Tehát ha van egy költségnövekmény, akkor az teljes egészében az adott településnek kell kigazdálkodnia. Ezért javasoltuk a kormányzatnak azt, hogy hasonlóan azzal a megállapodással, amit a fővárossal kötött, kapjunk segítséget a negyedik negyedéves szolidaritási hozzájárulás befizetése kötelezettsége alól, vagy ahhoz egy támogatást, illetve néhány kiegészítő normatíva jellegű támogatást, valamint a közösségi közlekedéshez egyfajta támogatást. Jövő héten lesz egyébként az ÖNET következő ülése, ahol már a költségvetéssel kapcsolatban kapunk tájékoztatást. Én bízom benne, hogy ez nem csak a 27-re fog kiterjedni, hanem már esetleg a 26-ra vonatkozóan is lesz lehetőség, valami általános jellegű segítségre is.
1: Meg hát jó lenne eljutniuk az önkormányzatoknak arra a szintre, hogy nem segítségre szorulnak, hanem saját lábukon megállnak egytől egyig. Én nem értem, de hát olyan is sokkal jobban, hogy igazából az előző kormányzatoknak, mert hát itt azért négy Orbán kormányról beszélünk, és egy folyamatban vagyunk, miért volt szándéka, ha az volt, hogy az önkormányzatokat ilyen rövid dróton rángassa, mint ahogy a költségvetésükkel ezt megtette. Tehát mitől lett ez kormányzatnak, vagy mitől lett ez bármely önkormányzatnak jobb?
2: Én úgy érzem, hogy talán érdemes lenne az elmúlt időszakot, az elmúlt több mint 10 évet két időszakra bontani, mert az első időszakban nagyon régen volt, nem biztos, hogy mindenki, aki ezzel foglalkozik, erre emlékszik, de 2013-14-ben egy nagyon nagy adósságkonszolidációt hajtott végre az önkormányzatok vonatkozásában az Orbán kormány. Magyarul a teljes adósságállományát az önkormányzati szektornak átvállalta az állam. Ez akkor finanszírozásban egy nagyon nagy segítség volt, majd ehhez kapcsolódtak fejlesztési programok, mondjuk a megyejogú városok esetében a modellvárosok programok. Ezek szerintem abszolút előremutatóak voltak, viszont sajnos ezzel párhuzamosan elindult egy folyamat, ami 2019-20 után sajnos fel is gyorsult, ami önkormányzati feladatok állam által történő átvételét jelentette, egyfajta központosítását bizonyos feladatoknak, és ezzel kapcsolatban pedig a normatíva szinte befagyasztását, és ez azt eredményezte, hogy kevesebb feladattal, és egyébként egy romló finanszírozási környezetben kellett szembenézni az önkormányzatoknak. Szerintem ez vezetett most ahhoz a helyzethez, hogy bizony most segítségre van szükség, de egyetértek az elhangzottakkor, hogy egy olyan struktúrát kéne kialakítani, ahol egyértelmű, hogy milyen feladatok ellátását várjuk el ebbe az országban a településektől, az önkormányzatoktól, és ahhoz milyen finanszírozási környezetet tudunk biztosítani, és nem csak a helyi adókra gondolok, hanem gondolok itt akár az átengedett állami adókra, hiszen régen maradt a személyi jövedelemadóból, a gépjárműadóból bizonyos 100% a településeknél. Én szerintem ezt újra érdemes lenne átgondolni. Egyébként hozzátenném, hogy a bevezetésre kerülő vagyonadó azon európai országokban, ahol ilyen régóta létezik, mondjuk például Svájcban, alapvetően nem állami adó, hanem helyi adóként az önkormányzatokhoz folyik be, illetve Svájcban részben a kantonokhoz. Tehát csak azt vetett föl, hogy nem önmagában a helyi adó kérdése, hanem a teljes finanszírozási kérdés átgondolandó, korrektül hozzátéve, talán az elhangzottakból is kiderül, hogy ez egy örökölt problémája ennek a kormánynak, tehát ezt nem ez a kormány okozta, de nyilván ennek a kormánynak a felelőssége, hogy már az idei és a jövő évben ezzel a helyzettel előremutató módon kezdjen valamit.
1: Egy csomó feladatot elvont az állam az önkormányzatoktól. Fehérvár például kérne vissza, ön szeretne visszakapni bizonyos feladatokat? Lenne annak értelme?
2: Én úgy gondolom, hogy azon feladatok zöme, ami átkerült az államhoz, azokat vissza kellene adni. Mondok kivételt, hogy kezdjük ezzel. Például szerintem az okmányiroda iroda rendszer helyett létrejött kormányablakrendszer, az szerintem egy jobban működő, a polgárokat jobban szolgáló struktúra, tehát szerintem az az államnál kellene, hogy maradjon. Szerintem a járási hivatal, kormányhivatali rendszernek is sok értéke és előnye van, de amit szerintem vissza kellene kapnunk, az részben hatósági ügyek, és itt nem a polgármestereknek, az önkormányzatoknak, önkormányzatoknak, hanem a jegyzőknek kellene újra nagyobb szerepet kapni, építésigazgatás. Szerintem minden település életében van az egyik legnagyobb konfliktus pont ez, miközben az önkormányzatoknak föl kell tenniük a kezüket, mert nincsen nálunk érdemi hatósági hatáskör, még egyszer a jegyzőkhöz telepítve ezt, nem a polgármesterekhez. Ami pedig egyéb feladatokat, védőnői szolgálat. Ma az a nagyon furcsa helyzet van, hogy a védőnők azok államhoz tartoznak, de az iskolai védőnők az önkormányzatokhoz, miközben az iskolák az államhoz. Tehát ezek ilyen nagyon faramúci helyzetet eredményező megoldások, ezeket én feloldanám, és hát ha kimondtam az iskola szót, akkor azon az egyik legnagyobb kérdés a jövőben az iskola fenntartói szerep részben vagy egészben visszakerül az önkormányzatokhoz. Ha visszakerül, akkor az alap fog, tehát az általános iskolai struktúra, vagy mi van a középiskolákkal. El tudunk-e képzelni vegyes rendszert, hiszen itt korábban sem volt teljesen egyhangú az önkormányzatok véleménye, hogy ki szerette volna, ki nem szerette volna az iskolákat. Úgyhogy ezek szerintem a nagy kérdések, de ez is talán mutatja azt, hogy nem egy-egy elemet érdemes kiemelni, hanem végre az egész struktúrát kellene átnézni, és én szerintem egy társadalmi vitát is érdemes lenne benne lefolytatni, hogy maguk az emberek mit gondolnak erről. Én úgy érzékelem, hogy azért az önkormányzatok iránti bizalom az nagyobb, mint az állami szervek iránti bizalom. Talán nem csak az elfogultság mondatja ezt velem. Ha pedig így van, akkor érdemes lenne az emberek ezen szavát is meghallgatni.
1: Csak ne az legyen a vége, hogy persze visszaadjuk az iskolát, aztán oldjátok meg, pénzt nem adunk hozzá. Ez lenne fontos egy alkotmányozási folyamat, ahol bizonyos alapvetéseket lehetne rögzíteni. Jelezték, hogy ebben részt vennének a szövetség tagjai.
2: Igen, Lőrinc Viktória miniszterasszony vetette föl mind a 8 önkormányzati érdekképviseleti szövetségnek egy másfél-két hónappal ezelőtt az ÖNET egy ülésén, hogy el fog indulni az alkotmányozás folyamata, és ebben nyilván az önkormányzatokra, közigazgatásra vonatkozó részébe bevonná a szövetséget. Mi akkor jeleztük mind a 8-an, most külön a Megyei Jogvárosok Szövetsége is kijelentette, hogy kész ebben a folyamatban konstruktív módon, javaslattétellel közreműködni, már csak azért is, hiszen augusztus 5-én a 8 szövetség egy közös álláspontot, egy minimum önkormányzati programot tett le a kormányzat asztalára, és ebben egyébként vannak közjogi kérdésekre vonatkozó, tehát az alkotmányozással összefüggő kérdések is. Nem titok, hogy ennek a leglényegesebb eleme, hogy a decentralizáció irányába lépjünk el, és hozzunk vissza feladatokat a településekre, és mindig fontos, hogy hozzátesszük, hogy utána egy kérdés, hogy ezt az önkormányzat lássa el, vagy egy állami szerv, csak ha az állami szerv látja el, akkor annak a helyi közösségei, intézményei hozhassák meg a döntéseket, és ne legyen minden ronda szóval beközpontosítva Budapest egy minisztériumi irodájába, mert úgy nagyon-nagyon nehéz ezeket a folyamatokat jól, pontosan, precízen ellátni.
1: Folytatódik az egyeztetés? Azt mondta, hogy legközelebb talán jövő héten találkoznak?
2: Igen, jövő héten, ha jól emlékszem, talán kedd délután lesz az ÖNET következő ülése, ahol a 2027-es költségvetés ránk vonatkozó, már az önkormányzatokra vonatkozó részének bemutatása lesz a napirend. Úgyhogy hát, mindenképpen fontos kérdés
1: talán
2: lesz.
1: Talán ott ki is derül valami.
2: Igen, szerintem ki kell, hiszen ha jól emlékszem a menetrendjére a parlamentnek, akkor október végéig be fogja nyújtani a kormány a parlamentnek a költségvetést. Előtte gondolom a költségvetési tanács is megnézi azt, úgyhogy én bízom benne, hogy jövő héten már abszolút konkrétumokat hallunk erről a bizonyos költségvetésről, de szeretnénk kérni, hogy a 27 mellett, ahol tud a kormányzat segíteni, elismerve még egyszer, hogy örökölt problémákról van szó, ott tegye ezt meg, mert vannak települések, nem is kis számban, akik szerintem erre most rászorulnak.
1: Cserpakovics András Székesfehérvár polgármester, a Megyei Jogvárosok Szövetségének elnöke volt itt reggel velünk vendégként a Startban. Köszönöm ennek.
2: Én köszönöm a lehetőséget, napot és szép hétvégét kívánok mindenkinek.
1: Ennek is minden jót.

0: Súlyos témával folytatjuk, nyilvánosságra került a Bücskei ügyről szóló jelentés. Tegnap a kormányzat bemutatta ezt, és kommentálta is a miniszterelnök, és hát hallottuk a részleteket, amelyek egészen drámaiak. Molnár László gyermekvédelmi szakember a vendégünk, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: A legmegdöbbentőbb, hogy gyakorlatilag a rendszerváltásig megyünk vissza egy ember álmokfutása kapcsán, miközben arról rengeteg jelentés lehetett, és még az is hozzátartozik, hogy ezek egy része a jelek szerint el is tűnt.
1: Hát sajnos ez pontosan így van. Mondjuk, ha engem is megkérdeznek, még gazdagabb lett volna ez az anyag. Ez nem ilyen sérelem, amit mondok, csak hát sok információ összegyűlt nálam.
0: Mi az, ami nem hangzott el, és ön tudja?
1: Hát ezt most itt nem fogom így kirakni az asztalra, de azért...
0: Gátlátja, én megkérdeztem.
1: De azt megemlítem, hogy valószínűleg nem volt ennek a vizsgálatnak hatásköre arra, hogy a nyomozóhatóság munkáját is hát megvizsgálják. De azt gondolom, ezt a belügyminisztérium a jövőben megteheti. Azért tudnélik, és most fogok mondani egy rettenetes példamondatot, tudnék, az első rendőrségi vizsgálat, amit úgy zártak le, hogy, és most jön a mondat, véletlen érintések történtek. Hogy ezt hol láttam és kitől, az nyilván az én titkom, de még egyszer, a véletlen és többes számba érintések. Na, ilyen belekerül, így lezárni egy nyomozást, én azt gondolom, ez botrányos. Egyébként az anyag, a vizsgálati anyag gyönyörűen, szóval nagyon korrektül és alaposan kitér arra, hogy a büntető eljárásnak a szokásos menete, ami mindenből csak nem gyerekbarát igazságszolgáltatás, és a gyerekeknek, az áldozatoknak, vagy a potenciális áldozatoknak a legjobb érdeke, amit képviselni kellett volna, az köszönő viszonyban nem volt egymással. Tehát ez a vonal, ez nem került ebbe az anyagba kifejtése, valószínűleg azért, mert nem volt hozzá kompetencia. Egyébként számomra már hosszú évekkel ezelőtt az RTL házon kívüli műsora kapcsán belém sült egy mondat, amikor egy talán már nagykorú kislányt megkérdeztek Bicskén, aki a világ legtermészetesebb hangján azt mondta, hiszen ezt itt mindenki tudta. Na most, aki ezt hallotta, és valaha köze volt érdemben a Bicskei gyerekotthonhoz, annak el kellett volna süllyednie.
0: A Bicskei gyermekotthonról szól a jelentés, a Bicskei gyermekotthonról beszélünk, de közben már lehetett tudni, hogy máshol is történt mindenféle. Néhány eljárás is nagyon konkrét személyek ellen elindult. Általános volt az a helyzet, amit a Bicskei gyermekotthonban át kellett élniük a gyerekeknek?
1: Nem, korán sem volt általános. Nem, hát az azért nagyon erős túlzás lenne. Valószínűleg vannak, és marad is úgy, feltáratlan esetek. A Bicskén is nyilván több áldozat volt, és bizonyos gyerekotthonokban is történtek, nem mondom, hogy hasonló, de mindenképpen gyerekbántalmazás és hatalommal való visszaélés hátterű esetek, amelyek már maradnak a homályba. De a rendszer egészére ez nem volt jellemző. Itt igazából az a borzasztó, hogy egy elkövetőr, hát hármat ítéltek el, de végeredményben egy elkövetőről beszélünk, Vásárhelyi Jánosról, aki több mint 20 éven keresztül tette, amit tett. Na most ezt ilyen zseniális elkövető nincs a világon. Tehát itt ennek a szociálpszichológiai része, ez nem került kifejtésre ebbe a vizsgálati anyagba, ez nincs rendesen végigszálazva. Ilyet egyedül nem lehet követni. Nyilván voltak cinkosok, voltak félrenézők, elhallgatók, nem tudom, és persze megfélemlített vagy megvásárolt gyerekek, de végül is az egészet azért mégis a gyerekek borították. Szóval azért azt gondolom, hogy meg hát egy külsős, aki ifjúság szakértőként, külsősként járt be foglalkozásokat tartani, és azt hiszem megérdemli, hogy megemlítsük a nevét, Bárnai Árpád, de hogy belülről, szóval ez valami egészen elképesztő dolog.
0: Azon gondolkozom, ugye visszament a kutatás egészen 90-ig, és talált is adatokat. az elkövetésekkel kapcsolatban. 1990 óta a felnőtt társadalomnak, pont az, amit ön említ és feszeget itt most, és az ott dolgozóknak, ahol, ami egy változó csapat volt nyilván az elmúlt 35 évben, és nem csak ott, hát ugye ő sem egy helyen volt 35 éven keresztül, hogy nem tűnt fel? Hogy lehetséges az, hogy senki nem volt, aki végigmegy az úton? Oké, ezt a rendőrségi eljárást most felfüggesztem, én ebben nem törődök bele, újra feljelentést teszek. Tehát, hogy én tudom, hogy innen az asztaltól könnyű, mert nem voltam abban a helyzetben, hogy én tegyem ezt meg, de mégis egészen furcsa, hogy ott valószínűleg emberek, felnőtt emberek, felelős emberek tucatjai voltak azok, akik ezt tudták.
1: Hát azt éppen ezt mondtam el.
0: Igen. De hogyan? Tehát, hogy ott a rendszeren belül is van egyfajta félelem?
1: Hát egész biztos. Vagy ha nem nevezem félelemnek, akkor is egy rövid pórázon tartás. Úgy egzisztenciális értelemben, mondjuk Bicske azért mégiscsak egy város, ezzel együtt egy nagy munkaadó volt a kastély. És ugye, hát csak belekezdek valamennyibe ennek a lélektanába. Tehát aki a konyhán dolgozik, és hallott ezt-azt, tud ezt-azt, az azt fogja mondani, én? Hát miért én? Hát itt van fölöttem, van egy hierarchia, és én, és mi van, ha egyedül maradok?
0: Igen.
1: Szóval, hogy ez egy borzasztó, és ez egészen igazgatóhelyettesi szintig, egyébként volt igazgatóhelyettes, aki fogta magát, aztán elment, meg pszichológus, meg számos nevelő, inkább kilépett az egészből.
0: Most létrejön egy gyermekvédelmi jóvátételi alap, 1 milliárd forint az alap kezdőtőkéje. Erről mit gondol, mennyire fogja elérni a célját ez az alap? Mennyire jut azokhoz, akik valóban elszenvedték a sérelmeket?
1: Hát azt én nem tudom megmondani, de ez egy jó dolog, mindenképpen jó dolog. És ugye itt nem effektíve pénzosztásról van szó, hanem arról, hogy a korabeli áldozatok megkapják azt a mentális és pszichés segítségnyújtást utólag, amit annak idején elmulasztottak. Tehát ezek az összegek, amit majd megítélnek, az tulajdonképpen terápiás célokra, meg rehabilitációra folytatandó, költhető lesz. De én szeretném megemlíteni, ami az anyagban is megjelenik valamelyest, hogy a korabeli fenntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság semmilyen segítséget nem adott az intézménynek a botrány kirobbanása után. Se gyerekeknek, se az ott dolgozóknak. És itt kell kiemelni, hogy egyetlen szervezet, az Eszter Ambulancia volt az, amelyiket az intézmény új vezetése megkeresett, és ők ott hosszú hónapokig terápiás munkát végeztek. De hát ez nem lehetett teljes körű. És az, hogy a fenntartó ez, hát mert ugye a korábbi rendszernek egy jellemzője volt az, hogy ezeket az eseteket elég túlélni, és lehetőleg minél kevesebbet tudjon róla a közvélemény. De ugye azt is kérdezted, te elsikkadt, hogy lehetséges az, hogy alapvető információk hát nem jutottak el döntéshozókhoz. Hát a Juhász Péter Pál Szőlő utcai ügybe dettó ezt tapasztaljuk. Hogy hiányozhat valakinek a személy anyagából olyan alapvető dolgok, amelyek akár fegyelmi eljárás, rendőrségi vizsgálat, és a többi, és a többi. Miért nincsenek benne?
0: Ki emelte ki?
1: Valaki kivette, illetve ugye egy hivatkozási alap az, hogy amikor a fővárostól átvette az SZDF az intézményeit, hát akkor mindig van adatvesztés, effektíve papírok elszállnak.
0: Az adatvesztés ilyenkor akkor van, az a dosszié véletlenül kinyílik.
1: Hát csak valahogy is véletlenül. Igen.
0: Azt olvasom, hogy 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter jelenleg. Ki az, aki foglalkozik azokkal, akik nem is otthonokban élnek, csak bajban vannak, és hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani, mert hát ez így tarthatatlan.
1: Jó, most így föltenném a kezemet, hogy ez nem tudok érdemben hozzászólni.
0: De hát ez is a gyermekvédelem része.
1: Persze, hogy a gyermekvédelem része. Ez egy krónikus hiány, szakember hiány, a gyermekpszichiáter. Nem, mint a pszichológusra sokkal jobban állnánk, mármint az ország bizonyos régióiban. És ugye az egy gyermekpszichiáter, nem, az nem úgy van, hogy akkor feladunk egy hirdetést, mert a nincsből senki nem fog jelentkezni. Tehát valahol nyilván az ő képzésüket, vagy a motiválásukat, hogy erre a területre azért hát lenne igény, hogy képezzék magukat. Tehát a képzés oldaláról is valószínűleg ezt meg kellene közelíteni. Nem, őszintén szóval nem tudom, de nagyon, nagyon erős és nyomasztó a hiány. Ugyanúgy az részben átfedés a szenvedélybeteg gyerekek és fiatalok esetében.
0: Na akkor végére egy könnyebb kérdés, mert a Gyurko Szilvia bejelentett, hogy folyamatban van a 9,5 milliárd forint kiutalása, amit a Szociális és Gyermekvédelmi Tárcához fognak küldeni. De ha ez a pénz megérkezik, azt hova kellene elkölteni, hogy látja? Hol a legégetőbb a hiány?
1: Ez nem a könnyű kérdések közé tartozik, mert én nem tudok jól számolni.
0: Sokkal többet költene rögtön?
1: Azonnal, de nyilván arról, szóval vannak olyan gyerekotthonok és lakásotthonok, ahol mindent ki kell cserélni. Azt is, ami a falba van, meg ami azon kívül. Tehát hihetetlen lepusztult műszaki állapot, életveszélyes, áramütés minden előfordulhat, tehát ezeket azonnal kézbe kell venni, és kell valamit csinálni. Na most, ha ez a pénz nem csak a dologi vonatkozásokra értendő, akkor a rendszerben dolgozóknak, akik a tényleg a lövészárokban dolgoznak, gyerekfelügyelők, nevelők, az ő lelki megsegítésüket, szupervízióval. Hát arra én mindenképpen költenék ebből a pénzből. Szupervízió most is van nyomokban, és addig, amíg valami pályázatból erre forrás volt. Viszont ennek be kellene épülni a költségvetésbe. És bocsánat, de kérdés nélkül is mondok valamit, és pedig azt, hogy ez a vizsgálati jelentés, ez több, mint vizsgálati jelentés. És ez egy nagy dolog, ez egy nagyon jó dolog. A részben vannak ismeretterjesztő részei, ami műfajilag talán nem ide illik, de nagyon jó, hogy ott van. És ami még jobb, hogy bemutatja azokat a feladatokat és hogyanokat, amit a jövőben tenni kell. Most egy dolog nincs benne, azért vagyok itt, hogy ezt én elmondjam, illetve csak nagyon becsomagolva van benne, hogy jogszabályba kellene megjelenni annak, hogy minden szervezetnek és intézménynek, ahol gyerekekkel foglalkoznak, legyen az bölcsöde, óvoda, iskola, gyerekotthon, sportegyesület, fúvós zenekar a gyerekek, kell rendelkezni úgynevezett gyermekbiztonsági szabályzattal, vagy irányelvekkel. Most ezt nem fogom elmondani, ez miből áll, de a lényege az, hogy mit szabad, és mit nem szabad. És amit szabad, azt hogyan kell csinálni. És erről tudjanak a gyerekek, hogy ők biztonságos helyen vannak, tudjanak róluk a szülők, vagy a törvényes képviselőjük, hogy jó helyen van a gyerekük. Ja, és persze hát a benne dolgozók, ez elég nyilvánvaló. Hát és a közvélemény is. Tehát egy ilyen dokumentum minden gyerekintézményre szükséges.
0: Jó, hogy elmondta ezt a végén, és köszönöm, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm.
0: Molnár László gyermekvédelmi szakember volt a vendégünk.
1: Köszönöm.

0: Ez a műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Kele János közgazdásszal a 24.hu főmunkatársával folytatjuk az adást. Jó reggelt kívánok, szervusz!
2: Jó reggelt!
1: És hát az olimpia ügyével, ami hip-hop előkerült a kormányváltás után újra, de hát az most már látszik, hogy ezek a tervek sosem tűntek el, csak legfeljebb nem voltak hangoztatva, és most sem Magyarországról érkeztek az első hírek, hanem érdekes módon a Nemzetközi Olimpiai Bizottság listázta, hogy mely városok jelentkeznek. Innen tudtuk meg, hogy Budapest voltak éppen jelentkezett, még ha ez nem is egy olyan folyamat, mint évtizedekkel ezelőtt volt.
2: Ugye 2 évvel ezelőtt volt kommunikáció ezzel kapcsolatban, 2024. szeptemberében, október elején, akkor a Magyar Olimpiai Bizottság és a Paralimpiai Bizottság felkérte a fővárost, hogy együtt vegyenek részt ebben a tájékozódási folyamatban, kifejezetten céldátum nélkül, tehát nem a 2036-os olimpiáról volt szó, csatlakozzon ebbe a folyamatba, kezdjenek el egyeztetni, kezdjenek gondolkodni ezen a projekten, hogy egyáltalán valamikor a következő időszakban, tehát 2036 után Budapestet érdekelni, vagy Magyarországot érdekelni egy ilyen új típusú olimpia, ami a NOB-nak az új koncepciójához jobban illeszkedik, és akkor az volt a határvonal, hogy 2026. szeptember 30-án nyilvánosságra hozzák majd ennek a tájékozódási folyamat az eredményeit. Időközben a NOB megváltoztatta valamelyest a folyamatot, és beépített egy úgynevezett stratégiai dialógus szakaszt, ami majd most indul 2026 végén, és annak az egyik pontján 2027 márciusában egy úgynevezett shortlistet akartak megfogalmazni azokkal a városokkal, vagy régiókkal, országokkal, akik már kifejezetten 2036-ra aspirálnak. Ebben a folyamatban akkor nem volt az előre lefektetve, hogy majd meg hamarabb is nyilvánosságra hoz a NOB érdeklődőket. Most ez megtörtént. Én úgy tudom, hogy ez azért mindenkit meglepett, azok közül is, nem csak Budapestet vagy Magyarországot, akik ezen a listán rajta vannak, mert ez korábban a NOB részéről nem volt lefektetve.
1: De legalább tiszta a helyzet. Abszolút. Tehát látjuk azt, hogy milyen mezőnyben indulnánk, ha indulnánk, és tudjuk azt is, hogy indulnánk. Hogyha pénzekről beszélünk, már pedig itt azonnal mindenki a pénzekről kezdett el beszélni, óriási vita alakult ki, mennyibe kerülne ez. És hát azok a számok, amik először megjelentek, azokkal kapcsolatban azért több közgazdász is, akkor mert hogy az vagy kérdezem, ilyen formán is a véleményedet, azt mondta, hogy na jó, hát persze 2000 milliárd, meg 5000 milliárd, sosem annyi. Szerinted meg lehet ennyiből úszni, miközben ez rengeteg pénz, de hát egy olimpia szintjén nem az.
2: Igen, ez kicsit érdekes, meg közgazdasági kérdés, de amúgy alapvetően jogi vagy jogászi természetű választ lehet ráadni, hogy mennyibe kerül egy olimpia, hogy attól függ, ugye a jogászoknak ez egy
1: mit számolunk válasz, bele?
2: De attól függ, hogy mit igen. Számolunk bele. Nyilvánvalóan rengeteg infrastruktúrális fejlesztést is igényelne egy olimpia, legyünk őszinték, ma Budapest vagy az agglomeráció a mai állapotában nem alkalmas egy ekkora volumenű sportrendezvénynek a megszervezésére, megrendezésére, de hát ettől függetlenül is vannak különféle fejlesztési tervek az asztalon, és a NOB-nak ez az új koncepciója, ami azért elütatta, amikor legutóbb Budapest pályázott ugye 2024-ben, vagy elindult ez a folyamat, most már azért mások az alapelvei.
1: Egy gazdaságosabb, egy
2: abszolút gazdaságosabb,
1: kevesebb beruházást igénylő.
2: Kifejezetten az egyik cél, hogy ne kelljen sportinfrastruktúrát kizárólag az olimpia céljai miatt építeni az adott városban vagy régióban, tehát a meglévő létesítmények maximális kihasználásra legyen, ez a no build games, ne kelljen csak arra építeni valamit, és hogy illeszkedjen az olimpia megszervezésének a feladata az adott régió vagy város hosszabb távú városfejlesztési koncepciójába. Tehát amit most Baross Gábor terv néven emlegetnek a nyilvánosságban, amivel kapcsolatban Vitézi Dávid és Karácsony Gergely sajtótájékoztatókat tartott, és vált-válnak vetve fogalmazzák meg, hogy milyen metróvonal kell, milyen kötött pályás fejlesztésekkelnek, akár a repülőtértől a belvárosig, akár az agglomerációs közlekedés,
1: ráhordóképesség, hidépítés,
2: minden. Azok, ezek a bizonyos hosszabb távú városfejlesztési koncepciók, amihez most azt állítja a NOB, meg így érvelnek az olimpia mellett állást foglalók, hogy ebbe illeszkedne bele az olimpiának a megrendezése is, azzal együtt, hogy nem épülne új sportinfrastruktúra, mert amikre jelenleg nincs Budapestnek megfelelő infrastruktúrája, azokat környező országokba, vagy környező városokba vinnék el. Bécs, Pozsony, Zágráb, Ljubljana, talán ezek merültek föl, meg egy portugáliai helyszín a szörf versenyekre, azt én azért kis hogy mondjam, azt még kritikával kezelném, hogy az így lesz-e, vagy nem lesz így, ezek nyilván a tervek valamikori állapotát mutatják.
1: Viszont, hát azért van itt egy példa a párizsi, amivel kapcsolatban lehet érvelni, és ellenérvként is használható, meg pozitív érvként is, hogy az mennyibe került, mennyinek tervezték, mennyi lehetett a haszna. A

0: Párizsiak büszkék voltak arra az olimpiára, hogy az nekik jól sikerült, és nem kellett agyonépíteni a várost. Nálunk itt olyan tervek merültek fel, hogy a Kossuth tér is egy helyszín lenne, nyilván a meglévő stadionokat használnánk csomó mindenre, a Dunát használnánk rengeteg esemény megrendezésére, tehát hogy megpróbálnánk szervesen a városba beépíteni az olimpiát. A párizsiaknak sikerült, nekünk ehhez megvannak a helyeink?
1: Részben megvannak a helyeink, részben nyilván valamelyest át kellene ezeket alakítani. Vannak olyan sportinfrastruktúrák, vagy stadionok, létesítmények, amiket valamennyire bővíteni kell.
0: Duna Arena, hát azt visszabontották gyakorlatilag.
1: Atlétikai stadion jelen állapotában a hetes rögbi mérkőzések megrendezésére alkalmas, mondjuk egy olimpia volumenét tekintve. Ugye azért ennek is vannak pluszköltségei, amikor a város szövetébe ilyen módon beépül egy olimpia, mert ugye szokták ezt a kormányzati szolgáltatások többletköltségei, így fogalmazza meg a közgazdaság nyelv. Ezt, ami mondjuk abból fakad, hogy mennyivel több rendőr kell, mennyivel több egészségügyi szolgáltatási kapacitás, határvédelem, terrorkészültség. Nem tudom, ennek nyilván egy olimpia ideje alatt, meg a felkészülés ideje alatt többletköltségei vannak. Most mondok egy összeget, Párizsban ez a kimutatások alapján ilyen 2,5 milliárd euró volt nagyjából, ami csak ebből fakadt, hogy az államnak többet kellett költeni egyébként is által szolgáltatott tevékenységekre, azért, mert mondjuk a városnak bizonyos terein rendeztek meg versenyeket, vagy azokat felkészítették erre. Ezzel itt is nagyjából lehet számolni. Azt azért tudni kell, hogy a NOB hozzájárul, ez nem egy futballvilágbajnokság, ahol a FIFA nem ad semmit, itt a NOB hozzájárul egy ilyen 1,2, nagyjából 1,5 milliárd euró értékben a szervezési rendezési költségekhez, és mondjuk Párizs példájából kiindul volt, nagyjából egy ilyen 1,7 milliárd euró merchandise-ból, jegybevételből is összejött. És ezt, hogyha a kettőt szokták általában szembeállítani egymással, tehát a kizárólag az olimpia megszervezéséhez, megrendezéséhez, ami csak azért merül föl a költség, mert van olimpia, azzal ezt szokták szembeállítani a NOB által folyosított összeget, meg a jegybevételt, merchandising bevételt. Minden más, turizmus, iparüzési adó, plusz áfa bevételek, stb. Úgynevezett ilyen szocioekonomiai hozzáadott érték, munkahelyteremtés, nem tudom, közvetett hatások, azokat hát nagyon nehéz számszerűsíteni, általában utólag szokták, és ott megosztanak a vélemények.
0: Van egy, és most már nagyon időn túl egy gondolat, ami viszont nagyon tetszetős, ez a Dunamenti olimpia gondolata, ami ennek az egész olimpiának a lényege lenne. Így merült fel Pozsony és Bécs szerepe, és vennének át különböző sportágakat, és hát rengeteg funkciót a reptéritől a szálloda infrastruktúráig. De hát ennek van egy politikai tartalma is, nem is kevés. És valószínűleg ez lehetne például hosszú távú hozadéka ennek a térségnek.
1: Meg az lehetne egy hosszú távú hozadék, hogyha hiszünk abban, hogy az olimpiának van valamilyen szimbolikus értéke, van valami geostratégiai értéke, hogy azért Közép-Kelet-Európa, miközben egy fontos szereplője az olimpizmusnak, Magyarország egy alapítója az olimpiai mozgalomnak, a kezdetek óta ott van, a 10 legeredményesebb ország között van, és az egyetlen olyan ezek között az ország között, amely soha nem rendezett még olimpiát.
0: Sőt, a térségben sem volt.
1: És a térségben sem volt, hogy a szarajevói 84-es téli olimpiát azt talán vegyük le, mert itt most a nyári olimpiákat nézzük. Az, hogy ez Budapest lehetne ennek a központja, annak szerintem van hozzáadott értéke, és ezt nehéz számszerűsíteni. Szimbolikus, geostratégiai, geopolitikai értéke van. Meg van egy olyan értéke, hogy ez a társadalom, a magyar össze tudna hozni valami nagy dolgot, valami közös nagy sikersztorit, ami az elmúlt 100 évben azért nagyon hiányzott.
0: De mennyire? Kele János, köszönöm.
1: Köszönöm szépen én is.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pizzamig rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizzamiben limitált ideig!
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
6: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Kellemes őszi idő várható. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Megérkeztek Budapestre az új kaf villamosok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hozzátette, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írta a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. A biztonsági tesztek után még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is, óránként 160 kilométeres sebességgel. Megérkezett Budapestre az első új, 56 méter hosszú kapvillamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól a korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások. Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
9: A fővárosban az egyes villamos helyett a Közvágó híd és a Budafoki út Dombóvári út között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A Rákóczi hídon Budára a Pesti hídfőnél a belső sáv nem járható. A Könyves-Kálmán körúton a Gyáli úttal torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után, valamint a Váci úton befelé a Gyöngyösi utca alatt. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca alatt. Ma reggel 9 órától lezárják a Pázmány Péter sétányt, várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakasz már korábban lezárták. Forgas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: testünk mindenem övé. A hajnapír finom vöröse úszna homlokán, minden bánat elkullogna Szent Mihály lován.
1: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
2: A vendégünk Badinszky Áron, aki az ELTE mesterséges intelligencia rektori biztosa. Na, ez is a mesterséges intelligencia miatt létrejött új pozíció. Jó reggelt kívánok!
3: Így van, jó reggelt kívánok!
2: Azt szokták mondani a diákok, hogy hát igazi áldás az AI megjelenése, a mesterséges intelligencia megírja helyettük a beadandót, gondolkozik helyettük, kiszámolja a feladványt. Mennyire lehet ezt korlátozni? Tudjuk-e korlátozni egyáltalán? És kell-e?
3: Hát ez gyakori kérdés, viszont azt gondoljuk, mi az ELTE-n különösen, és úgy tűnik, hogy a világban mások is, hogy nem kell korlátozni, felelős és tudatos használati képességeket kell átadni a hallgatóknak, és mindenkinek egyébként, hogy a technológiát úgy tudják használni, hogy az közben ne rombolja az emberi képességeiket, hanem inkább kiterjessze azokat. De az, amit mondott, az teljesen igaz.
2: De hát ez az kellene, hogy ne az legyen a vége, hogy megcsinálja helyettük, hanem az legyen az eleje, hogy ők megcsinálják és ellenőriztetik vele.
3: Igen.
2: De ideig hogy jutunk el, amikor otthon ül, és hát na jó, van egy percet, csináld meg.
3: Hát a kényelem nagy úr. Tehát azt tapasztaljuk mi is, hogy különösen amikor határidők szorításában vannak, vagy utolsó pillanatos vizsga felkészülésben, akkor elvették ezeket az emberi megfontolásokat sokan. Ez természetes is. Jó lenne, hogyha egy olyan kooperatív attitűd alakulna ki már mindenkiben, ami felismeri, hogy a mesterséges intelligencia képessége azok nem a saját képességei, és elsősorban a saját képességeit fogják majd megfizetni ezt a munkaerőpiacon, arra tud támaszkodni az életébe, és ezeket igyekezdjenek fejleszteni az emberek, de a kényelem, még egyszer mondom, hatalmas.
2: Nyilván ez is egy tanulási folyamat, és ez nem az egyéni, hanem ez egy társadalmi tanulási folyamat, hogy ne gondoljuk azt, hogy megoldotta, ha megoldotta helyettünk. Mert másnap nem lesz ott a kezünkben adott esetben, és nekünk kell megoldani.
3: Hát igen, azért az elmúlt időszakban nem olyan régen volt, például Spanyolországban egy áramszünet, egy nagyobb, akkor is ugye ráeszméltek az emberek, hogy milyen, hogyha egyik pillanatra a másikra valamit, amit megszoktunk és természetesnek vettünk, eltűnik az életünkből.
2: Megkérdezném az AI-t, hogy hogy kell megoldani az áramszünetet, áramszünet
3: van. Ha lenne áram, pontosan. És hát azok a képességek, amikkel mi a mesterséges intelligenciát használjuk, azokat kifejleszteni sokkal értékesebb, mint maga az eszközhasználati képesség.
2: Na hát ezt egy diáknak nagyon nehéz a vizsga előtti napon, a beadandó előtti napon elmagyarázni. Hogyan tudnak védekezni azzal szemben, és ez azt gondolom az egész egyetemi világnak az egyik nagy kérdése, hogy ne az AI írja meg azt, amit a diáknak tudunk be, vagy akár mondjuk egy tanárnak.
3: Hát igazából védekezni 100%-os biztonsággal nem is tudunk. Most sem létezik olyan szövegfelismerő alkalmazás, mondjuk, ami kiszűri 100%-ig biztosan a mesterséges intelligenciát, és nagyon érdekes, mert most egy éves a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos egyetemi szabályzat az ELTE-n, és egy felülvizsgálatra kerül sor. Ennek érdekében begyűjtöttünk kari tapasztalatokat. És azok teljesen egybecsengenek a világ legnagyobb egyetemein tapasztaltakkal, tehát hogy attól függetlenül, hogy egy egyetem hol tart a rangsorban, ugyanúgy érinti a mesterséges intelligencia, és ugyanolyan problémákkal néznek szembe, például a hallgatók, az oktatók, és nagyon-nagyon sok rétűek azok a problémák, amiket egyszerre kellene kezelni az egyetemen, ezeket nyilván egyszerre nem is lehet. Fokozatosságra kell törekednünk, meg kell értenünk egyáltalán, hogy mi az a mesterséges intelligencia az oktatásban, hogy hogy tanítunk, mit tanítunk, hogyan tanítjuk azt, hogy kérünk számon, tehát újra fel kell találni bizonyos elemeit az oktatásnak.
2: Nyilván az is fontos kérdés, hogy mi az, amit érdemes megtanítani, és miben bízzuk azt a mesterséges intelligencia a tudásanyagára, mondván, hogy úgyis megtalálod. Tehát tök fölösleges ezt most bemagolnod, de ez már az általános iskolánál is kérdés, nem kell egyetemre menni ehhez.
3: Hogyne, és ez egyébként magával vonja például az oktatók szerepének a változását is. Tehát, hogyha egy oktatónál nem csak tudás átadó, közvetítő szerepben van, hanem egy mentor szerepbe kell, hogy átkerüljen, hiszen vezetnie kell a hallgatót, a diákot azon az úton, hogy akkor most van egy nagyon egyszerű matek feladat, megoldhatnád azt, hogy lefotózod a bármelyik nagynyelvi modell, és megoldja neked, de próbáljuk meg először az emberi intelligenciáddal megérteni, hogy mi a feladat, hogy kellene ezt megcsinálni, és ha van olyan részfeladat benne, amit a mesterséges intelligencia jobban fog tudni egész életedben, akkor ezt tanuljuk meg, hogy azt pontosan hogy kell megcsinálni.
2: Meg hát nyilván az is fontos, hogy az összefüggéseket sokkal inkább kell értenie a diáknak, mint korábban, mert korábban volt rá idő, hogy azt majd szépen kényelmesen megtanulja. Most meg pont az AI miatt erre nem fordít időt. Ez lesz a tanár dolga, hogy ezt az összefüggést átadja neki.
3: Hogyne. És egy nagyon-nagyon bonyolult világban élünk, és egyre bonyolultabb lesz, tehát sokkal komplexebb összefüggéseket kell érteni a hallgatóknak. Ami nem könnyű nekik sem, tehát hogy azt látjuk a mi tapasztalataink szerint legalábbis, hogy izolációhoz vezethet a mesterséges intelligencia, hallgatók egymás között diszkriminációt tapasztalnak azzal a kapcsolatban, hogy ki használ, ki nem használ, kinek van rá mondjuk pénze, hogy megfizesse a jobbat. És valóban ez is igaz, hogy a hallgatóknak a jövőjében ez nem valószínű, hogy el fog tűnni ez a technológia, tehát nem mondhatja azt egy egyetem vagy egy oktatási intézmény, hogy jó, akkor majd lesz, ami lesz, mi nem foglalkozunk vele.
2: Az OpenAI most azzal próbálkozik a legnagyobb nyelvi modellek egyike, hogy egyfajta láthatatlan vízjelet tesz a saját maga által készített dokumentumokra, amiket fel tud fedni, hogyha erre különösen igény van. Ez megoldást jelenthet mondjuk arra, hogy a beadandók legyenek, és ne a mesterséges intelligencia készítse.
3: Igen, ez egy részmegoldás, ugye az OpenAI azt az EU-s mesterséges intelligencia rendeletnek való megfelelés érdekében is teszi, viszont a saját jelentésük szerint is ez a felismerés sokkal jobban működik nagyobb terjedelmi szövegeknél, és akkor, hogyha azt teljesen érintetlenül hagyjuk, tehát a copy-paste-tel dolgozunk, akkor 80-90%.
2: Ha legalább annyit tesz a diák, hogy belenyúl és egy kicsit átdolgozza.
3: Akkor már csökken ennek az esélye 60%-ra, hogyha a szöveg 25%-át mondjuk már átírja, vagy szinonimákat használ, akkor pedig még jobban.
2: Hát ez kalandos korszak. Biztos. Előbb-utóbb rendezni kell ezeket a viszonyokat. Badinszky Áron, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
1: 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50 000 forint értékű AI keresési láthatóság elemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrend kiegészítő kapszula csomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör a Csintao sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
2: Az egyik legnagyobb magánegészségügyi szervezet, a Dr. 24 elnöke, Kóka János a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt!
2: És hát egy érdekes kezdeményezésnek megyünk most ebben a beszélgetésben. Utána felvetett egy kérdést, illetve igazából egy felhívást tett, hogy legyen ön is egészségügyi miniszter, ön is lehet, igen, már hogyha elkölti azt a költségvetési forrást, amit Kóka János a rendelkezésünkre bocsájt ezügyben. Jó reggelt kívánok még egyszer! Igazából honnan jött a gondolat, hogy ezt ilyen módon kéne társadalmasítani, ezt a felvetést?
4: Sok feladat van a mai egészségügyi kormányzat előtt. Egyrészt pénzt kellene teremteni, mégpedig sokkal több pénz, mint amiről szó van. Ahhoz, hogy esélyünk legyen egyáltalán felzárkózni, nem ez a sokszor hangoztatott 500 milliárd, hanem legalább 1000 milliárd forint kellene. Tehát ez az egyik feladat, hogy valahonnan kell.
2: De ez nem olyan, hogy akkor erre én azt mondom, hogy 2000. Tehát, hogy semmi sem elég valójában.
4: Semmi sem elég, ebben igaza van, mert sok 1000 milliárd forintos felhalmozott adóság van az egészségügyben, infrastruktúrában, szakemberhiányban, aminek mind utána kellene menni. De hogyha azt a célkitűzést nézzük, hogy mondjuk 4 éven belül zárkózzunk föl az Európai Unió átlagához, ami a GDP arányos költést illeti, akkor nagyjából ez az 1000 milliárd forint kellene. De nincs ez az 1000 milliárd sem, hiszen valahonnan máshonnan kellene elvenni, és hogyha máshonnan elveszük, az ott fog hiányozni. Én voltam annak idején kormánytag, és pontosan tudom, hogy mennyire rövid az a beszélgetés, ami egy pénzügyminiszter és egy szakminiszter között zajlik, hogyha azt mondom, hogy hát szeretnék még 100 milliárdot el. Tehát az egyik feladat az az, hogy honnan szerzünk pénzt. A másik feladat, hogyha lenne pénz, akkor se ebbe a kórház struktúrába öntsük be, mert ez bármennyit képes lenne elpazarolni, hanem próbáljunk meg nagyon célzottan odaadni, ahol a legnagyobb egészségnyereség keletkezik. És ez a játék, amit közzétettem a kokajanos.hu/szimuláció weboldalon, ezt a kettőt köti össze. Teremtsél pénzt, nézed meg, hogy honnan lehetne elvenni, és erre vannak egészen kreatív ötletek. A hevített dohánytermékek nagyobb megadóztatásától kezdve a vállalati egészségbiztosításon át, a GDP növekedés bizonyos arányának célzott egészségügybe juttatásán keresztül egészen az Európai Uniós forrásokig, meg egy egészségkötvényre is tettem javaslatot. Tehát erre vannak kreatív megoldások. Ezek egy része persze politikai konfliktus keletkeztet, hiszen érdekeket sért. Na most, hogyha ez megvan, ennek a játéknak az egyik fele az ez. Összeszedi, hogy akkor mennyi pénz sikerült megteremtened, hoztál döntéseket, és akkor annak eredményeképpen ennyi pénz összejött. És a játék másik része meg arról szólt, hogy akkor ezt a pénzt, ez hogy, mire költöd el? Szakdolgozói béremelése, kórházhigiénére, oktatásra, képzésre, AI-ra, digitális funkciókra, sok, több mint egy tucat ilyen cél van, és hogyha ezt végigcsinálja az ember, akkor utána a játék, egy szimuláció, az megmondja, hogy mondjuk 10 éves időszakban mekkora az az egészségnyereség, mekkora az az átlag élettartam növekedés, az elkerülhető halálozások csökkenése, amit ezeknek a döntéseknek köszönhetünk. Ad egy Semmelweis indexet, egy pontszámot, és akkor végül is lezárul a játék. Sok százan töltötték ki már az első.
2: Én is kitöltöttem, én nagyon vagány miniszter lennék, nagyon bátor, valószínűleg az első nap buknék meg, mert elköltenék rögtön mindenféle pénzt minden irányba. De közben meg ez a bátorság, ez amikor politikában van az ember, akkor elég gyorsan el szokott illanni, mert mindennek következménye van, és különböző társadalmi csoportok fognak megsértődni. Ez ennek a kockázata, nem?
4: A politikus számára a legnagyobb kockázat a bukás. De ez minden politikai karrierben benne van. És én azt mondom, hogy az egészségügy van annyira fontos, hogy ebbe belebukni is akár érdemes. Tehát célszerű szerintem egy olyan stratégiát vinni, és nem feltétlenül egészségügyi miniszterként, a játéknak ezen a baj, hogy legyen egészségügyi miniszter, de hogyha én választhatnék, akkor inkább 150 képviselő lennék egy személyben, hogy végig tudjak csinálni egy olyan kétharmados törvénymódosítási sorozatot, aminek eredményeképpen többek között az egészségügy is rendbe jön. De hogy például legyen egy új egészségügyi törvény. A mostani egészségügyi törvényünk 1997-es. Akkor még nem volt mobiltelefon. Tehát hogy várhatjuk el egy ilyen 30 éves törvénytől, amit persze sokszor módosítottak, és a szemléletével nincs sok baj.
2: Hogy nem ezen múlt alapvetően, azt hiszem.
4: Nem a törvényen múlt, de a törvény az kereteket ad. Sok mindenem múlik. Most nagyon nagy mértékben pénzem múlik egyébként, mert nagyon sok a szakmai rátermettség a rendszeren belül, és egyébként a közigazgatásban is. De hogyha nincsen pénz, és pont ezért fókuszál ez a játék a pénzteremtésre, akkor nem nagyon tudjuk megoldani. És a pénzen kívül, meg a rendszeren kívül, meg a reformszándékon kívül még egy dolog kell, itt most az előző riport éppen az AI-ról szólt, az oktatásban. Hát ugyanekkor a felületet megérdemelne az egészségügy, hiszen alapjaiban írja át az AI, az egészségügy szabályrendszerét. És most hiába költöttünk el sok 100 milliárd forintot egészségügyi informatikára, lényegében érdemes most újra kezdeni sokkal alacsonyabb költséggel, sokkal gyorsabban, de lényegében az AI eredményeit, az AI lehetőségeit beemelni a magyar egészségügybe a betegek érdekében, ebből iszonyú lehetőségek jönnek most.
2: Azt mondja, hogy Kóka János per szimuláció?
4: Igen. kokajanos.hu Ez egy weboldal per szimuláció.
2: Itt kell kitölteni. Hát legyen ön is egészségügyi miniszter. Ez játéknak is jó, meg egyébként egy csomó dolgot tanulunk belőle. Azokat a felvetéseket, amiket érdemes lenne elgondolkozni, hogy merre tovább, melyik úton.
4: Örülnék, hogyha diskurzus lenne belőle, tulajdonképpen ez ennek a játéknak a célja.
2: Köszönöm, hogy elmondta. Kóka János volt a vendégünk.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: van.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50 000 forint értékű AI keresési láthatóság elemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrend kiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör a Csintao Sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Ki volt írva, hogy Magyarország, Ausztria az előbb vagylagosan, de hát ez volt az első válogatott meccs. Nem volt jó vége, mert 5-0-ra kaptunk ide. Ez nagyon-nagyon régen volt. Ami meg most a témánk, ugyanúgy labdarúgás, csak éppen most a napokban. Messi, Messi és Messi. Róla szólt most minden. Hegyi Iván, jó reggelt, szervusz!
2: Szervusz, jó reggelt a kedves nézőknek.
1: Szóval van, aki azt mondja, hogy minden idők futballistája. Ez nagyon nehéz, mert nem tudjuk, hogy Orta György mit tudott volna ebben a korban, hogyha úgy készítik fel, és olyan futballistává válhat, mint Messi. Ezek az összevetések kicsit mindig értelmetlenek. De hogy ennek a 21. századnak a legnagyobb figurája a labdarúgásban, a tudásával, a karakterével, szerintem az megkérdőjelezhetetlen.
2: Milyen egyet értek, nem érdemes, azt sem, nem láttuk Meádzát sem, vagy én nem láttam Puskás se.
1: Hát igen.
2: Sajnos elég öreg vagyok már ahhoz, azt viszont mondhatom, hogy 4 olyan labdarúgó van, aki szerintem, hát persze nekem Albert Flóri is például, meg még sokat, de mondjuk, hogy 4 olyan, aki úgy közveti, majd inkább azt mondom, Pelé, Maradona, még sokat, de mondjuk, hogy 4 olyan, aki

0: szurkolsz, ellene vagy mellette, ez a négy, ez meghódított, mert ebbe voltak még játékosok, akik 3-1-ben voltak, tehát hogy ragyogóan cseleztek, ragyogóan irányítottak, és volt gólérzékük. De ez a négy, ez az én életemben ez egészen különleges helyet foglal el, és így ez ebbe a négybe benne van Lionel Messi, és aki azt mondja, hogy ő a világ valaha volt legjobbja, azt megértem, hiszen most már egy egész generációk felnőttek.
1: Hát és hozzáfoghatót nem látunk ma a pályán.
0: Igen, hát olyannyira nem, és ez a nagyon fontos dolog, hogy én a Cristianót nagyon sokra tartom, ugye az ő pályája a Messivel nagyon összekapcsol, vagy legalábbis a média állandóan összekapcsol.
1: Hát meg korban is, hát 2 év van köztük, hát gyakorlatilag párhuzamosan futott.
0: A Cristianónál nagyobb gólérzékű játékos nem láttam életemben. De azért a játék örömét nem közvetítette.
1: Nem, ő dolgozik, ő harcol, ő küzd.
0: Igen, tehát, hogy ami óriási tisztelet, és egyébként, hogy mondjak valamit, tehát a Cristianóval kapcsolatban, mondjuk a Hentó ugye 6-szor volt meggyőzte, és a bal szélen, és Sajnálországot a Real Madrid valamikor, akkor a Hentónak esélye sincs a Cristiano mellett.
2: Igen.
0: Meg... Pedig hát ki volt a Hentó?
1: Ugye azt szokták mondani, ha már ezt a párhuzamot hoztat, hogy Ronaldo vagy Messi, hogy Ronaldo egy tanult zseni, aki iszonyatos mennyiségű munkát rakott abba, hogy annak is látszódjon. Messi meg úgy született, hogy zseni, és ahhoz rakta hozzá a munkát. Ez valószínűleg, nagy különbség, de a munka mindegyikben benne van.
0: Hát először is. Mind a kettőben benne van, másodszor is, hogy a Cristiano is egy zseni. A gólérzéket azt nem lehet tanulni. Aki ennyi gólt rúg, aki mindenhonnan gólt rúgott, aki 40-en túl is gólt rúgott. De valóban abban az értelemben nyilván a Cristiano óriási figyelmet fordított arra, hogy hogy nézzen, de most nem az, hogy kívülről, arra is, de nem ez volt a lényeg, hanem arra, hogy a fizikumára. Hát a Messi ugye a bolha. Ennél kisebb nagyságot még nem láttam, bár Maradona sem volt egy óriás. De tényleg, szóval lenyűgözött, tehát, hogy, és a Messinek volt egy nagyon nagy előnye. Mondjuk Pelével vagy Ronaldo, mármint a fenoménnal szemben, hogy a Messi nem volt sérülékeny. A Pelét nagyon lehetett rúgni időnként, a Ronaldot szétrúgták. A Messi valahogy ezeket kikerülte. Maradonát is nagyon rúgta.
1: Kapott eleget, a Messi is kétségtelenül, de igen, a nagy sérülés.
0: Emlékszel olyanra, ami, hogy a bilbaói mészáros agyorúgta a Maradonát, az olyanra nem emlékszel Messi pályafutása. Persze, hát nyilván, ki szeret feküdni.
1: Hát igen, vannak olyan gólok, egyébként az internet ebből a szempontból zseniális, mert ha valakinek majd hiányzik, Messi órákig tudja nézni az interneten keresztül. Szóval, hogy vannak olyan gólok, amik lényegében ilyen rajtszélgyőzelmek, tehát elindul a saját tér feléről, körbe megy mindenkin és berúgja, tehát nem tudnak vele mit kezdeni. Na ez a zseni, ez az, amit nem lehet megtanulni. Amit elveszít Argentína azzal, hogy Messi visszavonul a válogatottságtól, azon zokognak az argentin szurkolók túl azon, hogy Messit elvesztették. Mert hogy lehet, hogy nem a legjobb VB-je volt például a legutóbbi VB.
0: Hát tudod mit, 39 éves.
1: Jó, oké, de hogy most is úgy voltak vele, hogy amíg van Messi, addig van esély. Ez nyilván túlzás. Minden ilyen esetben mindig túlzás. De, hát nézd, de mit jelent Argentinának ma Messi? Hát azt, amit Maradona, akinek egyháza is volt?
0: Hát körülbelül így búcsúztatták Maradonát is, ahogyan Messit. Persze technikailag, már mint fénytechnikailag nem álltak ott, mondjuk akkor még. De én azt mondom neked, hogy amikor Pelé elbúcsúzott, akkor Brazília 24 évig nem nyert világbajnoki címet. És hát a Pelével hoztam egy kategóriába, akkor ez, tehát van mitől tartani. Sőt, még Messivel is, így az argentinok sokáig nem. Tehát, hogy azt mondtad, hogy az utolsó VB-je talán nem is volt olyan jó. Szerintem az utolsó kettő volt a két legjobb VB-je.
1: Na tessék. Na jó, címet is nyert, tehát
0: igen,
1: azért nem lehet nagyon károsztott.
0: A élete legnagyobb sikerét, hiába, hogy a világot talpra állította, és közben a világot talpra állította, a védelmeket meg fektette le. Ez így függött össze, de azért a 2022-ben óriási teher került le róla. Mert a világ legjobb játékosa,
1: aki nem nyert még
0: világbajnokságot. Tehát, hogy ugye ez elképzelhetetlen Diego Maradonával, Ronaldóval, már a fenoménnal vagy a Pelével. És akkor, hát ez akár mit csinált Barcelonába, akár hány embert fektetett le, akár mit csinált a

0: Féval, nem tudom, akik ott voltak, azt nem tudom. Lehet, hogy büszkék rá, hogy ott feküdtek utólag.
1: Viszont jó, hogy ezt mondod. Úgy is Barcelona játékos maradt, hogy hát nem is tudom, most hirtelenjében, vagy 6 éve nincs a Barcelonában. Nagyjából hát, így. Tehát, hogy ő az örök Barcelona játékos, akkor is, amikor a Paris Saint-Germainben játszott, akkor is, amikor most a Miami-ban játszik. Valahogy összeragadt a két dolog.
0: Ő hát olyannyira, hogy itt azért legyünk egy kicsit büszkék. A Barcelona Messiig egyedül Kubala volt. Még Cruyff sem volt akkora.
1: Igen. Ott van Kubala, a Kubala szobor megint a stadion előtt.
0: Igen, Kubala volt a Barcelonának, pedig hát ugye Kubala nem volt meggyőztes, ugye 92-ig nem nyert a Barcelona bekeddelsz, vagy BL-t. Ami Kubala volt, azt nem hitte volna senki, hogy lesz valaki még Kubala a Barcelonának, és Messi megugrotta. Tehát most már meditálni kell, de legalábbis a kettő együtt. És azért azt gondoljuk meg, hogy Johan Cruyff, aki azért mégiscsak volt valaki játékosként is, egy edzőként, például ő volt az első edző, aki meggyőzelemre vezette a Barcelonát. És azután, hogy ugye játékosként, meg nem tudom, 60-tól 74-ig nem volt bajnok a Barcelona, és akkor vele lett, amikor játszott. Tehát, hogy és Johan Cruyffot is egy magyar megelőzte, de Messi az beérte a Kubalát.
1: Hát az mondjuk, hogy jó lesz, Kubala és Messi szobrok.
0: Hát Cruyffot is le, hát és hány van?
1: Ez tulajdonképpen rendben van. Még egy utolsó, nagyon rövid gondolat, a búcsú. Ronaldo nem tud szépen elbúcsúzni a portugál válogatottól. Egyszerűen nincs benne a karakterében a jelek szerint. Messi viszont úgy tudott dönteni, hogy akkor legyen egy búcsú meccse is, és elköszön az argentin közönségtől. Mennyivel elegánsabb?
0: Szerintem a Cristiano-nak is lesz.
1: Nyilván lesz, persze. Kell, hogy legyen.
0: Én a Cristiano-val vagyok. Van igazad abban, meg mindenkinek, hogy nem kéne berugdalni az ajtókat. De azért ahogy Messi sem csak Argentina hőse, úgy Cristiano sem csak Portugáliáé, hanem az egyetemes futballé. Én azt gondolom, hogyha be is rúgta az ajtót, ami nem egy elegáns dolog, ezt egyetértek, akkor is a mi fiunk. Mi ezért bolondulunk, nem?
1: Nyilván, és neki is megvan ugyanúgy a rajongótábor, mint Messinek, azért ezt is tegyük hozzá. Írsz egy könyvet a Bajnokok Ligája történetéről. Nyilván ez a két figura, akit itt emlegettünk, de hát leginkább most ugye Messiről beszéltünk, kult szereplő kell, hogy legyen benne.
0: Hát ugye az a egészről a története, és persze a kult szereplő, mind a kettő. De hát ebben az a jó, ugye a legutóbbi, tehát a Puskás arénában volt a döntő. Azt úgy lehet mondani, hogy Puskástól a Puskás arénáig, és azért ez nekem még Lionel Messinél, vagy Cristiano Ronaldo-nál is kedvesebb, pedig ahogy mondtam, ők is a nem magyarok ugyan, de a mi fiai.
1: Na, a könyv még nincs meg, de majd mindjárt meg lesz, Hegyi Iván viszont megvan, örülök, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Messit meg még láthatjuk, hogyha amerikai futballt nézünk. Tartsanak velünk a jövő héten is. Egy másik csapat várja itt önöket. Viszont jövő héten az Egyenes Beszédben találkozhatunk. Szép napot, jó hétvégét!
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport. Nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek. Moli, Grasas, Vali és a Bokcsarnokban november 28-29 jegyek a Vántigeten.
2: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Kellemes őszi idő várható. A központi nyomozó főügyészséget bírálta az aranykonvoj ügy miatt a miniszterelnök. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét a központi nyomozó főügyészséget bírálta a kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, botrány, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében eddig csak kis rendőröket hallgattak ki és gyanúsítottak meg, míg az akció kitalálóját és parancsnokát nem. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktor volt kormányfőt, hogy tisztázza a nyilvánosság előtt, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. A Fidesz úgy reagált, szerintük az akcióval sikerült véget vetni az ukrán maffia Magyarországon keresztüli pénzszállításának, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Nem volt beleszólása a Magyar Művészeti Akadémiának a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos forrás elosztásába, közölte az MMA újraválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Turi Attila hangsúlyozta, az összegek felosztásának nyilvánosságra kerülése után kértek tájékoztatást a pénz felhasználásáról. Turi Attila szerint egyes kollégiumokban felmerülhetett a politikai nyomásgyakorlás, de az MMA nem pártpolitikai intézmény. Az elnök beszélt arról is, hogy készek együttműködni a kulturális tárca vizsgálatában. Segítséget ajánlott a közel-keleti háború rendezéséhez az iráni kollégájával tárgyaló orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, Moszkva kész minden tőle telhetőt megtenni a helyzet megoldásáért. Masud Pezeskian, iráni elnök, ugyanakkor a párbeszéd iránti elkötelezettsége mellett arról beszélt, hogy az Egyesült Államok minden egyes tárgyalás alkalmával újra támadást indít ellenük. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit külügyminiszter. A Kijevbe látogató Ed Miliband közölte, hogy a büntető intézkedések elsősorban olajipari és elektronikai vállalatokat, az orosz árnyékflotta hajóit az Oroszország által támogatott határokon átnyúló fizetési és elszámolási rendszert, az úgynevezett A7 nemzetközi hálózatot érintik. Megérkezett Budapestre az első új, 56 méter hosszú KAV villamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól a korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Lesz egy kétnapos fesztiválja a Mú Színháznak, azt ünneplendő, hogy 10 éves az Orpheus és Euridiké, ami Simkó Beatrix, Trisha koreográfus és táncművész munkája. És hát vele már beszélgettünk itt ebben a műsorban, hogy újra köszöntöm szeretettel. És hát a múló időt ez a 10 év mutatja, de egy táncos pályafutása meg nem akkor kezdődik, amikor elvégez egy iskolát, úgyhogy ez a 10 év ez mit sem jelent, ugye? Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Az alkotó társam Grecsó Zoltán, az együtt hoztuk létre ezt az előadást 2016-ban, és nem gondoltuk volna akkor, hogy valóban a pályáknak ezen a részén 10 évig végig kísér minket egy előadás ilyen.
1: Ez már eleve furcsán kezdődött, mert hogy a Víg Színházban volt a bemutatója, ami táncelőadásoknak nem szokásos helyszíne.
5: Valóban ez egy rendhagyó együttállás volt, hogy abban az időben volt két külsős táncprodukció a Víg Színháznak a házi színpadán, ami egy nagyon ideális intim tér lehetőséget adott, és ezt később is meg tudtuk valósítani más helyszíneken. Ugye most a Musz Színházba költözik erre a két napra az előadás, és nagyon jó élmény volt, hogy a Víg Színház közönsége a kortárs tánc, a budapesti kortárs tánc közönséggel folyamatosan találkozott, és a nézőtéren különböző érdeklődésű és korosztályú nézők voltak minden alkalommal, szinte telt ház jelen az előadáson.
1: Amivel be is járták a világot, már nem a közönséggel sajnos, hanem az előadással magával. És mennyi, igen, 10 év, az szerintem az pont elég idő, hogy reális kérdés legyen, hogy mennyit változott az előadás?
5: Az előadás egyébként maga a dramaturgiájában és a mozgásanyagában nem változott semmit. Mi változtunk sokat, de azt mondják a nézők nagyon jó visszajelzésben, hogy ez nem nagyon látszódik, de azért mi ezt érezzük nem csak a testünkben, de nyilván a gondolkozásunkban is, hogy amikor létrejött ez a produkció, és amit akkor mondjuk gondoltunk egy párkapcsolatról, ami ahogy felépítettük ezt az előadást is, az ugye nagyon sok gondolattal, meg ahogy értünk és változtunk, különböző élményekkel rakódott tele. Tehát így mondhatjuk, hogy minden előadás más belülről, azzal, hogy mi is folyton változunk, emberileg, szakmailag is.
1: Van, amit ma másképp fogalmaznának meg? Ez azt is jelenti egyúttal?
5: Nem gondolom, hogy másképp fogalmaznánk meg, mert mindaz ami most is foglalkoztat minket, meg amivel akkor is foglalkoztunk, ez egy nagyon általános érvényű dolog, ami akár a férfi oldalon legfőképp inkább ez a megmentés témája, a bizalom témája, és a különböző látásmódok és értékrendeknek a ütközése, ez 10 év alatt nem porosodott ez a téma és megközelítés.
1: Hát az biztos. Ez a mi bajunk is egyébként, nem hogy 10 év alatt az emberiség történetében sem, de hát visszanyúlunk elég mélyre Orpheus és Euridiké történetében. Ez egy jubileumi fesztivál, ez két napot jelent ez összesen, viszont két napnyi workshopot. Az hogyan lesz?
5: Igen, tehát helyet kap a pénteken este, film, amit Zömölki Dániel rendezett, és az előadás nyomán egy táncfilm adaptáció, illetve szombaton az előadás ismét látható, és mindkét napon tematikus workshopokkal várjuk a kedves érdeklődőket, lesz páros workshop, amit ketten vezetünk Grecsó Zoltánnal, az előadás egyes szegmenseiből lehet ízelítőt kapni, illetve az egyéni workshopokon az időre, a változásra, és az előadásban megjelenő témákra is fogunk reagálni. És ezek töltik meg közösségtalálkozó, kiállítás, megnyitó és buli ezt a két napot.
1: Buli. Egyébként meg a Muszin az egy kicsikét olyan, mint a saját állandó játszóhelye, nem?
5: Igen, igen. Nekem most már az elmúlt hosszú évek során, 4-5 év alatt állandó intézményi és játszói alakult. És a Víg Színház után egyébként ennek a produkciónak is a új otthona lett a Színház.
1: Akadózik a vonal, úgyhogy ezt elég gyorsan kénytelen leszek rövidre zárni, bár még egy csomó mindent kérdeztem volna, de akkor koncentráljunk egy kicsikét a lényegre, az pedig ugye nem más, mint hogy pénteken és szombaton 9-én és 10-én lesz az Orpheus és Euridike jubileumi fesztivál a Mú Színházban. A Mú Színháznak is érdemes mondanunk a címét, bár remélem sokan tudják, hogy a 11. kerületben a Körösi József utcában található. És hát egyébként is Simko Beatrix Trisát ott találják különféle előadásokkal. Most éppen nézem, hogy hát nem sokkal később a Back to Basic című szólóestje is ott lesz.
5: Igen, azt sajnos nem hozzám kapcsolódik az előadás. Nekem majd februárban lesz újra a Sivatag előadásom, és egy új produkcióm a Mú Színház.
1: Oké, akkor figyeljük, követjük, és köszönöm. Tehát akkor még egyszer a lényeg, Simko Beatrix Trisa és Grecsó Zoltán hozták létre 10 évvel ezelőtt az Orpheus és Euridike című előadást, ezt ünneplik most a Mú Színházban október 9-én és 10-én egy kétnapos workshoppal és magával az előadással.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Színház és könyv, együtt ajánljuk a kettőt, bár egymás nélkül fognak megélni, de nyilván együtt a nagy élmény, hogyha valaki tudja, hogy a Mennyit adtál érte című regény miről szól, majd találkozik a Jurányiban ennek a színpadi változatával. Gyurica Katalina a szerző, aki itt van a vonalban, és akit szeretettel köszöntök.
2: Jó napot!
1: Jó napot kívánok! Egy olyan regényről beszélünk, ami olyan témákról szól, amikről szerintem nagyon nehezen beszélünk úgy általában is, és hát a béranyák, a peteseit, donorok, a meddőnők világa az most is, mind a mai napig is valamilyen suttogós téma, vagy tabu téma. Ugye?
2: Igen, hát valamennyire most már változott a helyzet, hogy sokkal jobb, mint pár éve ezelőtt, de azért valóban én nagyon sok titok, meg feszélyezett beszélgetés, meg ilyen sugdolózás övezi. Annak ellenére, hogy most már egy csomó olyan gyerek van, aki ilyen alternatív úton született, petese donor, vagy béranya, vagy sperpanol segítségével. Vagy
1: hát által. Igen, de amíg filmsorozat szól arról, hogy a béranyaság illegális, és milyen módon az alvilág eszköze, már pedig ugye volt egy ilyen magyar filmsorozat nemrégen, addig ez egy nagyon nehéz téma, még azok között is, akik ezt elfogadják, mert erről nyíltan beszélni, az olyan mit fognak szólni téma.
2: Hát az egész Európán van illegális. Az embercsempészet hatája alá esik. A nőjogi szervezetek közül nagyon sokan azt mondják, hogy ez ugyanolyan, mint a prostitúció, hogy a női test ugyanolyan kizsákmányolása. És akkor egyik oldalon itt vannak azok, akik azon az oldalon állnak, hogy de hát van olyan, hogy gyerek utáni vágy, és az, aki mindent megtesz azért, hogy saját gyereke születjen, annak miért nem adjuk ezt meg. Másik oldalon meg ott vannak azok a nők, akik jellemzően szegények, jellemzően alul edukáltak, az országok leszakadó régiójából származnak.
1: Világos. Staub Viktória játsza majd azt a szerepet, aki a béranyát alakítja a darabban és a könyvben is Rebeka személyében, és Krisztinát Ulman Mónika játsza, ő a másik fél ebben az ügyben, a Jurányi Kamara termében lesz ennek a bemutatója egy hét múlva. Hogy alakul ilyenkor ez a történet? Ki talált meg kit? A dramaturg, aki Tasnádi István ebben az esetben készített színpadi változatot, de ő jelentkezett, vagy ez az ön ötlete volt, hogy ezt színpadra kellene rakni?
2: Megjelent a regény pár évvel ezelőtt, és igazából pontosan emlékszem, hogy mikor jelent meg, mert úgy volt azon az estén, hogy a Bordély Alexandra fog felolvasni a regényből részleteket, de pont akkor indult be a szülés nála, úgyhogy akkor jöttek az ikrek, akkor születtek, amikor megjelent ez a könyv, ami a gyerek utáni vágyról és a gyerekvállalásról szól. Szóval most lett kb. 4 éve, és aztán elindult egy úton, nagyon sok visszajelzés érkezett, minden oldalról megkerestek nők és férfiak egyaránt, és aztán lehetett beszélgetni Tasnádi Istvánnal, akivel Péter Finovákival kötött össze, akinek a darabjából már készített István színpadi adaptációt. Hát ugye ez is egy ilyen hasonló téma, mint amilyen az Évái is, hogy tabusított női erős történet.
1: Igen, ott a bántalmazás volt a főszál. Igen.
2: Igen, és akkor elolvasta a Tasnádi István, egy héten belül visszajelzett, hogy ő akarja, és még azon a nyáron át is dolgozta, egy ilyen színpadi adaptációt készített belőle, és akkor onnantól ennek már nagyon gyorsan elindult az útja, hogy kitaláltuk, hogy kik legyenek a színésznők, és akkor ment már tovább.
1: És aztán Tasnádi István is rendezi meg. Könnyen adta magát a szöveg, vagy ön könnyen adta a szöveget ennek a darabnak? Azért ez mindig egy küzdelem, mit húzunk ki, mi marad?
2: Igen. Ugye én írtam egy 300 oldalas regényt, és akkor ebből született egy 50 oldalas szövegkönyv. Ilyenkor az írónak én mindig összefacsarodik a szíve, hogy van benne több olyan mondat is, vagy olyan jelenet, amit egyszerűen kihúztunk azért, mert már nem fért bele, mert a színpadon amúgy is mást mutatunk be, teljesen más műfaj a kettő. Még én leírtam hosszú oldalakon át, hogy mit érzett a szereplő, akkor itt meg bejön a Stavviki, és eljátsza.
1: És érez, és akkor nincs mit mondani hozzá. Igen,
2: hogy nem kell hozzá extra szó. Igen, és ezt tudja a szerző fejben, de azért néha így összefacsarodik a szívem, amikor úgy érzem, hogy nincs benne az a fontos mondat, de ezek már csak ilyen apróságok. Én nagyon elégedett vagyok, és nagyon boldog, hogy ez így színpadra került.
1: Jár próbákra?
2: Igen. Nagyon sokáig Brüsszelben éltünk, és akkor nem, de akkor is igyekeztem úgy hazajárni, hogy mindig egy próba folyamatra beüljek, akkor láttam darabokban, láttam az egyik színésznőt, aztán a másikat, azt láttam őket együtt, és ugye még van egy harmadik szereplőnk is, a Monori András, aki zenén kíséri különböző hangszereken ennek a két nőnek a összeollózott, összejátszott monológiát. Úgyhogy ott van ő is a színpadon. Én nem is tudom, mikor talán a művészetekről előtt láttam így egybe lenyomva az egészet, hogy nem megállítva a jeleneteket így felmorzsolva, hanem így elejétől végig.
1: Na de hát akkor itt van lehetőség, akkor... hogy érjen a darab. Arra szoktak panaszkodni mindig a színészek, hogy próba, főpróba, bemutató, és még nem érett meg a szöveg. Hát itt most volt erre
2: idő? Nem, szerintem még igen, volt, meg ugye művészetek volt benne nyáron egymás után kettőször, és akkor most vagyunk októberben, most lesz a premier, de hogy itt a premieren ez most már olyan lesz, hogy itt már mindenki ismer mindenkit, mert mindenki tud mindent.
1: A könyv az írónak az igazi premier, de ez is az? Igen. Izgul azért?
2: Hát annyiban más, hogy ez a könyv az ilyen egyszemélyes siker vagy bukás. Vagy szeretik, vagy nem szeretik. Ott egy emberre hozzák össze az egészet. Ez meg egy ilyen csapatmunka, hogy annyi szereplője van ennek. Ugye hárman vannak a színpadon, de azon kívül ott a rendező, ott van a Jurányi ház is. Igen, izgulok az igazság, igen, most
1: egy kicsit izgulok.
2: Igen, ugye mi van, ugye sokkal részletgazdagabb maga a regény, kit hogyan érint majd, ugye itt azért nagyon erős emóciók vannak, ki mennyire tartja olyannak, amit így gyorsan fel tud dolgozni, ki az, akit majd nagyon meg fog viselni, ki az, akinek ez erőt ad és bátorítást, milyenek az arányok, vajon eltaláltuk-e az arányokat?
1: Vasárnap este kiderül. Október 11-e, vasárnap este 20 óra, Jurányi Kamaraterem, mennyit adtál érte? Ez a címe Gyurica Katalina azonos című regénye alapján készítette Tasnádi István és Játsszák Ulman Mónika és Taub Viktória, a zene Monori Andrásé. Katalina, köszönöm szépen, hogy beszélhettünk róla.
2: Én is köszönöm.
1: Minden jót kívánok. Gyurica Katalina volt a vonalban.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától.

0: hallgatóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Boros tértől. Tart a helyszínelés a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca előtt a belső sávban. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztúria előtt, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcától, valamint a Rákóczi hídon Budára. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Forgas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ismét itt az őszi Margó Fesztivál, október 15-én kezdődik. Ez egy irodalmi fesztivál, talán tudják már, a Nemzeti Táncszínházban a Millenárison tart 3 napon keresztül. Hát egész pontosan ugye 18-áig, az már a 4. napja, egy egész hétvége, ha úgy tetszik. A szervező, fesztiváligazgató, ötletgazda és hát minden bajnak az elviselője ezzel kapcsolatban Valuska László, akire ilyenkor óriási terhek hárulnak nyilván, de már van egy csapata. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval ez már egy kialakult rendszer, hogy hogyan készül, ugye?
2: Így van, hát ez most már egy ilyenkor tavasszal elkezdjük ennek a szervezését, hogy minden külföldi ide érjen, és minden magyar szerzőnek a könyve megjelenjen erre az időszakra.
1: Na hát ez utóbbiért nem önfele, ezért a kiadók nyilván, de hát nekik meg érdekük megmutatni magukat, mert ez az ősz egyik legnagyobb eseménye számukra. Egyébként kereskedelmi értelemben is?
2: Abszolút kereskedelmi értelemben is. Ugye itt egy olyan közönség van, akik nagyon sokat olvasnak, nagyon fontos nekik az, hogy minőségi magyar meg világirodalmat olvassanak, úgyhogy, és dedikáltatni is lehet, úgyhogy nagy vásárlások szoktak lenni, de azt hiszem, hogy egy fesztiválnak az a lényege, hogy a kíváncsi és nyitott közönséget kielégítse mindenféle értelemben, mert az, hogy most egy zenei vagy egy színházi fesztiválon kapcsolódunk ki, vagy érezzük jól magunkat, az ilyen értelemben mindegy, mert hát mit szeretnénk, sok újdonságot és inspirációt gyűjteni.
1: És hát a lista, hogy ki mindenki mutatja be az őszi Margón a friss könyvét, az egészen magával ragadó, tehát hogyha a vége felől jövünk egy névsorból, Závada Pál vagy Tisza Kata, ott lesz Rakovszky Zsuzsa új könyve, és megjelenik Bödöcs Tibornak az új műve, Karafiátor Sajától kezdve H. Jánosig, hát ezt én most nem is fogom mindet végig sorolni, hatalmas lista. És hát nyilván népszerűek ezek az alkotók, tehát például, ha dedikálás van, akkor nagy sorálás lesz, erre kell készülni.
2: Igen, hát a Tisza Kata régi visszatérünk, és hát ilyenkor már úgy készülünk, hogy neki sokkal több tere is ideje legyen dedikáltatni, mert tényleg 2-3 órákat szokott aláírni, mert mindenkinek aláírja a könyvét.
1: Majdnem elszóltam magam, félig ki is mondtam az előadás szót, hát ez egy kicsikét, ez egyébként nem lett volna téves, mert hogy esténként zenei irodalmi programok is vannak, azokra kell jegyet venni, egyébként a nappali könyvbemutatók azok ingyenesek, látogathatók.
2: Így van, a 4 napnak a nagy része, tehát ingyenesen látogatható, ami fontos, hogy időben kell érkezni, mert ha megtelik a terem, akkor nem tudjuk beengedni sajnos az embereket, és szerintem az előadás se túlzás abban az értelemben, hogy nyilván itt beszélgetések vannak, de nagyon sok színész olvas fel szövegeket, és annyiban is előadás értékű, hogy szerintem az, hogy 2 ember vagy 3 ember beszélget egy színpadon, annak a tartalma is meghatározhatja ezt az élményt, tehát hogy ne az üssön az ember eszéből, hogy milyen szürke lehet eljönni egy könyvbemutatóra, mert szerintem iszonyú izgalmas. És hát az esti programok, amik lesznek, azok annyiban nagyon különlegesek, hogy az első nap a Mordáj zenekar jön, akik ilyen iszonyú izgalmas új folk típusú zenét játszanak, és Sebő Ferencre fognak emlékezni, mert nagy hatással volt rájuk. Második este meg egy eddig soha nem látott produkció lesz, és remélem, hogy tökéletesen fog sikerülni, mert Kis Tibor Noé Olvadás című regényéhez készültek dalok különböző zenészek előadásában, Jónás Vera, Pándi Balázs, Pátkai Rozina is csinált dal, és most egyszer összeáll ez az egész csapat egy felolvasós irodalmi estre, amiben lesz improvizáció, lesznek komoly zenei elemek, lesz zaj és zörej, én nagyon várom, és hát amit talán, hogyha lehet kivételesen ilyet mondani, számunkra a legfontosabb, hogy idén 15 éves a Margó, és megkértük Máté Gábort, hogy segítsen elkészíteni egy ilyen igazi gála műsort, hogy megünnepeljük ezt a 15 évet, 15 éve a Margón címmel. Itt fel fog lépni Spiró György, Tompa Andrea, Hály János, Kollár Klemenc László, Simon Márton, az Amőba zenekar, és felolvasások lesznek, zene lesz, slam lesz, minden lesz.
1: Menő. Ez jól hangzik.
2: Nagyon várjuk.
1: Hát azt megértem. Még egy dologra hadd térjek ki, gyakorlatilag zárásként, mert aztán az összes többi tessék szíveskedni a helyszínen magukba szívni. Itt van a Margó díj, ami hát szintén már több mint egy évtizedes hagyomány, és az egyik legfontosabb díján nőtte ki magát, ami az egész fesztivált megemeli, meg az első köteteket. Mert hogy a legjobb első kötetes szerzőknek jár a Margó díj. És hát, hogyha visszagondolunk arra, hogy kik voltak a legjobb első kötetesek, hát ők már a sokadikat írják, és hát nem tévedtek sokat a díjazók.
2: Hát igen, ez így van, és nagyon örülök, hogy így lett felvezetve a Margó díj, mert nagyon fontos ügyünk az eleje óta, és azt gondoljuk, hogy ebben a tizenakárhány évben, amióta csináljuk, sikerült bebizonyítani azt, hogy az első könyv az nem csak egy pályakezdés jelent, mert hát, hogy messzebb ne menjek, az aktuális Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlónak az első regénye, a Sátántangó volt, ami a Nobelig vezető útnak is egy meghatározó eleme volt, és szerintem az fontos a mi részünkről, hogy a közönségnek megmutassuk, hogy milyen színes és gazdag irodalmi élet van, és én itt házon belül szoktam mondani, és akkor most ebben az adásban is kimondom, hogy nekünk tényleg úgy kell zsűriznünk, úgy kell kezelnünk ezeket a szerzőket, hogy a mi esetünkben soha nem lehet tudni, hogy kiből lesz egyszer Nobel-díjas.
1: Igen, ez egy jó megközelítés. Legyen sok Nobel-díjasuk, de legalábbis most legyen sok olvasó, aki odalátogat, ezzel nem lesz baj, és lássanak jó könyveket, olvassanak sokat. Valuska László, köszönöm szépen, a fesztivál igazgató beszélt az őszi Margóról, ami október 15-én kezdődik.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járod, a nagyok táncát járod, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

lányok a bában a legszebb, meglátod nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes őszi idő várható. Közel 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak a gyermekvédelmi rendszerben. Újabb halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurkó Szilvia a bicskei gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így a visszaélések nehezebben derültek ki. Az államtitkár szerint a rendszer vezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről. Erről számoltak be a szakszervezetek a szociális szektor érdekegyeztető fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaznak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Ismét halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Zaporizsjában egy ember meghalt és öten megsebesültek, amikor egy légibomba egy emeletes épületbe csapódott. A nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivskból egy halálos áldozatról számoltak be, és Odessa infrastruktúrális létesítményeit is újabb támadás érte. Ott senki nem sérült meg. Tegnap Kramatorszkban orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek. Egy letartóztatási akcióban tüzet nyitott egy autóra az amerikai bevándorlási hatóság egyik ügynöke New Yorkban. A férfi mellett egy 5 éves gyermek ült. A büntetett előéletű dominikai köztársaságból származó férfi kórházba került, a gyereknek nem esett baja. A belügyminisztérium szerint a keresett személy kapcsolatban állhat az egyik bűnbandával, amely tavaly brutálisan meggyilkolt egy határőrt. Zorán Mamdani polgármester elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és a New York-i bevándorlás ellenőrzési műveletek leállítását követelte Donald Trump elnöktől. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások. Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. Napközben mindenütt gyengül a szél, a hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Emonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Vagyonadó, kata, árrés, sapka, meg annak kivezetése, kedvezményes áfa, ilyenekkel foglalkozunk a mai gazdasági műsorban. Itt rögtön a katával, és Ángyán Balázs fogja megfogalmazni azt, hogy például a számlász.hu csapata hogyan készül a katás módosításokra. Ugye itt most megint megnyílik sokak számára a lehetőség, nyilván sokan élnek is majd vele, és átállnak a katás számlázásra. Ez gondolom, hogy sok feladatot hoz majd önöknek is. Jó napot kívánok, Ángyán Balázs, a számlász.hu ügyvezetője a vonalban.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is, valóban így van. Amikor a TIPAPÁT bejelentette, hogy szeretné kiterjeszteni, illetve visszahozni a katát, nyilván mi is elkezdtünk spekulálni, hogy mire lehet számítani, tehát ilyen értelemben nem ért bennünket meglepetésként, és be is terveztünk a munkarendünkbe egy komolyabb időszakot, amikor ezzel fogunk foglalkozni. Tervezzük, hogy nagyon sok segítséget nyújtunk a katás vállalkozásoknak, egyébként nem csak nekik, hanem az általány adózó vállalkozók számára is januártól néhány igen kedvező meglepetéssel készülünk, ami nagyban segíteni fogja az ő könyvelési és adózási teendőiket.
2: Nagyjából az ötöde most a katázók száma annak, amelyik a változás előtt 2022-ben volt. Úgy kalkulálnak, hogy talán a fele ennek a csoportnak vissza is lép a katás rendszerbe, és nyilván lesznek új belépők, hát hiszen változik az élet körülöttünk. Mire kell készülniük, vagy hogyan fognak ők számlázni, és hogyan fognak tudni együttműködni az önök rendszerével?
3: Mindenek előtt azt szeretném kiemelni, hogy amit jelenleg tudunk, az ugye még nem egy hivatalos jogszabály, hanem egy bejelentés, amelynek a keretei vélhetően jelentősen már nem fognak változni, de azért a részletszabályokból kiderülhet néhány olyan apróság még, ami befolyásolhatja a vállalkozók döntését. Egyébként a számossággal kapcsolatban az elemzéseink azt mutatják, hogy nem indokolt az összes egyéni vállalkozónak rohanni a könyvelőihez, hogy a lehető leghamarabb jelentkezzenek át a katára. Lesznek, akiknek kifejezetten kedvező lesz az, a most bejelentett katás adózási mód. Ugyanakkor azt látjuk, hogy lehetnek szép számban olyan vállalkozások, különösen kereskedő vállalkozások, termeléssel foglalkozó vállalkozások, illetve akiknek a éves jövedelme nem közelíti a 20 millió forintot, akiknek nagyon-nagyon komolyan érdemes meggondolni, hogy váltanak-e katára, könnyen előfordulhat, hogy az általányadózás nekik továbbra is kedvezőbb marad egyébként. Maguknak a katás vállalkozóknak, csak úgy, mint bármely vállalkozónak, nem kell külön készülnie a számlász.hu használatával kapcsolatban, pontosan ugyanúgy kell a számlákat kiállítaniuk, mint eddig. Amiben többet fogunk tudni segíteni a jövőben, az inkább az adózás és a könyvelés kérdései lesznek.
2: Egy év iránt önöknek ez mekkora terhet jelent? Mennyire kell belenyúlniuk a rendszerbe, hogyha már látják a részletszabályokat? Hogy kalkulálnak?
3: Mindenkinek ilyen hasonlóan kellemes terheket kívánok, mint amit ez nekünk jelent. Kell vele dolgoznunk, nyilván több hónap munkát kell beletennünk, tehát az év végéig azért intenzíven dolgozni fogunk, hogy januártól meg tudjunk felelni az új jogszabályoknak. A kollégáim készültek is erre most már egy ideje, de ilyen értelemben mégis csak egy kellemes teherről beszélünk, hiszen új ügyfelek csatlakozását várjuk, illetve egy csomó ügyfélnek fogunk tudni több segítséget adni, mint akár jelenleg.
2: Mennyire tudják a mesterséges intelligenciát bevonni már, mint egy technológiai cégtől elvárható a napi munkájukba?
3: Nagyon intenzíven használjuk. Nem megváltásként, nem csodaként gondolunk rá, sokkal inkább egy elképesztően hasznos technikai eszközre. Elemzésekben, előkészítésben, tervezésben is nagyon sokat tudjuk használni, de egyébként már a konkrét programozási feladatok egy igen jelentős részét is át tudjuk adni a mesterséges intelligenciának, és így a mi kollégáink inkább a tervezéssel, ellenőrzéssel, validálással és a magasabb típusú értékteremtő feladatokkal tudnak foglalkozni.
2: Még a Katár jutott eszembe, mert említette, hogy nem kell rohanni azonnal a könyvelőhöz, meg kell várni a szabályokat, és végig kell okosan gondolni, hogy kinek mi a legjobb, a legkényelmesebb, a legzsebb gazdaságosabb megoldása. Hogy oké, de például nagyon sokan azért szerették a Katát, mert lényegét tekintve a könyvelőt nem is kellett használniuk. Ez valószínűleg így lesz ezután is.
3: Valószínűleg így lesz. Hát a jövő azért az, hogy még inkább az várható, hogy a mesterséges intelligencia elterjedésével egyre többen fogják majd úgy érezni, hogy saját maguk is el tudják készíteni a szükséges könyveléseket, illetve az adóbevallásokat. Maga a szabályozó hatóság is abba az irányba gondolkodik, hogy hogyan lehetne ezt a típusú adminisztrációs terhet minél inkább levenni a vállalkozók válláról. Mindazonáltal mi azt tapasztaljuk, hogy a legegyszerűbb adózási módok mellett is igen nagy számban veszik igénybe a vállalkozások a könyvelői segítséget, ennek pedig az az oka, hogy nyilván tartanak az esetleges szankcióktól, nem szeretnének hibázni, már pedig akár a mesterséges intelligencia szoftverekben itt látjuk, hogy minden olyan esetben kiírja a szoftver, hogy hibázhat, amikor konkrét jogi vagy adózási vagy egyéb tanácsot kérünk tőle. Sokakat ez ma még visszatart, és továbbra is a könyvelő segítségét fogják igénybe venni.
2: Önök mennyit tudnak azon segíteni, hogyha valaki ezt nem akarja megtenni, akkor ha a számlász.hu-t használja, akkor ne is kelljen?
3: Januártól készülünk egy-két igazán komoly meglepetéssel. Azt gondoljuk, hogy nagyon nagy részben át tudjuk vállalni ezeket a feladatokat, tehát aki ránk bízza egyéni vállalkozóként a könyvelését és az adózását, annak szinte teljes egészében el tudjuk látni ezeket a feladatokat.
2: Jó, hát izgalmas időszak lesz ez önöknek is, de akkor a vállalkozóknak is, akik az önök szolgáltatását használják. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtam. Nángyán Balázzsal beszélgettünk, aki a számlász.hu ügyvezetője. Minden jót és hát jó készülést!
3: Köszönjük szépen, üdvözlöm a hallgatókat is, viszont hallásra.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: No és akkor az izgalmas vagyonadó kérdéséről beszéljünk itt a Gazdasági Magazinban. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a tervezetet a kormány, hogy ennek mi a lényege, arról is érdemes lesz beszélnünk, de hát arról is, hogy magának a vagyonadónak mi lenne a lényege. Módos Andrással tesszük ezt meg, aki az Ernst & Young adó és jogi tanácsadással foglalkozó üzletág vezetője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
2: Csomó ország van, ahol kivezették a rendszerből, mondván, hogy nem hatékony, és több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz. Van, ahol megmaradt, például a spanyoloknál, mi pedig most veselkedünk neki, hogy bevezessük a vagyonadót. Nyilván nem utolsó sorban egyfajta az elmúlt 16 évet követő társadalmi igazságosság jegyében. Ugye az oligarchák, azok, akik hirtelen gazdagodtak meg, ők lennének itt a célpont, de aztán kiderült, hogy ennél sokkal bővebb, sokkal tágabb lehet az a mezőny, amelyet érinthet a vagyonadó. Úgyhogy már csak ezért is érdemes erről részletesen beszélnünk. Ez az új adókötelezettség, kezdjük a fennálló szabályokkal, amiket már ismerünk, ez 1 milliárd forint fölötti vagyont érinti, ugye?
4: Igen, pontosan erről van szó. Az 1 milliárd forint fölötti vagyonrész 1%-a lenne a fizetendő adó. Egy kivétellel, hogy a 100 milliárd forint fölötti vagyonrész az pedig 1,5%-on adózna. Ez azt jelenti például, hogyha valakinek a különböző számítások alapján 2 milliárd forintnyi vagyona van, akkor az 1 milliárd fölötti 1 milliárd forint után kellene 1%-ot, vagyis ebben a példában 10 millió forintot befizetnie.
2: De ezt nem egyszer kell megfizetnie, hanem mindentől kezdve évente.
4: Pontosan ezt akartam mondani, hogy amit még fontos megemlíteni, ez nem egy egyszerű adó, ezt évről évre ugyanúgy, mint a társasági adót például meg kellene fizetni.
2: Különböző megoldások vannak a világban, a miénk az egy meglepően széles körű vagyonelem gazdálkodást tesz lehetővé a NAV számára. Mert hogy ebbe itt szinte minden beleszámít, van, ahol például a család által lakott ingatlant nem veszik alapul, van, ahol a cég telephelyét nem számítják bele, mert valahol működni kell, nálunk minden érvényes, ugye?
4: Igen, illetve majdnem, sokkal kisebb a kivételeknek a köre, mint ami jellemzően látunk a nemzetközi piacon, de igen, valóban, ez egy nagyon széles, de én úgy tudom, hogy szándékosan nagyon széles és sikeredett adó tárgyi kört érint.
2: Azt a szót használta, hogy sikeredett, siker lesz-e ez? Azt mondják a vállalkozók, hogy azt hogy képzeli valaki, hogy nekik van egy telephelyük, van gépállományuk, van készpénzük, munkáltatóként álljanak helyt a munkavállalók felé, és közben fizessenek azért, mert van egy telephelyük, mondjuk egy ilyen adót.
4: Igen, hát ez egy kérdés, hogy hogyan definiáljuk a sikert. Ugye például a hatásvizsgálati lap, amit a pénzügyminisztérium szintén közzétett, ugye a normaszöveg tervezete mellett azt mondja, hogy 4 év alatt körülbelül 800 milliárd forintnyi állami bevételt várnak ettől az adónemtől. Ugye az mondjuk egy évvel lebontva 200 milliárd forintot jelentene. Én azt gondolom, hogy ez lehetséges lehet, pár egy kicsit a felső rétege annak, amit én elérhetőnek tartok ennek az adónemnek a bevezetésével, mármint állami költségvetési bevételi szinten. De ugye ez csak az éremnek az egyik oldala, mert a másik oldala az, hogy ez milyen hatással van a befektetésekre, milyen hatással van a befektetési kedvre, külföldről ide betelepülő befektetésre, illetve van-e olyan hatása annak, hogy valaki például ezért gondolkozik el azon, hogy esetleg elhagyja az országot, mert ez is benne van a pakliban.
2: Vannak benne még olyan megoldások is, ugye ez az okos könyvelés része, amit gyakorlatilag teljesen legálisnak is láthatunk, hogy a vagyontárgyait szétosztja. Ugye itt személyre szabottan kell bizonyítani az 1 milliárd alatti vagy fölötti vagyonelemeket. Ilyen módon, hogyha valaki, mit tudom én, az 5 milliárdos vagyonát 5 felé osztja, akkor már is kívül esik ennek hatáján.
4: Igen, ez valóban így van. Ugye itt főszabály szerint a magánszemély az, aki a vagyonadónak az alanya, és itt nem számít össze a családi vagyon. Tehát, hogyha nekem van 2 milliárd forintom, a legegyszerűbb esetben készpénzben, abból 1 milliárd forintot odaadok a feleségemnek, akkor az rögtön 1-1 milliárd forint, így akkor gyakorlatilag az adó alapja 0-0 mind a kettőnknél. Ez egy teljesen reális lehetőség, amit a jogszabály teljesen tudatosan nyitva hagy. Ez más országokban lehet másképp is, de ez valóban így van, ahogy ön is mondta az előbb. Tehát, hogyha fel tudom darabolni ilyen formában, akkor ugye azzal változtathatom az adóterhemet.
2: Milyen vagyonelem az, amit ki lehet menekíteni? Ugye ez egy gyakorlat, most azt hallottuk az elmúlt hónapokban, hogy Dubaj az egyik célpont, mert onnan nagyon nehéz adóügyi szabályokat érvényesítetni, másrészt a kiadatás is legalábbis kérdéses, de ez egy zárójeles megjegyzés. Szóval mi az, ami egyáltalán kimenthető a vagyonadó alól legálisan?
4: Hát itt szerintem el kell választanunk azt, hogy mi az, ami gyakorlatban meg lehet tenni, meg mi az, amit utol tud érni az adóhatóság később. Mert kimenekíteni ilyen formában, vagy ilyen egyszerű módon gyakorlatilag nem lehet. Ugye a szabály azt mondja, hogy például egy magyar állampolgársággal rendelkező és belföldi illetőségű, adóügyi illetőségű magánszemély a teljes vagyona után, teljesen mindegy, hogy hol vannak azok a vagyonelemek, neki adót kell fizetnie. Ugye ez alól kivétel az, hogyha valaki bizonyítottan és bizonyíthatóan magyar állampolgárként már legalább 10 éve külföldön él, életvitelszerűen, de azért az viszonylag limitált köre az embereknek, és teljesen biztos, hogy aki már 10 éve kinél, nem a vagyonadó miatt él kint. Tehát én erre azt tudom mondani, hogy nagyon egyszerűen csak azért, mert valaki kiköltözik Dubájba, még ha tényleg életvitelszerűen is, meg a családjával is, az önmagában még nem lesz megoldás arra, hogy ő neki nem kell vagyonadót fizetnie Magyarországon. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk ilyen esetben, ahogy ön is mondta, a magyar adóhatóság, az hogyan és milyen mélységben tudja utolérni az adott embereket. Ezt egyelőre is sem látom át teljesen. Ugye vannak országok, akikkel adatcsereegyezményeink vannak, majd Magyarországnak, hol vannak országok, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeink vannak. Tehát ennek megvan a szabályrendszere a nemzetközi adóztatásban, de azért ezek az együttműködések korán sem mennek zöggenőmentesen, vagy legalábbis nem minden esetben.
2: Nyilván itt majd különféle jól értesült és valóban jól értesült szakértők tanácsára fognak hagyatkozni nagyon sokan meg. Hát a legtöbb ennyire gazdag, vagyonos embernek megvan a maga infrastruktúrája ahhoz is, hogy kikhez forduljon adott esetben. De ha visszakanyarodunk még azokhoz, akik ebben a legkiszolgáltatottabbnak tűnnek, mondjuk a vállalkozók, akiknek ott a cégük és a cégük értéke a vagyonuk, ott például egy óriási vita alakulhat ki a NAV vagy az illetékes szervek és közte és a cégek között, hogy mit ér az a vállalkozás?
4: Ez pontosan így van. Én az egyik legfontosabb kérdésnek a szabályozásban egész pontosan az értékelések kérdését látom. Ugye ez elsősorban az ingatlanokra, illetve a társaságokban, cégekben való részesedésekre vonatkozik. Ugye mind a kettőre vonatkozóan részletes szabályozást tartalmaz a törvény, különböző módszerekkel kell és lehet megállapítani, és ezek között a módszerek között sorrendiséget is megállapít. És valóban én is arra számítok, hogy azért itt lehet a legnagyobb vita felület az adóhatóság és az adózók között, mert ha attól a vagyonadótól eltekintünk, akkor is egy cégértékelés az, most lehet, hogy az ezzel foglalkozók egy picit megköveznek ezért, de nem teljesen exakt tudomány. Tehát nagyon sok faktor van, ami ezt befolyásolhatja, és nyilván itt van egy ellentétes érdekeltség, mert az adózónak az az érdeke, hogy minél kisebb legyen kimutatva a cégérték, az adóhatóságnak meg talán az az értéke, vagy az érdeke, hogy minél nagyobb értéke legyen.
2: De nyilván ilyenkor tóligot szoktak mondani, de hát ki mit vesz figyelembe, ugye?
4: Igen, ezért is van az, hogy próbáltak a jogalkotó szereplői, például a svájci mintára egy egészen konkrét formulát írtak bele a törvénybe, hogy akkor ezzel a formulával kell kiszámolod neked egy adott társaságban lévő részesedés. Ugye nyilvános forgalomban jegyzett részvények esetében ez nem olyan túl nehéz, hiszen annak van egy mindenkori piaci értéke, de egy nem nyilvános, hanem magánkézben lévő társaságnak, hogy ez egy sokkal nehezebb feladat. Szerintem itt fontos egyébként megemlíteni, hogy nincsenek konkrét és pontos adataim erre vonatkozóan, de én azt gondolom, hogy az érintett adóalanyi kör vagyonának a többsége, 60-70-75%-a is akár, ezekben a vagyonelemekben van, társaságokban és ingatlanokban. Tehát ez kardinális. Az, hogy kinek milyen autója van, meg milyen festménye van, persze ezek is beletartoznak, ha tartozhatnak, de ezek gyakorlatilag elhanyagolhatóak az összképet tekintve. Tehát nagyon is, igenis fontos a cég és ingatlan értékelések kérdése.
2: Most, hogy így beszélgetünk, eszembe jutott egy olyan cégképe, amely mondjuk egy hatalmas raktárkészlettel rendelkezik, mert nagyon komoly forgóeszköz igénye van. Ott a raktárkészlet, az például a cég vagyona, vagy mert forgótőke gyakorlatilag nem az?
4: Főszabály szerint a cég vagyona, mert a vagyonadó törvényen szereplő képlet, hogy a cég saját tőkéjéből indul ki. Itt a képlet azért ad úgynevezett rejtett tartalékoknak a kiszörésére történő lehetőséget, pont az ilyen esetekre többek között, mint amit ön is említ, hogy valóban ténylegesen az vagyon el, vagy ére valamit, mint ami a cég könyveiben egyébként a könyvviteli szabályok alapján ki van mutatva. Tehát a válasz a kérdésére az, hogy főszabály szerint igen, de vannak bizonyos körei az eszközöknek, illetve eseteknek, amikor kivételt tesz a törvény, és akkor ezt ki lehet ebből konszolidálni.
2: Nyilván majd beáll ez a rendszer, itt az első év az alig, hanem meglehetősen sok csatával jár majd, és hát kifejezetten érdekes és meglepő, hogy 2026. december 31-i első értékelési napot szab meg a tervezet, tehát itt még annyi felkészülési idő sincs, hogy valaki végig gondolja, hogy egyáltalán a portfóliója hogy néz ki, és jól van-e az szétosztva, vagy jól működteti-e azt.
4: Ez pontosan így van. Én azt gondolom, hogy az érintett adózói körnek az első feladata az a, mondjuk az, hogy leltárkészítés, hogy tulajdonképpen milyen is van. Hát nyilván tudunk olyan vállalkozókról, akiknek egy vállalkozásuk van, de vannak nagyon sokan olyan, akiknek több vállalkozásuk van érdekeltségük, amik összefonódnak, nem, kisebbségi részesedések nem, stb. Tehát ez az elsődleges lépés, hogy megértsem, hogy nekem mi van, és milyen struktúrában van az. És utána lehet azon gondolkozni, hogy egyébként akkor ezeket milyen körben kell bevonni a vagyonadó hatája alá, és akkor milyen értékel kell ezt nekem megtennem.
2: A tanácsadók paradicsomává válik az ország pillanatokon belül, igaz?
4: Hát most ez azért nehezen mondom valamit, mert elfogult vagyok, de igen, legyen így.
2: Hát mert hogy igen, szükség lesz önökre nagyon sok ember számára. És mondom még egyszer, itt nem az oligarchákról beszélünk, akinek van 200 milliárdja, az pontosan tudja majd, hogy mit kezdjen ezzel. Ha meg nem tud semmit kitalálni, úgyis le fogja adózni, és megy tovább az élet. De akinek mondjuk 1 milliárd 200 millió, és abból 1 milliárd 100 millió maga a cége, az egy életmunkája is lehet, és ő joggal érzi azt, hogy itt valami nem kerek.
4: Ezzel én egyetértek, és most hadd mondjam a magánvéleményemet itt ezen a ponton, hogy tényleg valóban van egy cég, akinek van egy pár százmillió forintos forgalma ma Magyarország. Azért ilyenből van egy pár. És nem azt mondom, hogy ezt könnyű megcsinálni, de azért ezt azért jó páran elérték. Na most egy bizonyos formulával kialakulhat egy olyan eredmény, hogy igen, az a cég önmagában ezt a picivel több mint 1 milliárd forintot éri. És akkor már az adott ember, ennek a tulajdonosa bekerül a vagyon hatája alá. De ugye itt van egy nagyon fontos likviditási kérdés is, mert attól, mert nekem van egy cégem, ami jól működik, adott esetben még valamennyi profitot is termel, ugye én azzal a példával kezdtem, hogy mi van, ha 2 milliárd forintom van, már összvagyon tekintve. Egy 2 milliárd forintot érő cég, amiből kiveszek mondjuk 40 millió forint osztalékot egy évben. Most az én példámban ebből a 40 millió forintból, ami ugye eleve már az adózott eredményből fizetem ki azt az osztalékot, 10 millió forintot nekem be kell fizetnem vagyonadóban is.
2: Mi van akkor, azért, igen, de bocsánat, mi van akkor, ha nincs pénzem? Tehát van cégem, van értékem, van vagyonom, de mondjuk nincs felszabadítható készpénzem.
4: A jelenleg közzétett szabály azt mondja, hogy ezt egy egyszerű összegben meg kell fizetni. Ugye a vagyonadó bevallásának a határideje 2027. augusztus 31, tehát addig az időszakig, bevallással együtt. Ugyanakkor a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy pontosan az ilyen likviditási nehézségek közepette az adózó fizetési könnyítést, fizetési halasztást, vagy esetleg részletfizetést kérjen 12, esetleg különleges körülmények esetén 24 hónapra.
2: Egyébként meg igen, amit mondott, amit felvetett, az pont azt az érzületet idézi elő az emberben, hogy hányszor kell még ugyanazért a pénzért adóznom, miközben én dolgoztam érte.
4: Ugye ez azért egy nehéz kérdés, mert itt Magyarországon, meg az OECD országok többségében is nincsen hagyománya a vagyonadóztatásnak, és ez a kérdés óhatatlanul felmerül egy olyan adóztatási környezetben, ahol eddig volt a jövedelmek adóztatása, meg volt a fogyasztása, például az ÁFA. És akkor az egy kérdés, hogy ebbe hogyan illesztjük be ezt a rendszert, mert hiszen nekem abból van vagyonom adott esetben, hogy én vállalkoztam, dolgoztam, ami után én a jövedelemadót ugye már megfizettem. Ezzel én nem azt akarom mondani egyébként, hogy a vagyonadónak nincsen létjogosultsága, mert sok tekintetben lehet használni, ugyanakkor azért ezekre a kérdésekre előbb-utóbb meg kell találni a választ, hogy akkor ezt hogyan illesztem be abban a rendszerben, hogyan hoztuk hozzá az eddig nem hozzászokott társadalmat. ezek mind-mind sok év alatt kell, hogy kialakuljanak. Én nem gondolom azt, hogy az adóztatás első évében ezekre a kérdésekre egyértelmű választ fogunk kapni.
2: Az például csak egy gondolatkísérletként lehetséges, nem tudom, van erre egyáltalán bárhol a világon például a jövedelemadóval vonjuk össze? Tehát, hogy akinek a jövedelem adója olyan mértékű, abban szerepel a vagyonadó.
4: Én erre nem tudok, megmondom őszintén, nemzetközi példát, de olyat lehet például, és most csak úgy gondolkodom, én erről a jogalkotóval nem beszéltem ilyen formában, hogy azoknál a vállalkozásoknál, ahol azt mondom, hogy tényleges gazdasági jelenlét van, mit értek ez alatt? Hogy ő munkát ad embereknek, akik után ugye ő adót fizet, járulékokat fizet, és ezzel eleve hozzájárul már ténylegesen a gazdasági teljesítményhez, a társadalomhoz, akkor ott lehessen kivételeket, vagy esetleg diszkontokat kapni a vagyonadó.
2: Jó, csak hát itt jön be az oligarcha, mint meghatározás, és ugye mindenki a vagyonadó kapcsán valóban nem az egymilliárdos cégre, a kis KFT-re, amelyiknek megszaladt az elmúlt két évben gondol, hanem mondjuk, bocsánat a nevesítésért, de most egyszerű, mert itt van az autópálya koncesszió, ugye Mészáros Lőrincre és Szíj Lászlóra. Tehát, hogy náluk meg, hogyha erre hivatkozva mondjuk azt, hogy jó, te munkát adsz embereknek, hát hiszen Mészáros Lőrinc mindig erre szokott hivatkozni.
4: Igen, ez is igaz. Ezeket a körülményeket mind meg kell vizsgálni. Erre mondtam azt, hogy azért ez egy hosszabb folyamat, míg ez kialakul, és hogy hogyan tudunk ezen alakítani. De hadd mondjak egy másik példát. Az sem ördögtől való, hogy bár én erre nem hallottam még konkrét javaslatot, hogy azt mondjuk, hogy nem 1 milliárd forint a határ, hanem 5 vagy 10.
2: Mint hogy egyébként erről az 5 milliárdról volt is szó.
4: Mert hogy ezt ugye a jogalkotó megteheti, attól függ, hogy milyen célt szeretne elérni, meg ugye hogy a költségvetéssel milyen előre meghatározott hatása lesz ennek. Mert teljesen más az a célközönség a 10 milliárd forint fölötti vagyonokra, mint az 1 milliárd forint fölötti vagyonokra, hogy beszélünk. Ugye, hogyha a hatásvizsgálati lapot megnézzük, ugye azt mondja, hogy ezzel az 1 milliárd forinti határértékkel nagyjából 15 ezer magánszeméllyel és 2000 bizalmi vagyonkezelési struktúrával számolt. Tehát ez a legtágabb köre a potenciális adózóknak. Én nem tudom a pontos számokat, de ha mondjuk ezt a csúszkát 5 vagy 10 milliárdra tenni, én azt gondolom, hogy ez nagyságrendekkel kisebb lenne ez a szám.
2: Viszont talán igazságosabb eredményhez jutunk. Na mindegy, most kezdjük ezt így el, mert hogy így néz ez ki, és aztán úgyis hosszas viták következnek. Módos András, köszönöm szépen a gondolatébresztő beszélgetést, az Ernst & Young adó és jogi tanácsadással foglalkozó üzletág vezetőjét hallották itt a több-kevesebb műsorában.
4: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben, a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után darúzás miatt. Lezárják ma este 9 órától vasárnap hajnali 5 óráig a 11. kerületben a Muskétás utcai vasúti átjárót karbantartás miatt. A 23. kerületben, a Tárcsás utcában lezárják a vasúti átjárót ma este 10 órától szombaton hajnali 4 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Forgas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Azt mondja a miniszterelnök, ezt Kisvárdán fogalmazta meg, hogy az ár és stop intézményével kapcsolatban talán a túlharadott jelző a legerősebb, mert hogy egyrészt a szakma is követeli, másrészt az infláció is megengedi, hogy az ár és stopot most vezessék ki a kiskereskedelemből. Ezzel szerintem a szakmabeliek mélyen egyetértenek, de közben felvetnek más problémákat is ezen túlmenőleg. Nagy Péter Sándor, a Délkertész elnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Az önök vállalkozása 450 centesi zöldségtermelőt tömörít, talán nem is vállalkozása jó kifejezés, bár szövetkezetként nyilván így is lehet ezt megfogalmazni. Önök azt mondják, hogy itt a versenyképességgel még azon túlmenőleg is baj van, hogy az ár és stop ezt gyakorlatilag megfogta.
2: Ez így van, tehát az ár és stop mindenképpen megfogta, mert az áruházláncok az ár és stop, és különösen a 10%-os mértékű ár és stop hatására, ők a veszteségeiket akarták és akarják csökkenteni, és ennek hatására folyamatosan presszionálták a beszállítókat, hogy minél alacsonyabb áron szállítsák be a hazai termékeket, és ráadásul itt az erős forint hatására az import is előnybe tudott jutni. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem mehetünk el amellett sem, hogy az ár és stoppal érintett termékeknél a folyamatos lefeleárazás mellett azért vannak átárazások is. Példaként mondanám, hogy amíg a zöld paprika és a hegyes csípős paprika ár és stoppos termék, addig a színes paprikák, így a kalifornia és a kápia paprika nem ár és stoppos, és ott az ár és a sokkal magasabb volt, és ott próbálták valamennyire enyhíteni azokat a veszteségeket, amit elszenvedtek a egyéb termékek vonatkozásában, ami ár és stoppos volt. Tehát így ebből kifolyólag azért érződött és látszódott, hogy a normál piaci viszonyok eltorzultak, és az ár és stop inkább kontraproduktívá vált, mint hogy abból a fogyasztók folyamatos előnyt, vagy éppen a beszállítók a piaci pozíciókat meg tudták volna tartani. Főleg akkor nem volt indokolt, amikor 2025. decemberében egyébként kiszélesítették a fehér vagy a zöld paprikára, illetve a paradicsomra, hiszen már akkor egy olyan inflációs körülmény volt, ami már akkor sem indokolta, és szerintem akkor is beszéltünk ebben a témában, hogy rövid távon még a import időszakában még azt mondtuk, hogy elfogadható nagy duzzokba, de látható volt, hogy ennek hatása már akkor sem volt indokolt. Ha megnézzük az elmúlt 12 hónapot, visszaszámolva folyamatosan csökkent a zöldségek és a gyümölcsöknek az árai, a fogyasztói árakról beszélek, hiszen deflációs hatás érvényesül folyamatosan, tehát most van az a pillanat, amikor mindenképpen ki kell vezetni, mert az importtermékek aránya folyamatosan nőtt a hazai termékekkel szemben, és látható, hogy különösen például az alma esetében, aminek most van a szezonja, nem jó piaci körülmény alakult ki a hazai termelők számára. Tehát a mostani piaci helyzetben, amikor deflációs körülmény van, illetve erős a verseny, most van az a közgazdaságtanilag is indokolt helyzet, amikor ki kell vezetni az ár és stopot, mert annak a fogyasztói árakra gyakorolt hatása nem lesz érzékelhető.
1: Volt egy meglepő megjegyzésük, ami nem csak az ár és stoppal volt kapcsolatban, hanem az árfigyelővel, ami a GVH-nak a nagy dicsősége volt, hogy ők egy ilyet létrehoztak és működtetnek. És hát tulajdonképpen nem tudom, hogy milyen forgalmat bonyolít az az oldal, de azt, ők azt állították, hogy jelentős tájékoztatási lehetőséget nyújtanak a vásárlóknak, a fogyasztóknak. Önök meg azt mondják, hogy ez tönkreteszi még jobban a beszállítók esélyeit.
2: Hát pontosan így van. Valóban azt talán lehet mondani, hogy a fogyasztóknak egy jó információs platform lett volna, de én azt tapasztalom legalábbis itt vidéken, hogy a többség inkább fogja és a szóróanyagokat, illetve az akciós újság.hu oldalakat nézik, ahol ezt el tudják érni, illetve a különböző applikációkon keresztül, amit az áruházláncok adnak, és az árfigyelő ettől, ahol ezt el tudják érni, illetve a különböző applikációk

0: sokféle költségviszony merül föl. Más a göngyölettípus, más a csomagolóanyag típus az adott termék vonatkozásában, más a szállítási távolság, még hogyha közel azonos helyen vannak a logisztikailag, akkor is különböző, és mindezek azt okozzák, hogy ha ugyanaz az ár mindenütt, a beszállítói ár, már pedig utána, ha ár és topos, akkor ugyanaz lesz a fogyasztói ár is, hiszen egy deklarált árést lehet rátenni. Innentől kezdve egy adott termék vonatkozásában adott héten veszteség fog lenni az egyik áruháznál, másiknál pedig maximum az önköltségi ár szintje
1: maradt. Tudja, mi az érdekesebben, hogy pontosan ez volt, hát egyébként vicces, de pontosan ez volt a szándéka a jogalkotónak. Az volt az ötlet, hogy ugye a vásárló járjon jól, vagy látszólag járjon jól, erről érdemes még egy mondatot majd váltanunk, hogy tényleg jól járunk-e, és hát azt tudja deklarálni, hogy ezek a nagy, csúnya áruházláncok, na hát ők jártak pórul. Amit most elmondott, ez gyakorlatilag ezt a modellt mutatja meg nekünk.
0: Hát de igen, a fogyasztó valóban a fogyasztó jó járhatott, ha csak nem, az adott a mi ár és topos terméknél persze, hogy jó járhatott. Jó járhatott, de amikor elment és egy másik terméket megvásárolt, amit nem figyelte, az ott meg vissza...
1: Hát persze, hát valahol ez visszajött, hát persze, hogyne. Emellett meg azt is lehetett látni, hogy ezek a nagy láncok egyre inkább szlömösödnek, tehát lassan olyan lett, mint egy raktáráruház ahhoz képest, mint amilyennek egy ilyen nagy áruházláncot, akkor most mondom a neveket, mert ha többet mondok, mondhatom, hogy Aldi, Lidl, Spar és a többi. Szóval, hogy ezek nem ezt kínálták hajdanában, és most meg gyakorlatilag már konténerből árultak.
0: Nagyon jó, amit felvetettek, mert a helyzet az, hogy amikor lefele árazás történik a beszállításról, akkor a beszállító elgondolkozik, hogy valóban ugyanazt a minőséget szállítsam be egyre rosszabb áron. Ezért elindult egyfajta lefele, minőségben is egy lefele árazás, és ezért látható, hogy mondjuk nem feltétlen ugyanazok a minőségek mentek be, különösen, hogyha az import jelent meg, ott aztán végképp látható volt a minőségben. Azon kívül pedig a kiszolgálásban is lehet látni, amit felvetődött, mert valóban azért nem lehet azt a minőséget elvárni, tehát nem annyira gondosan figyelték az áruházláncok mondjuk a zöldségpultokat, tehát én azt gondolom, hogy ez egy kontraproduktívá vált, és még egyszer ilyen inflációs helyzet mellett és ilyen verseny mellett nem indokolt a fenntartása, hanem egy vissza kell térni egy normál piaci folyamatokba. Én azt mondom, és ez fontos kiemelni, nem azzal van baj, hogy egy kicsit megnézzük, hogy milyen áréssel működjenek a zöldséggyümölcsök. Én nekem azzal önmagában nem is lenne baj, mert azért lássuk be, hogy amikor nem volt, ha nincs rendben valami, akkor vagy ha normál piaci körülmény van, akkor egy egészséges 25-40%-os árés van. De amikor megy a mahináció, akkor se a 10% nem jó, de se a 180% nem jó. Tehát egy egészséges versenyt kell fenntartani, és az egészséges versenyhez be az állami beavatkozások számát minimalizálni, vagy egyáltalán meg kell szüntetni, hogy azok ne okozzanak kontraproduktív piaci folyamatokat, mert a beavatkozásra ha a kiskereskedelmi áruházláncok egészen biztos, hogy gyorsan alkalmazkodni fognak a saját céljuk és érdekük érdekében. Ez egy teljesen normális folyamat.
1: Hát hogyne. Még egy dolgot hadd hozzak szóba a legvégére, a áfacsökkentés kérdését. Ugye arról volt szó, azt ígérte a kormányzat, hogy 5% lesz az egészséges zöldséggyümölcs áfája. Ezt nagy lelkesedéssel fogadták. A fogyasztók is azt remélve, hogy ez az 5%-os áfa valódi költségcsökkentést jelent majd. Önök hogy látják ezt?
0: Én azt gondolom, hogy visszatérve, hogy a verseny az nagyon nagy, ezért egészen biztos, hogy mindenki érvényesíteni fogja a 27-ről 5%-ra való csökkentést, hiszen ebben az éles versenyben mindenki fönn akarja tartani azt a FMCG tortaszeletet, hogy oda menjenek a fogyasztók. Én szerintem most egy olyan helyzet van, amikor nem olyan, mint mondjuk 2012-ben, amikor akár a sertéshús, akár a tejtermék, akár a baromfihús esetében is látható volt az áfacsökkentés, egy teljesen más időszakot élünk, sokkal jobban próbálnak ragadni.

0: kapaszkodni a kiskereskedelmi áruházlántok is a fogyasztókhoz, hogy a fogyasztók fogyasztásait oda koncentrálják magukhoz. Ez látható is például a diszkont áruházlántok erősödése folytán. Tehát én úgy gondolom, ebben az elsenyben érződni fog az ÁPA csökkentés, az a 22% pont, és a másik, én azt gondolom, hogy nem be kell avatkozni, hanem ellenőrizni kell. Az ellenőrzés érdekében pedig a NÉDIK szerepét kell előtérbe helyezni. Azért fizetik a vállalkozások az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, amit egyébként annak idején azért találtak ki, hogy a NÉDIK mint hivatalt, mint ellenőrző hatóságot erősítsék. Azt oda kell tenni, és a NÉDIK mint ellenőrző hatóságnak ott kell lenni, és annak kell figyelemmel kísérni folyamatosan, hogy az a 22% pont, az érvényesül-e az árakban folyamatosan.
1: Köszönöm szépen, sok mindenről beszéltünk, elég széles körű felvilágosítást kaptunk a problémákról. Reméljük, hogy az orvoslása elég gyorsan megtörténik. Ugye a miniszterelnök azt mondta, hogy gyorsan megtárgyalják, hát ha így van, akkor gyorsan ki is vezetik majd az árstoppot valószínűleg. És hát, ha jól értem, ön azzal egyetértett az előbb, hogy ez nem fog drasztikus áremelkedéssel járni a boltokban. Ez az a pillanat, amikor ezt meg lehet tényleg tenni.
0: Mostan az az ideális pillanat, amikor mind az árstopp kivezetése, és mind az ÁPA csökkentése mind a fogyasztóknak, mind a beszállítóknak egy óriási előnyt fog jelenteni, különösen a hazai kis és közepes vállalkozások számára, akik tovább tudnak megerősödni, és ennek hatására még több mennyiségű és minőségű hazai termelők tudnak helyet kapni az áruházláncok
1: termékén a pulton. Köszönöm szépen, a délkertész elnöke Nagy Péter Sándor volt itt a vonalban, köszönöm önnek. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, holnap ugyanebben az időben találkozhatunk, jövünk újra a Gazdasági Magazinnal, csak éppen új témákkal, új megszólalókkal. Róna Jegont hallották, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esély című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Lépőddel ót is mercit nyerhet! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
6: Benzingőzajongók! Október 10 Neon Nights! Start délután 3-kor! Október 11 Monster World Drift Day! Start 10-kor! Helyszín Tököli repülőtér! Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége!
2: Reklámot hallottak! A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
7: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Kellemes őszi idő várható. Közel 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak a gyermekvédelmi rendszerben. Újabb halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurkó Szilvia a Bicskei Gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így a visszaélések nehezebben derültek ki. Az államtitkár szerint a rendszervezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is, jelent meg a Magyar Közlönyben. A médiajogászt szeptember végén választotta meg az országgyűlés a média tanács élére, most pedig a köztársasági elnök 5 évre kinevezte a médiahatóság vezetőjévé. A törvény szerint a két tisztséget ugyanannak a személynek kell betöltenie. Polyák Gábor korábban azt ígérte, hogy nyilvánossá teszik a média tanács döntéseinek indoklását, és független szakértőkkel vizsgáltatják felül a testület munkáját. Éjjel is folytatódtak a támadások Oroszország és Ukrajna között. Az orosz légi csapásokban Zaporizsjában és Ivano-Frankivszkben egy-egy ember meghalt, Zaporizsjában 9-en megsebesültek. Közben az oroszországi Belgorod térségében és Kaluga megyében 2-en meghaltak, 13-an megsebesültek ukrán tüzérségi és drón támadásokban. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határra a kaliningrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítási tervét. Ma több órás napsütésre számíthatunk. Eső nem valószínű, napközben mindenütt gyengül a szél. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
7: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
9: Jó napot kívánok, ismét szeretettel köszöntöm a fórum minden kedves nézőjét, és most köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Köszönöm, hogy minket választottak, nagyon pörög a hírfolyam, úgyhogy sok érdekes, fontos ügyről tudunk beszélni. Például kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonlopási ügyben. Erről maga a miniszterelnök számolt be tegnap este 8 óra körül a saját közösségi felületén, hangsúlyozva, hogy előre egyeztetett időpontban történt meg ez a kihallgatás, tehát nyilván ezzel arra utal, hogy nem kijöttek érte a rendőrök, nem vitték el pestiesen szólva, hanem beidézték, ő bement, tagadta a terhére rótt bűncselekményt, és azt mondta, mármint azt írta a Facebookon, hogy a továbbiakról is tájékoztatja majd a lakosságot, vagy a közvéleményt. Újabb gyanúsítottak vannak az aranykomboly ügyben, eddig Hajdú János TEK főigazgatóról tudhattunk. Kiderült, hogy a NAV egyik jogi osztályának, vagy a NAV, pontosabban az Alkotmányvédelmi Hivatal jogi osztályának vezetője a másik gyanúsított, Szatmári István. Az ő testvérét akarta legfőbb ügyésznek jelölni, illetve jelölte is Baka András, de éppen a testvére gyanúsítotti státusza miatt a Tisza párt kifarolt a támogatása mögül, szóval ez a bizonyos Szatmári István a második számú gyanúsított, és van további három úgynevezett kis rendőr, akik különféle papírmunkákat végeztek az ukrán pénzszállítók elfogása, majd fogvatartása során a TEK épületében. Ők egyébként elismerték, hogy hamis tartalmú jegyzőkönyvet állítottak ki, szóval bűzlik messziről ez az egész ügy, de ha csak ránéz valaki a hírre, és azt gondolná, hogy fölfelé bővült a gyanúsítotti kör, akkor csalódnia kell, nem. Egyelőre három kis rendőr, illetve ez a bizonyos jogász az újabb gyanúsított. Azt mondják, hogy Hajdú János nem az a típus, aki mondjuk Orbán Viktorra vallana bármikor is az életben. Noha nagyon sokan tényként kezelik, hogy nem mástól jöhetett ez az utasítás az egész akcióra, mint a korábbi miniszterelnöktől. Hát majd meglátjuk, hogy mire mennek az ügyészek. A harmadik pedig, hogy titkos megfigyeléssel is nyomoztak Sezták Miklós ellen. Katalinnal kezdünk, pontosabban már beszéltünk 2 percet az ATV Extrán, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy hogy lehet behajtani az adót a milliárdosok ellen, illetve a milliárdosoktól a vagyonadót, ha esetleg van is vagyonuk, de nincs olyan cégük, amely megtermelne ennyi adót. Jól értettem? Ez volt a kérdése,
10: igen,
9: Katalin.
10: Igen, itt vagyok.
9: Igen. Hát egyrészt mondjuk, ha azt veszük, hogy Mészáros Lőrincnek van egy 1700 milliárd forintos vagyon tömeg a tulajdonában vagy a nevén, azt úgy kell elképzelni, hogy ez 500 cég, és ezek a cégek különböző értéket képviselnek, de ezek az értékek úgy jönnek össze, abból jönnek össze, hogy hogy teljesítenek ezek a cégek. Tehát ha van egy cég, amely nem termel nyereséget, vagy veszteséget termel, annak nincs értéke, annak a részvényei a kutyának nem kellenek, az nem értékes cég.
10: Maga az ingatlan értékét azért beszámítják, nem?
9: Itt nem csak ingatlan.
10: Nem.
9: Ingatlant is beszámítanak, cégeket, sok mindent beszámítanak, ami egy ember tulajdonában van. Nyilván maga az ingatlan...
10: Igen, de ha veszteséges, akkor...
9: Most mondom, ha egy cégcsoport, mondjuk egy 500 cégből álló cégcsoport úgy unblock veszteséges, akkor nem ér 1700 milliárd forintot a cégcsoport, akkor nincs miről beszélni. Ha viszont egy 500 fős cégcsoportban mondjuk 400 cég kiválóan működik, 100 meg vegetál, de azért 1700 milliárd a teljes cégcsoport becsült értéke, mert hogy a 400 mégiscsak kiválóan muzsikál, akkor ebből viszont szükségképpen következik, hogy termel nyereséget, abból meg majd kiköhögik azt a 1,5%-nyi adót.
10: Hát remélem nem a dolgozók bérét fogják
9: felhasználni. Nem, hát ilyenkor nem a céget terhelik meg adóval, hanem a tulajdonost.
10: Hát igen, de hát ő neki otthon a cihában van a pénz.
9: Azt a bízzuk rá, megoldják majd. Igen. Megoldják, hogy ki, tehát akinek van 1700 milliárdja, annak befizetni 23 milliárdot nyilván fájó, de nem lehetetlen.
10: Hát nagyon sajnálnám, ha nem tudná befizetni. Ferenc, egy magán jellegű panaszom lenne, elmondhatom?
9: Persze. kezdjünk bele.
10: A Media Shop reklámot én csak azért nézem, mert a véletlenül, ha a fórumot akarom nézni, és még fut a reklám, akkor már nem kapcsolom ki.
9: Igen.
10: Valamelyik nap megtetszett egy termék, hát felhívtam a telefonszámot, és kiderült, hogy nem a Media Shop, hanem valami KFT, és hát mondom, hogy mit szeretnék, és hogy törzsvásárló vagyok, és így 2000 forint kedvezményt kapok, és ingyenes a házhoz szállítás. Azt mondja, hogy hát nálunk ez már nincs, és a Media Shop már nem értékesít, mi vettük át az értékesítést. Akkor a reklámból miért nem veszik ki azt a részt, hogy törzsvásárlói kedvezmény, és ingyenes? Hát most nekem 2005-ért kihozza, meg még elvesztem a kedvezményt is, akkor már nem éri meg. És akkor kérdezi, hogy mit tetszik rendelni, mondom, köszönöm, semmit.
9: Igen. Hát,
10: ezek, hogy mondjam, pitiáner dolgok, de bosszant.
9: Igen, megtévesztik az a nézőt, igen, vagy a lehetséges ügyfelet.
10: Ha már hónapok óta nem értékesít, akkor az a cég, aki átvette, csináljon saját maga egy reklámot.
9: Jogos, csak mivel ez a mi csatornánkon fut, ezért én most nem fogok semmi
10: nem
9: további
10: fut,
9: ötletet mondani.
10: Más csatornákon is fut, ugyanezek a reklámok.
9: Értem. Igen. Van olyan, hogy fogyasztóvédelem, tehát a fogyasztót is védik szabályok, annyira, törvények, annyira, hogy ne lehessen félrevezetni, megtéveszteni, becsapni. De hát maga, igen, maga az ATV nem felel a reklámok tartalmáért. Világos.
10: És a témákkal kapcsolatban én meg várom a fejleményeket, és főleg a ítéletet. Ennyit
9: igen
10: tudok csak hozzáfűzni.
9: Köszönöm szépen,
10: hogy meghallgatott.
9: Köszönöm, kezicsókolom, további szép napot. Jánossal folytatjuk, jó napot kívánok.
11: Halló, jó napot kívánok, üdvözlöm Ferenc, meg a velünk tartó hallgatóságot és nézőséget is. Halló.
9: Igen, üdvözlöm, parancsoljon, ön van adásban.
11: Ja, igen, ja, fölnéztem a tévére, aztán összezavarodtam. Szeretnék önnek gratulálni, a körülbelül két héttel ezelőtt volt egy üvöltő manusz, aki az előtte telefonáló hölgyet lekommunistázta meg, meg annyira dühöngött, hogy majdnem kiesett a pálinkás pohár a kezéből, és szeretnék ahhoz gratulálni, ahhoz a nyugalomhoz és talpra esettséghez, ahogy ezt az űrgét kezelte. Szerintem ezt a média szakosoknak oktatni kéne, hogy ön
9: köszönöm, köszönöm, nagyon kedves.
11: Meg az utána következőt is, meg tegnap az Angéla is nagyon talpra esetben elrendezett megint egy ilyen, hogy hívják most, influencert, vagy ki, akit mi propagandista néven szoktuk.
9: Van ilyen véleményvezér, influencer, propagandista, igen.
11: Igen, körülbelül ez a szinonimája, ha jól döntöttem. Szeretnék egy kicsit megint az oktatási miniszterünk védelmére kelni, akinek a tanulmányából kiemelt az ellenzék néhány mondatot, hogy nem dolgoznak jól mindenütt, és mit tudom én ilyen dolgokat. És én azt szeretném a hallgatóságnak mondani, hogy ennek a tudós asszonynak a tanulmánya olyan, mint amikor átvilágítanak egy nagy üzemet, és megállapítják, hogy a TMK rosszul működik, nem jó a marketing stratégiája, és az igazgató nem jól kezeli a stábot, és leírja, hogy mind kell javítani. Ha az üzem szót fogad a vizsgálóknak, akkor be fog indulni, és nyereséges lesz. Hát az oktatás ügyel is körülbelül ez kell, hogy történjen. És ezért nagyon találóan és nagyon okosan tették miniszternek ezt a tudós hölgyet. Ezt szerettem volna még elmondani. A telefonügyel kapcsolatban én remélem, hogy a magyar igazságszolgáltatás normálisan kezeli, mert én ezt például garázdaságként kezelném a másik oldalról nézve, nem a miniszterelnök oldaláról nézve. De nem vagyok jogász, nem értek hozzá.
9: Igen, hát laikusként én is úgy vélem, hogy Magyar Péter ellen kiterveltek egy provokációt,
11: igen.
9: És rosszabbul is végződhetett volna, ha elveszti a fejét, és mondjuk behúz egyet ennek az embernek, igen. Akkor lehet, hogy vége a politikai karrierjének. Szerintem ez benne volt a kitervelők fejében, hogy hát, ha próbáljuk meg, de nem így sült el, elsült, nem a legszerencsésebben, ezt Magyar Péter is elismerte, hogy soha az életbe többet nem megy el nyilvános szórakozóhelyre, megtanulta a leckét, de hogy még ő a tolvaj, az azért mulatságos, így laikus szemszögből. De meglátjuk, hogy mire mennek a vád képviselő, nyilván ők is jó szakemberek, főleg, hogy búvárokat is beküldtek a Dunába, érezték, hogy nagy a tét.
11: Éppen akkor cseréltek ruhát a búvárok, aztán gyorsan visszaöltözködtek. Gondolom, hogy egy kicsit gunyorosra vegyem a figurát.
9: Igen, igen.
11: Az üzemanyagár balhéhoz egy mondatot. Mindig elfelejtik mondani, hogy amikor azt az alacsony üzem árat a miniszterelnökünk a kampányban megígérte, akkor még nem volt itt a közel-keleti háború, igen. És nem volt eldugulva az olajszállítóból, tehát azt ő előre nem láthatta. Azt kell látni a lakosságnak, hogy ez egy másik történelmi helyzet, ahol másképp kell kezelni a dolgokat. És föl kell takarni a kormány mögé, mert a jó szándék messziről látszik, és türelem kell hozzá. Remélem, hogy azt kibírjuk, végigbírjuk. Akkor még ne haragudjon, hogy eltérjek egy kicsit a témáról, annak örülök a középső, a gyanúsítottaknak. Igen, a titkos megfigyelés, azt is helyeslem, az nincs sok mondani valóm, hanem azt írtam én itt föl magamnak a korrupció kialakulásához, hogy ez nagyon mélyen gyökerezik, mert már Tokaj-Szőlőhegy egy állami támogatásának balhéja, amiből egy ilyen riportkönyv is készült az Orbán kormány kezdeti tréfáiról, gazdasági tréfáiról. Aztán például elfelejtkeznek a Dunaújvárosi vasmű mészkő beszállítójának, a Zarándok nevű bányász embernek a kifüstöléséről a Dunaújvárosi
9: Zarándok vasmű. János, igen, ezek már nagyon régi sztorik, hogy Orbán Győző jó pozícióba kerüljön.
11: Igen, de hát ugye a dolog ott kezdődik, hogy először csak 5 forintot veszek ki a papa bukszájából, aztán megkiürítem a folyószámláját. Ugye, tehát ugye itt kezdődött a dolog. Úgyhogy ez a korrupció, ez nagyon mélyen gyökerezik, és nem tudom, hogy milyen tudatzavarosok a Fidesz politikusok, mert szerintem a Fideszre nagyon sok normálisan gondolkozó magyar ember szavazott azért, mert bíztak bennük és hittek nekik, és most becsapva érzik magukat. És én úgy vélem, hogy ezt nagyon nehezen fogják megbocsájtani, még ha néha a támogatottság hullámzik is egy kicsit, de én úgy gondolom, hogy nagyon rossz irányba politizálnak a mai ilyen másod-harmad vonalas fideszes képviselők, mert ezzel a módszerrel nem sokra fognak jutni. Még egy dolgot engedj, mert régen nem jutottam be, azért gyűlt össze annyi minden.
9: Még egy percünk van, János, a reklámig, de figyelek.
11: Ja, azt akartam mondani, hogy a nevelő otthonokkal az a baj, meg a bölcsödékkel is, hogy a kisgyerekek túl korán szakadnak el a szülőtől, és ha már bölcsödébe elkezdik, hogy egy 20 gyerekre jut egy dadus nem fogja tudni helyettesíteni a szülői szeretetet, a dajkálást, meg a dédelgetést, pedig ugye 3 éves korunkra alakul ki a személyiségünk alapjai, addigra a pszichológiának hinni lehet. Köszönöm a türelmét, Ferenc.
9: Köszönöm szépen, János, hogy hívott, további szép napot. Tehát igen, azért lenne jó olyan életszínvonal Magyarországon, hogy aki akarja, megengedhesse magának, hogy mondjuk az anyuka, vagy időnként az apuka, vagy ahogy akarják, a gyerekkel tudjon lenni, és csak utána kelljen mondjuk beadni óvodába. De sokan nem tehetik ezt meg, mert szorít a házi költségvetés, és el kell menni állást vállalni. Ennyi volt az első rész, kedves nézők, jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk.

Ha táncolni mész, szétfolynak a padok. Azt mondtad, jól mozogsz, akkor miért akargatod? Jobbra kettőt, balra hármat. Megint félreléptél, megint jártattad a szádat. Szép ez a terem, mással vagyok itt hetente

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Ma üzemzárásig a 153-as autóbusz a Petőfi híd, Budai híd fő és az Infopark Pázmány Péter sétány között nem közlekedik. Vasárnap üzemzárásig a 107-es, valamint a 154-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárják ma este 9 órától vasárnap hajnali 5 óráig a 11. kerületben a Muskétás utcai vasúti átjárót karbantartás miatt. A 23. kerületben a Tárcsás utcában lezárják a vasúti átjárót ma este 10 órától szombaton hajnali 4 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert vízvezetéket javítanak. Forgas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Endrével folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Endre vagyok.
2: Parancsoljon!
3: Egy tegnapi betelefonáló kapcsolatban szeretnék megemlíteni valamit, egy 83 éves néni telefonált be, hogy a rendszerhasználói díjat 2 órára számolják fel neki.
2: Igen. Két villanyórára, igen. Tehát nem 2 óra hosszára, hanem 2 darab villanyórára, igen.
3: Igen. De a néni elfelejtette mondani a másik hibát. A két hiba van. Egyik az ő javára, a másik a áramszolgáltató javára. Mert a két villanyórára kétszer veszi igénybe a rezsicsökkentett villanyáramot, és azt nem mondta a néni, hogy ő kétszer vesz igénybe. Mert akinek 20 lakása van 20 villanyórával, az 20-szor vesz igénybe a csökkentett áramot.
2: Igen,
3: így kapja rá a rendszer használó díjat 20-szor.
2: Igen. Világos. Ezzel együtt továbbra is homályos, hogy mi ez az egész rendszerhasználati díj, ezt milyen alapon számolják ki, és kinek a zsebét gazdagítja.
3: Teljesen homályos, ez egyértelmű, mert ha valaki alig használ áramot, akkor is kap ezzel a díjat, ha valaki
2: igen.
3: medencét fűt vele, akkor is.
2: Igen, az a lényeg, hogy aki a rendszer használati díjat szedi, az így is úgy is jó jár. Akár sokat fogyaszt valaki, akár nem fogyaszt semmit, mert mondjuk szabadságon van, üres az ingatlanja, a rendszer használati díj az fixen megy szépen az adott zseb felé. Kicsit olyan, mint az autópálya üzemeltetési koncesszió, hogy 35 évre előre elrendezték Orbán Viktorék, hogy a megfelelő helyre menjen 23 ezer milliárd forint.
3: Igen, de azon is változtatni kéne, hogy akinek 20 villanyóra van a nevén, az ne kapja 20-szor a csökkentett villanyáramot.
2: Hát akár ezt is meg lehet vizsgálni, igen, hogy összességében ő nem kis fogyasztó, hanem nagy fogyasztó, hogy jár-e neki a vonal alatti tarifa.
3: Nem, hát órára kapja a csökkentett villanyáramot, tehát ha neki több óra van föltéve, akkor többször kis fogyasztó, és minden órán a csökkentettel számolják.
2: Igen, ezt mondom, hogy miközben valójában sokat fogyaszt, csak sok... Ja. Igen.
3: Csak ennyire volna, köszönöm szépen.
2: Rendben, köszönöm szépen, Endre, hogy hívott. További szép napot, viszonthallásra. Még van legalább egy hallgatóra, de lehet, hogy kettőre időnk, úgyhogy telefonáljanak bátran. Az újabb gyanúsítottak az aranykonvoj ügyben, ez lehet érdekes, amire felcsillan az ember szeme, de nem nagy halakat gyanúsítottak meg, hanem három kis rendőrt, akik az adminisztrációt intézték azon a bizonyos éjszakán, amikor az ukrán pénzszállítókat fogva tartották a terrorelhállítási központ épületében. Szóval, hogy le kellett papírozni, kiderült, hogy hamis jegyzőkönyvet állítottak ki, már menet közben érezték, hogy több sebből vérzik ez az egész sztori. Szóval három kis rendőr van gyanúsítotti státuszban, de véletlenül olyan csekély az ő ügyük, hogy dolgozhatnak mindeközben a 10. kerületi kapitányságon, és van egy jogász ember, aki pedig az Alkotmányvédelmi Hivatal részéről vett részt az akcióban. Anna nénivel folytatjuk. Kezi csókolom.
4: Jó napot kívánok, örülök, hogy önnel tudok beszélni. Hát először is, hadd mondjam el, hogy fel vagyok háborodva, mert tegnap küldtem hangüzenetet.
2: Igen.
4: Háromszor, négyszer jól adták le, utána meg egyszerűen eltűnt egy rövid szöveg belőle, és ahányszor meglátszik, semmi értelme, hogy ez nagy zagyvaság lett.
2: Én azt tényleg?
4: Elmondhatom?
2: Persze, hogyne.
4: Igen. Az, hogy kérdésem a kormányhoz, hogy a nyugdíjasok mikor kapják a 14. havi nyugdíj három részletét, mert egyet már megkaptunk. Na most a hármat még számmal írták ki eleinte, legalább nem tudom hányszor láttam már, és egyszer csak a három részlet kimaradt, így meg egy totál zagyvaságban.
2: Most jön pont, nézzük csak, most, legalábbis előttem. Kérdésem a kormányhoz,
4: no,
2: hogy a nyugdíjasoknak a 14. havi plusz nyugdíját, mert igen. Hát egyet már megkaptunk.
4: Igen
2: itt kimaradt valami értelmi, értelemzavaró hiba van.
4: Három, méghozzá a hármas számmal így volt kiírva, legalább tízszer végignéztem, ahányszor önöket. Mindig nézem a szöveget is, állandóan fórum néző, hogy úgyhogy azt tessék megmondani, Anna voltam, tessék megmondani, hogy töröljék ki az egészet, mert ahányszor meglátom, komolyan mondom, úgy fölidegesítem magam.
2: Vagy egészítsék ki úgy, hogy helyes legyen
4: hát
2: a
4: vagy, itt azért
2: szöveg.
4: Mondom, igen, talán... Na mindegy, ha nem, akkor töröljék ki. Most már lenyugodtam, hogy elmondhattam. Na most azt szeretném még mondani ezzel a telefonlopási ügyben. Hát szerintem ez egy megszervezett valami volt, hogy lejárassák Magyar Pétert, mikor nem is ott miniszterelnök, sima ember volt, pártelnök mondjuk, és biztos a lányok is ott be voltak szervezve, de egyszerűen tényleg nem volt jogos, hogy ott videózzák bárkit is, ha nem engedi, vagy nem engedte meg. De amíg azt szeretném még mondani, hogy szerintem a búvárok is be voltak avatva, és vittek le egy telefonkészüléket, nem igaz az, hogy ilyen rövid alatt 6-7 méter mély vízben, iszabban megtalálják ezt a kis csöpp telefont. Aztán főhoztak egy telefont, Tini, megvan a telefon, úgyhogy az ügyészség szerintem meg a rendőrség lejáratta, az én szemem, a véleményem szerint lejáratta magát.
2: De ez azért nem állja, szerintem mert... azért nem jó ez az elgondolás, mert az a mondás, hogy a Magyar Péter elvette a telefont az illetőtől, aki őt videózta. azt tudjuk, hogy a telefon működőképes állapotban van. Tehát nem lehet az, hogy egy másik telefon próbálnak így beállítani, mert akkor azon rajta kellene, hogy legyen az a videó, ami Magyar Péterről készült. Hát ha csak nem rakják rá utólag, nem tudom. Tehát, hogy akkor a videó tárolóhelyen ott kell lenni a Magyar Péterről készült felvétel. Nem tudom, hogy
4: víz esetleg tönkretette, nem tudom.
2: Nem, azt mondták, hogy működik, és hogy itt értékes dolgok lesznek.
4: Jó.
2: Szóval ez nekem, ez már nagyon messzire vezetne.
4: Jó, ez már nagyon krimi. Jó. Én azt szeretnék még egy mondat, ez a rendszer használati, nem ehhez, hanem én a vízdíjjal kapcsolatban. Ugye van ivóvíz és van szennyvízdíj. Na most sajnos az ivóvízből családi ház, ivóvízből vagyok kénytelen locsolni, mert nincs mivel másra. Na most ugyanannyi csatornát díjat számol föl, mint ivóvizet. Holott rengeteg körmét, hát nem tudom, rengeteg, mondjuk egy körméter, csak mondtam valamit, mert nem tudom, az nem is megy a szennyvíz csatornába.
2: Mert hogy kiöntözi, világos.
4: Na most ez úgy lehetne véleményem szerint, de laikus vagyok ebbe, hogy a kerti csapra is felszerelni egy vízórát. És akkor így kiderül, hogy nem tudom. Csak azért mondom, hogy ha már ilyen igazságtalanságról beszélünk, hát ez egy kész nyeremény neki, közben nem is használjuk a szennyvíz csatornát.
2: Nyilván úgy is lehet, hogy a szennyvíz csatornán van valamilyen mérőberendezés, hogy ténylegesen mennyi szennyvíz áramlik át, és akkor az alapján kiszámolni. De ez gondolom megint hatalmas befektetés lenne minden háztartásba ilyen mérőket.
4: Igen, hát mondjuk a vízorra az a vízművek tulajdona, úgyhogy jó, hát mindegy, szóval önnek ez jobb ötletet talált, mint én. Hát ennyit szerettem volna, köszönöm,
2: köszönöm hogy megtetett hallgatni. Köszönöm szépen, köszönöm, kedves sokkalom, szép napot. Zoltánnal folytatjuk, jó napot kívánok.
5: Üdvözlöm, Sadánszky úr. Én ezzel a rendszer használati díjjal kapcsolatban, én nem tudom, hogy miért nem lehet megérteni, hogy mi az. Nem. Amikor az ön kolléganőjének én ezzel kapcsolatban betelefonáltam, ő megkérdezte a Holoda Attilát, és azt mondta, hogy igazam van. Mert tudni, akkor a veszteség egy vezetéken keresztül, hogy az nagyon sok, brutális. Hát amikor mondjuk egy faluban van egy transformátor állomás, már a transformátor állomásnál is, ahogy leszedik a feszültséget, már ott a trafókon, meg a különböző egyenirányító, inverter, stb. Már ott egy hatalmas veszteség keletkezik ahhoz, hogy a falu végén lévő vezetékbe is ugyan akkor az áram folyjon át, ugyanakkor a feszültség legyen. Mert ez attól függ, hogy a vezetékmetszet milyen vastag, milyen anyagból van, és milyen hosszú, és milyen hőmérsékletű. Igen. Tehát ez egy Kirchhoff törvény, ez nem lehet. Tehát mondjuk 2000 forintos
2: szabálya van. Nagyon rossz a hangminőség, Zoltán. Picit arrébb tudna menni?
5: Na, arrébb tudok.
2: Jó.
5: Ezt akkor nem is lehetett hallani?
2: Már a végén kezdett kicsit foszladozni.
5: Jó. Van ez a bizonyos Kirchhoff törvény, ami fizikailag be van bizonyítva, hogy az a veszteség, ami a falu végén is megjelenik, külön nem lehet mindenkinek a faluba külön számlázni a használati díjat, de például egy városban, egy nagy lakótelepen egyformán fizetik, mert nincs veszteség akkora. Ott egyformán fizetik a díjat, és azon a használatba vételi díjon nincsen állami támogatás.
2: Igen.
5: Ezt elmagyarázta már a Holodat, és tegnap pont valaki megkérdezte ezt a hölgytől, a Angélától, aki tegnap délután volt, megkérdezte, és ő elmagyarázta ugyanezt, amit én, mert ő megkérdezte a Holoda Attilát, hogy hogy van ez a rendszer volt előtti. És ez bizony hatalmas veszteség. Ezt ön is kipróbálhatja, otthon az autójára ráköt az akkumulátorra egy 50 méteres kábelt, megméri ezen az oldalon a feszültséget, a másik oldalon fölrak egy fogyasztót, és igen, akkor igen. megméri, hogy mekkora esés van egy ekkora 50 méteres szakaszon, nem több kilométeresen, egy 50 méteres szakaszon. Van rá, lenne rá megoldás, minusz 280 fokra lehűteni a vezetéket, mert akkor nincs, ezt a svéd, vagy a Svájcba, abba elektron alagútba kipróbálták, minusz 230 fokra lehűtötték a vezetéket, és akkor nincs. Ez egy veszteség. Na hát, de hát ezt nem lehet megoldani. Szóval ez egy törvény. Ez a Kirchhoff törvénye, ez bizony az. És ezt meg kell érteni mindenkinek. Mindenkinek. Mert amikor ő kimegy a házába a telkén, akkor ő bármikor bekapcsolhatja, bármikor akkora áram legyen, hogy a fűnyírógépét, vagy a akármilyen berendezését ő tudja foglalkozni, tehát hogy alkalmazni. Tehát ezt meg kell érteni.
2: Rendben. Nem vitatkozom önnel, nem értek ez az energetikai kérdéskörhöz.
5: Ez így van.
2: Sok embert ez irritál, meg maga a jelenség, hogy olyan iparágakban lett jelentős szereplő Mészáros Lőrinc, amihez ő alanyi jogon nem valószínű, hogy ért.
5: Gondolom, hogy ő nem tehet ezt a gondolom a...
2: Hát persze, hogy nem tehet, hát őt helyzetbe hozták, hogy jól járjon.
5: Ő nem tehet.
2: Persze.
5: Ez nem az ő bevétele. Hát ezt meg kell érteni. És ezt a Holoda Attila is elmesélte az Angélának, hogy ez nem az ő bevétele, ez a veszteség, ami egy ilyen vezetékhálózaton előfordul. Mondom, a lakótelep van egy hatalmas tízemeletes ház, ott akkor a veszteség, hogy oda vezessék, eloszlik. Tehát kicsi. Mert már a házon belül nincsen akkora veszteség a vezetékeken, mint hogyha több kilométer hosszan megy a vezeték. Tehát ezt meg kell érteni. Ez nem az ő haszna, hogy most akkor ő kap érte 100 milliárd forintot. Nem. Ez nem az ő haszna.
2: Rendben, Zoltán, köszönöm szépen. Szóval a társadalmat az irritálja, hogy a miniszterelnök falubeli barátja, miután a miniszterelnök szakít a korábbi gazdasági főemberével, ez a falubeli jó barát, ez 5-6 év alatt milliárdossá válik, majd multimilliárdossá, majd dollármilliárdossá, majd a világ 900 leggazdagabb emberek közé kerül, miközben korábban egy tisztes, ám de rendkívül szerény képességű gázszerelő volt. Szóval ez a nagy kép az, ami irritálja a magyar társadalom egy jelentős részét. Ennek csak egy pici szelete ez a gázszolgáltató cég. Van itt minden, építőipar, élelmiszer, minden, sok minden. Köszönöm szépen, hogy hívott, és köszönöm a kedves nézőknek az eddigi figyelmet. A déli híradó után jövünk legközelebb fórummal, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen, nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen, nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
2: Igen, nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen, nordart.hu.
3: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autókölcsönző.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
6: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
7: Halló? Én? Letúj profilkép.
6: Az Óbudai szigeten?
7: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
6: Aurabay.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Kellemes őszi idő várható. A jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is, jelent meg a Magyar Közlönyben. A médiajogászt szeptember végén választotta meg az országgyűlés a média tanács élére. Most pedig a köztársasági elnök 5 évre kinevezte a médiahatóság vezetőjévé. A törvény szerint a két tisztséget ugyanannak a személynek kell betöltenie. Feljelentést tesz a más helyet szavazó Tiszás országgyűlési képviselők ügyében a Fidesz frakció vezetője. A képviselőcsoport közleménye felidézi, még szeptember végén a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló parlamenti szavazás során Summer Orsolya nyomta meg a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét. Forsthoffer Ágnes házelnök korábban azt mondta, a képviselők arról tájékoztatták, hogy a szavazógép nem működött megfelelően, ezért segített Summer Orsolya. Az érintett képviselők hibájukat elismerték és sajnálatukat fejezték ki a történtek miatt. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az áfa csökkentésre, de a kormány azóta sem terjesztett elő erről javaslatot. Hűtlenkezelés miatt emeltek vádat egy volt polgármester ellen Zala megyében. A falubusz jogtalan magánhasználata és egy okos tévé csalárd eladása miatt kell felelnie. A vádirat szerint négyszer is előfordult, hogy a barátait, ismerőseit szállította vacsorázni, kirándulni a kisbusszal, és az üzemanyagfogyasztással 15 000 forint kárt okozott az önkormányzatnak. Emellett saját használt okos tévéjét adta el, csak nem kétszeres áron az önkormányzat vendégházának, amivel további 60 000 forint kárt okozott a településnek. Ma több órás napsütésre számíthatunk. Eső nem valószínű, napközben mindenütt gyengül a szél. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
9: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét. Telefonáljanak, most viszonylag könnyen be lehet kerülni a műsorba. Mondom a témajavaslatokat. Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonlopási ügyben. Ez tegnap este történt, pontosabban este hozta nyilvánosságra a miniszterelnök. Azt mondta, hogy előreegyeztetett időpontban ment el a megfelelő helyre, és részletes tanúvallomást tett. Egyszer s mind tagadta a terhére rótt bűncselekményt, nevezetesen ezek szerint a lopást. A Fidesz mindeközben már azt kérdezi tőle, hogyha rábizonyítják a lopást, akkor lemond-e. Egy picit előre szaladt az ellenzéki párt, de nyilván joga van ezt a helyzetet kommunikációs szempontból a maga javára fordítani, ha tudja. Nekem az jutott eszembe, hogy szép és jó, és klassz, és jogállami, és megnyugtató, hogy egy 300-400 vagy 100 000 forintos telefonlopási ügyben már gyanúsítotti kihallgatás van 2 évvel az eset után. Miközben a Magyar Nemzeti Bankban egy picit több pénzt tűnt el, mondjuk úgy 500 milliárd forint, ráadásul 2016 óta bombázták a hatóságokat feljelentésekkel, bejelentésekkel, kérdésekkel, szóval az egy 10 éve zajló ügy, ott sajnos még nem sikerült senkit kihallgatni gyanúsítottként. A második téma, hogy az aranykonvoj ügyben is vannak gyanúsítások. Hajdú János, a TEK korábbi főigazgatója, az első számú, úgy értem időrendben, akit meggyanúsítottak, és kihallgattak, de kiderült, hogy van egy alkotmányvédelmi hivatali jogi vezető, akit szintén meggyanúsítottak, aki jelen volt az akció során, és van három úgynevezett közrendőr vagy kisrendőr, akik valamiféle dokumentáció elkészítése közben hágták át a szabályokat. Szóval nem nagy halakat gyanúsítottak meg, noha van olyan ügyészségi feljegyzés, amelyből kiderül, hogy Orbán Viktor is érintett lehet, akkor a titkosszolgálati államtitkár is érintett lehet, magasrangú adóhatósági vezető is érintett lehet. Nos, ők nem lettek gyanúsítottak, meg se hallgatták őket semmilyen minőségükben. Három kisrendőrt viszont, akik mondjuk így egy picit eltorzították a dokumentációt, a jelentést, kihallgatták, meggyanúsították, de annyira csekély az ő részvételük, vagy az ő terhükre róható ügy súlya, hogy továbbra is dolgozhatnak, a 10. kerületben dolgoznak tovább rendőrként. A harmadik pedig az, hogy titkos megfigyelést is folytattak Sezták Miklós ellen. Ez vagy a 11 milliárdos kenőpénzes volánbusz történet, vagy az 1 milliárdos egyéb vállalkozóktól beszedett kenőpénzes történet, akárhogy is törvényesen járt el a hatóság, állítják, mert hogy engedéllyel hallgatták le, figyelték meg titkos módon Sezták Miklóst. És a harmadik, negyedik témánk a gyermekvédelem. Ugye még mindig zajlik az a sajtótájékoztató, ami a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés bemutatója. Magyar Péter és Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi szakember mutatják be ezt a minisztérium által elkészített 100 oldalas jelentést. Azt mondják, hogy sokkoló, megdöbbentő részletek vannak benne. Ráadásul a lényeg, hogy már nagyon régóta tudhatták, hogy milyen bűncselekmények, határátlépések zajlanak az ott gondozott, vagy ott ellátott, ott élő gyermekek kárára, és mégsem történt semmi nagyon sokáig. Ilonával kezdünk, kezicsokolom.
10: Jó napot kívánok, Feri! Hát én ahhoz szeretnék hozzászólni, először is a legelső az, nagyon csodálkozom rajta, hogy a miniszterelnök urat egy telefonél már meghallgatták, és azt a sok nagy halat, azt még mindig nem képesek meghallgatni. Ezt én nagyon-nagyon nem viccesnek, még komédiának se nevezném, és nem tudom megérteni, hogy ezt hogy számolják, vagy hogy állnak így az ország népe elé.
9: Én is ezt mondtam reggel, hogy ez kommunikációs szempontból az ügyészséget nehéz helyzetbe hozza, mert látszik, hogy Magyar Péter ügyében szépen gyorsan haladnak, ehhez képest ennél több nagyságrendel, súlyosabb, és a közvagyont érintő ügyekben meg semmi, vagy látszólag semmi. Hát majd megmagyarázza az ügyészség, ha tudja. Szerintem elég nehéz lesz ezt megmagyarázni.
10: És még ehhez annyit hozzáfűzni, hogy a Fidesz ebbe a pillanatban már reklamál.
9: Igen, érdemes megvárni majd a jogerősítéletet, tehát most megkérdezni a gyanúsítási szakaszban, hogy mit csinál majd Magyar Péter egy jogerős ítélet fényében, egy picit, mintha előre szaladnának az ügyekben, de hát joga van bárkinek bárhogy politizálni.
10: Ez a miniszterelnök úrnak a lejáratására szolgálna, na de ez mellett én még... Hát mivel én 85 éves vagyok, én szeretnék csak annyit mondani, hogy egyik nap Feri mondta valakinek, hogy írásban nem tudja, hogy hogyan volt az a 88-as nyugdíjelszámolás. Én azt szeretném mondani, hogy én 96-ban mentem el, három hónap hiány 40 évvel nyugdíjba, mivel a férjem súlyos beteg lett, és itt hol kellett maradnom. Én egy középvezető voltam, és elég jó beosztásom volt, de akkor úgy számolták a mi nyugdíjunkat, itt van előttem egy olyan papír, amit nekem a nyugdíjhivatal küldött el, hogy a 75 évi második törvény 44-es paragrafusának az első bekezdésében az van, hogy az átlag kereset után úgy számítják ki a nyugdíjunkat. De nem az éveket számolják nekem is, hanem csak a 88-tól az átlag keresetet. És ugyanakkor ideírja, hogy úgy számolják ki, hogy Például, aki 25 ezer forinton fölül keresett, beosztották, hogy 25-től 30 évig hogy hányad részét számolják be a nyugdíjnak, ami a fölött van. És ez egy borzasztó olyan rossz számot hozott ki. Úgy tessék elképzelni, hogy én nekem, ahol én dolgoztam, nem nevezem meg a vállalatot, mert nem akarom, hogy a kollégáim rám ismerjenek olyan szempontból, hogy reklamálgatok, mert akik egy kicsit később ment el nyugdíjba, sokkal jobban járt ilyen beosztásból, de az, hogy most én az én nyugdíjam 258 ezer forint, és akkor a megállapított, ami úgy írták a reklamációmra, hogy amit figyelembe vehető átlagkeresetet beszámolták, ami nekem 35.993 forintra jött ki akkor, és most én nekem 258 ezer a nyugdíjam. Most tessék azt elképzelni, hogy becsülettel, mert megmerném mondani a vállalatot is, meg az ottani elismerésemet, ahogy el voltam a munkámé ismerve, és most azt hallom az emberektől, hogy reklamálnak olyanok, akik nem is dolgoztak meg azért a pénzért. Elmondom ezeknek a fiataloknak és az öregekre azt mondani, hogy nyuggerek, hogy ezek a nyuggerek az én előttemi korosztály, békekölcsönt kellett fizetni, az én korosztályomnak pedig fizetni kellett a segélyezni azokat, akik már nem dolgozhattak, mert kiestek a munkájukból, mert eladták a gyárakat, nekünk ahhoz is hozzájárulást kellett fizetni a fizetésünkből. Szombaton dolgoztunk, mentünk kommunista szombatra, a vállalatnak üdülőket építettünk a dolgozóknak, de el tudtunk menni minden évben nyaralni családostól, a gyerek elmehetett táborba, és most ugye nem hagyom magát szóhoz jutni, de el kell mondjam, hogy nem értem meg azt se, hogy nekünk szolidaritást kellett vállalni azokért az emberekért, akik kiestek a munkából, mert olyan nagyon csúnyán tudták lerendezni azt a korszakot, és mi rólunk meg így beszélnek, hogy a nyuggerek, és most én nekem, ne tessék érteni, még él a párom, hála a jó Istennek, ketten, ő is építésvezető volt, és neki 1000 forinttal több a nyugdíja, mint az enyém. És ő pedig ténylegesen ledolgozta az éveit, mindene meg volt. Hát most én nekem ez kegyetlen rosszul esik, mert most még megélünk, de bármelyikünk egyedül marad. Betegek vagyunk. És azok a fiatalok, mert azt is nem értem én, hogy ez nagyon jó a fiataloknak, hogy kapják ezt, hogy ilyen hány gyerek után, meg minden után nem fizetnek, átlagkeres után nem fizetnek, de mondja meg nekem valaki, hogy mi van az állam dolgozni, fizetni az egészségügyért, az oktatásért, a közlekedésért, mindenért. Kiből fog fizetni, ha senki nem fizet nyugdíjat? Vagy
9: mármint adót. A helyzet az, hogy
10: az hozzájárulást nem fizet.
9: Ilona, 62 féle adó nem van, úgyhogy az, hogy a fiataloknak meg nagycsaládosoknak bizonyos adó elengedés történt, vagy adómentességet alakítottak ki, ez még nem hozza bajba a költségvetést, hogyha jól gazdálkodik egy kormány, és nem engedi a közpénzt kiáramlani, akkor tud működni egy állam ezekkel az adókedvezményekkel együtt, de abban teljesen igaza van önnek, hogy nyuggerezni az nagyon csúnya dolog. Akik most nyuggereznek, és szerencséjük van, egyszer majd ők is lesznek nyuggerek, tehát idősek, nyugdíjasok, akkor már nyilván nem fog nekik jól esni. Másrészt valóban a mostani nyugdíjasok nagyon sok áldozatot hoztak ezért az országért, és az egy szerencsétlenség, hogy jött egy rendszerváltás, ahol én örülök a rendszerváltásnak, csak az addigi elvek, a szolidaritás meg az egyenlőség elve, az totálisan felborult, és pont azok lettek a legnagyobb vesztesek, akik őszintén hittek abban, hogy ha sokat adnak az államnak, vagy hagyják, hogy elvegyenek tőlük, vagy tudomásul veszik, akkor majd ők is jól fognak élni időskorukra. Na pont ez az utóbbi szakasz, ez már nem valósult meg, mert ránk köszöntött a kapitalizmus, úgyhogy sok mindenben egyetértünk.
10: És még annyit hadd jegyezzek meg, ha megengedi, hogy az én előttemi korosztály a háború után fölépítette az országot.
9: Igen.
10: Nem akárhogy.
9: Igen, igen.
10: Akkor utána jött a mi korosztályunk, mert én 57 márciusban kezdtem dolgozni, jött a mi korosztályunk, amelyik az 56-os forradalom után tette rendbe Budapestet, meg az országot, ahol a szörnyűségek voltak. Mentünk, és mi szó nélkül nem mondtuk, hogy miért kell ennyit dolgozni, hogy kell, és mentünk, és dolgoztunk, és nem is jutott eszünkbe, hogy jaj, most már milyen fáradtak vagyunk olyanok, pedig nekem vidéken a Sparhedba be kellett szülteni, ha egy teát akartam munka után hazamenni főzni. És most minket annyira, de annyira letaposnak, hogy egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogy engedhetik, mert azt mondja ön most, hogy nem hozza az bajba az ország költségvetését, ahogy már a 25 éves korig nem kell, meg mit, miért nem kell fizetni járulékot, adójárulékot, akkor ha ezeket a nyugdíjasokat, mert mi korosztályunkból sincs már sok ember, akkor miránk nem lehet gondolni, azt mondják, hogy mi csak nyavajgunk a nyugdíj emelését. Nem nyavajgok, de kénytelen voltam most már ehhez így, csak már ez nagyon régóta bántja, nem most, mert az új kormánytól én nem várom el azt, hogy 3 hónap alatt itt mindent intézzen el, csak egyáltalán megfékezni ezt, hogy azért ne beszéljenek legalább így rólunk.
9: Igen, hát ez teljesen jogos kérés és felvetés. Egyetértek önnel, de azzal is egyetértek, hogy előbb-utóbb a nyugdíjakat is olyan szintre kell hozni, hogy az méltó megélhetést biztosítson a nyugdíjasoknak. Viszont, mivel itt 4 éve nem volt gazdasági növekedés, ez időbe kerül. Azt mondja a pénzügyminiszter, hogy a költségvetést rendbe tenni, az 2-3 évbe kerül. Ez lehet, hogy hosszú idő, de hát 16 év után kell valamit átvenni és reparálni. Úgyhogy, igen.
10: Nem az én nevembe, hanem az ifjúság nevébe kívánnám azt, hogy tényleg sikerüljön 3 év alatt, de én abban nem hiszek. Ahogy tönkre vagyunk téve, azt 3 év alatt sem fogják rendbe tenni. És hát most
9: meglátjuk.
10: Köszönöm, csak ennyit szerettem volna.
9: Rendben. Mondani. Köszönöm szépen, hogy hívott. További
10: minden
9: szép napot.
10: Kívánok.
9: Kedvi Csokolom. Kedves nézők, a reklámszünet, én aztán folytatjuk a műsort.

FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Álomtaxi.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset miatt lezárták a Dohány utcát a Nyár utcánál. A 74-es trolibusz a Veselényi utca Erzsébet körút és az Asztúria Dohány utca között nem közlekedik. Az M2-es metró, illetve a Rákóczi úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Baleset nehezíti a haladást a 3. kerületben a Pacsirtamező utcában, kifelé a Perc utcánál a külső sávban. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Barostértől. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szerviz úton tudnak közlekedni. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Istvánnal folytatjuk a műsort. Parancsoljon. Halló, halló. Halló. Üdvözlöm, parancsoljon, ön van adásban.
3: Jó napot kívánok, kedves szerkesztő úr. Egy előző gondolat az idős kedves hölgynek mondani valójával teljes mértékben egyetértek. Remélem, ő is nézi a ATV-t.
2: Igen,
3: egyben, egyben az első kérdésre, hogy kihallgatta az ügyészség Magyar Péter miniszterelnök urat, és azonnal feltették a kérdést, hogy a jobboldal, hogy mondjon le.
2: Lemond-e, ha elítélik? Csak még nagyon
3: az. Én meg szeretném kérdezni, hogy ez milyen ügynek veszik ezt a telefonálási dolgot, mert ez nem bűncselekmény, ez egyáltalán meg se közelíti azt, amit kellene. Én hát erre nagyon kíváncsi leszek, hogy mit dönt az ügyészség, ugyanis, amiben dönteni kellett volna nekik, abba nem döntöttek. Azt csak a mélységre letették.
2: Igen.
3: És én itt nyíltan mondom ki, ön előtt mondjon le az összes parlamenti képviselő, a fideszes parlamenti képviselő, hisz van a fülük mögött vaj, meg a fejük tetején is.
2: Hát ez nyilván nem így működik, hanem akinek tényleg van, azt elviszik, mint Sesták Miklós, meg Hankó Balást, akinek nincs, az maradt parlamenti képviselő. Magyar Péternél még csak a gyanúsítás történt meg, hogy ebből lesz-e vádemelés, az egy következő kérdés. Ha lesz vádemelés, akkor mi lesz majd, mi történik a bírósági szakaszban, ha jön egy elsőfokú ítélet, azt nyilván legtöbbször megfellebbezi mindkét fél a vád és a védelem is, tehát mire ebből jogerős ítélet lesz, az lehet, hogy nagyon hosszú idő, mert gondolom nem ez a legfontosabb ügy az országban, és egy átlag ügy 6-8 évig tart, mondjuk egy lombkorona nélküli lombkorona sétány ugye 8 év után jutott el a vádemelésig, ebből kiindulva a telefon lopási ügyből lehet, hogy 5 év múlva lesz majd valamilyen ítélet, tehát egy picit előre szaladt a Fidesz, hogy már a lemondásról kérdezik Magyar Pétert.
3: Teljes mértékben egyetértek, amit ön mond, és egy gondolatot azért hozzá szeretnék tenni, hogy ez a telefonálási ügy, ez akkora nagy dolog ez, hogy 2 év után itt ezt mozgatjuk, ami már 6 éve történt, vagy 5 éve történt, vagy 4 éve történt, azt nem mozgatjuk. Az ügyészség akkor hol állt helyt? Megkérdezem én ezt az egyik, a másik egy szórakozó helyen. Miközben valakinek, hogy előveszem a telefont, és én önt vagy bárkit fényképezek, meg veszek, felvételt csinálok. Ehhez abszolút nem volt annak az illetőnek joga. Teljesen persze. Mindegy, hogy mit mondanak. Tisztelt főszerkesztő úr! Az újabb gyanúsításoknál ennél az aranykomoly ügyben azért meg kell szólalnom. Bevallom őszintén, hogy akkor minek mutatta be a tévé, és ki mondta szó szerint a volt miniszterelnökünk Orbán Viktor, hogy ő utasította, ő rendelte el, és ha a csapot nem nyissák meg, akkor ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz.
2: Azt nem mondta, hogy ő rendelte el, de arra tettek utalást, ő is, meg Lázár János is, hogy itt az olajcsap megnyitása, meg az ukrán arany készlet, meg a pénz visszadása az összefügg egymással, igen. De olyat nem mondott Orbán Viktor, hogy ő rendelte el, mert akkor nagy bajban lenne, ha ennek így volna
3: akkor,
2: konkrét
3: nyomot. Akkor én bocsánatot kérek, ha én nem jól értelmeztem, de...
2: Megnézem, hogy hangzott pontosan, de figyelek önre, István. Igen.
3: Igen. De azért elnézést kérek az ilyenben, ebben az aranykonvoj gyanúsításban is. Most a kis halakat lefogjuk, akiket meg kellene, azt hagyjuk békén. Mert ez így van.
2: Az a helyzet, hogy még ebből kisülhet az is, hogy a kis halaktól jutnak el nagyobb halakig. Én nem látok bele, meg szerintem a legtöbben a nyomozati szervek agyába, logikájába, hogy haladnak, de az biztos, hogy egyelőre nem nagy halakat neveztek meg, de ebből még lehet az, hogy előbb-utóbb mégiscsak megneveznek nagy halakat.
3: Én azért a főszerkesztő úrnak márném azt mondani most is, hogy sajnos, aki még a parlamentben ücsörög, meg még ott mozog jobbra-balra, bizony lehet, hogy még a listára kerül.
2: Lehet.
3: Én egyet szeretnék elmondani, ami az én véleményem az, hogy Magyar Péter, az, aki megnyerte április 12-én ezt a választást, kimagasló győzelemmel, ezt az embert hagyni kell, vezesse az országot, és a teljes Tisza országgyűlési képviselőknek a véleményezésével teljes mértékben egyetértek.
2: Igen.
3: Én egyet kérek, akiket megválasztottak, azok meg tanuljanak meg viselkedni a parlamentben, és tanuljanak meg tisztességesen egymáshoz való viszonyt mutatni. Miért mondom ezt? Én nagyon sok tanult embert ott ismerek, és ki vannak veszközben mi voltból. Ott a jobb oldal teljes mértékben. És a főszerkesztő úrnak egy gondolatot a végére hagyom.
2: Igen.
3: Biztos, hogy a hangomból érezhető és hallatszik, hogy én az a személy vagyok, aki előtte már többször beszólaltam.
2: Igen, én megismerem Önt István, egy kis település korábbi polgármestere, aki küzd az igazáért, mert hogy az utódja a falu vagy a település közös dolgait saját célra használja, ha jól értem.
3: Így van.
2: Munkagép, meg ilyenekről volt szó.
3: Mind, a traktor, szippantó, minden. Nem is probléma. Majd elérkezik az az idő, amikor én is önnek szólok, hogy vége lett az ügynek.
2: Hát kívánom, hogy találja meg az igazát.
3: Meg én bízok benne, nem mondok most semmi más, bízok abban, és nagyon köszönöm, hogy meghallgatott, és köszönöm az ön türelmét is, mert önnek van az ATV-be, én szerintem a legjobb ürőképessége.
2: Én ráérek, tehát én amúgy sem mennék sehova. Tehát most van még idő a fórumban, én el nem mozdulhatok, most mit idegesítsem magam, nem?
3: Teljes mértékben. És higgy el azt, hogy nagyon korrekt és tisztességesen vezeti ezt a műsort.
2: Köszönöm szépen, igyekszem.
3: Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
2: Köszönöm, hogy hívott.
3: Minden jót kívánok önöknek.
2: Önnek is szép napot, István, sok sikert az ügyében. Borival folytatjuk, kezi csokolom. Halló, halló, most kezdünk beszélni, vagy Bori épp most fejezte be. Meglátjuk, itt sipol a fülembe a telefon, és ez azt jelzi, ez a szaggatott síp, hogy valaki bontotta a vonalat. Közben azt próbáltam megkeresni, hogy Orbán Viktor konkrétan mit mondott aranykonvoj ügyben, de azt nem találom. Olyat szerintem nem mondott, hogy ő rendelt el, sőt megpróbálja Hajdú Jánosra tolni az ügyet, hogy az ilyen kiváló ember, aki, mint Hajdú János, megszervez és végrehajt egy ilyen akciót, az kitüntetésre érdemes, nem meggyanúsításra, mint ahogy vele történik. Ez annyira erős mondás volt Orbán Viktortól, hogy Hajdú János ügyvédje reagált másnap, hogy ez felejtős. Pestiesen szólva, tehát, hogy szó nincs arról, hogy itt Hajdú János bármit is eltervezett volna, meg kitalált volna, ő utasításra cselekedett. Szóval ez kétségtelen, hogy Orbán Viktor megpróbálja Hajdú János felé terelni ezt a történetet, de ő pozitív színben tünteti fel az egész ügyet. Olyat tehát nem mondott, hogy ő elrendelt volna ilyet, de összefüggésbe hozta az aranykonvojt, meg azt, hogy az ukránok szerinte szándékosan nem nyitják meg a barátság kőolaj vezetéket. Szerinte Orbán szerint már megnyithatták volna, de szándékosan nem tették. Hát azóta már megnyitották az ukránok, és azért azt tegyük hozzá, hogy nem az ukránok tették tönkre azt, hanem az oroszok bombáztak szét egy valamilyen elektromos állomást. Úgyhogy ez még ide tartozik. Közben itt van Bori. Jó napot kívánok! Haló, haló!
4: Nincs már adás.
2: De van adás, és ön már adásban is van. Csókolom. Haló, haló! Szóval próbálkozunk Borival, de most nem fogjuk feladni. Ha én hallottam egyszer Bori
4: hangját... Halló, jó napot kívánok!
2: Csókolom.
4: Bori vagyok.
2: Igen.
4: A panaszomat szeretnék elmondani, hogy én nekem a szomszédom már 47 milliós kár csinál, és senki nem csinál semmit. Már a bíróság is megszűnt, a rendőrség is, és semmit sem nem csinál.
2: Megtenné, Bori, hogy elnémítja a tévét, és akkor nem fogunk belezavarodni a beszélgetésbe.
4: És sehol nem csinálnak semmit, a rendőrségnél is csak a lopás van, azt mondja egy rendőr, csókolom németnél is csak a lopás van. És
2: milyen módon okozott?
4: Rablási kísérlet, hatelütési kísérlet, akkor gyilkossági kísérlet, akkor meglükdösött, mind a kettő maradandó károsodást csinált, és senki nem csinál semmit itten. A kapitányunk se fogadott a fogadó óráján se.
2: És ön egyedül él? Nincsenek rokonai, családtagok, akik segíthetnének?
4: Nem segítenek a lányom. Azt is műtött egy gerincsérvű, és mind a három telefont elrontotta. Nem tudtam értekezni senkivel, majd két hét múlva mentem az unokámhoz, hogy nézze már meg a mobilomat. Hát elnyomta azt a kis kártyáját, vagy mi a fene van benne. Akkor vezetékeset mind a kettőt elrontottam. Most is hazagyűjtem, mert nem győzök a kínzása miatt orvosokkal járni.
5: Ajjaj.
4: 22 kínzása volt már.
2: Önt kínozták, de kék az orvosok?
4: Nem az orvosok, ez a szomszédnő.
2: A szomszédjával van valami...
4: Előnye van neki, és éjszaka bejár, már most még egy szobának az ablaka nincs beszögelve a gyorra, és még ott be tud gyűnni.
2: És
4: be
2: azt...
4: tud gyűnni, de most bevarikádoztam megint az ajtót, mostán, de most a tévét, mikor az együttem, alig bírtam beállítani, hogy a műsorra.
2: De ön azt állítja, hogy a szomszéd bejár önhöz, ezt állítja ön? Bejár az ön lakásába vagy házába a szomszéd, és ott...
4: Megfosztott a 120 ezer forint piaci árulástú, a 150 csirkeneveléstű, a kis szomszédfiú kismacskáját mögötette, a tyúkjaimat mögötette, a kutyákat agyóra kínoszta meg.
2: Értem, azért kérdeztem, hogy vannak-e rokonai családtagjai, mert innen egy tévéstúdióból nem tudunk önnek segíteni a legjobb indulattal sem, de ha vannak családtagok, rokonok, akkor biztos tudnának segíteni, hogy legalább a rendőrség komolyan vegye az ügyeket.
4: Nincs itt rendőrség, itt csak lopás van.
2: Van rendőrség, csak... Van rendőrség, csak... Értem. Hát sajnálom, hogy ez történt önnel, ezt tudnám mondani, hogy a rokonai, lányai, unokái segítsenek, mert ők vannak ott a közelben.
4: Van, de hát nem.
2: Nem segít?
4: Nem küld sehova se. Nekem ez a batak telefonom van, csak nincs se okos telefonom, se számítógépem nincsen.
2: És a rendőrség mit mondta, hogy miért nem járnak el, ha ön azt állítja, hogy betörtek önhöz, megkárosított?
4: Megtiltották, hogy engem ne fogarozzanak ki a kórházhoz. Akkor Kecskeméten voltam végbevizsgálaton, aranyérvizsgálaton, ott akartak hagyatni a betegszállítóval, mert még a lányom nem tudott elvinni, és akkor a mentősök gyűjtek, már ki volt ötve a mentőpapír, és aztán azt hiszem a mentősök összeszitták, és aztán gyűjtik, hogy hazahoznak. 3 órára értünk haza. Szörnyű, ami itt folyik, a szörnyű, a Safari Park helyett, a fürdőkórház körülött volna, mint a 18 milliós Dacia helyett.
2: Igen, ezt
4: akkor
2: most...
4: a 22 levelet visszavont a postárunk. A doktori cselekményes vizsgálat is volt, azt is ellopta, és akkor csináltak a rendőrséggel bűncselekményes megint más, de engem nem látott az az orvos, akivel csináltatták.
2: Itt már sajnos kezdenek összefolyni különböző ügyek, amik önmagukban is elég nehezen értelmezhetők, úgyhogy sajnálom, hogy ez történt önnel, de...
4: Tehát Györgyén az intézetbe, a Bornár beutalt a pszichiátriára, és őt tönkretették, és ezek itt jön is bántották. 10 évig meg rajtunk élősködtek, 3-an dolgoztunk nekik.
2: Értem.
4: Köröztük.
2: Hát kívánom, hogy oldjanak meg ezek az ügyek, de nincs egyszerű helyzetben ön sem, de sajnos mi sem, mert innen ilyen ügyekben bármit jó tanácsot adni is nehéz. Köszönöm, hogy hívott, további szép napot önnek.
4: A magyar levelet, gyűjjön el személyesen, írt levelet, akkor gyűjjön el személyesen, hogy vizsgáljon.
2: Nem minném, hogy ennek van realitása. Köszönöm, hogy hívott, további szép napot, és kívánom, hogy oldódjanak meg a problémái, de szerintem a család tudna elsősorban segíteni. Kedves nézők, ennyi fért a mai fórumba. Délután jelentkezünk, ha minden igaz, 4-től az ATV Extrán, 5-től pedig itt, és szerintem lesznek új hírek, például ez a gyermekvédelmi jelentés, ez nagyon durva, sok ponton sokkoló, és lehet, hogy még ezen kívül is történnek újabb fejlemények, sőt, szinte biztos, úgyhogy érdemes lesz nézni a fórumot délután is. Köszönöm, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel Ótis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
3: Autódaru, Kosvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Kellemes őszi idő várható. A jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére. Folytatódtak a harcok Oroszország és Ukrajna között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. Bocsánatot kért minden áldozattól Cibere Károly volt szociális államtitkár, miután tegnap nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentését. A volt politikus elmondta, hogy az eset miatt 2016-ban feljelentést tettek, és vizsgálat is indult, valamint felajánlotta lemondását, amit minisztere Balogh Zoltán nem fogadott el. Cibere Károly közölte azt is, hogy az illetékes államtitkár politikailag felelős minden gyermekért. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az áfa csökkentésre, de a kormány azóta sem terjesztett elő erről javaslatot. Éjjel is folytatódtak a támadások Oroszország és Ukrajna között. Az orosz légi csapásokban Zaporizsjában és Ivano-Frankivszkben egy-egy ember meghalt, Zaporizsjában 9-en megsebesültek. Közben az oroszországi Belgorod térségében és Kaluga megyében 2-en meghaltak, 13-an megsebesültek ukrán tüzérségi és dróntámadásokban. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határa a kaliningrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítási tervét. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, hogy komposztálódva javítsák a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
7: Az elmúlt hetekben Elon Musk nagyot megy a közösségi médiában is, meg úgy egyébként termékszinten is. Elég, ha csak abba belegondolunk, hogy elindult a CyberCab szolgáltatás, ami egy teljesen autonóm kormány és pedálok nélküli önvezérelt taxi szolgáltatás. Bizonyos lokációkon, bizonyos feltételekkel, és talán még nem pénzért működik ez a szolgáltatás, de jól mutat egy irányt, az irány pedig az, hogy a mesterséges intelligencia használatával az önvezetés Tesla értelmezésben megvalósítható, akár csak kamerákkal is, és erre már célszerszámot is épített Elon Musk, ez a CyberCab. De amikor a CyberCab-bel foglalkoztam, ami egyébként önmagában egy izgalmas téma, lehet, hogy egyszer majd visszatérünk, vagy hogyha a vendégem Szekrényi Péter AI szakértő, és mostanában tanár úr is, esetleg jobban belekérdez, szívesen elmondom, hogy miben forradalmi még a CyberCab, gyártás technológiában például, de ami az egészet különlegessé teszi az az, hogy valójában a CyberCab attól lesz sikeres, hogy a benne dolgozó mesterséges intelligencia rendszer milyen fejlett. És ebből egy erős átkötéssel érkezem oda, ami szintén mostanában téma Elon Musktól, hogy egy TeraFab nevű gyárat, egy gigantikus méretű gyárat készül építeni, ahol az összes mesterséges intelligencia fejlesztését összevonja. Erről is szeretnék Pedroval beszélgetni. Pedro, mi ez a TeraFab?
8: Jó téma, sziasztok! Hát ugye eleve a név, nem tudom, sokan hallottak erről, lehet, hogy nem mindenki, én is például a névről tőled hallottam, én gigagyárak, meg hasonló névvel ismertem, de pont ez a legérdekesebb benne, hogy miért kell olyan nagyon nagynak lennie, mert hatalmas a gyár egyébként. Láttál képeket?
7: Láttam képet, ha jól emlékszem, 10 négyzetkilométer.
8: Hát durva, nagyon durva. Megint én utánozhatatlan.
7: 10x10. Tehát egy, ha ezt egy négyzetbe helyeznénk el, akkor 10 kilométerszer 10 kilométer.
8: Hihetetlen, de hogy miért kell?
7: Nem, 10x1, bocsánat. 10x1.
8: Igen, 10. De miért kell ekkorának lennie?
7: Miért kell a világ létező legnagyobb gyárát megépítenie?
8: Mondjuk így, igen. Nem tudom, ez csak valami hóbort, nagyzolási hóbort. De nem, képzelem. Nem.
7: Na miért? Figyelj, miért kell megépíteni?
8: A mostani processzorok, amikor, és most modern processzorokról beszélünk, képzeld el, baromira szét vannak tagolva, hogy ki mit csinál és hol csinálja az földrajzilag. Máshol van és más csinálja a tervezést. Megint más, aki nyomtatja ezeket az áramköröket, idézőjelben nyomtatja. Más, aki mondjuk a memóriákat elkészíti hozzá, és benne vannak memóriák. Más az, aki tokozza, összeállítja egy csomagba, tehát csomagolja, de megint más, aki ellenőrzi. Tehát minimum egy 5 olyan lépés, aha, amit külön cég, külön földrajzi lokáció, és ez lassítja az egész előállítást, anyagilag sem
7: és
8: túl
7: drágítja
8: jó.
7: Is.
8: És anyag, így van pontosan. Musk pedig azt mondja, hogy ebből elég volt, ezt egyben is lehetne csinálni, egyben tartani, egymás mellett, egyes részleg, kettes részleg, amit tervezünk, legyártjuk, ellenőrizzük, tokozzuk, minden ott van együtt. Hát ez viszont helyigényes.
7: Ennyire?
8: Ennyire.
7: És hogyha itt új típusú mesterséges intelligencia csippeket akar gyártani, akkor azzal meg is ugorja az esetlegesen a világban egyre gyakrabban előforduló beszűküléseket?
8: Ezt a hiányt, ami
7: igen,
8: most van,
7: a TSMC, ugye? ASML, igen.
8: Igen. Bár az ASML ugye azokat az eszközöket csinálja, amivel nyomtatni, idézőjelben nyomtatni lehet, igen, abból nem fog belemenni.
7: De hát ott is van egy szűk keresztmetszet, mert hát ugye egy cég van az ASML, aki ezt ilyen...
8: Ők gyártják gőzerővel, csak egy picit egy duralmuk van, tehát olyan áron adják, ahogyan akarják.
7: És akkor a Musk azt mondta, hogy na jó, van most már, ezt én is meg tudom csinálni.
8: Azt nem tudom egyébként, mert szerintem azért ennek erős fizikai korlátai vannak, de azt, hogy magát a processzort, ha már a gépek megvannak, amivel nyomtatja úgymond idézőjelbe, azt ő le akarja egy helyben gyártani mindenestül, az biztos.
7: Na de várjál, de hát a gépek sincsenek meg.
8: Hát de meg kell vásárolni, úgy értem. Tehát de én azt nem hiszem, hogy megveszi? Ő fogja. Na ez jó kérés, hogy hát azért valamit muszáj megvenni.
7: Hát én azt
8: tényleg
7: gondolom.
8: Tényleg egy uralma van az ASML-nek. Ennek a holland cégnek.
7: Én azt gondolom, csak gondolj a Musk személyiségére.
8: Na, igen.
7: SpaceX, Tesla, Boring Company, Grok. Tehát milyen ez a csávó? Szerintem az ő személyisége az az, hogy figyelj, ezt valahogy csináltátok eddig, vagy valahogy csináltuk eddig, én biztos, hogy úgy nem fogom csinálni. És hogy teljesen új utakat járok. Én egészen valószínűleg tartom, hogy fogja a Musk, és saját maga megépíti ezeket a gépeket.
8: Azért az idő, ez, az nagyon kemény
7: az,
8: idő
7: az
8: lenne.
7: Nem lehetne?
8: Nagyon kemény idő, szerintem ennyi időt azért nem akar beletenni, mert azt mondta, hogy 2-3 évben ezek a gyáraknak üzemelniük kell, és nem is akárhogy kell üzemelniük. Ő azt mondja, hogy amennyi az Egyesült Államok processzor igénye jelen pillanatban, annak a duplájával akar ő szolgálni hamarosan 2-3 éven belül, hogy ne legyen még csak a hiány gondolata sem.
7: De hát akkor honnan tölti fel ezt a gyárat ilyen gépekkel?
8: Hát, ha vásárol, miért ne vásárolhatna? Most az Intel el is összeállt ennek kapcsán, úgyhogy én szerintem ez működni fog.
7: Oké. És akkor mi lesz ennek a következménye?
8: Elméletileg az lesz, amit mindannyian várunk, hogy ne legyen processzor ilyen, de hol kellenek processzorok? Ugye nagyon kőkemény teljesítményi kapacitással rendelkező processzorokról beszélünk, akár egy robotba. Igen. Akár egy önvezető autóba, akár valamelyik mesterséges intelligencia modell tanításba.
7: Tehát AI processzorokról
8: így van. Egy AI tanítás, egy AI üzemelés és hasonlók. Tehát erre óriási az igény most. És ő azt mondja, hogy mindent kiszolgálunk.
7: És akkor ebből lesz majd a robothadsereg, ebből lesz majd a CyberCab és a Teslák
8: meg a Marsra szálláshoz is,
7: meg a tehát, hogy valójában, ha jól értelmezem, az Elon Musk most azt mondja, hogy a teljes AI chipgyártási metodikát, processzt felborítom, már csak darabszám tekintetében is, tehát előállítok sokkal többet, mint amit egyébként a jelenlegi rendszerek elő tudnak állítani, de ezt mondjuk megtartom magamnak, és a saját víziómat váltom valóra a robotjaimmal, az elektromos robottaxiaimmal, a SpaceX-el. Tehát valójában itt ki fog emelkedni egy vasember birodalom?
8: Egy vasember birodalom, hát nagyon jók ezek a filmes hasonlatok, imádom.
7: Tudod, hogy benne volt az egyikbe?
8: Tudom, igen. Nagyon jó.
7: Ez ilyen, ki fog emelkedni, egy ilyen Tony Stark birodalom, ilyen Stark Industries.
8: Ugye sokszor hasonlították őt hozzá, de ő ezt nem annyira kedvére, amikor hozzá hasonlítják. Ő inkább azt mondja, hogy kisimítja ezeket a problémákat, meg ezeket a kis tüskéket, hogy van elég processzor, hopp, akkor még többre van igény a piacnak, nincs elég processzor. Megint gyártunk eleget, megint nőtt az igény. Ezt ő kisimítja. És azt mondja, bőven van gyerekek mindenkinek, fejlődjél.
7: Én nem hiszem, hogy ilyen a Musk.
8: Ezt akarja.
7: Én szerintem ezt magának akarja meg.
8: Egy része, nagy része biztos, hogy az övé lesz, de ő mindenki másnak is ad, hát nyilván nem ingyen.
7: Azért... Persze, nyilván ebben rengeteg pénzt lehet keresni.
8: És a SpaceX-nél sem ingyen visznek föl rakományokat.
7: Ha jól láttam, valami 120 milliárd dolláros az a gyár, hát beruházás ügyileg. Valami ilyesmi, 120 vagy 140 milliárd dollár.
8: És ez vagy közben, vagy utólag, de valamiből finanszírozni kell. Úgyhogy hát fog ebből adni másnak is hiddel.
7: Jó, oké.
8: Csak nem lesz többé hiányunk.
7: Tegyük föl, nem lesz már chip hiány, mondjuk mostantól 3 év múlva, mert azért idő kell hozzá, nem lesz chip hiány, még erősebbé válik a mesterséges intelligencia jelenléte. Ez pedig magával vonja azt, hogy még több helyen fogja átvenni az ember munkáját.
8: Így van.
7: Hol?
8: Most érdekes módon az IT-ban, az informatikában is egyre erősebb a kérdés, hogy most akkor például a programozókkal mi a túró lesz.
7: Kell, mi lesz velük? Hát, hogyha azt veszem, hogy vibe coding, így mm-hmm. hívják szakmailag, igen, amikor igen. én leülök, és azt mondom, hogy csinálj már nekem kérlek egy tök jó weboldalt,
8: igen, igen.
7: itt van egy minta, mm-hmm. ezt így alakítsd át, ezt úgy csináld meg, és igen. gyakorlatilag negyed óra múlva kijön a weboldal kódja?
8: Mondhatjuk, igen, AI szerencselovagok, én így szoktam hívni viccesen, de a dolog egyébként működik. Nagy rendszereket, létfenntartó rendszereket nem bíznék rá, nem mm-hmm. is szabad, erre mindjárt mondok példát, de a dolog összességében tényleg jó is
7: mi
8: működik.
7: Lesz veletek, kedves
8: na ez
7: kárga,
8: az, hát ez az,
7: ezért mentél te el tanárnak.
8: Nehogy is. Én alapvetően egy technológiai céget vezetek, tudod, és ez így is marad. Na de bizony.
7: Így marad?
8: Persze, hogy így marad. Hogy ne? Ez nagyon jó. Na várjál, figyelj. Hallottál-e arról a kifejezésről, hogy AI cleanup?
7: Nem.
8: Tehát mesterséges intelligencia feltakarító, a szó szerint fordítjuk.
7: De ezt még nem hallottam.
8: Pedig ez most nagy divat. Ez azt jelenti, ez egy új szakma, hogy egyre több olyan olyan pozíciót hirdetnek meg, és interjúztatnak programozókat, valódi programozókat, uh-huh. nem AI szerencselovagokat, akinek az lesz a feladata, hogy figyelj, készült valami vibe codinggal, valamilyen, hát ezt most el kéne takarítani, rendbe kéne hozni, meg kéne csinálni, mert a rendszer nem használható, nem továbbfejlesztető, nem született bőle termék, pedig a cég már szeretné kiadni, nincs bőle uh-huh. pénze. Jöjjön ide egy programozó csapat, egy szakértő, aki használhatja az AI-t, mert uh-huh. hát miért használnánk, de értsen már hozzá, és takarítsa föl az AI szemetet.
7: Nekem ez azt üzeni, hogy nyilván olyan, hogy csettintésre pontos prompt és definíció nélkül nem fognak létrejönni értékes tartalmak, tehát azt nem tudom mondani, hogy figyelj, készíts egy tök jó applikációt az autósámának, uh-huh. és valószínűleg ahhoz kell majd a ti szakmátok, hogy struktúrát gondolkodással lebonst, hogy elmondd, hogy mitől jó egy applikáció, amit lehet, hogy én nem tudok, mert nem ez a szakmám. De az, ezt pont tőled tanultam meg, az, hogy ma vannak még benne hibák, a programozásban adott esetben az, na majd azt jelenti, hogy
8: ez nem garancia jövőre.
7: Egy év múlva is lesznek így benne van. Hibák, így vagy van. Három év múlva is lesznek benne hibák, tehát én azt gondolom, hogy azok pont javításra kerülnek, de a struktúrát gondolkodás, az informatikai rendszer szemlélet, a strukturális rálátás a dolgokra talán az az, ami úgy ezt hívjuk akár emberi intelligenciának is, uh-huh. hívhatjuk, szakmai intelligenciának uh-huh. mindenképpen, arra szükség lesz. Én csak ennyit látok ebben.
8: Igen, de hát ötszörösre növekedtek az ilyen álláshirdetések, ez az AI klinikus.
7: Ja, hogy,
8: tehát uh-huh. nagyon kemény az
7: éves. Ja, hogy megnőtt a piacotok, hisz már mindenki hozzáfér, és mindenki próbálkozik, uh-huh. tehát mindenkinek szüksége lehet uh-huh. egy supervisorra, aki azt mondja, aki eddig nem volt a látóteredben, és lehet az ügyfeled.
8: Lehet, igen, de az maga, hogy AI cleanup, tehát takarítsd el az AI szemetet, azért ez egy nagyon kemény üzenet összességében.
7: Én
8: nem is csak segítség kell, hanem figyelj, valamit csinálni aha. kell, és ezt lapáttal hordjuk el innen. De van még más is.
7: De várjál, a rossz AI végtermék az a rossz AI betermékből van, nem? Tehát a rossz inputból van a rossz output.
8: Mondhatjuk azt, hogy igen, de ott ember volt, aki nem értett hozzá annyira.
7: Azt mondom, és igen. Tehát, hogy nem az AI rontja el, hanem hogy...
8: Az is belehalucinál.
7: Az is belehalucinál, minden. De nagy részről azért lesz rossz a végtermék, mert rossz az inputja.
8: Így van. Így
7: garbage van. In, garbage
8: ezt out. Akartam mondani, köszi szépen, így van. De van azért még itt más is ezen kívül, hogy AI killap, mert ez jó pofán hangzik, de mi van például azzal, hogy ezek a mostani rendszereink gyakorlatilag nem eléggé szolgálják a mi érdekeinket. Várj, föl is írtam egy tök jó kifejezést ehhez. A munkaerőhivatal, az amerikai munkaerőhivatalnak a statisztikai részlege azt mondta, hogy azt tapasztalják, hogy valójában egyre több a programozó interjú és a programozó álláshirdetés. Ugyanis a mesterséges intelligencia hogyan fejlődik, azt valakinek fejlesztenie kell, és valakinek fenn kell tartania, üzemeltetni kell, ehhez is embert keresnek méghozzá nagyon nagy mennyiségben, de nem akárkit, hanem tényleg mérnököket, mérnöki szemlélet, uh-huh. nem akárki jöhet. Uh-huh. Tehát ez statisztikai adat?
7: Tehát valójában azt gondolnád, hogy fogy el a szakma, viszont az a tapasztalat, hogy a magasan kvalifikált, specializálódott szakértőket, azokat igen. meg nagy mértékben szívja föl, még több kéne igen. belőle?
8: Ez egy szűrés, ha úgy tetszik.
7: Aha.
8: Erőteljes szűrés, és régen ilyen nem volt.
7: Aha.
8: És akkor még egy harmadik dolog valami megint csak mellettük szól, képzeled, ez meg az, hogy elkezdték visszahívni a nagy cégek, legyen az egy Google, vagy egy Meta, vagy egy Microsoft, a korábban, tavaly, tehát ennyire korábban, tavaly elbocsátott tömeges létszámlépítés által kipusztított IT-sokat, programozókat elkezdték visszahívni.
7: Hoppá, hoppá.
8: Mert azt mondták, hogy túl drága volt tokenek számában az az AI rengeteg, amit alkalmaztunk a valódi fejlesztő helyett. Tehát túl drága az AI.
7: Drágább volt
8: nagyon,
7: az AI.
8: Nagyon még hozzá, nagyon. Aha. És ráadásul ugye a kód is, azt meg az előbb tisztáztuk, AI cleanup fogalom, sem az igazi, úgyhogy csöndben, de kezdjük már el visszavenni azokat az embereket.
7: Ez nem lehet, hogy csak egy ideiglenes...
8: Hát azt meg senki sem tudja, hogy most ideiglenes, jelen pillanatban ez van. Tömeges visszavétel, programozó. Persze nagyon szűrnek, de programozó uh-huh. visszavétel van a nagy cégeknél.
7: Érdekes rendeződése ez a dolgoknak. Tehát, aha. hogy a valóság hogy tenyerel bele a fikcióba, ugye? Tehát, hogy a nap végén azért nem biztos, hogy minden ja. pont úgy ragyog, ahogy ezt eltervezték.
8: Igen. Na ez van most.
7: Mi lesz ennek az egésznek a vége? Tehát, hogyha mondjuk, én emlékszem veled, egy-két évvel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy időtávokba helyezzük, és akkor azt mondtad, az időtáv az AI esetében most már nem évek, meg nem hónapok, talán inkább hetek. De próbáljuk meg egy kicsit 2026 végét látni, és 27 uh-huh. év elejét látni, uh-huh. hogy mi lesz most a fordulat, ha van fordulat, vagy egy ilyen folyamatos fejlődésben vagyunk, vagy lesz valami, hogy exponenciásban vagyunk, vagy lapul a görbe, vagy...
8: De továbbra is a munkaerő, vagy fejlesztő, programozó,
7: munkaerő, ilyesmi, fejlesztő, hatása az életünkre, az új termékeket hogy látod ezt a munkaerőpiacra, tehát hogy a dinamikájának a dolognak most milyen görbe írja le ezt?
8: Na, jó? Nagyon jó, oké. Akkor Chen Zhehuang, Nvidia.
7: Igen, bőrkabátos csávó.
8: Az, igen.
7: Aki egy ilyen nagyon olyan, mint a Steve Jobs, ilyen...
8: Egyébként igen, csak emberiből.
7: Emberiből,
8: igen, emberi? De nagyon, nagyon
7: nem bírom. Utálja az embereket, mint a Steve Jobs.
8: Fura módon egyáltalán nem utálja az embereket. Na, hatalmas figura, oké, és Nvidia, ismerjük, hát nagyon-nagyon ott van a szeren. Na jó van, oké. Múltkor volt egy műsor, ahol ott volt ő is, ez élőben volt követhető, rengeteg ember ott ült, és akkor hallgatták, hogy ment az interjú az említett úriemberrel. Egyszer csak jött egy betelefonáló, mert meg volt engedve a betelefonáló. Annyit mondott Chen Zhehuang, fölvette a telefont, és Mr. President, és a Trump. Szokás szerint
7: betrámposkodott a Trump.
8: Köszöntötte az embereket, oda tartották a mikrofont, tényleg élőben ott ment, hát erről szólt a műsor.
7: De nem lehet, hogy deepfake volt?
8: De jó.
7: Az mennyire király lett volna, mi?
8: Megprenkelik. Fú, de jó. Hát...
7: jó, oké, és mi jött ki belőle?
8: Na, az volt, hogy azt mondta az öreg, hogy ő szerinte ez egész, hogy AI átvétel, hatalom átvétel, ez nem igaz, ez egész arról szól, hogy egyesek le akarják lassítani az erős szabályozással a mesterséges intelligencia fejlődést, de ha így lesz, akkor Amerika lemarad a nyilván nem lassító Kínával szemben.
7: Ez?
8: Tehát ezt el kell kerülni.
7: Ez valid. Hoppá! Tehát ezt el kell kerülni. Mondja ezt akkor Trump, amikor most azt olvasom, hogy a nagyok arról beszélnek, hogy tényleg le kéne lassítani?
8: De ez is kétoldalas. Tehát itt van, akik azt mondják, hogy lassítani kell, és szabályozzatok minket, kérlek. Ez milyen béna már egyébként, megjegyzem. Aha. Minket szabályozzatok, mert túl gyorsan megyünk, és mi nem tudunk mit tenni, mi fejlesztünk, szabályozzatok, kérlek.
7: Ez az, hogy Meta a felelősséget azt áttolom. Hát ezt szabályozhattatok volna, de hát mi csak dolgoztunk.
8: Igen,
7: mi csak nyomkodtuk a billentyűzetet.
8: Ez pontosan olyan. És vannak cégek, például az Nvidia, aki azt mondja, nem, aki nem tudja magát szabályozni, az ne is csináljon itt AI dolgokat.
7: Mit jelentene a szabályozás, Petro? Hogyan tudjuk értelmezni azt, hogy egy mesterséges intelligencia fejlesztő cég szabályozza önmagát? Az mit jelent?
8: Ugye sokan itt az Asimov-féle robotika törvényekre gondolnak, de ez annál jóval több és komplexebb és komolyabb. Ugye az például, hogy hova lehet eladni és értékesíteni egy mesterséges intelligenciát, és milyen szintű az, amit mondjuk egy katonaság használat adott esetben. Lehet ilyen szerződéseket kötni, mondjuk egy autonóm döntésre képes rendszert működtetni a katonaságnál. Szabad-e, nem szabad? Aha. Ez egy példa volt a nagyon sok közül. A szabályozásnak ez része lehet, de Amerika nem akar szabályozni. Na, az EU-ban viszont el tudom képzelni a szabályozást, mert hát abból élünk. Szabályozzunk.
7: Jó, hát igen, ez egyébként igazad van, tehát Európa egy ilyen megrekedt dolog, de azért a nap...
8: Múzeumföldrész.
7: Igen, de a nap végén azért, ha megnézed, az Európai Unióban létezni, meg lenni azért nem annyira rossz.
8: Ez így igaz. Tehát majd lehet dönteni, hogy hova mész. Egy szabályozatlanabb és veszélyesebb világba, AI által, vagy egy nyugodtabb...
7: Vagy egy autokráciába.
8: De igen, de azt akartam ezzel mondani, hogy biztos lesz választási lehetőségünk. Ez nem fog Zimbabvétól kezdve Tájvanig mindenhol egységesen fejlődni. Aha. Ott lesz a választás.
7: Na, és akkor az amerikaiak hova jutottak ki?
8: Hát most ugye megy a harc,
7: hogy... Jól értettem, Trump azt mondta, hogy ne lassítsunk.
8: Olyannyira nem, hogy én tegnap előtt beszéltem egy amerikai barátommal, aki kint él, és azt mondja, hogy figyelj, Pedro, a helyzet a következő, Trump egyenesen nagyon komoly adókedvezményeket ad azoknak a cégeknek, akik használják és fejlesztenek a mesterséges intelligencia segítségével. Új terméket, új szolgáltatást. Nagyon komoly adókedvezmények. És ez viszonylag új. Tehát most nem lesz divat a szabályozás eddig.
7: Figyelj csak, akkor nem lehet, hogy ez egy ilyen hattyútánc? Tehát, hogy eljátsszák a nagy AI fejlesztő cégek, hogy hát, de mi akartunk lassítani.
8: Na, nem engedte a csúnya.
7: Hát az elnök úr, az, meg az igények. Igen. Hát most én mit csináljak? Hát mégiscsak kellett a Skynet.
8: Egyelőre most itt tartunk, hogy most megy a harc. Kell, tehát nem
7: akkor
8: kell.
7: Nem lesz lelassítva.
8: Nagyon úgy néz ki, hogy szerintem nem nagyon lesz, csak jelképes lassítások, meg szabályozások.
7: Tegyük föl, hogy lelassításra kerülne. Uh-huh. Akkor még mindig ott van a kérdés, hogy mi van Kínával, Oroszországgal, Indiával, nem tudom, még ki fejleszt még AI-t, ki az, aki
8: nagyjából még... ők azok, de nagyon torony magasan a Kína vezet. Több szempontból is.
7: Az amerikai-kínai reláció az milyen?
8: Hát Kína, ugye ők nagyon kemény retorziók vannak, és szabályozások, hogy nem szabad, és mit nem szabad eladni Amerikából Kínába.
7: Igen.
8: De Kína ez úgymond kezd hozzászokni. Egy, megvannak az alternatív vonalaik, ahonnan mégiscsak 2-3 ponton keresztül megkapják, ami kell nekik, mert megkapják, képzeld el, még az aha. Nvidia kőkemény cuccokat is, ami az AI tanításhoz kell.
7: Aha.
8: 2, készítik a saját eszközeiket. Lemaradnak még, le vannak maradva egyelőre, de akár egy ASML, ugye, processzornyomtató céghez, igen. De már csinálják.
7: Aha. Hogyha az amerikai és mondjuk a kínai AI fejlettséget kéne összehasonlítani, akkor mondjuk Kína mennyivel van az amerikai modellek?
8: Én azt mondom, hogy egy olyan 2 erős lépéssel.
7: 2 erős lépés, és ebben a világban ez fél év?
8: Hát...
7: Egy év?
8: Egy fél és max. Egy évnyire van lemaradva.
7: Tehát annyi a különbség csak.
8: Igen, mint amikor futsz nagyon gyorsan, de tényleg nagyon keményen kell futnod, uh-huh. Mert te vagy az amerikai, és látod, hogy ott fut a kínai, és le van maradva, de csak egy picit is lassítasz.
7: Tehát, hogyha megbotlasz egy picit, a
8: nem
7: bokád egy picit.
8: És ezt a botlásra utalt itt a elprezidente is, hogy ezt nem engedhetjük meg.
7: És akkor ezt mondta élőben, Hogy meg ne halljam.
8: Igen, de ő egyetértett, az Nvidia-s emberünk azt mondta, hogy egyetértek elnök úr, szerintem sem lassítani kell, hanem csinálni, tolni, menni előre.
7: Viszont, hogyha ez ebben az ütemben megy tovább, és hogy a beszélgetésünk elején beszéltük, az előző beszélgetésünk elején volt, amikor azt mondtad, hogy annyira sok technológiát tudunk előállítani, és olyan keveset használ belőle fel az emberiség, igen. Akkor ha ezt nem szabályozzuk, akkor ez hova vezet? Tehát, hogy nincs kontroll, nincs fék, de nem is tudod felhasználni, de jönnek az újabb meg újabb fejlesztések. Mi lesz ennek a vége? Hol fog ez megállni? Összedőlnek majd azok az AI vállalkozások, amelyek lufiként most nagyra fújottak? Elkezdődik egy szelekció, vagy túlélnek azok, amelyik mondjuk a hadsereg, vagy az államigazgatás megrendeléseit élvezik? Lesz ennek valami ilyesmi kimenete?
8: A szelekció. Egészen biztosan.
7: Lesz egy szelekció?
8: Ez korábban is így volt az emberiséggel, csak más formában most ugyanez zajlik. Nagyon erős természetes szelekció van. Ezt így félbe mondom ki, de ez történik most is, így van. Nagyon sok új AI cég van, startupok, ezek sorra mennek, és fognak is tönkre menni.
7: Kik azok, akik biztos, hogy maradnak? Tehát a nagy szereplők, akiket ismerünk, ezek a ChatGPT, Gemini, Anthropic, Meta...
8: Így van,
7: Amazon,
8: hogy az Alphabet, hogy a Google-nak a főnöke, az IBM is ide tartozik még szerintem. Tehát mindenki, aki erőteljes a technológiában és a memóriához, processzorokhoz köthető a tevékenysége, mesterséges intelligencia fejlesztéshez köthető a tevékenysége.
7: Mert hogy ez már kell a hardware oldal is.
8: Nagyon keményen. Milyen durva régen volt ez, hogy a hardware volt az Isten, a szoftver meg úgy csak követte. Aztán ez megfordult, a szoftver az nagyon menő, a hardware az futottak még, most a kettő kiegyenlítődik, mert hát egymás nélkül nem létezhetnek.
7: Ez okoz most rengeteg fejfájást egyébként.
8: Meg üzleti lehetőséget is, azért azt is valljuk be. Na?
7: Turbulens megint a levegő.
8: Nyílt a új kapuk?
7: Valójában az kell, hogy ebből az egészből megértsük, hogy most már ez az állandóság, ez a turbulencia.
8: Igen, és egész jól kezdünk hozzászokni, nem? Hogy minden nagyon gyorsan változik, ami két hete történt, az már kéthetes videó, igen, régi info.
7: Igen, csak az a kérdés, hogy vagyunk erre akár társadalmilag, akár személyes szinten hozzá szocializálódva, hogy ilyen gyorsan változnak a dolgok. Tehát állandó rendszereket szeretünk magunk körül tudni.
8: Állandóság az már luxus.
7: És hogy az állandóság.
8: Ez nagyon kemény, de ezt tényleg, ez őszintén mondom.
7: Szerintem ezzel a felütés, ez az utolsó mondat arra, hogy az állandóság az már luxus. Búcsúzzunk ettől az adástól. Sokszor a beszélgetéseink végén egy ilyen nyomasztó érzés marad bennem.
8: De most nem.
7: Most inkább ilyen elgondolkodtatóba vagyok, jó? Tehát most a nyomasztóból egy ilyen szabad elgondolkodtató lebegésbe keveredtem. Köszönöm Szekrényi Péternek, AI szakértőnknek, tanárúrnak, óraadó tanárúrnak, az Óbudai Egyetemen óraadó tanárúrnak, hogy bejöttél és elmondtad mindezt. Nektek köszönöm, hogy itt voltatok, én Bertalan Gábor vagyok, ezt pedig itt a Sámán mondja, sziasztok. Aloha.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Ma több órás napsütésre számíthatunk, napközben gyengül a szél. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurkó Szilvia, a Bicskei Gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így a visszaélések nehezebben derültek ki. Az államtitkár szerint a rendszer vezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban. A rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit külügyminiszter. A Kijevbe látogató Ed Miliband közölte, hogy a büntetőintézkedések elsősorban olajipari és elektronikai vállalatokat, az orosz árnyékflotta hajóit, az Oroszország által támogatott határokon átnyúló fizetési és elszámolási rendszert, az úgynevezett A7 nemzetközi hálózatot érintik. Egy letartóztatási akcióban tüzet nyitott egy autóra az amerikai bevándorlási hatóság egyik ügynöke New Yorkban. A férfi mellett egy 5 éves gyermek ült. A büntetett előéletű dominikai köztársaságból származó férfi kórházba került, a gyereknek nem esett baja. A belügyminisztérium szerint a keresett személy kapcsolatban állhat az egyik bűnbandával, amely tavaly brutálisan meggyilkolt egy határőrt. New York polgármestere elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és a városi bevándorlás ellenőrzési műveletek leállítását követelte Donald Trump elnöktől. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-től, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes őszi idő várható. A jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére. Folytatódtak a harcok Oroszország és Ukrajna között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. Bocsánatot kért minden áldozattól Cibere Károly volt szociális államtitkár, miután tegnap nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentését. A volt politikus elmondta, hogy az eset miatt 2016-ban feljelentést tettek, és vizsgálat is indult, valamint felajánlotta lemondását, amit minisztere Balogh Zoltán nem fogadott el. Cibere Károly közölte azt is, hogy az illetékes államtitkár politikailag felelős minden gyermekért. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az áfa csökkentésre, de a kormány azóta sem terjesztett elő erről javaslatot. Éjjel is folytatódtak a támadások Oroszország és Ukrajna között. Az orosz légi csapásokban Zaporizsjában és Ivano-Frankivszkben egy-egy ember meghalt, Zaporizsjában 9-en megsebesültek. Közben az oroszországi Belgorod térségében és Kaluga megyében 2-en meghaltak, 13-an megsebesültek ukrán tüzérségi és dróntámadásokban. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határra a kaliningrádi térség közelébe. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítási tervét. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, hogy komposztálódva javítsák a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. Ma több órás napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10-14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az Összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
2: Köszöntjük a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Ez itt az Összjáték, és két kiváló vendégem van a mai műsorban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Egon, nem téged foglak először, mert te itthon vagy, hanem Rád Géber Lászlót, mesteredzőt, korábbi női, férfi, szövetségi kapitánytja, Rád Géber Akadémia vezetőjét, és a TF egyébként tudományos főmunkatársát. Mondjak még valamit, Laci?
3: Nem. Ez...
4: Nagyjából?
3: Nagyjából, igen.
2: Nagyjából. Egon, téged pedig szeretnék úgy bemutatni, mint újságíró, televíziós műsorvezető, nem hiszem, hogy be kell mutatni, amit viszont kevesebben tudnak talán, hogy te azért egy jó 8-10 évig közvetítettél kosárlabdát, és Lacival rengeteg közös emléketek van.
4: Hát van nekem egy 5 évem a 80-as évekből, még Pálinkás Jociék és Killik Laci bácsi idejéből, és aztán van 2000-től 2010-ig egy évtized, ami hát gyakorlatilag Rád Géber László nagy korszaka volt.
3: Kérdezhetek, te közvetítetted valójában az Euroliga győzelmemet is. Akkor, igen. Csak akkor én azt már nem néztem, mert akkor a Spartakot vezettem. Igen,
4: emlékszem. Meg mással akkor... volt dolgod.
3: Igen. Nem, azért, mert képzeld el, nincsenek meg ezek a meccsek.
4: Én annyira tudom, hogy nincsenek meg, hogy jó múltkorában valami nosztalgia hullám tört rám, és eszembe jutott, hogy megnéznék valami korabeli. Mondjuk egy bajnoki döntőt, egy Sopron-Pécs párharcot, tehát azok fantasztikusak voltak. És kiderült, hogy gyakorlatilag minden eltűnt a Sport TV archívumából. Tehát törölték, volt egy ilyen hullám ott is, mint oly sok helyen a magyar médiában, hogy kellett a szalag.
2: Ajaj.
4: Meg kevés volt a hely a raktárban, meg ilyen apróságok, és nincsenek meg a meccsek.
3: Én tudom.
4: Tehát amit azok őriztek meg, akik a YouTube-ra feltöltötték hajdalában a saját videófelvételeiket, annyi van, és az alig.
3: És ott még le vannak vágva a párbeszédek.
4: Hát például.
3: Igen, tehát valójában az, amit én is bel akartam nézni, tehát megvan egy archív. Képzeld, nekünk volt egy szurkolónk, aki az összmérkőzésünket felvette Sport1-ről, M1-ről, Pécs TV-ről, amiről már. És majdnem az összmeccsünk megvan, majdnem, tehát ilyen 90%. Az én 15 évet vezettem ugye a Pécsi csapatot, ebből olyan 90%-a megvan a mérkőzéseknek, és most ugye leszek 60 éves 10 nap múlva.
2: Pontosan ez lett volna a következő felvetés.
3: És próbálnak ilyen valami anyagú, és nincs, tehát sajnos az...
4: De az ő anyagai?
3: azok használhatók, de nincsenek az interjúk. Aha. Tehát nincsenek az interjúk, amikor és azért volt minden.
4: Minden volt. Ugye és... az Lacinak egy igen heves korszaka volt, hogy távolságtartóval fogalmazzak, és állandó harcban állt. Nem volt összjáték, hogy a műsor címével jöjjek elő, nem volt semmi összjáték a szövetség is közte. Tehát ez egy állandó harc volt, egyébként néha a médiával is, és hát ezek fantasztikus beszélgetések voltak, amik ott zajlottak.
3: Ez tragikus, hogy nincs meg. És annyi, tudod, például Török Zolival annyira meleg lett a kapcsolat, annyira rokon testek lettünk, rokon lelkek lettünk. És nem nosztalgia miatt, hanem valójában azokat az értékeket, amiket mi akkor képviseltünk, azok igazi értékek voltak, és megérintettük a közvéleménynek az inger küszöbét.
2: Ehhez kellett a retorika, meg az eredmény.
4: Meg az, hogy volt két megszállottja ennek a sportágnak, a női kosárlabdának, akkor korábban az ilyeneket nem láttunk, akik mindenáron győzni akartak, de másképp, tök más módszerekkel. Ugye az egyik hozta maga a higgadt tudományos alapjait, a másik meg hozta azt a délszláv lendületet, ami tök ismeretlen volt a magyar sportban, hogy ezt így lehet, hogy oda megyek és betöröm az ajtót. És valójában ezt hozta Laci.
2: Egyébként itt nekem is az első emlékem róla, de ezt egyszer egy hosszabb éjszakában nyúló borozáson már említettem, de azt a kedves nézők nem hallották, amikor a Tungsram csarnokban, aki még emlékszik, az Újpest, a Megyeri úti stadionnal szembe, ott van egy csarnok, és ott játszottál meccset, de akkor érkeztél Délvidékről, és néztem, hogy ki ez a félőrült, fiatal, üvöltöző, toporzékoló, izzadó edző, hát ez voltál te.
4: Mi nagyon más világ volt, igen, és ez persze, hogy magával ragadta a nézőket. Tehát a nézőknek nem csak az kell, hogy lássák a meccset, hanem hogy magával ragadó legyen. És hogyha az edző ilyen, akkor a csapata is ilyen előbb-utóbb, mert ezek összeérnek, meg úgy választ játékost, akiben látja ugyanezt a tüzet. És az viszi a nézőt is. Hát a Lauberbe, a Pécsi Szentélybe nem lehetett bejutni egy kupa meccsen.
2: De hát most is szentély.
3: Ez kultúraépítésnek hívom én ezt most már, és mert az volt. És tudod, nem is valakit most megkérdezi Pécsen, hogy hányszoros bajnok a Rácz Géber. És nyilván odaírott, hogy 9-2 meg 1, akkor kitalálnák. De hogy odaírott, hogy 14-9 vagy 7, nem tudják az emberek nyilván. De az a gazdagság, az a boldogság, amit mi... azt az élményt, amit mi nyújtottunk nekik, ez az. És én is, amikor is visszagondolok a Pécsi 15 évemre, sikeres 15 évemre, nem az eredmény az, amire büszke vagyok, hanem azok az emberi kapcsolatok, mindaz, ami történt ott körülött. Ez az, ami engem gazdaggá tett. Az, hogy az aranyérem, az engem csak eladott. Tehát, hogy következő szezonban megint szerződés, jó pénz, elmehették a Spartaka nyerni Euroligát, elmentem a Fener, szövetségi kapitány vagy. Tehát, de nem ez az igazi gazdagság. Ez egy munka, az a munka eredménye volt. A gazdagság, még mindaz, ami történt körülöttem, és akkor sajnos ez lassan elaludt, és átalakult.
2: Tudod, most úgy beszélgettek, mint hogyha két nyugdíjas beszélgettem, miközben mind a ketten
4: alkottok. Emlékszem.
3: 48-ban kukoricásban.
2: Nem. Egon alig múlt 60, te most leszel 10 napon belül 60. Előre is boldog születésnapot szeretnék kívánni, ezt itt tartogattam magamba, de egyébként a 6. évtized talán azért az egy mérföldkő, de
3: én aggódok az Egonnal együtt, mi ketten most arról beszél, aggódunk, hogy meg kellene kérni a többieket, hogy ne öregedjenek meg, mert kivel leszünk mi fiatalok.
4: Hát
3: nem? Tehát meg kell kérni, hogy álljanak.
4: Hagyjátok le, abba.
2: De hogy mind a ketten magas fokon égtek, és mindenki a saját területén dolgozik ezerrel, de most ugye főleg rólad beszélünk, és Egon örülök, hogy itt van, mert ő azért be tud kapcsolni olyan gondolatokat, amiket tapasztalatból ismer, meg tud rólad. De hogy van jelened, abszolút van jelened, most lett bajnok a csapat, hogy más nem mondjak, és azért volt között hozzá, ugye most néztem a szexuális meccset, azért nem kezdődött jól a következő bajnokság, de te előre megmondtad, igaz?
3: Nézd, a felnőtt női kosárlabda ma Pécset az akadémiának a teteje. Ez egy nagyon furcsa rendszer, de mi rájöttünk, hogy tehát kritizálják az akadémiákat. De valójában van egy olyan kulturális, a kosárlabdáról beszélek, ne szemtelenkedjek más sportágakról, nincs játékos befogadás. Tehát az akadémia, sőt, sokszor el lehet mondani, hogy a terméket leértékelik. Tehát, hogy a termék, amelyik az utánpótlásba, és most nem a Rádi Géber Akadémiai beszélek egy csatáról, egy vasasról, ott a munka folyik. Ott, ahol jó munka folyik. És bekerülnek a felnőtt sportba, és nagyon könnyen eltűnnek. Nagyon, és mi nem vagyunk egy olyan ország, amely kitermel 3 juhász dorkát, és akkor egy lesz belőle. Még Jugoszláviában ez volt, hogy divat, hogy Babicsról soha senki nem hallott, 2016 volt, játszott a Cleveland Cavaliersbe, NBA-t, és senki nem tud róla. És ezt divac együtt nőttek föl, ott az egyik tönkre ment. Mert csak a Clevelandig, na most ezt mi nem engedhetjük meg magunknak. Ezt nem engedhetjük
4: jó,
3: meg
4: de ahogy te csinálod, akkor most bocsánat, belekotyogok. Abban szerintem az a truváj, hogy nálad a tehetséges gyerekek átlépnek néhány akadályt. Tehát amikor neked 16-17 éves gyerekek játszanak a felnőtt csapatodban, amely bajnokságot nyer, akkor nekik megadod a lehetőséget, hogy kihívást kapjanak. Tehát ne üljenek egy padon és nézzék, hogy a nagyok,
3: az
4: öregek mit csinálnak, hanem ott a lehetőség. Menj be, mutasd meg, hogy ki vagy.
3: De úgy, hogy nem ajándékperc. Tehát nehéz ez. Nehéz ez. Azért, mert valójában lehetőséget kell adni, de ne legyen ajándék, mert ha meg ajándékperc, ha valaki nem harcol meg azért, hogy a pályára kerüljön, az is egy kontraproduktív rendszer.
4: Na de a VB-n játszó válogatottban volt 4 játékos, akik pont így nevelkedtek. Tehát velük az történt, hogy úgy lettek NB1-esek, hogy alapvetően az utánpótlásban kellett volna még 16... játszaniuk, és úgy lettek bajnokok, hogy hát hol igen. Vagy
3: én attól? Csak egyet mondjak itt az utánpótláson, szó. Jó hely, TF. Juhász Dorka és Kis Virág, tehát a válogatott csapatkapitány, aki 198 magas, és a Dorka 193, ők nyilván játszottak kadett meg junior meccsiket. A Dorka meg a Virág együtt játszottak kadett döntő, és bronzérmese volt a Pécs. De nem nyertük meg sőt, azon a meccsen volt kb. 50 falt, amit nem fújtak le rajtuk. És lépéshibák, a Dorka, amikor junior volt, 6. lett Magyarországon. Úgyhogy technikai lépésűleg, tehát ez nem az a miről, ezért kell a felnőtt csapat, mert az utánpótlás sportban azokkal az edzőkkel, azokkal a játékostársak, azok a játékvezetőkkel, avval a kultúrával onnan meg kell szökjön.
2: Erre van szansz.
3: Onnan meg kell szökjön. És jön a laboratórium, az a felnőtt csapat. Az a laboratórium, oda be kell tenni, és ott lesz belőle. Na most csak az a baj, hogy itt finanszírozási problémák vannak, hogy van egy nemzeti kosárlabda akadémia Pécset, amelyeket az önkormányzat, nem érdekli az önkormányzatot, a közösségformálás elfelejti a múltat, akkor most kinek ez a feladata? És itt vagyunk még óriási nagy csapdában, hogy kinevelsz egy Kis Virágot, egy Juhász Dorkát, egy Josip, ez abnormális ez a 3 magas gyerek, tehát ott van egy Rátkai Eszter, az Ördög Edit lánya, ott van ez a Lackó Sári, van egy Vence, tehát ott már 6 felnőtt válogatott van, és valójában ezt a rendszert állandóan nem tudom bizonyítgatni kell. És az a baj, hogy ha maga a kultúra befogadóbb lenne férfi kosárlabdába is, akkor nem lenne szükség egy felnőtt csapatra.
2: Egyébként erre van egy szakszó, te vagy a tudományos főmunkatársa, úgy hívják, hogy bevállás. Tehát, igen, hogy ahhoz kell a felnőtt csapat, hogy
3: és erre vagyunk mi büszkék.
2: Te lásd, hogy beválik.
3: Hát meg erről szól az akadémia, tehát az akadémiát én tehát nem változtam. Eljött a 3 hete az intézet, a sportot irányít intézet, hogy akkor sportirányítás. Most igen, hogy ellenőrizzék le, hogy mi jól dolgozunk. És én kivetítettem a válogatott játékos.
2: Hát mondjuk...
3: De nem? Ennyi van.
4: Ez segít értelmezni nyilván azt, hogy jól dolgozol el.
3: Igen.
2: Nem kell PPT, mert hogy te tulajdonképpen a májusi nagy kifogadásod, ami az egész országhoz eljutott, amikor bajnokok lettetek, és megmondtad, hogy most van az a pillanat, amikor, hogyha akarunk indulni Euroligában, akkor itt van egy olyan mérföldkő, haza lehetne hozni nagy játékosokat, akik ott nevelkedtek. Megtudtuk a VB-n, hogy vannak olyanok, akik ott vannak és jól játszanak. Lehetett volna csinálni újra egy európai szintű klasszis csapatot, ez elmaradt.
3: A NERT nem érintettük meg, tehát azt kérdezték, most bajban vagyunk, hogy a NERT-től, mondom, nem vagyunk bajban, mert egy fillért sem kaptunk. Tehát nem érintette meg mert az volt a szponzori világ, tehát ők voltak a főszponzorok, tehát igen. A csapatoknak a főszponzorok. Ezt nem érintettük meg az ő inger küszöbüket. Az önkormányzat egyszerűen nem partner, mert mérges mindenki, minden kormány, pécsi önkormányzat, minden állandóan mérges valakire, és mi ez önként vállalt feladat, tehát ez a kommunikáció felénk, hogy ez egy önként vállalt feladat. Szerencsére a Pécsi Tudomány Egyetembe találtunk partnert, és ők is most egy komoly anyagot is csinálnak, és be fogom bizonyítani, már készül ez az anyag, szívesen nektek is jelen különben a TF rektorával egyeztetek, tehát együtt dolgozunk, mert ott is van egy gyönyörű női kosárlabda csapat, akivel elődöntőt játszottunk.
2: Igen. Kiváló kapcsolatban vagytok szakmai.
3: Ha majd kérdezd meg tőle. kérdezd meg tőle.
2: Ez az adás egy héttel később megy le, de
3: volt, megkérdezem. Természetesen már volt Német Ágnes, kérdezd meg, mikor volt Német Ágnes.
2: Láttam Német Ágit játszani.
3: De a Tamás eljátszott a Német Ágit. Ennyit kérdez meg, ennyit kérdez meg
4: tőle. Ez valószínűleg egy olyan sztori, ami nem való a nyilvánosság teljes terjedelmében.
3: Nem, való.
2: Laci, mire gondolsz?
3: De elmondom a kezdést, mert szerintem érdekes, mert a TF-ről van szó. De tehát arról van szó, hogy be fogom bizonyítani, hogy például egyetemeknek milyennyire fontosak például a kosárlabda csapatok. És
4: hát ezt látjuk a világban. Hát azért erre van
3: miért példa. Tudod, kinek a legnagyobb fizetése az amerikai egyetemen? Kinek van a legnagyobb fizetés? A rektoroknak. Ezek nyilvános adatok. Mi az Ohio-val, a Pécsi Tudomány Egyetem nagyon jó viszony, ápolunk, ott van a fizetési lista, nyilvános, meg lehet nézni. Tudjátok, hogy kinek van a másik legnagyobb fizetése az egyetemen?
4: Az edzőnek.
3: Így van. A foci edzőnek, tehát a futball, tehát az American football. És a harmadik pedig a kosárlabdaedző. A 17. a női kosárlabdaedző. És ha megkérdezed, hogy miért, azért, mert nagy a ritkasági értékük. És erről van szó. De ezt mi nem, tehát itt ma, és ez a szociál médiának, a social médiának a problémája, hogy ma mindenkinek a szava majdnem ugyanannyit ér azokon a pozíciókon, és nem értik ezt a szót, hogy a ritkasági érték. Vagyis rákényszerítenek, hogy átalakuljunk, és mi is ott keressük meg a ritkasági értéket, de ha a szociál médiában keresem a saját ritkasági értéket, akkor el fogom veszíteni azt a hitelességet, ami a neveléshez, ami a kultúraépítéshez, amik valójában az egy társadalom építésnek az igazi értéke.
2: Mondjuk van még egy apróság azért, hogy pont most ez friss adat, a legtöbb igazolt sportoló Magyarországon a futballisták után a kosárlabdában van. Tehát a kosárlabda azért az népsport, ha lehet így fogalmazni. Nagyon sokan szeretik, nagyon sokan űzik. Azt, hogy mennyien nézik, az egy másik kérdés, de hogy egyáltalán nem marginális.
4: A nézettségével sincs egyébként igazán baj. A női kosárlabdának a kiemelt eseményei mindig nézettek voltak. A férfi kosárlabdának a bajnoki meccsei is megnézték. Ugye én mindig azzal példáloztam, biztos igazságtalan egy kicsit, hogy a magyar férfi kosárlabda nagyon régóta nincs világszínvonalon. Sajnos. Egy bajnoki mérkőzés. Viszont mert, hogy egyformák a csapatok, úgy nagyjából, élvezetes meccseket tudnak játszani. Ugye a női kosárlabdával mindig az volt a baj az én időmben, hogy volt a Pécs meg a Sopron, ők ketten lejátszották a maguk meccsét, az ilyen izgalmas volt.
3: Egy kicsit a Postás, a Szolnok.
4: Egy kicsit. Diósgyőr, egy
3: jó,
4: kicsit.
3: Igen.
4: De alapvetően az izgalmat mindig ez a kettős párharc hozta. A férfi kosárlabdában sokkal színesebb volt a mezőny mindig.
2: Körmend, Szolnok,
4: Szombathely, Kecskemét, persze. Tehát, hogy azért a kosárlabda az pont azért, mert rengeteg pont van benne. Rengeteg akció van benne. Az mindig egy nézett sportág lesz.
3: Meg kultúraépítés. Én tényleg megható most, hogy itt vagy, és képzeld el, akármennyire hülye hangzik, de tényleg megható, és jönnek a filmek. Tehát kezd elképesztő. Én nem nézek hátrafelé, mert elszomorodok. Nem jó érzések azok, gyenge leszek, ha hátrafelé nézek. De, és most még nem vesznek komolyan. Tehát engem nem vesznek komolyan az emberek, tehát önzően azt akarják, hogy megint az a hülye legyek, aki ugrálok a part mellett. Tehát az, amit én most csinálok, nem veszik komolyan. És azért hadd mondjam el itt, ha ez már TF, meg itt van, jön majd a rektor úr is
2: hát
3: beszélni fog.
2: TF, hogy...
3: Igen, de ha már TF-ről, Egon, szeretném legalább, te tudjad, hogy azzal az elkötelezettséggel, azzal a tisztelettel, azzal a becsületességgel, amit akkor csináltam. Én azt gondolom, hogy most fontosabb dolgokat csinálok, és azon kapom el magam, hogy úgy nézek ki, mint a lovasi, amikor elkezdte a kis csillagot, kiabálták neki, szőkített nő, játszd a csillag is fel, tudod, és akkor mi mondtuk, ha játsszuk a csillag meg fecskét, mert akkor tapsol. Nem, nem, hülyék vagytok. Ugye ő azt gondolta, hogy abban a pillanatban a kis pálisabb borzat már nem annyira fontos, hanem a kis csillag az igazi. És én is most azt gondolom, hogy az, ami volt, az nem annyira fontos az én életemben, mert nem nézek hátrafelé. És én higgyétek el, hogy látom a magyar kosárlabdát, most nem jutott be a két csapat Euroligába. Nincs, nem lesz Euroliga a kép. Mi bennünket cserben hagyott a volt főszponzorok, meg az önkormányzat, totálisan cserben hagyott.
4: Még az önkormányzat, meg a Pécsen sincs sok pénze, ezt tegyük hozzá.
3: Nulla forint, azért annál több van.
4: Annál több van, biztos.
3: Ugye? És megszavazza, nem tudjátok, ezt inkább nem esélyem, megszavazza a közgyűlés 40 milliót, és akkor a polgármester azt mondja, nem. Tehát még szomorúbb,
2: mint... Egy technikus kollega rögtön azzal fogadott, amikor megérkeztél, elmondta, hogy áll a csapat, ki hova igazolt, mit játszottatok a hétvégén, tehát mindenhol vannak Pécsiek.
3: De most figyeljetek rá, az van, hogy én a magyar kosárlabdában nem ez az alapvető probléma, ezek tünetek, edzőképzés. És ezért beszélünk a TF-ről. És én azt gondolom, hogy mi a Tamással, Sterbenc rektor ura, elindított az első évben, amikor elkezdtünk képezni, nagyon jó edzőket neveltünk, és ez a Magyar Bianca, na most ne soroljam a neveket, és mi komoly edzőket engedtünk ki a kezünkből. Egon, amikor én 2008-ban utoljára Magyarországon edző voltam, körülbelül 400 igazolt edző volt. Most, ez három hetes ad, majdnem 1400. Miért van 1400 edző Magyarországon? Azért, mert megjött a TAU, akkor csináltok csapatokat, arra lehetett pénzt igényezni, akkor eszünkbe, ha nem lett csapat edző nélkül, akkor kerettek edzők, elkezdtünk edzőket gyártani, és ennek az 1400 edzőnek a 75%-a OKS. OKS képzés. Én most... Az OKV-ben nincs nagy probléma, milyen OKV. Tehát ha két évig tart egy OKV, egy évig, akkor az egy jó képzés. De ha háromnapos, Egon, akkor...
4: És most várj egy kicsit, mert nem mindenki szakember, aki néz minket. Ugye itt van egy alapvetés, az utánpótlással foglalkoznak ezek az edzők javarészt. Mert nyilván nem egy a szeniorokkal, akik láttak már komoly edzőt életükben, tehát velük nem is kell olyan nagyon bajlódni. A kicsikkel foglalkoznak, a kicsivel. Úgy tudsz foglalkozni, hogy mindent kell tudnod a szakmáról, ha azt akarod, hogy belőle komoly sportoló, bármilyen sportágban, most a kosárlabdáról beszélünk, kosárlabdázó legyen. Mert amikor oda jut majd Laciékhoz 14 éves korában mondjuk, és nem tud labdát vezetni, akkor az ott nagyon nehéz. Csak azért, mert...
3: Vagy nem magas. Szereti a sportot.
4: Vagy már nem szereti a sportot.
3: Gyerekek.
4: És szóval, hogy az nagyon nem mindegy, hogy az OKS képzés mit ad az edzőnek, mert azt fogja tudni azt a tudást továbbadni.
3: És most képzeld el 75%-a. És én neki vannak előadásaim, ahol én kicsit szemtelenül azt mondom, hogy az edzői szakma majdnem olyan fontos, mint az orvosi. Hát mi életeket változtatunk. Mi komolyan életeket változtatunk, edzők. Többet vagyunk a gyerekekkel, mint a szülei. Majdnem, és mi életeket most képzeld el ezt, ez nem egy szakmai, sportszakmai probléma, ez egy társadalmi probléma, ahol te ráúszítasz, mert a magyar kosárlabda társadalom 75%-a, és Oké, ez megtörtént, mert ez rosszul reagáltuk le a jó szándékot. Én ezt így definiálom. Rosszul reagáltuk le a jó szándékot, hogy
2: támogatjuk. A magyar sport.
3: Igen. Rosszul reagáltuk le. És,
2: ezt én nem hallottam. Ez
3: és az van, hogy megvan erre a recept. Rád Géber László megcsináltak, volt a módszertani kosárlabda specifikus módszertani központ, nekem megvan, lefordítottuk magyarra, mert ugye sajnos angolul nem beszélnek, ezt a továbbképzéseken rájöttünk, tehát ez is katasztrófa. Ez a 75%-nál.
4: Tehát hívsz beszél... amerikai előadót, és ott ülnek
3: babán. Pontosan.
4: Hát de nem, először nyilván úgy jöttetek rá, hogy nem volt Tolmács.
2: Pontosan. Jó, de igazságtalanok vagyunk, mert vannak olyanok, akik kiválóan beszélnek.
4: Nyilván, és vannak az oka, és az a 25%-esek.
3: De az a 25%. És megvannak, lefordítottuk magyarra 1500 oldalfiba a tananyagot. Vannak tankönyvek, most épp a TFN megjelenik ki.
2: Úgy ezeket látom, mert Tamásra dolgozni, és ott annál az asztalon.
3: Ha ezeket, vannak videók, voltak konferenciák, konferencia nagyon átmegy, workshop kicsit átmegy, utána egy-egy a pályára, feedback, menj vissza. Van egy, mi fölépítettünk egy BSC-t magyarul, aki ezt végighallgatta volna, mint a 3 évet járt volna egyetemre, és nekem megvannak a kérdése, le van írva 30-50 kérdés, amit például TF, például Sopron, nem tudom, Debrecen, Pécs, 4 helyen egyszerre, újjávizsgáztatjuk, tehát átképezzük az edzők, tehát ez, és kiderülne, hogy mi történik. És higgyétek el, ha ez megtörtént, de ez egy, és ez a, erről kell beszélni ma a kosárlabdáról. És szerintem...
2: De várjál, te arról beszélsz, hogy aktualizálni kéne a tudást, vagy a nem meglévő tudást
4: behozni. Vagy egy továbbképzés.
3: Hát átképzés, igen, tehát letesztelni ezeknek az edzőknek a tudását. Tehát, hogy ez az OK és diploma, tehát mi azt gondoljuk, hogy ők nem tudnak. Ez meg bebizonyítaná, hogy tudna, de mivel kellene neki a licenc, hogy dolgozzon, megtanulná. Tehát ma ott van 1500 oldal FIBA anyag. Ott vannak tankönyvek. Tehát ez már nem, és ezt nem kérjük vissza.
2: Ugye most egy érdekes témát kezdesz érinteni.
4: Ebben a TF, nem partner?
2: De várjál, ez akkor viszont...
3: Ezért beszélek itt erről. Ezért nem a nemzeti sportnak mondom ezt.
2: Bocsánat.
4: Dani.
2: hogy ugye most egy átalakuló időszakot élünk, és a magyar sportban is, és én meg akartam tőled kérdezni, hogy te hogy látod, de akkor itt a válasznak egy részét már megadtad, hogy mi lenne a jó irány egy módszertani központ, egy Rádi Géber Akadémia, egy szövetség, egy akadémiai támogatást, tehát ki lenne itt a vezető? Például a szakmában ki lenne a vezető?
3: Módszertani központ.
2: Módszertani központnak hol a helye?
3: Önálló. A sportvezetés kell, hogy kontrollálja. Nézd, a szövetségnek nagyon nagy szükség van, de a szövetségnek a fő olyan közgyűlés. És ennek van egy szociológia, amelyik megint amennyik a közgyűlésén megjelennek, itt az embereknek a 80-90%-a nem ért a nemzetközi kiválósághoz, a komoly sportedzéshez, a nevelésre, a komoly sport.
2: Sokan szeretnek azért, nem akkor ezt így elmondani.
3: De ennyi, nem érte, és nem is várhatjuk el. És ezek ne döntsenek erről. Tehát ez a probléma. Mert ott versenyeztetnek, ott válogatottat menedzselnek, ott játékvezetőt képet, de a nevelést, a komoly nemzetközi kiválóságot szerintem nem azok kellene, hogy döntsenek róla, akik nem kompetensek. És ezért én azt gondolom, hogy
2: ez akadémiai szint, tehát ez egyetemi szint.
3: Igen, ez a sportvezetés kezébe kell, hogy legyen, mert a sportvezetés számon lehet kérni, másik ezek a módszertani központok nem önálló bolygók, amelyek, hanem együttműködnek a tudományegyetemekkel, együttműködnek a testnevelési, irányítja őket a testnevelési egyetem, és mert valójában az egyetemeken hangzik el a legkevésbé hülyeség. És most nem akarom azt mondani, de ott mi az egyetemen azért valahol a legkevésbé mondjuk a hülyeséget. És 92-ben nekem van egy példám, én oda nem jutottam ki a jugoszláv válogatottal a barcelonai olimpiára. Ott nagyon nagy kudarc érte a spanyol sportot. És a spanyol sport 92-ben átadta az egyetemi oktatásnak, módszertani központoknak a labdasport. Nézzük meg, hol tartanak. És nem az eredmények, 30 másodperc, nem csak az eredmények. Én nekem van egy kondiedzőm, spanyol kondiedző, harmadik éve Pécset. Más, nem mondom jobb, mint a magyarok, de van füle, van farka. Tudja, mit akar. Tehát látszik, hogy jobban megvan tanít. Ugyanabban a kultúrában, hogy NB1-es csapat, egyetem, tehát ez nem lett egy nap alatt, ez egy hosszú, és ez 92-ben, én emlékszem, röhögtünk a spanyolokon, és utána elkezdtek eredményeket mondjam elérni.
2: Egy aktuális példát? Tehát, hogy ilyen mindenki arról beszél Magyarországon, hogy a Dinamo Zagreb és a horvát utánpótlás nevel, és a futballban milyen hihetetlen, milyen nagyszerű, milyen lehengerlő. Volt most a hétvégén, vagy néhány nappal ezelőtt egy Horvátország-Spanyolország mérkőzés. Hozzászólni nem tudtak a spanyol játékhoz.
3: 4-1, ugye?
2: Igen. 4-1. Igen. És hozzászólni nem tudtak a spanyol játékhoz.
3: Nézd, a spanyolok elkezdtek most még jobban építeni, elkezdtek honosítani. Tehát látták a honosítási folyamatokat, ami franciáztat, tehát azért nem álltak meg. Fölemelték a sporttudományt, elkezdték játszatni. Van ott probléma, hogy a Realba egy spanyol se játszott, oké? Tehát megvan, ez is volt, azért nehogy elhagyjuk ezt a, ez is egy szociológiai probléma.
2: De a Barcelona meg az anyagi csődbe fölhozta a fiatalokat, aztán verik
4: és
2: az egy spanyol
4: bajnokságot.
3: Kultúra lényeg, Egon, Dani, kultúraépítés. Tehát ők fölépítettek egy kultúrát, ami majd Pécsen is mi ezért működtünk, mert volt, amikor volt szponzor, volt, amikor nem volt szponzor. De mindig megvolt a kultúra, és amikor azt a kultúrát lerombolták, és én ezt látom most, hogy ha nem kompetens emberek fognak dönteni, akkor bajba kerülésről. Hát képzésről. Képzésről, nevelésről, igen. Tehát ez ami tartozik. És azért menjünk, csak statisztika, analitika, az, aki ért a mondjuk a nemzetközi kiválósághoz, az kevés. Tehát nincs ezekből sok. És nem várhatjuk el, csak, és a másik dolog, tudjátok, mi bizonyítja azt? Az, hogy megengedjük, hogy elvek nélkül építsünk fel módszereket. És állandóan mindenki jön, én azt gondolom, hogy így kell. Én azt gondolom, hogy elvek nélkül nem működnek a módszerek. És ez van.
4: Nálad mik az elvek?
3: A millió. Rengeteg elv, mit tudom én, vetődj minden labdáért.
2: Igen.
3: Vetődj minden labdáért, vagy legyél, mondjuk, legyél mondjuk, holnap jobb, mint vagy ma.
4: Mondjuk erre azért azt el tudom mondani, nem tudom, mennyire nézted, és nézték a kedves nézők a VB meccseket.
2: Biztos.
4: De ezek a pécsi gyerekek, bár bocsánat, a pécsi lányok, asszonyok, hölgyek, ezek azért kúsztak, másztak. Nem mondom, hogy a többi nem, de ott nem nagyon volt kérdés, hogy a félpályánál érdemes elvetődni egy labda után. És szerintem például ennek a válogatottnak az egyik erőssége pont ez volt, hogy képes volt vetődni, ahogy
3: Paci mondja. Juhász Dorka, a franciák, mikor ütöttek, vertek bennünket, leütöttek bennünket, a 23. percben volt az első. Én csinálok, ebbe érzitek, hogy van öncinizmus, de nem az. Én nekem van egy, kitaláltam hustle statistics, tehát a küzdő statisztikák, ami az összmeccset, ezt mi csináltuk. Mi a nemzetközi, én a FIBA-nak dolgozom ebbe, ez is TF, Túróczi professzor úr, dolgozunk,
2: megcsináljuk.
3: Pontosan a webpointot csináljuk, és hívjátok el.
2: Meg fogtok döbbenni. Egy külön műsor megérne, bocsánat, mert ennyi csapatoknak dolgoznak.
3: Meg fogtok döbbenni. Tehát küzdő statisztika. Az egyik alapvető az, hogy 50-50-es labdák. Mi a franciák ellen az első 9-et elveszítettük. Ez tükrözi a legjobban, nem a lepattanó harc, nem a százalék, ez tükrözte a legjobban az, hogy leütöttek bennünket. Juhász Dorka a 23. percben elvetődik az a labdáért, megszerzi, és nem csak megállítottuk, és az egész világbajnokságot. És lehet, hogy ez volt...
4: Azt mondod, ott változott az egész.
3: Nézzétek
4: az,
3: meg.
4: Az a meccs, az ott változott.
3: És ezzel lehet, hogy az egész VB. És lehet, hogy úgy mentünk ki az a labdavetődés után a francia meccs végén, mert a nagyjátékos nem csak a statisztikába, analitikába, azaz a küzdő szellem. Tudod, honnan jött ez? Tungsram. 22-vel vezetett a Tungsram a félidőbe, kijöttünk és megnyertük. Így indult be ez az egész
2: bolondhát. Szerintem az a meccs.
3: Az a meccs.
2: De az a meccs. Hányban voltos, akkor tisztelt?
3: 94 szerintem, 94. vagy 90, 90 vagy 3, vagy 90.
2: 3 vagy, talán, igen, mert fiatal mindegy, sportriporter voltam még, de ez
3: nagyon régen. Na most én arról gondolkoztam, az egyik dolog az, hogy mi a francot mondott a Laci az öltözőben, ugye? Tehát ez van egy motivációs beszéd. Ez egy szakma, ez pszichológia, stb. De van, hogy mi történt a pályán. És én elkezdtem vizsgálni, hogy mik azok a dolgok, amik megváltoztak a pályán. És oké, hogy megváltozik a dobosz, de miért változott meg? Nem dobtunk jobban, hanem jobban védekeztünk, sokkal több könnyű kosarat dobtunk. Megszereztük az 50-50 labdák, vagy van egy olyan egon, hogy deflectionnek hívja az amerikai, hogy megérinted a labdát, és megy tovább a játék. És ezt senki nem mérte, nagyon fontos. Mert ha én állandóan ott vagyok, és hozzányúlok, hát megváltoztatom a támadást, megváltoztatom a passzoló szöget.
4: Igen,
3: az időzítést. Tehát, és ezeket én mérem. És látod, senki nem vesz komolyan. Senki nem vesz komolyan bennünket.
4: Hát én most visszajeleztem neked, hogy
3: igen, azért, mert neked van...
2: De miért mondod, hogy nem vesznek komolyan?
3: Hát nem azért, mert ezt holnap lehetne használni. Ezt holnap lehetne használni, csak mint hogyha nem értenék, amiről beszélek. És vigyétek, mi a webpointtal 6 válogatottnak megcsináltuk a küzdő statisztikáit.
2: És nem azért mondom, de a webpoint is a TFM van
3: akkor
2: egyébként.
3: Mondok még egyet. Egon, te lehet, hogy nézted a bajnok csapatunkat. Ezt még hadd mondjam el. Az első meccs...
2: Mármint a mostani.
3: Igen. Azt mondják, hogy a női kosárlabda egyik minden idők legrosszabb mérkőzése, és ha oda nézem, és nézed a statisztika, dobó statisztika, 23 pont, 23%, tényleg katasztrófa. És hogy a francban nyertük meg? Megcsináltuk a küzdő statisztikát, 44 ponttal győzött a Pécs a Diós Győr ellen. Tehát ez 10 dolog, hogy az 50-50-es labdák, a kizárása, ez a deflection, a támadófalt kiharcolása, a butafaltok, az egy-egy védé. Tehát az, ami nincs benne a és ebbe tarolt, tehát valamiben szenzációsan játszott a csapat.
4: Hozzáteszem, a te csapataid ebben statisztika nélkül is mindig erősek voltak. Hát én emlékszem azokra az Euroliga meccsekre, amik ilyen alig volt 100 pont a két csapat összteljesítménye. És hát ott küzdöttek ilyen 54-48-as állásnál az utolsó percben az Iványi Dalmáék, és az tényleg küzdelem volt. Tehát amikor azt mondod, hogy bocsánat, taknyukon csúsznak. Mert hogy te ezt kiverted a csapataidból.
3: Oké, de most én ebből rendszert akarok csinálni. Aha. Kultúrát, hogy ne kiabálással, igen, ne motivációs beszéddel, hanem mérhetővé tettem olyan dolgokat, amit azt gondolták, hogy ez ilyen science fiction. És amit nem mérsz, azt nem tudod fejleszteni. Tehát most tudományosan, analitikailag be tudjuk bizonyítani, hogy mennyire fontos.
4: Ez miért nem kell az edzőknek? Hát de felkínáltátok? Tehát, hogy honnan tudod, hogy nem figyelnek erre? Tudják, hogy ez nem kezedben van?
3: Tisztelet a kivételeknek. És én rengeteg képzést végzek kollégákkal. Kineveltünk különböző rakás NB1-es edzőt is. Én azt gondolom, figyelj, a sportállamtitkárság elvette a kezünkből a módszertani központot, a pályáról. Tehát mi a pályán voltunk, ez született ebből, tankönyvek. Eltűnt. Én írtam 8 oldalas levelet, nem reagált senki. Most sem tudjuk, hogy mi fog ezzel történni. Tehát ezt a tudást, ezt valahogy, és ezért vagyok agresszív, mert ez tudomány. Tehát ezt tudjuk mérni impaktfaktorra.
2: Igen, én most ezt neked mondom meg a kedves nézőknek, én nem az akadémiai oldalon dolgozok az egyetemen, de hát hallom ezt a problémát, hogy mit jelent az akadémiai tudás, és mit jelent, amikor olyan helyre kerül egy lehetőség, ahol valóban szakemberek tudnak vele foglalkozni, képzett szakemberek. Ugye egyetlen gondolat, hogyha megengedsz, hogy pont most olyan nagyon szép kiállítás, olimpiai eredményesség félúton Los Angeles felé, és a vízilabda, kajakkenu, úszás, fotók, gyönyörű fotók, és ott van egy felvezető szöveg, ami nagyjából úgy szól, és akkor ez talán idevág, hogy ugye az egyetemi sport és az egyetemi szintű sport azért az azért fontos, mert vagy ott van a könyvtár, ja, hogy ezek a képek a könyvtárba vezetnek be. Mert hogy vagy ott van a könyvtárba az a tudás, amire szüksége van egy jó szakembernek, vagy ha még nincs ott, akkor oda kerül. Tehát, hogy a sportban ez a könyvtár felé vezető út, az akadémiai tudás megszerzése.
4: Ez nagyon jó, de hogyha a könyvtárból meg nem veszi ki senki, ha nem olvassa senki, ha nem érdekel senkit.
2: Hát ezért mondja a Laci, ezért mondja, hogy rá kell szorítani az edzőket, hogy legyen egy átlátható.
3: És ez támogatás volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem akar senki se lenni játékvezető, emeljük föl a bérüket. Nem. Tegyük vonzóvá. Tehát munkát kell belefektetni. És én azt gondolom, hogy a kosárlabda van annyira népszerű a világon. Irigyek az emberek a környező országokban, milyen sportlétesítményekben dolgozunk, milyen lehetőségeink vannak. És ezt nem szabad megengedni, hogy úgy beszélnek a magyar sportról, hogy mindenük megvan, de hülyék. És ide vezet az út. Tehát egy horvát sportkultúra, ez nagyon kemény szavak, de érzitek, hogy van háttere. Tehát az én álmom egy high performance center. Tehát a high performance az, hogy a szokások kialakítása, tehát nem, a high performance az nem, hogy gyorsabb vagyok, vagy erősebb vagyok, vagy több gólt dobok, vagy kevesebb kosarat. Az, hogy olyan szokásokat alakítok ki, és olyan gondolkodásmódot, hogy hosszú távon magas szinten tudjak produkálni. És ez egy high performance center horvátok, tehát van francia Amerikában, nyilván ez infrastruktúrával is meg van védve, meg ez. De például Horvátországban nincs infrastruktúra, ők egy központ, ahogy kimennek. És ezt itt is meg lehetne csinálni, és lehet, hogy ez lesz az én jövőm, hogy az, akit érdekel ez, és van kézilabdás, más sportág, vívás, ahol segített úszás, ahol komoly segítséget nyújtottunk regenerációba, dietetikába, szupplementációba, akármibe, analitikába, és akkor akit ez érdekel, én azt gondolom, hogy magyar sportnak lenne, és itt a TF megint, én beszélek rektor úrral, hogy én ezt megpróbálom majd a Pécsi Tudományegyetemen csinálni, hogy van egy HPC, High Performance Center, És akkor szolgáltatunk. Szóval akit ez érdekel.
2: Aki
3: fogékony. De miért ne lenne példa erre egy sportirányítás? Vagy
2: hát
3: vagy,
2: az vagy, a legjobb, hogyha a sportirányítás ennek fogékony.
4: Igen, fordítva kéne lennie, tehát hogy a sportirányítás felől kellene ilyen igénynek megjelennie, és nem azból a központból, amelyik egyébként ezt csinálja.
3: Így van, tehát, de hogy, ezt mondom.
4: Itt azt gondolom, megfordítva haladunk.
3: A vagonokat, Egon, én is egy mozdony vagyok, amely 20-23 vagont, érted? És belefáradsz, el fogsz engedni pár vagon.
2: De ez a 60 évvel összefüggésben?
3: Nem, a fáradtság, oké.
4: Nem, mondjuk ez a mozdony, ez rendesen pöfékel évtizedek óta.
2: Igen, zakatol.
3: De érted, el fogunk engedni pár vagon, tehát nem, meg rengeteg a potyautas. És nem megy ez, és akkor oké, akit ezért, még nem akarok bizonyítani, nem akarunk bizonyítani olyanoknak, akik nem tisztelnek.
4: Meg van itt egy másik dolog, ami az Euroliga indulásotok kapcsán merült fel bennem, és nem Pécset bántam vele, fogalmam nincs, hogy mik a helyi viszonyok, és hogy miért pont így, és miért nem. De közben azért mondjuk a 2000-es évek elején járva Európát, veletek meg a soproniakkal. Láttam olyan településeket, amelyeknek igazából azon kívül, hogy mondjuk van egy kosárlabda csapatuk, és az fölrakja őket Európa térképére, mint akkor a Pécs fölkerült. Pécsnek nem csak ez a dicsősége, és nem csak erre lehet büszke, de napi szinten a Vasarely Múzeumról nem fognak a franciák beszélni. Hogy jön a Pécs, arról igen. És volt nekik is olyan, hogy Burzs például. Hát ki ismeri Magyarországon Burzs nevét?
2: Hát
4: aki a kosárlabdát szereti, az tudja, hogy az micsoda. Egyébként egy tündéri helyes kisváros. De egy kisváros, semmi más. Ez a büszkeségük. Ők a saját büszkeségüket erre a sport nevű dologra és a kosárlabda nevű izére építik föl. Tehát, hogy ezeket miért engedjük el? Miért nem látjuk ezeket a lehetőségeket úgy, hogy ki tudunk lépni a nagyvilágnak, és meg tudjuk mutatni a Vasarely Múzeumot ezen keresztül.
2: Nincs egységes, évtizedeken keresztül végigvitt sportpolitikai irányban.
4: De ez nem is sportpolitika. De ez nem sportpolitika elsősorban, azt gondolom, mert ez egy kultúra. Ez egy kultúra.
2: Igen, csak a szabályozónak is segíteni kell a kultúra kialakítást.
3: És nézzétek, a fociban is ugyanett, tehát más sportágokban, én ezért például vizsgálom a Liverpoolt, nekem van szerencsém, hogy NBA csapat, nem tudom, hogy tudjátok, én szívesen elintézem nektek, hogy az Orlando Magicnek az assistant general manager egy pécsi srác. Most nem viccelek. Egy pécsi tudomány egyetemre van, tehát nekem van egy HPC, Pécsi High Performance Center, szívesen eljövünk ide, úszóedzők. Van egy dárdaink. Van egy rádgébered, vannak az úszóedzők.
4: Így van.
3: És van egy srác, van egy Euroliga győztes kézilabdaedzők. Női kézilabdában. Tehát most nem a reklám helyett, de mi összehoztuk ezeket az erőket ott, és van egy srác, aki kiment Pécsről, a Pécsi Tudományi Egyetemről, elkezdett azért, mert járt a meccseinkre, megszerette kosárlabdát, a labdát soha nem fogott a kezébe, 16 éve dolgozik az Orlando Magic, jegyárusításba indított el, ő a general manager, assistant. Különben elintéztem, hogy az államtitkár úr, a volt államtitkár úr, a sportállamtitkár ott kiment, látta, hogy mi történik. Tehát mi itt van, szia, hogy van? Például mi úgy működünk, mint egy NBA csapat, tehát van head of players development, tehát van egy emberem, aki foglal, csak elmegyünk a zsék a vezetőedzővel, és azt mondjuk, figyelj, szuper ez minden, hogy mi bajnokok vagyunk, különben véletlenül lettünk bajnokok, mert úgy úgy alakult, tehát ez nem egy bajnok csapat lett építve. Josipovics Kinga 18 éves,
2: ez jól sikerült.
3: Hadd játszom, ez, és leülünk, mert van egy transition coachunk, aki csak azon beszél, hogy ki játszik, muszáj el, hol játszik el. Van egy head of... Tehát mi már azzal a sporttudománnyal dolgozunk, ami a világban van. És most mondok csak egyet, vannak válogatottjaink, akármi. És hogy nem sikerül valami. És akkor mondjuk, hogy gyerekek, azért ez tragikus, ahogy ez kinéz. Hát de 15 embert fizetünk, mert a világban látják, hogy 15 ember van a csapat körül. És akkor megint jön az én kérdésem, és akkor azt mondják, hogy szemtelen vagyok. Mondom, ebből mi látszott a pályán? És ez az, tehát ez a performance team, jön a performance team, tehát lehet, hogy van 15 ember, csak ide kellenek, azok az embereket kellene kinevelni, akik ezeket, úgy hívja a világ, hogy head of performance team. Tehát az, aki tud beszélni, mert most képzeld, én vagyok a vezetőedző, és jön a kondi edző, meccs után is azt mondja, menjetek a jégbe. De jön a pszichológus, azt mondja, ez a kettő ne menjen, mert kikaptunk. Akkor mondja neki a kondi edző, figyelj, te hülye kislány, te nem mondd meg nekem, hogy én mit csinálj, te buta tess is. És ez a reális párbeszéd, ami megtörténik a sportpályákon, és oda jut a vezetedző, meg elzöl őket a francba. És semmi sem történt. Ide kell egy head of performance, aki érti a nyelvét, a pszichológus nyelvét, aki érti a kondi, aki az orvossal tud beszélni, aki a fizioterapeuta, és aki tud a vezető, és oda menj, és 5 perc alatt elmondja a vezetőedzőnek, hogy ez van, az van. És ez ma nem ismeretlen számunkra.
2: Hát ismeretlen számunkra,
3: ez nem ismeretlen számunkra.
2: Megjegyzem, és akkor csak alátámasz, amit mondasz, és ez sajnos a záró példa. Triatlonból hozom a példát. Volt performance director az ausztrál és az új-zélandi triatlon sportban a 90-es évektől, ha jól tudom, 2000-es évek elejétől elképesztően eredményesek voltak. Lett egy sportigazgató magyar a Nemzetközi Triatlon Szövetségben, a World Triathlonban Márkos Gergőnek hívják, és rá pár évre a magyar triatlon elkezdett fölfele, most már ugye a Gergő régóta ott van, de most utolérte a Nemzetközi Triatlon színvonalat, tehát hogy nagyon összefügg az irányítás ismerete, a szakmai tudás átadás és a eredményesség. Tehát ez valami olyan, amit te fölvázoltál szerintem, és hogy erre lenne szükség úgy általában a sportban.
3: Meg nyitott emberek, tehát hiányzik a széles látókörűség.
4: Hát mert mindenki attól fél, hogy az őt nehéz helyzetbe hozza, hogyha valami más módszer előkerül. Mert hogy az én módszerem eddig bevált, hagyjuk ezt a másikat.
3: Így van. Én tartottam más sportágaknak, nagyon jó volt a súlyemelő szövetségnek a felismerése, hogy ők nyitottabbak
2: kellenek.
3: Nyitottak.
4: Na jó, de ez azt kellett, hogy majd, hogy nem megszűnjön a súlyemelés.
3: Amikor
4: lenn vagy a padlón, ezt akkor hirtelen
2: mondjuk ennek van egy nemzetközi lába és sajnos magyar kapcsolata, de most ezt nem beszéljük meg.
4: Olyan Tamást hagyjuk most ebben.
2: Egyetlen dolgot áruljál, nekem nem hiányzik a sport tematika? Most így egy kicsit beletúszáljuk komolyabban?
4: Nekem nagyon, és nekem mindig is. De közben meg azt is látnom kellett, hogy az, ahol én akkor voltam, ugye az a sporttelevízió, elvesztette szépen sorba a kosárlabda jogokat. Én ott arra specializálódtam abban az évtizedben, hogy enyém a kosárlabda sportág, és hát akkor nekem érdemes volt és okos volt váltanom. És ettől még tettél. Persze ez hiányzik.
3: És sokat tettél, és most hadd köszönjem meg ebben a műsorban is, azért nem mindegy, ez is a kultúra része, hogy mennyire hitelesen emberek beszélnek az egészről. Tehát nem mindegy, hogy mit ír a nemzeti sport, nem mindegy, hogy ki ül ott és ki beszél a kosárlabda sportról, és ez egy nagyon nagy öröm így visszanézve, mert én nyilván 1000 millió, de nem értettünk egyet, akkor meccs után húztatok oda. Azért lehetne itt
4: anekdotát. A legjobb történeteinkről mindenem beszéltünk.
3: Igen, ez majd egy másik műsorban.
2: De... El tudom képzelni, hogy Laci egy meccs után egy kedvesen odament és elmondta.
4: Nem tudod elképzelni. És egyébként még azt is hozzáteszem, hogy ez nem kellett vesztes meccs. A győztes meccs után pont úgy küldött el a felébe.
3: De figyelj, az van, hogy tartok előadásokat, és ott van azt, amit nem ismersz el a vereségben, ne ismerj el a győzelemben se. És ezt oktattam az előadásokat. És ez az, és én fölismerem ezeket. Tehát oké, lehet, hogy mi nyertünk, vagy valami, de én elégedetlen voltam.
2: Legyen ez a végszó, kérlek, mert ez egy olyan jó mondásod. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Elég mélyen belemásztunk egy kicsit az akadémiai világba is, és az edzői lélektan meg módszert.
4: Laci, ahogy szokta, megpöckölte a világot egy kicsikét maga.
2: De körül. Ahogy mondtam a műsor közben, már amikor szóhoz jutottam, akkor ugye az a fontos, hogy pont egy ilyen időszakot élünk, amikor lehet, hogy ezt meghallják. Rádéber László, Egon, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Öröm volt.
2: Köszönöm, hogy nézzük meg a figyelmet.
3: És megtisztelt.
2: Köszönöm, Ezé Dániel vagyok.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Több 10 000 új katás adózóra számít a kormány. Felmondja a déli körvasút beruházását a kabinet. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Akár 100-150 000 új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 000 forintról 100 000-re emelésére. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, egyúttal kizárja a Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével, illetve az állam megkárosításával indokolta. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az

0: autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Hozzátette, ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Hozzátette, a válaszadók több mint 80%-a az extrém gyors hajtás esetében, illetve a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, mert komposztálódva megtartja a vizet a talajban. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben, Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Tehetség útja legfrissebb adását látják. Sztár vendég van a stúdióban, meg a program vezetője, úgyhogy el vagyunk látva a notabilitásokkal. Sándor Kovács Dóra, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetője, és Péter Fibori, előadó művész, énekes. Örülök, hogy itt vagy.
3: Én is.
4: Köszönjük szépen.
2: Te egy különlegesség vagy még itt, mert te egy új mentor vagy ebben a programban, úgyhogy gyakorlatilag most debütálsz.
3: Igen, igen. Igazából azért jöttem én is, hogy megtudjak még részletet, annyira új vagyok.
2: Akkor Dórának adom át rögtön az elején a szót, hogy mondjál, hogy az új évad, hogyha itt évadról beszélhetünk, hogy indul és mit vársz? Mit vársz a mentoroktól, mit vársz a jelentkezőktől?
4: Igen, most hirdettük meg a pályázatot, úgyhogy él a pályázati lehetőség a Talentum Hungaricum program új évadjába. Az alap koncepció az nem változott, tehát ugyanúgy olyan fiatal tehetségnek a jelentkezését várjuk, akik akár könnyű zenészek, komoly zenészek, népzenészek, táncosok, modern táncosok, néptáncosok, tehát különböző műfajokban jelentkezhetnek hozzánk a fiatalok, mentorok segítik az ő munkájukat, Feledi János és Péter Fibori csatlakozott idén hozzánk, illetve a korábbi mentorainkkal tovább dolgozunk együtt, és picit mindig próbáljuk megújítani a programot, azon túl, hogy ezeket a fúziókat minden évben egyre jobban szeretnénk elérni, hogy megszülessenek, ösztönözzük a fiatalokat, hogy a különböző műfajok találkozzanak, keveredjenek, és új kulturális tartalmak szülessenek a program keretében. Idén különböző zenei projekteket is a program mellé akarunk szervezni. Tavaly nagy sikere volt például egy dalszövegíró workshopnak, ennek majd egy dal is lesz a vége, amit majd be is fogunk mutatni, és hát Borival is, ahogy beszélgettünk, az ő meglátásai, így a tehetséggondozás, a művészeti tehetséggondozás szempontjából nagyon hasonlóak a programhoz, és várjuk majd a következő évadban, mi az, amit pluszban hozzá tud tenni a mentoráláson túl ez az egész programhoz.
2: Ahogy Bori itt az első mondatában megnyilvánult, ő is várja, ha jól sejt. Na, tehát akkor mit lehet ez hozzátenni? Ez egy nehéz helyzet, mert egyszer csak ott van előtted egy fiatal, aki remél rengeteg dolgot. A szakmától, meg tőled.
3: Igen. Abból a szempontból nem új helyzet ez, vagy nem lesz új helyzet nekem, hogy hál' Istennek nagyon sok fiatal van mindig előttem, ha csak arra gondolok, hogy a nézőtéren mennyien vannak, és ezek közül nagyon sokakkal van, hát egészen meglepően szoros viszonyom, vagy kialakul az évek alatt. Most ugye a koncertre járunk.
2: Igen, ez egy nagyon fura helyzet, mert színészként ezt igen. Nem kapod így meg.
3: De érdekes módon még színészként is, mert azért sokan megvárnak. Tehát, hogy igazából a személyem felé van egy olyan érdeklődés a fiatalok felől, és ugye nagyon sok fiatal előadóval is fúzionálok. Például ugye Sisi a repszénából, vagy Cseri Hanna, vagy, tehát, hogy nagyon sok olyan fiatal van, vagy a Kóli nevű, a Kolos, nagyon tehetséges fiatal előadó, tehát nagyon sok ilyen közös dolog van fiatalokkal, és engem már tényleg régóta érdekelt volna, hogy ezt hogy tudnám egy kicsit magasabb szintre emelni, ezt, hogy ez ne csak ilyen koncert utáni beszélgetés, vagy tanácskérés legyen adott esetben, vagy levelezés, amikkel ugye megtalálnak engem fiatalok, hanem akkor esetleg itt lehet egy kicsit elmélyülni ebben, hogy mi az, amivel tudom segíteni a útjukat.
2: Megkeresnek, mondod, ez azt is mutatja, hogy hát egyfajta példakép vagy sok fiatal számára.
3: Hát igen, ezt mondják nekem, igen, ez olyan mondat, amit az ember magáról nem szívesen mond, vagy meg nehezen is hiszel.
2: De azon nyilván gondolkozik az ember, hogyha ez így van, és nem egy valaki jön oda, hanem sokan vannak ezzel így, hogy mitől? Tehát, hogy mi az, amit a színpadról te adsz nekik, amitől azt gondolják, hogy ez az?
3: Hát ez igen, ez nagyon kényes kérdés abból a szempontból, hogy igazából... Ezt még a Molnár Gál Péter mondta nekünk ugyanígy mentorként, amikor fiatal színészek voltunk, hogy az itt a nagy csapda, hogy mindenkinek vannak rajongói, és gyakorlatilag. Szóval nagyon-nagyon nehéz.
2: Hát más, is, ugye, nem
3: én most arra célzok, hogy nagyon sokszor találkozom azzal, hogy valaki rám példaképként tekint, és aztán közben olyan valakire is, akinek mondjuk én nagyon nem tartom se azon, tehát hogy semmi közöm a se ízlésbe, se semmilyen szempontból a művészetéhez. Szóval itt egy nagyon érdekes kérdés ez, meg az ízlés, meg egyáltalán az egész.
2: Látunk bele a másik emberbe?
3: Igen, igen, de az biztos, hogy az én szempontomból, hát nyilván az, hogy nagyon sok mindent csinálok, ugye két szakmát csinálok teljes gőzzel, és ez eleve nyilván már ritka, és de amit látok, hogy tényleg vonzó vagy érdekes, ez a fajta őszintesség és önazonosság, amit tényleg az első perctől próbálok képviselni, és hát nyilván ez a speciális ízlés, ami nekem van, ami az a színházi világ és az a kultúrközeg, ahonnan én jövök, ami azért egy kicsit keményebb, és nem enged közel magához bizonyos szint alatti dolgok.
2: Rengeteg ellenpélda van arra, hogyha valaki úgy megy bele ebbe a pályába, hogy nem önmagát mutatja, akkor abban mennyi baj lehet? A saját sorsában mennyi baj lehet? Hát látunk ilyen félresikerült.
3: Hát látunk, de azt is látjuk.
2: Amit te mutatsz, az pont azért lehet izgalmas. Bocsáss meg, egy mondat csak, hogy pont azért lehet izgalmas egy fiatal pályakezdő művésznek, mert arra szoríthatod rá, hogy önmagad legyél. Tehát, hogy ne egy maszkot viselj a közönség előtt, mert előbb-utóbb az lesz az elvárás veled szemben.
3: Hát igen, igen, és csak azt akartam az előbb mondani, hogy ami szerintem a legnehezebb, és főleg a fiatalok, a mostani korosztály, aki tényleg azt látja, hogy gyakorlatilag valami teljesen abszurd hülyességgel is lehet pillanatok alatt elképesztő sikeret, tehát hogy valami teljesen megváltozott. Tehát igazából azt látjuk, hogy nincs egy ilyen út, már, hanem tényleg az van, és ezt mutatják a most hirtelen nagyon sikeres, és egyébként sokszor tényleg nagyon tehetséges fiatalok, hogy így egy pillanat alatt tudsz a csúcson lenni. És ugye azzal még nem foglalkozunk, hogy,
2: mi lesz
3: hogy
2: utána?
3: Ez mi lesz utána, meg ezt meddig tudod megtartani, hogy tudsz ebből egy 20-30 éves, 40 éves, 50 éves
2: pályát csinálni.
3: Itt
2: jön az önazonosság, hogy azzal kerülsz a csúcsra, amilyen vagy.
3: Hát igen, igen.
2: Ez, de azt tudod megtartani.
3: Igen, csak mondom, én azt látom, hogy egy kicsit van a fiatalokban is most egy ilyen vágy erre, hogy ezért ne kelljen különösebben megdolgozni, hanem ez így hopp, mint egy... legalábbis úgy tűnjön, mint a varázsütésre ez megtörténne. Úgyhogy például kíváncsi vagyok, hogy akik majd bekerülnek a programba, és akikkel közelebbről megismerkedek, hogy ők vagyom majd ehhez hogy állnak. Mert ezt nagyon sok szakmában látjuk így.
2: Dóra, hogy lesz valaki ösztöndíjas? Mert velük fog találkozni, Bori.
4: Szerintem azok a fiatalok, akik jelentkeznek hozzánk, ők végig szeretnék járni ezt az utat, és egyébként érdekes, hogy itt az út szó mennyire fontos, ugye a műsornak is a tehetség útja, ugye a címe, mert pont ebben próbálunk nekik segíteni, hogy egy kicsit tervezettebben haladjanak a pályájukban, és itt alapvetően azok a fiatalok, akik jelentkeznek, ők nekik már van valamennyi színpadi rutinuk, valahol formációk jelentkeznek, van már valami mögöttük, amit letettek az asztalra, és a mentorálás fontos, hogy nem tudom, énektanításként, vagy hangszeres kurzusként tekintsünk erre, hanem pont az ilyen kicsit mélyebb, de az adott személyre szabott mentorálást kérünk a mentoroktól, illetve nem is szólunk bele, hogy mi történik az adott mentorórán. Ez nagyon fontos, hogy az intimitás az meglegyen a mentor és a fiatalok között, és itt szerintem nagyon fontos az önazonosság, mert én úgy érzem, hogy a fiatalok kilökik azt, akiben ezt nem érzik. Tehát az őszintesség, az intimitás, az önazonosság, és hogy mindenkiben megtalálni azt, hogy miben van segítségre szüksége az adott fiatalnak, ez a mentoróráknak a fontos része.
2: Igazából szerintem. Elakadásokat keresünk, ugye, amiből ki tudjuk húzni, amiből tovább tudjuk lökni ilyenkor.
3: Hát igazából én még nem tudom, hogy mit keresek, mert szerintem ez nagyon, nagyon személyes, és nagyon személyre szabott. Nyilván vannak persze általánosságok, hiszen most valaki ezt kitalálja, hogy akkor most lesz egy zenekarunk, és úgy nem gondol ebbe bele, hogy ez mivel jár, és mik a nehézségei. Főleg például, hogyha lány.
2: Te tartottál fönn zenekar, te tudod?
3: Igen, még hál' Istennek még mindig.
2: Hát ez már 20 éves történet. 20 igen. Éves, ugye?
3: Hát igen, most lesz a Love Band 20 éves, hát. De hát előtte volt az Amorfördögök is, ami azért az
2: hát
3: is.
2: Igen, az is.
3: Zenekar volt, szóval én elég rég tudom ezt, hogy milyen. És főleg nőként, ugye csak fiúk között.
2: Az nagyon más?
3: Nagyon más.
4: Pont van egyébként, erről beszéltünk is, hogy például ez is egy helyzet, hogy például egy énekes nő, hogy kezelje például a zenekart, akik mondjuk csak fiúkból állnak. Tehát, hogy ilyen történetek is előjöhetnek, és pont ezekben tud például hasonló
2: mentor segíteni. Tehát, ha nincsenek ott épp a fiúk.
3: De hát ez a fontos, beszélgetés legyen. Száj hallaniuk.
2: Hogy kerülnek a programba?
4: Hát jelentkezéseket várjuk. A Nemzeti Tehetségprogramnak az oldalán van egy pályázati űrlap, amit ki kell tölteni. Itt alapvetően ugye várunk videófelvételeket, hogy meg tudjuk ítélni, hogy művészileg hol tartanak, illetve hát motivációjukat is megpróbáljuk felmérni, hogy honnan, hova szeretnének eljutni, és hát ezt követően a mentorok bevonásával kerülnek kiválasztásra majd a fiatalok.
2: Neked említetted itt az előbb is, gyakorlatilag ilyen megrögzött reményet, hogy különböző műfajok találkoznak egymással, és ezt rendszeresen hangsúlyozod. Igen. Is, és akkor születik ebből valami, ehhez Bori maga a megtestesült bizonyíték. Tehát, hogy ennél egyszerűbb megoldást, mint hogy rávedd őket, nem tudsz, mint Borit bevonni ebbe a programba. Szerintem ebben tud a legjobban segíteni, hogy az átjárók hol vannak a műfajok között.
3: Hát igen, meg az is szerintem nagyon izgalmas, és főleg, hogyha mondjuk például a kortárs színház, vagy a fiatal rendezők, hogy miben gondolkoznak, vagy amit már mi elkezdtünk a Krétakörrel, vagy akár a Pintér Bélával még annak idején, ahogy indult, hogy mindig egységében néztük. Tehát az, hogyha hogy annyira jó, hogyha tudsz zenélni is, de hogyha van színpadi jelenlétet, ha beszélni is tudsz. Tehát, hogy egy zenész is, hogyha azt mondja, hogy nekem zenekarom legyen, de azért az, hogy ő mit jelent a színpadon, és hogy erre rálásson például kívülről, mondjuk az én segítségemről, mert az nagyon-nagyon fontos. És ugye a fúzióknál, meg hát szerintem most egyre inkább azt lehet látni, hogy úgy akarnak kitűnni, már akár befutott zenészek is, hogy akkor most ide hívok egy népzenészt, vagy cigányénekeseket, vagy nem tudom, tehát, hogy mindenfélét próbálnak, vagy jazzistákkal állnak össze, tehát, hogy ez egy állandó izgalom is, ami meg új dolgoknak a keresése, és hát abszolút ott van a levegőbe, hiszen valahogy meg kell küzdenünk a csak most idefele pont egy AI podcastet hallgattam, és hogy ugye valahogy ezzel is meg kell tudni küzdeni, és szerintem minél átütőbb a tehetség és a fiatalok tényleg lenyűgözőek tudnak lenni, annál inkább lehet bizonyítani azt, hogy ez nem fog tudni elmúlni, és ez semmilyen robot nem fogja tudni helyettesíteni.
4: Igen, azért azt szeretném hozzátenni, hogyha valaki a saját műfajában szeretne elérni valamit, ez nem azt jelenti, hogy ki van zárva ebből a programból. Mi alapvetően
2: Csak ez egy izgalmas nyitás, és te ezt mindig elmondod, hogy ez milyen jó lenne.
4: Igen, mert az inspiráció szerintem nagyon fontos, és egyébként még tágítanám, tehát vannak olyan alkalmak, most például a Művészetek Völgyében volt ugye egy 10 napos programunk, ahol egy helyre vittük a fiatal művész tehetségeinket, és mondjuk a startup programunknak a tehetségeit, és még ők is elkezdtek beszélgettni, és megtalálták a közös
2: lettek
4: vonalat.
2: Lettek belőle produkciók?
4: Most itt nem a produkció a lényeg, hanem hogy azok a fiatalok, akik igaziból a saját területükön előre akarnak haladni, tehetségesek, valamit el akarnak érni, szerintem az a legjobb, hogyha ezek találkoznak, ezek a fiatalok, tehát a közösségépítés az mindenféle szempontból szerintem előre viszi a fiatalokat, és az most ugye a program keretein belül pedig ugye a művészetről beszélünk, szerintem az, hogy nagyon sokat halljuk a fiataloktól, hogy akár az egyetemen, de hogyha klubokat nézünk, nincsenek olyan klubok, ahol mondjuk a különböző műfajok találkoznak. Tehát van, inkább ilyen specifikus klubok vannak, lehet, hogy van néhány esemény, de olyan állandó hely, fizikai hely sincsen.
2: Hát ilyen volt a Nosztalgiákban, benne van a Fiatal Művészek Klubja Hajdanában Budapesten, ahol valóban az összes művészeti elképviselő, a képzőművésztől a komoly zenészig mindenki ott volt, oda járt esténként.
3: Igen, hát meg voltak ilyen kezdeményezések annak idején a Westbalkán, még a Futó utcában az is így volt kitalálva, ugye nekünk is ott volt a próbahelyünk, de színészek is kaptak ott próbatermet, társulatok, és képzőművészek műtermet, ugye ez is egy ilyen régi bérház koncepcióból indult ki. De hát sajnos az, hogy ez egy ilyen úgy valósuljon meg, nekem régi álmom volt, hogy a régi Vágóhíd, ami sajnos már az Enyészeté, az mennyire csodálatos lehetőség lett volna egy ilyen művészeti komplexumnak, de hát sajnos...
2: Pár kampó között.
3: Ezt már nem tudjuk visszaépíteni.
2: Viszont Dóra, ti terveztek egy ilyen helyet megalkotni, létrehozni? Egy ilyen klub életet?
4: Hát nagyon örülnék, hogyha tudnánk tervezni ilyen konkrét fizikai helyet is, de igaziból a programjaink ezek most. Tehát ahogy például a Talentum Hungaricumban is van egy bevonó tábor így az elején, és egyébként én ennek ez a tábor ihletett meg, amikor azt láttam, hogy összegyűltek este a fiatalok, és nem a szobáikba visszamentek, és akkor ott este elbeszélgettek, hanem egyszerűen elkezdtek a jazzes fiatalok a néptáncosokkal közös produkciót, megtanították a táncosok táncolni a zongorista fiunkat, szóval, hogy elkezdtek ugye így együttműködni.
2: Ez a világ.
4: És maga a koncert is fantasztikus volt, az csak maguknak előadták, hogy ki mivel jelentkezett, ki mit tud, és én, mint úgymond kívülálló, végighallgattam ezt a koncertet, és azt láttam, hogy hú, itt most egy jazzes lány énekelt, hú, itt jött egy komoly zene, egymást, ahogy nézték, megtapsolták, jött egy könnyű zenei fiú egy szálgitárral, és mondta, hogy hát én nem tudok úgy zenélni, mint ti, olyan mélységében nem tudom a hangszert kezelni, de azért hallgassatok meg engem is, és a legnagyobb kapcsot kapta. Tehát ezek azok a sztorik, helyzetek, közösségek, amit minden programunkban igaziból keresünk.
2: Hát ilyenbe keveredtél, Bori.
3: Igen, ez jó. Izgi.
2: Viszed őket koncertre majd? A mentorátjaidat? Vagy egy színházi előadásra?
3: Hát remélem, hogy ha akarnak jönni, akkor nyilván, de azért nem fogom rájuk erőszakolni.
2: Hát azért az nem kérdés, hogyha veled dolgoznak, akkor akarnak.
3: Biztos.
2: Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük.
2: És hát akkor a jelentkezőknek sikeres jelentkezést, és hát még inkább sikeres egy évet kívánok, hiszen ez jövő augusztusig tart ez a program, ha jól sejtem.
4: Igen.
2: Mostantól, tehát ez rendesen átnyúlik 2027-be. Sándor Kovács Dóra, Péter Fibori, köszönöm szépen.
4: Köszönjük.
2: Még folytatjuk a tehetség útját, hogyha maradjanak velünk.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

0: szép.
1: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a Tehetség útját két vendéggel, ahogy az előbb is két vendégünk volt, és hát ez egy kicsikét eltér attól, amiről idáig beszélgettünk, ugye az ösztöndíj programról szóltunk, most a tanárokról fogunk beszélgetni, mert van egy tanári program, és van a tanároknak díj is, és erről szólunk majd Budoson, hogy Biankával és Kárpáti Zsuzsával, és hát kezdjük talán azzal, hogy egy pedagógus díjat miért alapít az ember?
3: Hát ez már egy sokadik fázisa a mi életünknek és márkánknak. Ugye onnan indult, hogy így röviden összefoglaljam, hogy a Brain Bar Fesztivál az a diákoknak és a pedagógusoknak évek óta ingyenes, mert az a fő célunk, hogy ők inspirációt tudjanak szerezni abban a két napban a sok-sok előadás, találkozás, beszélgetés alapján. És akkor sok év után, idén év elején alapítottuk meg a tanárklubot. Nagyon sok éven át volt diák nagyköveti programunk, és akkor annak a mintájára úgy gondoltuk, hogy abszolút fontos lépés lenne, hogy azokat a tanárokat is egy kicsit tudjuk közösségbe szervezni, akik évek óta rengeteg elhivatott munkaórát tesznek abba, hogy a diákjaikat képezzék, nyitottá tegyék, és a tanárklubban közösen alapítottuk egyébként már ezt a pedagógus díjat.
2: Na, aminek... picit lépjünk hát, jó? Mert most én azon gondolkozom, hogy a kedves nézők, hallgatók a Brain Barról tudják-e, hogy ő micsoda. Uh-huh. Úgyhogy kezdjük ezzel, és akkor én Zsuzsát is megkérdezem. Uh-huh. Én tudom, hogy a Brain Barnak az ügyvezetője Bianca, de mégis hát akkor a tanárklubról is beszélhetünk uh-huh. egyúttal, meg a Brain Barról.
4: Igen. Hát a tanárklub az valójában két víziónak a sorszerű találkozása volt. Igazából onnan indult, hogy az újdonsult osztályomat vittem ki a Brain Bar Fesztiválra, amiről tudtam, hogy jó.
2: Kodály Zoltán Általános Iskola Gimnázium. Magyar irodalom?
4: Igen, magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagyok, és a Marci Bányi Kodály Iskolában tanítok. Nyilván egyszerű dolgom van, mert ugye tehetséges művész gyerekek járnak oda. Ettől függetlenül mindig is éreztem, hogy az iskola és maga a rendszer nem tudja megadni azokat a képességeket, vagy kereteket, vagy teret annak a típusú tudásnak, amit én mondjuk szeretnék átadni a diákjaimnak, vagy azt gondolom, hogy a jelen és a jövő szempontjából is rendkívül fontos, és a Brain Bar pedig pontosan ezt nyújtja. A kíváncsiságot, a nyitottságot, az interdisziplinaritást, tehát hogy mindazt, ami így a személyes pályámban is nagyon, nagyon fontos, meg amit szeretnék így a gyerekeknek is átadni, továbbadni. És az újdonsült osztályom hát olyan lelkesedéssel és olyan csillogó szemmel jöttek így a nap folyamán hozzá, és csacsogtak, hogy éppen milyen előadást hallgattak, hogy éppen mit nyertek melyik játékon, hogy egyszerűen így a pedagógus színem az majd kiugrott a helyéből, és gondoltam, hogy akkor ezt én megírom, mint visszajelzést, mert ugye hát kezdünk ilyen panaszország lenni, úgyhogy gondoltam, a pozitív visszajelzéseknek mindig helye van, hogy megírtam a központi címre, hogy milyen élményben volt részünk, csatoltam néhány visszajelzést a gyerekektől, és hát meglepetésemre a Brinbának az alapítója válaszolt, a
2: Brinbának Nagy olvasta. Gergely.
4: Igen, hát ez mondjuk nem volt kérdés.
2: Bocs.
4: Nem, nagyon, nagyon jó a kommunikáció egyébként így a Brinbának, tehát hogy így minden pedagógus azt érezheti egyébként is, tehát csak pusztán így a fesztiválra való látogatás alkalmával, hogy olyan támogatásban van része, ami a hétköznapokban azért nem annyira megszokott. És a Böszörményi Nagy Gergő válaszolt, hogy hát ő pont a Marci Bányi téri Kodály iskolába járt annak idején, és hogy akkor ő válaszol az én levelemre és visszajelzésemre, és innen indult ez a kapcsolat. Meghívtam egy kodálynapos programra, ahol a gyerekekkel beszélgettünk jövőről, az új alapú, új tudásalapú társadalomról, és aztán hát egy olyan 3-4 kávézást követően így lefektettük a tanárklubnak az alapjait.
2: Ez egyfajta tovább nyúlása a Brinbának, ugye? Tehát, hogy egy kicsikét menjünk még arrébb, beljebb a társadalomba.
3: Igen, tehát ugye visszaválaszolva egy röviden a kérdésedre, ugye alapvetően a Brinbar sok éve, már 12. éve egy kétnapos fesztivál, ahol rengeteg előadó különböző formátumokban a jövő kérdéseit vitatja meg, és elkezdtünk azon dolgozni több ponton is, hogy a célcsoportunk, ezek a fiatal, nyitott, kíváncsi személyek évközben is tudjanak kapcsolódni. És először azzal indultunk, hogy már két havonta van egy ilyen ismeretterjesztő eseménysorozatunk, ami kisebb közönség előtt, de témákat dolgoz fel ugyanazok alapján, a szempontok alapján. Megújítottuk a Diák Nagyköveti programot, amiben 25 gimnazista és 25 egyetemista vesz részt, és tényleg az a célunk, hogy egy egész éves platformá és közösségé tudjuk alakítani azokat a résztvevőket, akik igazán szeretnének tenni is a jövőjükért, szeretnének különböző nézőpontokat, különböző álláspontokat megvitatni, meg szeretnének fejlődni. Szerintem ez is egy pontos.
2: Talán ez nem úgy van, én legalábbis úgy tapasztalom, de lehet, hogy az én szűk környezetem nem mérvadó, hogy azt szoktuk mondani, hogy a diákokat nem, ezeket nem érdekli semmi. És ez iszonyúan nem igaz. Meg kell tudni szólítani őket, és rögtön kiderül, hogy ugyanúgy tudnak érdeklődni, mint bármelyik generáció az elmúlt évszázadokban.
4: A diákokat minden érdekli.
2: Ugye?
4: Minden érdekli. Ugye alaptémája már a beszélgetések nagy részének az oktatással kapcsolatban ugye a mesterséges intelligencia. De az én tapasztalatom legalábbis mégiscsak az, hogy vannak dolgok, amik viszont nem változnak, technológia ide vagy oda. És ez pedig maga a gyerek. Minden egyes diák ugyanarra vágyik, mint minden egyes ember. Aktív figyelemre és szeretetre. Ez nem fog változni soha. Minden gyerekben van tudásvágy. El kell jutni oda, hogy ezt lehessen támogatni, meg lehessen segíteni. Azért, hogyha egy tanár bemegy az osztályba, és mondjuk ott van 32 gyerek előtte, akkor ott nincsen rutin. Ott minden egyes pillanat egy új pillanat. És másodpercek alatt eldől, hogy ott mit lehet csinálni, meg mit nem. Ott van 32 történet. A 32 történetből 32 új fejezet, ami mondjuk így reggel 6 és fél 8 között történt. Az oktatás
2: ez egy küzdelem is egyúttal, mert hogy azt a közösséget végül valahogy meg kell mind a 32-t szólítani.
4: Meg kéne, igen. Tehát, hogy 32 embert megszólítani nem lehet.
2: Hát ugye.
4: Nem, tehát, hogy azért a realitások talaján maradva nem lehet, de azt el lehet érni, hogy legalább érdeklődés vagy kíváncsiság szülessen abban a gyerekben.
2: A Brinbar nem kevesebbet vállalt, mint hogy megkeresi a legelhivatottabb pedagógusokat, talán a leginnovatívabbakat is. Hát ez nehéz lesz megtalálni, mert hogy itt van egy, tessék, hát itt van rögtön előttünk Zsuzsa. De Zsuzsa nyilván tudna mondani a kollégái közül is jó néhányat, aki méltó lenne. És minden iskolában, hála Istennek, azért még vannak olyan pedagógusok, akik, ahogy mondani szoktuk, oda teszik magukat. Hogyan lehet kiválogatni őket? Milyen alapokon?
3: Azért alapvetően mi szerencsések vagyunk, tehát hogy az idei Brainbaron is több mint 1500 pedagógus vett részt, akik maguk regisztráltak, jöttek el, elhoztak 223 osztályt, az egész osztályt konkrétan. Igen, tehát hogy óriási tömegek voltak szerencsére, és ez már egy elhivatottság. Tehát hogy eljönni egy kétnapos fesztiválra beosztani az egész osztály programját, és utána rengetegen foglalkoznak azzal, hogy ezt utókövet, hogy hogyan épült be az ott megszerzett tudás vagy inspiráció. És alapvetően, amikor a pedagógus díjat alapítottuk, akkor nekünk több ismér volt, ami fontos volt, hogy milyen projekteket szeretnénk díjazni. Az egyik például az, hogy a diákok ezekben a tavalyi éves projekteket kerestünk, és a diákok ezekben aktív résztvevők legyenek. Ez egy nagyon fontos dolog volt. A kíváncsiságuk azért az kerüljön elő benne, tehát hogy olyan újdonságokat tapasztaljanak meg. És fontos volt az is, hogy ez egy közösségi dolog legyen, tehát hogy minél több embert, minél több szereplőt von be, annál fontosabb legyen, és ugye egy pedagógus által életre hívott kezdeményezésnek kellett lennie. Nagyon sok színű volt egyébként a jelentkezéseknek a száma, tehát hogy nem tudnánk tényleg két ugyanolyan pályázatot mutatni, ami témában vagy bármiben. Tehát hogy ez a keret, ez nagyon nagy lehetőséget adott abban, hogy széles jelentkezőkör tudjon jönni.
2: Hát látom, itt a külön díjasokat nézem. Igen. Most egy hirtelennyi ben, hogy itt van, aki franciaországos kulturális versenyt hívott életre, van, aki igen, a Máltai Szeretetszolgálat helyi hajléktalan szállóját újította fel a diákjaival, ezek fantasztikus dolgok. Uh-huh. Abszolút győztes, akkor én ezt így megemlítem, hogy ne kelljen keresni Proxa Ágnes, a 13. kerületi Ady Endre gimnázium zöld mozgalmának alapítója. Nagy dolgok.
3: Abszolút.
2: És messze túlmutatnak egy 45 perces óra keretein. Tehát itt a pedagógus másképp él együtt a diákjaival.
3: Igen, én annyit emelnék ki az Ágnes a nyertesnek a pályázatából, hogy amikor először megnéztük a videót, akkor így csapatosan az irodában néztük meg. És az volt mindenkinek az érzése, hogy még jön, és még mindig jön, és még mindig csinálják, és már megint még, és amikor már azt hiszed, hogy már komposztáltak, már erdőt ültettek meg minden, akkor...
2: Végre kész vannak.
3: Akkor még a körforgásos fenntarthatóság jegyében még ruhákat cseréltek meg, és látszott, hogy egyszerűen teljesen azoknak a diákoknak a szemléletét úgy, ahogy van, megváltoztatta az elmúlt szinte egy évig tartó kezdeményezés, tehát fantasztikus, hogy annak a hosszú távú hatása annak a nyertes pályázatnak milyen.
2: Tanárnak kell a visszajelzés az ilyen típusú pedagógusoknak? Nincsenek elkényeztetve ezzel? Kimondhatjuk?
4: Hát így a pedagógus pályával kapcsolatban azt hiszem, hogy az elkényeztetés így az utolsó szavak között van, ami így eszembe jutna. Hát de hogy nem kell. Tehát, hogy ezért a néhány alkalom, ami ugye találkoztunk ebben a pilot évben a tanárklubos kollégákkal, azért igen csak kiderült, hogy mennyire fontos számukra is egy olyan közösség, ami elismerést és megbecsülést ad számukra. A pedagógus pálya az nem a gyors visszajelzéseknek a terepe, ezt nyilván mindenki tudja, de a visszajelzés típusa is más. Tehát, hogy amikor mondjuk kapok egy messenger üzenetet egy volt diákomtól, akivel 6 éve nem találkoztam, és megköszöni például az emberségemet, vagy a tartást, amit mintaként át tudott venni a saját életébe, azért az egy olyan visszajelzés, ami évekig kitart. Nem csak a diákoktól való visszajelzés számít, hanem a saját közösségünkben az elismerés, hogy ezt jól megcsináltad, ezt a programot.
2: Értékelnek, igen, tudják.
4: Igen. A tanár is ember, a diák is ember, ugyanúgy vágyik a figyelemre, a szeretetre, a megbecsülésre, és a Brain Bar egyébként ezen kívül, a megbecsülésen kívül még olyan, ahogy Bianca is mondta, olyan fejlődési lehetőséget kínál, ami azt gondolom, hogy páratlan.
2: A tanárklubon keresztül is? Mit csinálnak a tanárklubban?
4: Hát, ha ezt most elmondanám, akkor meg kellene ölnöm, de nem.
2: Hát, lehet, hogy nem akarom tudni. De a diákok annál jobban akarnak
4: ezek után. Ez így van. Hát elsősorban szakmai programokat terveztünk, vagy legalábbis én.
2: Itt a diákok el is engedik az egészet.
4: Nem.
2: Na.
4: De gyorsan rá kellett jönnünk, hogy a közösség az, ami számunkra most elsődleges fontossággal bír.
2: Találkozni?
4: Igen. Találkozni, megismerni egymás munkáját, módszertani újdonságokat, vagy azoknak a lehetőségeit megismerni, azoknak a funkcionalitásáról beszélgetni sokkal, sokkal fontosabb, mint...
2: Kicsit különc ma az a tanár, aki többet vállal, mint a napi penzum? Pont azért, mert azért ugye azzal kezdtük, hogy igen, nincsenek elkényeztetve.
4: Igen, de azért nehéz kérdés, mert a Marci Bányi Kodály iskolában, ahol én dolgozom, ott egyértelmű a válasz, hogy ott azért nagyon sokan teljesítjük túl a feladatot, de ahogy kollégákkal beszélgetek, nagyon sok helyen előfordul, hogy igen, különcként kezelik őket. Tehát, hogy voltak ilyen kötetlenebb alkalmaink is, amikor a találkozások során azért elég sok rémisztő történetet hallottunk, hogy mondjuk így a vezetőség részéről például azért kopintanak valakinek az orrára, mert hogy sok iskolán kívüli programot.
2: Túlmozgásos.
4: Igen. Ami egyébként a hajmeresztő és végtelenül szomorú, de hogy erre is szükség van.
2: Pedig mi szülők, függetlenül attól, hogy néha ez nekünk is teher, mert úgy kell szerveznünk a családi életet, de nekünk szülőknek ez nagyon fontos lenne. Mert hogy nem csak azt kell látnunk, hogy hányast kapott a gyerek matekból a hétvégén, amikor megnézzük a e-naplót, hanem az sem lenne baj, hogyha azt is tudnánk, hogy egyébként merre jár a feje. Tehát, hogy mi érdekli, hogy mire viszik, hogy mit mutatnak neki a világból, tőlünk függetlenül is. Akár. És akkor mi dolgunk, az egy másik ügy. Az még messzebb vezet. Kibeszélik ilyenkor a bajaikat? Egy-egy tanárklubban?
4: Volt olyan kötetlen alkalom, ami direkt erről szólt, tehát hogy jelezték a kollégák, hogy jól esne.
2: De ez azért nekik is jó, mert nincsenek egyedül, fogják tudni. Abszolút. Onnantól kezdve.
4: Igen. Igen, és ez mondjuk a fesztiválnak is az ereje, pont arról beszélgettünk Biancával, hogy ez olyan érzelmi dömping van ezen a fesztiválon, így a kollégák között, egymás között, tehát elmondhatom a titkunkat így hadszem között.
2: A titok akkor mindenképp.
4: Hogy amikor megtörtént ez a diátadó például, tehát hogy mind a hárman, így a Gergő, Bianca meg én, tehát hogy úgy elérzékenyültünk, mint a kisgyerekek tényleg. Szóval hogy annyira felemelő, megható volt az a díjkiosztó, olyan partner hát közönséggel.
3: Igen, a közönség is azt gondolom, hogy nagyon igen. Érezte és tudta, hogy mi a dolga. Tehát, hogy alapvetően ez volt szerintem a nagyon megindító. Ugye ez a záró estén volt a fesztiválnak, az utolsó beszélgetés előtt, a Polgár Judit beszélgetés előtt volt a diátadó a külső színpadunkon, és tényleg nagyon, nagyon ment a tömeg azzal, hogy egyesével tényleg mindenkinek megköszönjék, aki nem csak a külön díjasok és a fődíjas került színpadra, hanem volt egy shortlistes válogatott társaság, akik oklevelet kaptak, és alapvetően tényleg azt éreztük, hogy ott mindenki szeretné átadni a megbecsülését azzal a tapssal, mert mindenkinek szerintem van egy olyan története, mindenkinek van egy olyan személy, aki a fejében volt akkor ott annál a pedagógus díjnál, hogy ő kitől mit kapott.
2: És tulajdonképpen mindannyiunknak van a fejünkben egy olyan pedagógus is.
3: Így van.
2: A saját életünkből, a saját gyerekkorunkból, akinek simán odaadnánk egy díjat. És addig jó, amíg tudunk egy ilyen pedagógust mondani legalább.
4: Igen.
2: Mikor lesz legközelebb Brain Bar?
3: Hát jövő szeptemberben.
2: Megvárjuk. Ilyenkor már szervezik?
3: Abszolút, igen. Ilyenkor már a 2027-es neveken gondolkodunk, már felkérések is kimentek, úgyhogy ez egy egész éves munka, hogy ez a két nap tényleg olyan inspirációval teli legyen.
2: Tanárdíj is lesz?
3: Természetesen.
2: Innentől kezdve ez hagyomány.
4: Igen. hagyományteremtő szándékkal hoztuk létre. Valójában egyetlen egy nagy díjra gondoltunk, de tényleg annyira sokszínű és minőségi pályázat érkezett be, hogy aztán végül is úgy döntöttünk, hogy akkor külön díj is lesz. Valószínűleg ennek ismeretében, meg a tanulságokat levonva alakítani fogunk, megváltoztatni fogunk egy-két dolgon, de hogy természetesen lesz.
2: Gratulálok a díjazottaknak, meg gratulálok az ötletek. Köszönjük. Mert hogy azt gondolom, hogy kell a visszajelzés mindannyiunknak, nyilván a pedagógusok pedig tényleg nincsenek elkényeztetve ezzel. Bújdosó Nagy Bianca, Kárpáti Zsuzsa, köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük a figyelmüket. Tehetség útja, egy hét múlva legközelebb, akkor is várjuk Önöket. Minden jót, viszontlátásra.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 11:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Dízelár kompenzációt kapnak a fuvarozók. Változóan felhős napos idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyassági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, egyúttal kizárja a Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével, illetve az állam megkárosításával indokolta. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Hozzátette, ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Hozzátette, a válaszadók több mint 80%-a az extrém gyors hajtás esetében, illetve a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, mert komposztálódva megtartja a vizet a talajban. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben, Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszán túlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Hát, amit Szakár Erzsi szerkesztő kolléganőm ide az elejére szerkesztett, az ennek a hétnek az egyik top témája, az olimpia megrendezése, vagy meg nem rendezésének kérdése. 2036-ra aspirálna Budapest, és hát a jelek szerint, bár sokkal kevésbé megosztó ez talán, mint volt mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, de most is vannak érvek és ellenérvek. Elsősorban persze, mint mindig most is a pénz merül fel, és éppen ezért Dénes Ferenc sportközgazdászhoz fordulunk, hogy mibe kerül ez nekünk, megérheti ez nekünk, van-e értelme ennek számunkra, vagy sem. Örülök, hogy itt vagy, szervusz Feri.
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. Nehéz erre válaszolni, általában is persze nagyon nehéz, hiszen egy 8 éves távlatról beszélünk, jelen esetben majdnem 10 éves távlatról beszélünk. Azért is, a másrészt meg azért is nehéz, mert ugye azt gondoljuk, hogy bizonyos létesítmények megvannak, bizonyos létesítmények hiányoznak, de igazából nem tudjuk meg, még azt sem, hogy milyen létesítmények vannak, hiszen azok, amit felépítettünk, azok már elkészültek, és egy 20 éves távlatban azért egy olyan technológiai forradalomban, amiben élünk, már kétséges, hogy ezek a létesítmények jók lesznek, vagy nem. Amikor majd a magyar pályázat terve, ha lesz ilyen egyáltalán elkészül, akkor lehet érdemben arról beszélni, hogy ez mennyibe is kerül.
2: Bár azzal szóltak érvelni, hogy ami van, az már legalább megvan, tehát azt toldozni, foldozni, felújítani, javítani nyilván könnyebb, mint a semmiből felépíteni, és ebben lehet igazság, bár hát ott van a Duna Aréna története, ami ma fele akkora és fele annyit ér, mint amikor Hajdanában átadták.
3: Vagy említhetjük a Nemzeti Atlétikai Központot, én azt szoktam mondani, hogy Magyarország edzőcentrumok tekintetében készen áll egy olimpiára, hiszen minden létesítményünk, amit van, kiváló edzők központ, és azért az is kellene az olimpiára, azért ne felejtsük el, hogy versenyhelyszín ként melyik létesítményünk alkalmas, ezt most nehéz megmondani.
2: Azt mondják, hogy 5,5 milliárd euró lenne nagyjából a szervezés költségvetése, ezt többen igen erősen alultervezetnek gondolják, még úgy is, hogy nyilván tudjuk azt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is beszáll a költségekbe, és be akarunk vonni más helyszíneket Ausztriában, Szlovákiában.
3: Ennek megvan a veszélye. Egyrészt persze a költségeket csökkenti, ez fontos, de hát másrészt viszont elvisz turistákat, és hát ezen a legnagyobb bevétel mégiscsak a turizmushoz kapcsolódik. Szóval a legrosszabb kimenete az lehet egy ilyen eseménynek, hogy bevállaljuk a költségek zömét, majd a turisták megszállnak Bécsben és Pozsonyban, és onnan utaznak át Magyarországra a versenyhelyszínekre is vissza, és ott költik el azokat az addicionális pénzeket, amik egyébként hát egy ilyen olimpiának komoly bevételt jelentene. De hát még egyszer akarom hangsúlyozni, nem tartunk itt.
2: Hát egyrészt nem tartunk itt, másrészt, hogyha majd egyszer itt akarunk tartani, akkor is érdemes róla előre beszélni, és nem akkor kapkodva. Itt felmerül az állandóan előkerülő kérdés, és a nemzetközi olimpiai mozgalomban is van egy ilyen törekvés, hogy valahogyan erősítsük meg az ország elkötelezettségét egy budapesti olimpia mellett, erre nyilván a népszavazás a legegyszerűbb megoldás. És hát pedzegetik is, hogy lehetne egy ilyen. Kellene egy ilyen?
3: Én mindenképpen ilyen párti vagyok, tehát már mint hogy olyan népszavazási párti vagyok, bár akik azt mondják, hogy ez nem feltétele egy eredményes olimpiai pályázatot, nem feltétele a pályázat kiírásnak, az igazuk van, de hát azért egy erős érv tud lenni. És ebben a helyzetben most, amiben vagyunk, úgy tűnik, hogy egy kegyelmi állapotban vagyunk, hiszen azok a politikai erők, akik korábban a legerősebben érveltek az olimpia mellett, azok most ellenzékben vannak, de hát nem hiszem, hogy elengedik ezt az olimpiai témát. Azok az erők, akik viszont ellenzékben támadták az olimpiát, azok kormányra kerülve úgy tűnik, hogy most hirtelenében olimpia pártiak lettek, tehát akár 70%-os támogatottság, 70-80%-os támogatottsága is lehet egy jó kampánnyal a budapesti olimpiai pályázatnak, ami azért meglehetősen masszív.
2: Nyilván rengeteg pénzre van szükség a beruházásokhoz. Azt mondja a tervező, hogy hát ezt nagyjából piaci forrásokból meg lehet teremteni, nem kell mindennek az állam zsebébe nyúlkálni, mindenhez az állam zsebébe nyúlkálni. Mennyire lehet az reális, hogy az olimpiához tartozó beruházások nem saját forrásból készülnének?
3: Én ebben nagyon szkeptikus vagyok, hát én is hallottam ezt a 10%-os állami részvételi arányt, én ebben nagyon-nagyon szkeptikus vagyok. Persze a szervezési költségek azok megtéríthetőek, tehát ha csak mindent leveszünk, és azt mondjuk a szervezési költségek és az olimpiához kapcsolódó közvetlen bevételek, azok jók szoktak lenni, hát vicces a dolog, de egyébként a Szocsi olimpiáról is azt mondják, hogy nyereséges volt, miközben elköltöttek 50 milliárd dollárt egy téli olimpiára saját számaik szerint, és mégis volt képük kiállni a szervezőknek, és azt mondták, hogy egyébként egy nyereséges olimpiát rendeztek, de ezt félretolva is. Hát ugye azért itt a masszív összegek mégiscsak a kiegészítő beruházásokhoz kapcsolódnak. Ebben is van egy kegyelmi állapot, hiszen a korábbi kormányzat Budapest befeszülés úgy tűnik, hogy egy átalakuló kapcsolat, és a kormányzat hajlandó tárgyalni arra, hogy Budapesten komolyabb fejlesztések menjenek végbe, már pedig egy olimpia rendezés, ez lehet egy ilyen szervezőerő, de hát annak az állam áll mögötte. Tehát, a másik nagy kérdés ugye a szállodák költsége. Most hát ha tényleg Budapestnek szállodai kapacitásra van szüksége, akkor szerintem arra a magántőke már rég rámozdult, és rámozdult volna, ha a profitábilisan ez megvalósítható. Azért azt lássuk be, hogy az olimpia egy csúcs logisztikai kapacitás igényel van. Kérdés az, hogy a magántőke, ha bevállal egy akkora kockázatot, hogy egy csúcs időszakra kiépíti valamekkora kapacitást, és akkor utána azt mondja, hogy visszabontom, vagy nem tudom, mi történik vele. Én ebben nem hiszek.
2: Hát igen, a folytatás az minden ilyen esetben kérdéses, a görögök mutatták meg, de egyébként a pekingi olimpia is, hogy mivé válhatnak felépített stadionok és infrastruktúra, hogyha utána nem gondoskodnak róluk. Ha összesítve azt kérdezném tőled, hogy szerinted mondjuk közgazdaságilag inkább igen, vagy inkább nem, arra mit mondanál?
3: Arra nem tudnék válaszolni, de én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban Magyarországnak van egy ilyen gyógyulási szüksége. Tehát olyan mértékben szakadtunk szét magyarok társadalmilag, amiben valamilyen fajta terápiára szükségünk van. Az olimpia lehet egy ilyen terápia, és bármilyen furcsa, és most engem is sportközgazdást kérdezel, mégis ezeket a társadalmi hatásokat emelném ki. Azért, ha az egyetemen tartom az órámat, szóba jön az olimpia, szemmel láthatólag egy sokkal motiváltabb, jövőre tekintő fiatalok néznek velem szemben, mint korábban. Másrészt ténylegesen azt tud mondani, hogyha azt tudjuk mondani, hogy van egy közös célunk, és amíg össze tudunk zárni, az egyébként a más társadalmi, más gazdasági problémáink megoldásában is segíthet. Nagy kérdés persze az, hogy a vidék Budapest problémáját hogyan tudod jól és hogy hitelesen kommunikálva azt mondani, hogy a vidék sem marad ki a budapesti olimpiából, illetve azok a fejlesztések, amikről szükségszerűen el kell halasztani egy olimpia fejlesztés kapcsán. Beleértve például a különféle társadalmi csoportoknak a fizetésének a rendezése, az mennyiben kompenzálható egy 7-8 éves távlatban. De ezek mondom megint részletkérdések, és furcsa módon megerősítem, nem elsősorban közgazdasági kérdés szerintem ennek az országnak, most, hogy mondjuk érdezés, hanem társadalom.
2: Mint hogy én meg azért örülnék például annak, hogy Szlovákiát és Ausztriát bevonjuk, mert egy kicsikét ennek a különálló sziget vagyunk érzésnek a feloldását várnám tőle, vagy például a szlovák-magyar kapcsolatok átütő javulását, mert miért is ne bízhatnánk ebben?
3: Bízunk benne, de még egyszer mondom, én ebben viszont egy kicsit, ebben viszont gazdaságilag látok kockázatot, amit el is mondtam az előbb. Bécs nagyon vonzó tud lenni, remélhetőleg 8 év múlva, 10 év múlva Budapest is nagyon vonzó tud lenni, és Pozsony is egyre jobban jön fel, és hát mondom, tehát hogyha máshol költik a turisták a pénzeiket, akkor nem olyan jó buli ez.
2: Még egy szempontot hadd hozzunk ide, hiszen te a sporttal magával is foglalkozol. Az olimpiának az egyik fontos hozadéka minden nemzet számára, amelyiknek megadatott, hogy olimpiát rendezzen, hogy felhozza magát a sportéletet. Sokkal több figyelem vetül olyan sportágakra, amelyek periférián voltak, és sokkal több pénz jut olyan sportágaknak, amelyeknek korábban nem. Ez mondjuk elég vonzó lehet a teljes magyar sportvilág számára.
3: Igen, de talán nem erről a kell titkot, meg nem intimpistáskodás, köztünk van vita, hiszen szoktunk még beszélgetni erről. Én ezből azt a veszélyt látom, hogy azt a típusú paternalista sportot, amit az elmúlt 20, de mondhatok 40 évet, és vagy bármekkora időszakot az elmúlt évtizedekből tovább erősíteni. Egy olimpia rendezés azt a típusú ösztönzést, hogy akkor tényleg egy kicsit piaci alapon, szolgáltató alapon, a közönséget kiszolgáló alapon működjön Magyarországon, az biztos, hogy félrevágja, mert akkor az olimpia mindent felülír. Elképzelhetetlen, hogy komolyabb olimpia, mármint közpénzeket ne áramoltassanak a magyar sportból, pont azért, amit elmondtál. És akkor azt lehet mondani, hogy a következő 10 évre a magyar sportnak a reformja az félre van téve. Köszönjük szépen.
2: Egyébként köztünk ebben igazából nincsen vita, tehát én magam is azt gondolom, hogy sok-sok olyan dolog van, amit piaci alapon kellene a magyar sportban csinálni, és nem azt, amit idáig nem, hanem például a látvány sportok jelentős részét valahogyan piaci alapokra kéne helyezni, vagy sokkal inkább piaci alapra, mint most. Na jó, hát értjük a szempontokat, a pozitív és negatív hozadékot, vagy aztán majd ez merre felé fordul, és egyáltalán lesz-e ebből végül 2036-os budapesti olimpia, vagy hozzátartozó pályázat, mert előbb-utóbb azért valami hivatalos anyagot is le kell raknunk, az meg a következő idő kérdése, vissza fogunk térni rá veled is reményeim szerint. Köszönöm szépen, Feri.
3: Édesem.
2: Dénes Ferenc sportközgazdást hallották itt a Spirit FM-en.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Készült egy kutatás, Jávorka Annához fordulunk, a BCG Senior projektvezetőjéhez ebben az ügyben, és abban a kutatásban van egy ilyen mondat. A nőknek hosszú időn keresztül egy olyan egészségügyi rendszerhez kellett alkalmazkodniuk, amelyet nem az ő szükségleteikre és biológiai sajátosságaikra szabtak. Na, innen induljunk ki. Örülök, hogy itt van velünk. Jó napot kívánok!
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Szóval mi itt az alapvetés? Az, hogy bár a reklámok állandóan céloznak különféle női csoportokat és életkorokat, de alapvetően nem arról szólnak, amire a nőkre szükségük lenne?
2: Így van, tehát a nők a longevity piac alapvetően legértékesebb vásárlói, ők vásárolnak a legtöbb terméket a leggyakrabban, ennek ellenére az elégedettségük jelentősen elmarad, tehát alulszolgáltak és elégedetlenek azokkal a termékekkel és szolgáltatásokkal, amiket kaptak. Azt látjuk, hogy ugye nem rájuk tervezték, nem az ő igényeikre, illetve biológiai szükségletekre vannak ezek szabva.
1: De ez érdekes, mert azt feltételezném, hogy a nőknek való termékeket nők tervezik nőknek. Mert hogy így lenne kifejezetten logikus, hiszen ki tudná jobban, hogy mire van szükségük?
2: Ez így van, hagyományosan viszont sajnos a tapasztalat az, hogy maguk a klinikai kutatások vagy a termékfejlesztés is egyébként a férfi biológiára van szabva.
1: Milyen érdekes. Kifejezetten a változó korban lévő nők azok, akik a legelégedetlenebbek, ugye?
2: Ez így van, ez nagyjából a 40 és 60 év közötti nőkről van szó, ez világszinten mintegy 1 milliárd nőt érint.
1: Mi a leginkább hiány az ő megközelítésükben? Mi az, amit nem kapnak meg? Mi az, amivel nem gondol a forgalmazó, a gyártó, a tervező?
2: Itt alapvetően feltételezhető, hogy az ígéret és a valós hatás között van egyfajta hiány, vagy feltételezhetjük azt, hogy az igények és a valós hatás között lehet egy hiány, ami eredeztethető magából a termékfejlesztési hiányosságokból, de azt gondoljuk, hogy ugyanúgy visszavezethető ez arra, hogy viszonylag kevés nőt diagnosztizálnak megfelelően, és azért nem kapják meg a megfelelő ellátást.
1: Hogyha abból indulunk ki, hogy itt 1 milliárd nőről van szó, az egy irgalmatlan piac. Jó, a jelentős részük sajnálatos módon nem fér hozzá a prémium termékekhez, viszont nagy részük igen, akik meg az egészségük megérzésében használják leginkább ezeket a termékeket. Ugye itt a legelsősorban is nem kozmetikai termékekről beszélünk, hanem mindenféle kiegészítő termékről. Hogy lehet az, hogy ez az igény, ez nem formálja át az iparágat?
2: Alapvetően azt gondoljuk, hogy itt van egy lemaradás az iparágak részéről, hogy a nők igényeit megfelelően becsatornázzák ezekbe a folyamatokba, de ugyanúgy visszavezethető ez arra is, hogy a nők jó része el sem jut az orvosig, hogy a tüneteket megfelelően kezeljék, illetve az egyes tünetek sokszor különböző szakrendeléseken landolnak, ezért nem kapnak sosem egy holisztikus diagnózist. Ez egy szükség lenne ahhoz, hogy ezeket a pontszerű tüneteket összekössék, és mind szolgáltatásokban, mind termékekben egy holisztikus megoldást adjanak rá a cégek.
1: Azért különös az, amire a kutatásuk rámutat, mert hogy a hosszú távú egészségért való aggodalom és az érte való tenni akarás, az manapság divat. Kifejezetten fontos témája a közbeszédnek ebben a körben. Ennek ellenére érzékelhető úgy, hogy elégedetlenek a termékeket fogyasztók, és elégedetlenek különösen a nők közülük. Érdekes.
2: Ez így van. Azt is látjuk, hogy ugye egyrészt ebben a korban levő nők költenek a legtöbbet, de egyébként még ennél többet is hajlandóak lennének költeni, tehát 84 dollár helyett akár 108 dollárra is ez fel tudna menni, amennyiben megtalálnak a megfelelő termékeket.
1: Itt igazából a menopauza környéki időszak az, ami a legfontosabb ebből a kutatásból. Az mutatja meg a legjobban azt, hogy itt van a legnagyobb hiányérzete az ezzel kapcsolatos termékek tekintetében a nőknek, ugye?
2: Ez így van, ugye ez a menopauz, ez a 45-64 év vagy kor közötti élettartamról beszélünk. Ugyanakkor a tünetek jelentős része már korábban is felmerül. Egyébként ezek az igények akár már korábban is jelentkeznek különböző hormonális zavarok kapcsán, úgyhogy fontos lenne egyébként a nők megszólítása már egy korábbi időkorban is.
1: Egyébként meg mindig csak a nőkről beszélünk ebben az összefüggésben. Nyilván a menopauza ilyen módon őket érinti, de a változókort ma már a tudomány a férfiaknál is detektálja. Rájuk nem készült kutatás, vagy velük nem foglalkozik az iparág?
2: Velük is foglalkozni kell, és valóban a maga a menopauza, vagy ez az átmeneti kor a férfiakat is így érinti, viszont magának ez a folyamat máshogy néz ki, míg a nőknél ez egy szakaszos folyamat, és hirtelen érkeznek tünetek, ez így a férfiaknál ez egy lassabb és folyamatos átállás.
1: Arra is kellene, nyilván kampányon sokkal több nő forduljon hormonális problémákkal az orvosokhoz. Mennyire látszik az, hogy ebben van változás, és mennyire tudja ezt mondjuk a szépségipar, mennyire tudja ezt az egészségipar, mennyire tudja a különböző iparágak összefonódása elősegíteni? Hogy látja?
2: Ez egy össztársadalmi feladat, ebben van az elsődleges feladat az edukáció, mind a nők és férfiak, illetve egyébként az orvosok felé is, hogy megfelelően felismerjék, segítséget találjanak, illetve diagnosztizálni tudják a tüneteket. Emellett egyébként egyre inkább látjuk azt, hogy ez már nem egy tabu téma, valóban több csatornáról, illetve több iparág részéről keletkezik kommunikáció ebben a témában. A fontos az, hogy ez megtalálja megfelelő célcsoportokat.
1: Gáborka Anna, a BCG Senior Projekt vezetője számolt be a Boston Consulting Group friss kutatásáról. Köszönöm szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm!
0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten erős a forgalom a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányból az Astoria felé, a Petőfi hídon, az Irinyi József utcában, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep. Az Örsvezér tere felé kihagyja a Miskolci utca Csömöri út megállót. Lezárják ma este 10 órától holnap hajnalig Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjárót karbantartás miatt. A 135-ös autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, több megálló kimarad. Futóverseny előkészületei miatt már lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8 óráig. A 107-es autóbusz terelve jár, a 153-as és a 154-es autóbusz pedig rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégén korlátozásra kell készülni a budai alsó és felső rakparton, a pesti alsó rakpart teljes hosszában, a Fővám tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonalon, valamint a Margit-szigeten és a Fő utcában is. Vasárnap lezárásra készüljenek az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Népfürdő utcában és az Árpád-fejedelem útján. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Megfogalmazta véleményét az iparkamara is a tervezett adóváltozásokról, különösen a Katáról fogunk szólni, de nyilván érdemes néhány mondatot a vagyonadó tervezetéről is beszélnünk Kerékgyártó Gáborral, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főközgazdászával. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: A Katát jó iránynak tartják?
4: Igen, összességében a kamara álláspontja az, hogy jó irány a Katába várhatóan meghozott döntések, hiszen 2022. szeptembere óta várja, hát legalább 100 000 ember, de lehet, hogy még több, hogy a Katába akkor bevezetett szigorítások enyhüljenek.
1: Hogyha a Katának a mostani terveit látjuk, akkor látjuk azt is, hogy hát a számok nem azonosak azzal, ahogy 2022-ben sokak számára ez véget ért. Erre azt mondja az ellenzék, hogy hát ez adóemelés. Mások meg azt mondják, hogy végre valahára egyáltalán van rá lehetőség, hogy ismét katások legyenek. Hol lehet az igazság? Emelkedik ez, de reális mértékben?
4: Hát ilyenkor ugye nincs egyszerű igazság, tehát ezek az állítások egyszerre igazak. Érdemes kicsit hosszabban beszélni róla, és akkor a tényeket, ha egymás mellé tesszük, akkor ugye összeáll egy egységes kép, és talán azt mindenki magának eldöntheti, hogy melyik elemet emeli ki. Hát kezdjük talán onnan, hogy 2012-ben fogadták el, és ugye 13-tól lehetett először katázni, és akkor ugye főállásuként 50 000 forintot kellett fizetni, és ugye ez az 50 000 forint emelkedik most 100 000 forintra. Ha megnézzük a forint értékének a változását 2013 és 2027 között, akkor a mostani 100 000 forint az nagyjából megfeleltethető a 2013-as 50 000 forintnak, tehát sajnos a forintunk értéke ennyit romlott az évek során, tehát ha úgy nézzük, akkor a mostani 100 000 forint az visszatérés az eredeti értékhez, és az évek során kellett volna persze ezt évenként, ezt a valorizációt elvégezni, hiszen így egy ugrásban valóban úgy tűnik, és hát valóban számszakilag ugye ez az 50 000 forintnak a megduplázása, de mint említettem, hát ez visszatérés úgymond az eredeti számhoz.
1: Teljesen világos a logika, és köszönöm, hogy elmondta ezt, még nem világította így meg senki talán. Viszont azt is tegyük hozzá, hogy nagyon sokan meg azért örülnek ennek is, annak a lehetőségnek, hogy ismét lehet cégek felé is a Kata jegyében számlázni, mert gyakorlatilag visszanyitja nekik azt a lehetőséget, hogy egyszerűbben, talán egy kicsikét olcsóban, de sokkal áttekinthetőbben tudják működtetni a vállalkozásukat.
4: Abszolút, tehát ugye a katázás mellett ugye a magyar jogrendben ugye egyéni vállalkozóként van két másik lehetőség. Van a közismert általányadózás, és van ugye, amikor én úgymond tételesen, mint egy cég elszámolok a bevételemmel és a kiadásommal, tehát ez a három lehetőség van most a egyéni vállalkozók előtt, ez a három közül lehet választani, és hát mindenkinek érdemes kiszámolnia, hogy egyéni vállalkozóként a katázás, az általányadózás, vagy a tételes költségelszámolás, úgymond vállalkozói jövedelemadó szerinti adózás, ahogy a hivatalosan hívják, alkalmasabb az ő esetében, és persze mindenkinek az a lehetősége, hogy a saját zsebét védje, és hát a Kata ebben most úgymond visszatért a pályára 2022. szeptemberében, azzal, hogy a üzleti ügyfelek felé való számlázást megszüntették, megtiltották, ezzel ugye ebből a hármas adó lehetőségből sok vállalkozónál egyszerűen kiesett a döntési lehetőségből, mert hogyha valakinek csak egy darab számlát is üzleti ügyfélnek ki kellett állítani az év során, akkor nem tudott katázni. És most ez a lehetőség újra megnyílik, és hát lássuk be, hogy még azok az egyéni vállalkozók is, akiknek döntően magánszemély ügyfelük, tehát lakossági ügyfelük van, hát még az ő esetükben is bármikor megtörténhet, hogy valami miatt egy üzleti ügyfél jön. Gondoljunk a tipikus lakossági szolgáltatóra, mondjuk egy fodgász, egy műkörmös esetében, hogy ott is az év során egyszer valaki olyan ember jön, akinek a munkájához kötődik a szépészeti szolgáltatás, például mondjuk egy műsorvezető, egy színész ugye elszámolhatja, hogyha ugye neki a munkájához kötődik, és számlát szeretne kérni. És mint mondom, 2022. szeptemberében ezeknél hát kiesett a Kata ebből a lehetőségből, és úgymond a Kata most visszatér ebbe az a lehetőségek közé, és minden vállalkozó most bőszen számol a könyvelőjével, hogy melyik adózási forma az ő esetében a legjobb.
1: Önök javasolnak egy módosítást, ami eléggé logikusnak tűnik, ugye a vállalkozások közötti számlázás után 15%-os többlet terhet kell megfizetni, ez viszont nem növeli a társadalombiztosítási ellátási alapot, ez igazságtalannak tűnik.
4: Igen, abszolút így van. Egyik oldalról ugye azért most el kell mondani, hogy hát sok vállalkozónak nem annyira tetszik ez a plusz 15%-os lehetőség, tehát volt egy nosztalgia, mert régen nem volt ilyen, ugye 2022. szeptember előtt úgy lehetett üzleti ügyfélnek számlázni, hogy nem terhelt ez plusz százalékos adó, tehát már van egy kis rosszái sok vállalkozóba, hogy van egy ilyen plusz adó, és mi amikor nyáron elemeztük a Katának a történetét, és mi magunk is javasoltuk ezt a plusz százalékos adót, amit meg kell érteni, hogy azért kell a kormánynak bevezetnie, mert így tud egyszerűen adósemleges lenni a Kata, és így lehet tartósan bentartani a magyar adórendszerbe. Így lehet azokat a visszaéléseket kiszűrni, ami megint ahhoz vezetne, hogy megszűnjön. Tehát, hogy egyszerűen ez a 15%-os adó a fenntarthatóság miatt nagyon fontos, de persze a vállalkozók érdekeit is nézni kell, és ezért javasoljuk a kormánynak, hogy főleg azoknak a vállalkozóknak, akik hosszabb távon is gondolkoznak, tehát például gondolnak a nyugdíjra, de akár rövid távon is, hogyha az ember lebetegszik vállalkozóként és táppénzt kap, vagy hogyha elmegy szülni és gyedet kap, akkor bizony nem mindegy, hogy a befizetése után mennyit a társadalombiztosítási jogosultság jár. És már most ugye ez az 50-ről 100.000 forintra való emelés, ami, mint említettük, igazából a 2013-as számokhoz való forintértékhez való visszatérés, és emiatt ugye a TB is úgymond visszatér, megemelkedik, tehát egy magasabb TB alap lesz már a 50-ről 100.000 forintra emelés után is. De ha még ezt a plusz 15%-ot is majd ugye bizonyos ügyfelek után be kell fizetni, akkor mint kamara azt javasoljuk, azt kérjük, ugye a vállalkozókkal egyeztetve, hogy azért is járjon valami, hiszen hát ha már befizeti ezt a 15%-ot a vállalkozó, akkor később esetleg a nyugdíja, a táppénze, a gyede arányosítva legyen több.
1: Még két mondatot váltsunk azért a másik témáról is, erről a bizonyos vagyonadóról, és kifejezetten a vállalkozók felől megközelítve, akik alapvetően leginkább azon vannak felháborodva, hogy a vállalkozásuk értékei is a vagyontárgyai közé kerül. Például egy raktárkészlet, egy telephely, egy járműpark, aminélkül nem tudnak dolgozni.
4: Abszolút. Ugye a vagyonadó az egy nagyon nehéz műfaj. Szintén elemeztük a nemzetközi gyakorlatot itt a kamarai kutató kollégáimmal, és hát azt kell látni, hogy a vagyonadó az mindenhol a viták középpontjában van. Egyik oldalról elméletben egy nagyon igazságos, vagy hát egy nagyon jogosnak tűnő közteher, hogyha arra gondolunk, hogy akinek több van, az többet fizessen. Tehát ez az elméleti igazságossági alapja a vagyonadónak ugye nagyon erős a társadalomban, viszont mindenhol a világon, ahogy megvizsgáltuk, amikor ezt az igazságossági érzetet le kéne fordítani konkrét jogszabályi döntésekre, hogy miután kelljen a vagyonadót befizetni, ott mindig problémát okoz, hogy van a vagyonnak egy olyan része, ami úgymond passzív vagyon, vannak olyan értékpapírjaim, állampapírjaim, amik ugye jövedelmet termelnek, de nem kell érte megdolgoznom, úgymond passzív jövedelmet kapok. Egy ilyen vagyonnak a megadóztatása az igazsági érzettel együtt ugye gazdaságilag se okoz problémát. Viszont az a működő tőke, ami a vállalkozók cégeiben van, gondoljunk egy telephelyre, gépekre, traktorra, technológiára, licenszre, szoftverekre, amik ugye a napi működés miatt lettek befektetve, és működtetik a vállalkozást, azok a vagyonelemek már ugye jövedelmet termelnek, ami után adót fizet a vállalkozó, ugye áfa fizetés keletkezik, munkahelyeket teremtenek, ahol társadalombiztosítási járulékot, személyi jövedelemadót fizetnek, és persze, amikor meg nyerességet termel a vállalkozás, ott is van egy társasági nyerességadó. Tehát, hogy ez a működő tőke, ez a gazdaságunknak a működő ereje, és hogyha ezt elkezdjük a nemzetközi tapasztalatok alapján egy vagyonadóval sújtani, akkor bizony olyan káros folyamatok indulhatnak be, hiszen most lehet mondani, hogy a vállalkozó milyen, hogy jaj, akkor mit csinál a tőkéjével, de vannak gazdasági szükségszerűségek, számítások, a vállalkozók ugye versenybe vesznek részt, és ebben a gazdasági szükségszerűségek szerint, ha egy ilyen pluszadó megjelenik, akkor óhatatlanul elkezdi ezt a vagyont átstruktúrálni, másképp működtetni, hatékonyságot növelni, és ezek a lépések lehet, hogy oda vezetnek, hogy miközben vagyonadón beszed mondjuk 1 forintot az állam, aközben áfán, személyjövedelemadón, társadalombiztosításon, társasági nyereségadón meg kiesik 1,5 forint. Tehát összességében még lehet, hogy kevesebb fog befolyni a vagyonadó és a többi adónak az összességéből, hogyha így komplexen elemezzük és modellezzük a folyamatokat.
1: Önök azt javasolják, hogy ami Magyarországon működő gazdasági tevékenység, azt ne lehessen adó alá vonni, amivel kapcsolatban persze meg lesz az ellenérv, ugye az oligarchák vagyon, ahol most is arra hivatkoznak a leggyakrabban, hogy de hát mennyi munkahelyet teremtenek, vagy mennyi embernek adnak munkát és jövedelmet.
4: Hát ugye ezek már inkább politikai kérdések, mint közgazdasági kérdések, tehát ebben én most kevésbé tudok releváns választ adni, de én azt tudom elmondani, hogy ugye ha van egy vállalkozói vagyon és működik, az nagyon sok hasznot termel a társadalomnak. Ha van egy passzív jövedelem, van egy jakt, ugye, hogy hozzak egy konkrét példát, ha van egy jakt, az nem termel a társadalomnak, ugye az egy fogyasztási szükséglet, vagy van egy magánrepülőgép. Ugye azok olyan passzív vagyonelemek, amiket ha megadóztatnak, az nem befolyásolja úgymond a gazdaságot. De mint említettem, ugye ezek az aktív vállalkozói vagyonelemek, ezek bizony-bizony napi szinten itt dolgoznak körülöttünk, körbevesznek minket, és az a gazdaság, amiben élünk, ezek bizony azok a vagyonelemek, amik most adóztatásra kerülnének, pontosabban, és akkor ez még egy fontos észrevételünk, hogy ugye ezek a vagyonelemek nem mindegy, hogy kinek a kezébe vannak. Hiszen hogyha ez a vállalkozói tőke egy magyar adórezidens, ahogy a törvény hívja, vagy hát a adónyelv hívja, tehát egy magyar állampolgár, aki Magyarországon él, annak a kezébe van, akkor vagyonadó alá fog kerülni. Viszont ha ez egy nem magyar adórezidens, egy külföldi állampolgár, aki nem Magyarországon él, annak a kezébe van, itt Magyarországon, akkor az a vagyonelem meg nem lesz többnyire ugye adóalap. Tehát már bevészünk a gazdaságba egy megkülönböztetést, és hát pont a magyar kis- és középvállalkozásoknak a kárára visszük be. Azaz a magyar vagyon úgymond, hát jobban működik külföldi kézbe, a jobban működik alatt értve azt, hogy kisebb adó terheli. Tehát, hogy talán így ez az összefüggést, hogyha az ember végig gondolja, akkor hát ez egy olyan ösztönzőt viszünk a gazdaságba, hogy a magyar vagyonelemeket, amik a gazdaságban működnek, jobb, ha külföldi kézbe van, hiszen kisebb adó terheli. De hát gondolom azért se a kormány, se a átlag hallgató, átlag magyar ember nem ezt tekinti jó iránynak.
1: Nem beszélve arról, hogy hirtelen meg fognak jelenni a külföldi strómanok, mert a vállalkozói kör adót fizetni olyan nagyon nem szeret. Teljesen érthető oknál fogva, persze.
4: Abszolút, és itt mondtam, hogy ugye igazságossági szempontból abszolút ugye a legtöbb ember rezonál a vagyonadóra, hiszen fizessen, akinek több van. Csak a működő gyakorlat az, hogy akinek több van, az meg tudja fizetni ugye a jó szakembereket, és a jó szakemberek meg tudják találni azokat a lehetőségeket. Mint mondtam, itt például az adórezidens kérdés, ha már egy magyar állampolgár esetleg mondjuk az év többi részét tölti külföldön, akkor már nem Magyarországon lesz esetleg adórezidens, vagy kettős állampolgár lesz, vagy állampolgárságot vált. Ugye? Tehát amikor a ilyen kérdésekről beszélünk, akkor bizony, és ez nem magyar sajátosság, tehát nagyon azt higgyük, hogy ez egy magyar probléma, tehát ahol megnéztük, hogy vagyonadót vezettek be, és akár a svájci példát is nézhetjük, ugye Svájcban működik vagyonadó, de még ott is bizony kimutatható, hogy hát akkor egy svájci állampolgár esetleg német, vagy osztrák, vagy liechtensteini lesz, csak azért, hogy a vagyonán után kevesebb adót kelljen fizetni.
1: És hát akkor és azt is érdemes leszögeznünk, hogy ez nem törvénytelen, tehát lehet, hogy adóelkerülés, de törvényes módon.
4: Abszolút, és ez a másik, hogy egy globalizált világban élünk, és az Európai Uniónak a tagja vagyunk, amit nagyon örülünk, és nagyon jó dolog, hogy az Európai Uniónak a tagja vagyunk, de hát az Európai Unió alapelve a tőkeszabad mozgása. Tehát innentől kezdve a maga nem véletlen, hogy az Európai Unióban is talán csak Spanyolországban működik, és ott is korlátozottan a vagyonadó, hiszen hát az a spanyol tőke egy pillanat alatt portugál tőke lesz, vagy francia tőke lesz, mert hát ugye a szabad tőke mozgás alapján kihasználva az unió adta lehetőségeket, a gazdag emberek élnek ezzel a lehetőséggel.
1: Világos és világos az álláspontjuk is, úgyhogy ezekben az ügyekben kérnek konzultációt, ha jól értem a kormánytól, hogy itt az átalakítási irányokat még időben meg lehessen szabni. Kerékgyártó Gábor, köszönöm szépen, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főközgazdászát hallották az adóváltozásokról.
4: Köszönöm szépen, minden jót kívánok!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint, méghozzá bérlakás ügyekkel. Petsz Rajmundot kapcsoljuk, a GKI vezető kutatóját, mert hogy készül statisztika többek közt arról is, hogy mennyi Budapesten valójában az üres lakás, meg hogy mit lehetne és hogy lehetne változtatni a tendenciákon. Erről kérdezem, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: A legkülönbözőbb adatokat látjuk arról, hogy valójában mennyi lakás áll üresen Budapesten. Honnan lehet tudni, hogy igazából melyik adat lehet a reális?
2: Ugye a KSH adata a 140 ezer üresen álló lakásról, az egy népszámlálásból származó adat, tehát az abban az értelemben reális, hogy a tulajdonosok erről üres lakásként nyilatkoztak. Ez más kérdés, hogy ugye ezeknek vélhetően egy jelentős része lakásbérletként hasznosul, tehát valójában nem üres, csak nem bejelentett módon lakik benne valaki.
1: A másik része ugyanennek meg nyilván az, hogy mennyit lehet hasznosítani az üres lakásokból. Ezeknek egy jelentős része eléggé ramaty állapotban van.
2: Hát az önkormányzati bérlakásokról tudjuk, hogy ezeknek több mint a 15%-a lakhatatlan. Tehát ezek nyilván erőteljes bejutásra szorulnak. A magánbérleti piacról nincs igazán ilyen információ, de én azt gondolom, hogy ez a 140 ezer lakásból maximum 10% lehet.
1: Hogyha azt veszük alapul, hogy 70 ezer kollégium igénylést utasítanak el évente, ezt éppen az önök anyagából lehet megtudni, akkor ez azt is jelenti nagyjából, hogy ez a 70 ezer nem kollégiumban lakó fiatal elsőprő része legalábbis valamiféle bérleményben lakik az év során. Nekik kellene megoldást találnia egyrészt a diákvárosnak, másrészt pedig egy bérlakásprogramnak, ugye?
2: Hát igen, ők az elsődleges célközönsége lenne ennek a programnak, mert ugye ez egy olyan nagy szám, ez a 70 ezer, hogy mindenképpen valamiféle megoldást kellene erre találni. Nem biztos, hogy a kollégium építés a rövid távú megoldás, de minden esetre egy jó irány lenne, hogyha elkezdődne valami ezen a területen.
1: Önök viszont felvetik a lakásügynökségek üzemeltetésének lehetőségét, hogy több kedve legyen a bérlői jogok birtokosának arra, hogy béreljen, és a bérbeadónak pedig nagyobb legyen a jogbiztonsága a tekintetben, hogy mi lesz a lakásával, és mi lesz, ha fel akarja mondani a szerződést.
2: Hát tulajdonképpen a lakásügynökségek rendszere több országban bizonyította, hogy egy valódi alternatívát jelent a magánbérlettel szemben. Ilyenkor ugye egy valódi alternatívát jelent a

0: Hát ugye igazából egy komoly bizalmi válság van Magyarországon, én azt gondolom, és akik szeretnének bérlakásként hasznosítani egy lakást, azok közül hát nagyon keveset tudott eddig megszólítani ez a projekt, de én azt gondolom, hogy hosszú távon van benne potenciál, tehát lehetne ezen változtatni ezen a helyzeten.
1: Itt ugye arról van szó, hogy akkor is garantált a bevétel, ha éppen üres a lakás, és akkor is, hogyha nekem valamiféle vitám lenne a bérlővel, azt nem én intézem, hanem gondoskodik róla az a bizonyos lakásügynökség, hogy rendben legyen a lakás, hogy ne legyen rongálás a lakásban, hogy működjön benne minden.
0: Így van. Tehát tulajdonképp ma a bérbeadói attitűd úgy néz ki, hogy az egyik része az, aki borzasztóan óckodik attól, hogy bármiféle hasznosításba belekezdjen. A jogbiztonság hiánya, a sajtóban hallott tapasztalatok akármi miatt. A másik pedig azt gondolja, hogy ő saját maga kiadásával nagyobb bevételhez juthatna, mint hogy megbízon egy lakásügynökséget. Most ez a kétfajta attitűd nyilván hátráltatja a lakásügynökségek előretörését.
1: Pedig, ha jól értem szavait, akkor ez lenne a megoldás, hogy áttörjön ez a bizonyos gát, és ez a 120-130 ezer üres lakás bérlőt találjon. Hát elgondolkoztató minden esetre, és hát hogyha egy kicsikét több lesz a bizalom, ahogy ön is fogalmazott, például az önkormányzatok által létrehozott szervezetekben, akkor lehet, hogy ez működni is tud.
0: Hát igen, ez a remény megvan, és nyilván egy olyan hosszú távú lakáspont koncepciónak a kidolgozása segíteni ennek a bizalomnak a felépülését, ami hát mind a bérbeadóknak, mind a potenciális bérlőknek egy pozitív jövőképet sugároz.
1: Petr Rajmund, a GKI vezetőkutatója adott ötletet nekünk a bérlakás szektor rendbehozatalára. Köszönjük szépen, és én köszönöm az önök figyelmét és Szakál Erzsinek a műsor szerkesztését. Jövő héten találkozunk újra. Róna Jegont hallották, minden jót.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
4: Én, Letoly profilkép.
3: Az Óbudai szigeten?
4: Igen, van bel- és kültéri része is, imádtam.
3: Aurabay.hu.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
7: Mediterrán hangulat a Duna közelében! Találja meg új otthonát a 20. kerületben! Most ajándékgépesített konyhával! avicogroup.hu.
8: Indiai hetek a Pattaj Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pattájod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pattajban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
9: Belépőddel Otis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút történet

0: Kordában.
1: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Veszélyes hajszárítót vettek le a boltok polcairól. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyassági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, azzal vádolják, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, de az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak a víz alól, a szakértők szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton, valamint több tanú szerint ő nem volt agresszív, míg a sértett igen. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút vettek őrizetbe. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben. Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
3: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
0: Jó napot kívánok, a Spirit FM-en a Kultúra jelentkezik, tehát a mai szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is köszöntő neket a műsorvezető Rónai Egon. Premierre készülnek a 6 színben, méghozzá október 21-én, itt van már a nyakunkon, és Bétörök Fruzsinának ez egy tulajdonképpen dupla premier, mert hogy íróként is és rendezőként is érdekelt a Köd című darab előadásában. Itt van a vonalban, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
0: Van valami személyes szál, ami erre a történetre vezette önt?
6: Egy kis pontosítással hagyd kezdjek, mert ez tulajdonképpen nem premier, mert 2024-ben mutattuk ezt be. Abból a szempontból viszont díszelőadásnak mondható, hogy a 1956-os forradalom és szabadság 670. évfordulója alkalmából tűzte ki a 6 szín díszelőadásként, mert egyébként ez az előadás most éppen európai turnén van.
0: Na tessék, miket nem tudok, látja? Elnézést kérek érte.
6: Semmi baj.
0: Az európai turnét hogy képzeljük?
6: Hát ezt úgy képzeljük, hogy megkeresett engem egy nagyon kedves hölgy, aki magyar származású, kint él Hollandiában, Boda Timinek hívják, és ő azzal foglalkozik, hogy magyar előadásokat Európa szerte magyar közönségnek szervez. Az első előadásunk Hágában volt, utána jött még 2 előadás, sajnos azokon én nem tudtam ott lenni, mert az az utazás és az elfoglaltság és a színészeket összeegyeztetni, tehát a kölni előadáson nem tudtam ott lenni, és a brüsszeliben sem, de hát most összefolytatódik a szervezés, és összesen 7 nagyvárosban van az előadás meghívva, többek között Párizsba is.
0: Ez azért jól hangzik, és egy nagyon szép, igen, fontos dolog. De visszatérek én erre a kérdésre, igen, mert ez egy sok szempontból, sok szálon is izgalmas dolog. Ugye egy demenciával küszködő férfi visszaemlékezését látjuk tulajdonképpen, miközben ő nem tudja, hogy nem a jelenben van, hanem a múltra emlékezik.
6: Igen, ez tulajdonképpen így van. Arra kérdezett rá, hogy van-e személyes szál, ez egyfelől igen, másfelől nem. Abból a szempontból van személyes szál, hogy az én nagyszüleim ebben a korban voltak annyi idősek, vagy talán még annál is fiatalabbak, mint amilyen most én vagyok. Én közel 50 éves vagyok már, és a nagyapám a Donkanyarból jött haza gyalog. 17 emberével indult haza, és abból 11-et haza is hozott. Ez a kor engem éppen a nagyszüleim miatt engem mindig is nagyon érdekelt, úgy ámblok a nagyszüleim élete is, hiszen az én nagyanyám anyai ágról a Lénár Judit tévébemondónő volt, és az ő életének az utolsó óráját is megírtam. Tehát a nagyapám felől van egy, vagy a török nagyszüleim felől van egy nagyon komoly érdeklődésem az 50-es évek felől. És a másik személyes szál, az egy kicsit távolabbi, mert az egy személyes tapasztalat volt. Azt kell elképzelni, hogy én 10-sok évvel ezelőtt egy elég érzékeny és mély levelezésben voltam a Nagy Gábor költő író barátommal. Mind a ketten akkor nagyon nehéz élethelyzetben voltunk. Ez egy pár hónapos intenzív levelezés volt, és aztán elvesztettük egymást az élet forgatagában, és amikor a Ködöt elkezdtem írni, az azért volt, mert egyszer csak belém csapott a kérdés, hogy vajon az én levelező rendszerem megőrizte ezt a nagyon régi beszélgetést. És megőrizte, és innentől kezd érdekes lenni a történet, mert elkezdtem ezeket a leveleket visszaolvasni, és nem is az ő leveleit, hanem a saját leveleimet. És ott majdnem lefordultam a székről, mert egy 15 év távlatában saját szavaimat, élethelyzetemet, érzéseimet és konkrét történeteket kellett visszaolvasnom, aminek a több mint felét én elfelejtettem. Annyira fájdalmas volt, és annyira traumatikus volt ez a pár hónap az életemben, ez egy házassági válsághoz kötődő történet, hogy egészen egyszerűen törölte az agyam, és hogyha ezeket a leveleket én nem olvasom vissza ennyi év távlatából, akkor még élek, ezek a történetek nekem már nem jutnak az eszembe. És erre rácsodálkoztam, hogy mi történik egy emberrel, hogyha teljesen véletlenül úgy hozza az élet, hogy szembesül a saját életével, méghozzá a saját leveleim, szavaim keresztül. Hm. És ehhez kerestem egy nagyon izgalmas történelmi kort, és hát mi lehetett volna az, ha nem az 50-es évek.
0: Világos, és világosak az indítékok is. Ez még hadd tegyem hozzá, ez egy személyes szál is, bocsánatért, hogy ide behozom, de hogy hallgattam, ez jutott eszembe, hogy én a nagyapámat nem ismertem, a II. Világháborúban vesztette az életét, de amikor a nagymamám már nem nagyon tudott megkülönböztetni engem és az én nagyapámat, demencia, ugye? Akkor igen, elkezdett velem beszélgetni, és én így tudtam meg rengeteg mindent a családom történetéről.
6: Na, tulajdonképpen akkor önnel ugyanaz történik, mint a főhősünkkel, a Tiborral, aki a nagyapjával úgy beszélget, hogy hiába a nagyapja, kvázi, mintha idegen lenne.
0: Bizony. Bizony, én is beszéltettem a nagymamámat, hogy megtudjam, hogy mi minden van.
6: Így van, ezt akkor ösztönösen nagyon jól érezte, hogy erre felé kell lépnie. Az, hogy én ezt az anyagot meg tudjam írni, nekem ehhez azért segítséget kellett kérnem. Gyarmati György történész sietett az én segítségemre, aki elképesztő mennyiségű kor dokumentumot nyomott a kezembe. Itt 1000 oldalakról kell beszélni, és ebből nagyon sok száz, hanem 1000 oldal volt AVH-s tisztek vallomásairól. És emellett föl kellett nekem vennem egy neurológus orvossal is a kapcsolatot, hogy megértsem ezt a betegséget. Mert hogy ne legyen a szöveg se történelmi, se orvosi szempontból naív. És amit ön ösztönösen megérzett, hogy tud az a családi történetekhez, a nagyapjához közelebb kerülni, az, hogy vállalta azt a szerepet, amit a nagyanyja kiszabott törre,
0: ez így van,
6: vállalta
0: persze
6: a nagyapja szerepét. Na, ugyanezt teszi tulajdonképpen, mikor megérti Tibor, hogy a nagyapja egészen máshol van, és olyan mondatokat, olyan töredékeket kezd el, hát nagyon, nagyon töredezetten és nagyon szakaszosan mesélni a múltból, amit első pillanatban Tibor nem is ért, sőt le is akarja zárni. De aztán bemond egy olyan mondatot a nagyapja, ami mellett nem lehet elmenni, és ott ösztönösen ő is kissé késve, de ráérez, hogy ezt csak úgy tudja felgöngyölíteni, csak úgy tudja megérteni, és kiszedni a nagyapjából azokat a válaszokat, hogy az apja miért volt alkoholista, hogy az anyja születése után miért hagyta el, hogyha megfelel annak, aki rászabott szerepnek, amit a nagyapja rászabott. És mi ez a szerep? Ugye ez a legizgalmasabb talán, hiszen ez a nagyapa egy delirímos rémálomból ébred, amiben visszaáll, vagy megálmodta az egyik börtönben töltött vallatást, amikor az AVH-nak az épületében, az Andrássy út 60-ban volt. És álmából ébredve, hiába ébredt föl, az álom folytatódott az ő agyában, és az unokáját az akkori AVH-s vallató tisztnek ismeri fel a betegsége folytán. És mire megérti a Tibor, hogy ki ő pontosan most a nagyapja szemében, hát az egy kis idő. De onnantól kezdve, hogy megérti, na ott alakul át a történet egy igazi pszichokrimivé, hiszen az egész nappali vagy hálószoba, ahol a nagyapja alszik, átalakul egy vallatószobává.
0: Világos, az összes többit pedig meg kell nézni az előadásban magában, azt pedig a 6 színben tehetik majd, mert Kerekes József és Mózes András játsszák a két szerepet, értelemszerűen Kerekes József Pubi, a nagypapa, unoka pedig Mózes András, a rendező, aki írta Bétörök Fruzsina, aki mesélt is nekünk erről mindről. Nagyon szépen köszönöm.
6: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kokorelli Endrének új könyve született, nem is egy könyve született, ránézésre tulajdonképpen rögtön négy csak összefogta az egészet. És itt van a vonalban, örülök neked, szervusz!
2: Szervusz!
1: Egy doboz, négy könyv, ezt mondod, de ez a négy könyv, ez miféle négy világot mutat?
2: Igen, hát ez az én színház könyvem. Megpróbáltam benne összefoglalni azokat a dolgokat, amiket a színházról gondolok, tehát elég sokat írtam. Voltam a Pécsi Országos Színházi Találkozó válogatója, még 2006-ban, vagy 2007-ben, vagy 2008-ban, nem is tudom.
1: Amikor még volt ilyen találkozó, igen.
2: Amikor még volt ilyen, ezt tönkretették többek között azt is, borzalmas. És hát ez egy nagy élmény volt, mert 10 hónap alatt 184 előadást láttam mindenhol, tehát az egész magyar nyelvterületet beautóztam, és erről elég sokat írtam, azon kívül hát ilyen kicsit ilyen véletlenszerűen írtam elég sok színház kritikát is. Ez lenne az első kötet, a második, harmadik kötetben egy-egy színdarabon van, az egyiket játszotta is a Katona, Máté Gábor rendezte, az Élnek még ez a című darabomat, szintén így a 2000-es években, és a harmadikban pedig mindenféle ilyen elegyes dolgok vannak, ilyen hangjátékok, meg opera librettók, meg ilyesmi.
1: Nehéz dolog színi kritikát írni?
2: Nem sokat írtam, és azok tulajdonképpen hát munka az is, ugyanolyan munka, mint irodalomkritikát írni, vagy zenéről is írtam, meg van egy sporttárgyú könyvem, tehát tulajdonképpen az a lényeg a dolognak számomra legalábbis, hogy az a véleményem, hogy egy író az ne csak egy dolgot csináljon, hanem különböző ügyekkel foglalkozzon, tehát aki verset ír, az írjon regényt, aki regényt ír, írjon rövid prózát, mindenképpen írjon esszét, tanulmányt, kritikát, tehát ilyen sok lábon álljon az ember, az a véleményem, és hát ugye például van egy képzőművészetről szóló könyvem, az a cím, hogy Laikus Tájékozódás, és ebben benne van ebben a címben az, hogy nem értek hozzá, tehát nem vagyok szakember, nem vagyok művészettörténész, de nagy ilyen múzeummániás vagyok, rengeteget járok múzeumban, ahol csak lehet, mindenhol megyek és elmegyek sokszor is, és hát imádom a képzővészetet, és írtam arról is rengeteg dolgot. Körülbelül ugyanez a színház.
1: De amit mondasz, az tulajdonképpen az, hogy kell valami alapképzettség, tehát kell nyilván némi tudás, de leginkább érdeklődés kell. És akkor könnyebb.
2: Pontosan. Így van, meg hát az ember a saját ízlésére ráhagyatkozik, akkor olyan nagyon nem téved. Tehát nekem az a véleményem, antropológiailag van bennünk ízlés, tehát mi ilyen túlélő génállományjal rendelkezünk, amelyik el tudta választani, ezek a gének el tudták választani, ahogy szokták mondani, a szartamájtó, már bocsánat. Tehát különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között. Tehát valahogy ez épp bennünk van ez a dolog. És ugyanez vonatkozik a művészetre is. Tehát ugye van egy ilyen latin mondás, hogy de gustibus non est disputandum, tehát ugye az ízlésről nem lehet vitatkozni. Nekem pont az ellenkezője a véleményem. Tehát igenis, ízlésről nagyon is jókat lehet beszélni, és ráadásul még azt is gondolom, hogy ez nem teljesen relatív. Tehát az, hogy kinek mi tetszik, az nem azt jelenti, hogy ez is jó, meg az is jó, nem egyáltalán. Ennek ilyen kemény hierarchiája van. De pontosan más dolgokban tudomásul veszi. Tehát például, hogyha ilyen éttermekben mész, akkor tudod azt, hogy ez jó, ez rossz, ez közepes, ez meg Michelin. Tehát, és az is ízlés. Tehát, hogyha egy kaját eszel, mondjuk egy süteményt, akkor meg tudod különböztetni, hogy ez egy jó isler volt, az meg egy nem jó isler volt. És nagyjából szerintem az 10 ember összejön, akkor nem mondom, hogy mindig pontosan azt fogja mondani, hogy melyik a legjobb, de azért nagyjából lesz egy ilyen konszenzus.
1: Olyan, mintha kiírtad volna most magadból, de hát ez egy gyűjtemény, ezt a rengeteg színházi dolgot. De ezzel is teszed a színházat az életművedben?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert én úgy csinálom, ugye van egy Pálya című könyvem, amiben ilyen sporttárgyú szövegeim vannak, aztán van ez a képzőművészeti könyvem, a laikus tájékozódás, van ez a színházi, vannak ilyen politikai eszékköteteim, stb. Ez nem azt jelenti, hogy most ezt így megírtam, és akkor soha többet nem fogok mondjuk a sportról, vagy a színházról, vagy ilyesmiről írni. Ugye azt szoktam mondani, vagy gondolni minden esetre, hogy ott van a komputerem, abban van ilyen fájl, amiben ezek a szövegek összegyűlnek, és hát nyilván fog fokozódni, vagy még javulni, vagy hogy mondjam, terjedni, vagy terjengősebbé válni. És hát, hogyha meghalok, akkor majd ott lesz egy olyan könyv, ami ennek a Bravo Silva című könyvemnek egy ilyen bővített változata is lehet.
1: Na jó, hát ez még odébb van, erről most ne is találgassunk semmit, hanem olvassuk el ezt, ami most ott van előttünk, vagy ott lehet előttünk, ha bemegyünk egy könyvesboltba. A Móra adta ki, ugye?
2: Igen, a Móra, a Trend kiadó adta ki. A Trend az egy, a Mórának egy ilyen leányvállalata, és nekem is van egy kis kiadóm, a Kert kiadó. Minden betű után van egy pont, és ez is benne van ebben a kiadásban. Tehát tulajdonképpen a Móra alatt a Trend és a Kert adta ki ezt a könyvet.
1: Egy doboz, négy könyv, Bravo Silva színházügyek Kukorelli Endrétől. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Hát nyilván egy kulturális műsorba akkor kerül bele a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, amikor évente egyszer megrendezi az erőművek éjszakáját. Na de akkor mindig. Serel Zsolttal tavaly is beszélgettünk arról, hogy mire számíthatunk, és idén is megtesszük ezt, mert hogy október 16-a itt van a nyakunkon, és már lehet, már régen lehet regisztrálni, lehet, hogy valaki már le is maradt. Úgyhogy kérdezem is Zsoltot, a MEG szóvivőjét, hogy mi a helyzet. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Nos, a helyek fogyóban, ahogy ez ilyenkor szokott lenni, de még mindig van hely. Úgyhogy azt javaslom, hogy aki úgy érzi, hogy bele akar nézni az energetika rejtelmeibe, vagy esetleg víz, vagy esetleg szennyvíztisztítás, vagy hulladékfeldolgozás, akkor gyorsan irány az erőművekészakája.hu oldal, természetesen ékezetek nélkül, és ott böngészen, hogy hol van még belátható távolságban olyan helyszín, amit szívesen megnézze. Azért is érdekes egyébként az egyes helyszíneket végig böngészni, mert nagyon sok minden már nem úgy működik, mint régen. Tehát egy hulladéklerakó az nem hulladéklerakó, hanem ott már vizet gyűjtenek, úgynevezett csurgalék vizet, azt tisztítják, felhasználják, de bizonyám gázt is fejlesztenek a hulladékból. Tehát színek egész orgiája, színek egész kavalkádja, rengeteg féle helyszín, rengeteg mindennel, úgyhogy tessék jelentkezni.
2: Mennyire kell hardcore elkötelezettség ahhoz, hogy az ember ezeket lássa, megértse, egyáltalán értse, hogy mit lát?
3: Nem kell annak lenni, és ennek a programnak van egy igazi kuriózuma, ez pedig az, hogy szakik kísérnek végig minket. Tehát nem valamiféle PR marketinges csapat vezet minket, és nem lesz az, hogy nem igazán tudom, tessék megkérdezni, e-mailben lesz a válasz, hanem szakemberek kísérnek, tehát mindenre fognak tudni válaszolni, és reméljük, hogy nem csak a vájt szülőeknek fognak tudni válaszolni, hanem nekünk hétköznapi embereknek, és nem csak az adott intézménnyel kapcsolatban kaphatunk választ, hanem esetleg egy-két otthoni praktikára is. Elég durva nyáron vagyunk túl, jól megpróbálta az energiarendszerünket, a vízi közműrendszerünket, tehát nyilván miután reggel délbe este hallgattuk, hogy csak óvatosabban az energiával, óvatosabban a vízfelhasználással, tehát reméljük, hogy a szakiktól ez irányú válaszokat is fogunk kapni.
2: Hát egyébként meg olyanokat lehet itt megnézni, amiket hétköznapi módon valóban nem. Tehát például a kistarsai hulladékfeldolgozóban megmutatják, hogy mi lesz az összegyűjtött italos dobozokkal. Pécsen meg, hogy a szennyvíz iszabból hogy lesz villamos energia, vagy Püspökszilágy határában a radioaktív hulladék tárolóban nézhetjük meg, hogy a veszélyes hulladékokkal mit csinálnak. Ezek egészen különleges lehetőségek voltak éppen. Van minden évben új csatlakozó, új bejelentkező, aki valami kuriózumot mutat?
3: Hát a kuriózum nem biztos, de hogy új csatlakozó minden évben van, ez hál' az Istennek, ez így van. Most már 80-nál több helyszín van, ami nem csak azért érdekes, mert sokfélébbek lesznek a kínálatok, hanem az egyes lakásokhoz, házakhoz közelebb lesz így egy-egy intézmény, és nem az van, hogy jó, nagyon jó ez az erőművek éjszakája, de most akkor pénteken délután nekem utaznom kell 30 kilométert a legközelebbi helyszínig, tehát közelünkben lesz, és miután minden nagyobb városban azért csak van valamilyen intézmény, így azért mégiscsak könnyebb lesz nekünk eljutni ezekre a helyszínekre.
2: Van, ahova már reménytelen bejutnunk? Mit tudom, én gondolok itt arra, mondjuk a Paksi atomerőmű.
3: Így van, reménytelen, de Budapest környéki nagyobb erőművekben is reménytelen, sajnos borzasztó korán elfogynak a helyek. Nyilván ezek veszélyes, úgynevezett veszélyes helyszínek, tehát itt az erőművek eldöntik azt, hogy hány turnust tudnak fogadni, és az egyes turnusokban hány ember fér el. Ennek ellenére azért az erőművek évről évre megteszik azt, hogy plusz turnust vállalnak, vagy az egyes turnusokon belül plusz létszámot vállalnak. De a veszély mellett azért van még egy megjegyzésem, hogy bárki el akar menni családostul, kérem nézze meg az erőművekészakája.hu oldalon, hogy milyen megkötések vannak. Tehát hány éves kortól látogatható az adott intézmény, mert ez erőművenként, víztisztítóként, hulladékfeldolgozóként más és más, és a másik könnyű ruhába menjünk, tehát hölgyeim, a magas sarkú cipő az idei erőművek éjszakáján sem sláger, tehát könnyű, laza a félcipőben.
2: Hát viszont milyen jól kopogna a különböző helyszíneken. Az a bizonyos tűsarkú, az mindig arra jó a leginkább, mert menni nagyon kényelmetlen, de mondják a hölgyek. Na, erőművek éjszakája. Programok ingyenesek, regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni az erőműveképzésekeia.hu oldalon lehet, ez talán nem meglepő.
3: Nem, így van. Itt megtalálják az adott felületeket, itt kell jelentkezni. Én bízom benne azért, hogy a fiatalabbak is jönni fognak, mert ugye itt nem csak a szakemberek előtt tisztelgünk, hogyha már emberekről van szó, hanem ugye abban is bizakodunk, hogy azért pár fiatal itt fog megvilágosodni, és mondja azt, hogy én igen, ebben a területen látom a jövőmet, ezen a területen akarok majd dolgozni, és így akarok majd tovább tanulni. Reméljük, hogy ez a délután, mert hát igazából nem éjszaka.
2: Igen, ezt akartam kérdezni még, hogy hát nem éjjel kettőre, hanem mondjuk este 8-ra kell itt készülni.
3: Itt délutánra kell készülni, tehát a programok délután indulnak, a délutáni órákban és az esti órákig futnak ki, tehát aki úgy gondolja, hogy a hajnali órákat vagy az éjféli órákat szeretné egy erőműben eldönteni, most ez erre nem adat.
2: Hát esetleg, ha oda megy dolgozni, és ő lesz az éjszakai ügyeletes.
3: Az biztos, mert itt is van, kérem, éjszakai ügyeletes. Egy orvos ismerősömmel beszéltem, aki mondta, hogy az mind semmi, kérem, itt az energetikában, hiszen az orvosoknak a kórházakban ügyeletet kell tartani. Nos, aki ilyen éjszakai bagoly, az itt is megtalálja a maga világát, mert bizony itt is valamennyi intézményben ott vannak éjszaka, annak ellenére, hogy az informatika és az AI az pörög.
2: Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal, milyen kemény és hivatalos neve van, ehhez képest az erőművek éjszakája egy sokkal barátibb elnevezés. Ezt keressék, hogyha regisztrálni szeretnének valamely eseményen, valamely helyszínen, és köszönöm szépen Serer Zsoltnak, hogy ismét kedvet csinált nekünk ehhez.
3: Köszönöm a megkeresést.
2: Ez volt már a Kultúra. Örülök, hogy velünk voltak ma is, és most is. Jövő héten jövünk újra. Ugyanezekben az időpontokban minden hétköznap megtalálnak minket itt, a Spirit FM-en. Jó hétvégét, Róna Jegont hallották, minden jót.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen, nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen, nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
2: Igen, nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen, nordart.hu.
3: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként kört és guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu

0: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autókölcsönző.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Bezárták az esztergomi strandfürdőt, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyassági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, azzal vádolják, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, de az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak a víz alól, a szakértők szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton, valamint több tanú szerint ő nem volt agresszív, míg a sértett igen. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
4: Itt vagyunk újból, az utolsó etapunk a mai nap során, Béndekábris. Most miért mondom-e mindig a vendégeket, nem tudom.
5: Mert iszonyatosan jó neveink vannak.
4: Amúgy tetszik Béndekábris. Ábris.
5: Hát Dévény István.
4: Na hát. Szoktak ábriszozni? Mert azt hiszik, ábris, hogy ilyen nemzetközis.
5: Nem, Ábris. Ábris? Ábrahám, persze.
4: Igen. Ábrahám, de az Róbert. Dévény István, Boros Tamás, oké. Eljutunk Nagykátától, mi már viccelődtünk a szünetben ezzel, egészen Párizsig, akkor kezdjük a 260 emberes népítélettel, a lopakodó identitás csapdája, a szellemtisza jelenség, mindegy, román nyerte magát a Fidesz, amiből az következik. Dévény István, hogy?
6: Ennyi volt.
5: Hát 133 nap, még vagy 100 nap.
4: Vége. Hát figyeld, ez ennyi.
6: Az előző etapban úgyis már megállapítottuk, hogy ez a 9%-os csökkenés az azért hova vezethet. És hát Nagykáta megmutatta, hogy még annál is turvában bukik a Fidesz, igen.
5: Tehát most
6: Fidesz?
5: Is Tisza.
6: Jó, Tisza. Ja. Jó
4: most,
6: kis, jó
4: most
6: kis
4: szavazás volt. Most lenni országos választások, bejutna a parlamentbe a Tisza?
6: Na,
4: vannak
6: kérdés.
4: Kétségeim.
6: Nagyon jó kérdés.
5: Szerintem Dobrevkára lesz az új miniszterelnök.
6: Szóval, hát mit kezdjünk ezzel? Mert ugye részvételi arány 22% volt.
5: Az nem kimagasló.
6: Nem olyan, igen.
4: Én ezt jól olvastam, hogy a harmadik jelölt nem kapott szavazatot?
5: Legenda.
6: Ez én
5: vagyok.
6: Ezt kiírtam, mert azt szokták mondani, amikor valaki egy szavazatot kap, hogy magára szavaz.
5: Megmondtátok, hogy ez tényleg milyen franciás, ugye Natkát, ez már ideológiailag is megmutat, erkölcsileg, milyen franciás erény kell ahhoz, hogy valaki úgy is a választók elé álljon, pontosan tudja, hogy egy büdös szavazatot nem fog kapni. Ebben van valami tartás.
4: De mi az, hogy saját magára sem szavazott? Tehát ez azért van önbizalom hiányának is egy szintje szerintem.
6: Várjátok, mert azt
5: mondom, hogy úriember, leszavaz az ellenfél.
4: Azt gondolt a többiek is azok
6: lesznek. Mert úgy emlékszem, azt nem írtam ki a teljes adatsort, mert hogy annyira részletesen ne ellemezzük a nagykátai ügyet, de úgy emlékszem, hogy volt egy érvénytelen szavazat.
5: Úristen.
6: Nem ő volt az?
4: Kapott magára az is véletlenül rossz helyre, tehát úristen, gyorsan alá is egyet.
6: Igen, így van. Jaj. Ezt így kitörlöm.
5: Én egyébként sokat gondolkodtam ezen régen, hogy a nagy politikai antagonisták, riválisok, azok leszavaznak-e egymásra. Tehát ugye ez egy ilyen jó játék. Tehát, hogy nem tudom, az Orbán leszavazott a Gyurcsányra, és fordítva, és akkor van egy
4: ilyen... Nincs egy rokon a Nagy Kátán emberünknek? Mondjuk már ki a nevét. Szűcs Ferenc. Tehát, hogy nincs ott egy rokon, vagy egy barát?
5: Valami miatt csak indult.
6: Hát az, hogyha van rokonod, nem feltétlenül jelent, hogy rád fognak szavazni, sőt, hát azért egy ilyen örökösödési baj után szerintem nem biztos, hogy behúzott a szavazataikat.
5: Na jó.
6: Na, tehát nagyon nyert a Fidesz, de én hadd emlékezzem meg egyik kedvenc településemről, Porcsahamáról, ahol szintén vagy voksolás volt, de ott teljes önkormányzati helyi csere, meg polgármester választás is, mert hogy én ott voltam szavazatszámláló az előző választáson, ez nagyon messze van Békés megyében, és nagyon hideg voltam. Emlékeztek azon, itt Cakán zuhogott a hó a választási éjszakán, 4,5 évvel ezelőtt, és jöttem haza, és betolt az autómba a fűtés, és azt mondom, hogy meghalok, de tényleg kegyetlen volt. Úgy tolt be a fűtés, hogy ellenben a menetszelet azt behúzta folyamatosan.
4: Tehát, de miért nem kapcsoltad le akkor a fűtést?
6: Hát
4: miután kiderült, hogy nem működik.
6: Lekapcsoltam, csak a szelepek nem zártak, és ezért a menet szél egy az egybe dőlt be.
4: Tehát nincs nálad mikor gyurma vagy valami, amit betapasztod?
6: Hát nem, de ugye olasz autón volt, gondolhattam volna erre.
4: Azokat eléket le lehet zárni, basszus, ne viccel.
6: Hát azt nagyon sokat, nem sokat ér. Lezárod, nem sokat ér. Na, szóval, hogy Porcsalma, és hogy nekem nagyon tanulságos volt ez az egész, és hát kiderült, hogy hát jó öreg fideszes hagyományok szerint a polgármester élet-halál ura, ugye ez a feudális szinten tartott társadalom, Porcsa már rengeteg a erősen hátrányos helyzetben élő roma kisebbségi, hát őket aztán pláne megvezették, és én pont ebbe a választókörbe voltam, szavazatszámláló, kimentünk mozgóurnával is, tehát elképesztő volt tényleg az egész. És soha nem gondoltam volna, amit ott láttam, azok alapján, hogy Porcsa már vala is lesz rendszerváltás, és lett! Leváltották a polgármestert, ami egészen elképesztő eredmény. Mondom így, hogy tudom, hogy milyen a helyi társadalomnak a rétegződése, meg a berendezettsége. Tehát itt volt az, ahol a óvónők nem mertek beszélni, mert hogy mondjam, fegyverrel ment be valami. Tehát egy egészen brutális, ilyen hülye, nagyon hülye fideszes történetek, és sikerült, úgyhogy gratulálok, Porcsalma. Jó volt látni ezt az eredményt, köszönjük.
5: És ez minek tudod be? Érdekel.
6: Szerintem, hát most ez nagyon-nagyon hülyén fog hangzani, de árad a tisza. Tehát az, hogy bár pont megállapítottuk most már kétszer is, hogy igazából vége van a történetnek, hiszen csökken a népszerűségük is. És Nagykátán megfordult a háború menete, ugye, és innentől nincs visszaút. Hát annak, hogy azt látom otthon is egyébként sátra jöjjön, nem tudom te ezzel, hogy vagy minél kisebb egy település, egyébként annál jobban is érzékelhető, vagy hát attól függ, hogy hol persze, mert mondjuk Nagykátán nem jött át a lendület, de hogy már mernek beszélni az emberek, már mernek ellentmondani, és már nincs bennük az, hogyha ami 4 évvel ezelőtt simán ott volt az emberek, hát én beszéltem velük ugye szavazatszámlálóként, hogy ő nem akar a Fideszre szavazni, de nem mer nem a Fideszre szavazni, mert hogy ugyan bedobja az urnába, de mi van, hogyha valahogy kiderül, hogy ő mégis az ellen Fidesz ellen, meg a polgármester ellen szavazott. És most már azt látják, hogy a Fidesz nem legyőzhetetlen, a NER nem mindenható, sőt, az, hogy elvisznek fideszes politikusokat rabláncon, meg bilincsben, az még plusz ad egy ilyen tartást. Szerintem ebben ez van, ez a közhangulat.
5: Szerintem ez a Tisza sikerének egyik legizgalmasabb kérdése, az egy kognitív kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy átkattanjon a fejedbe, micsoda. Uh-huh. És tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy egy...
6: Félelempótmétert kell
5: ahhoz, szerintem. Mi az az egy döntő impulzus, ami átállítja a fejedet úgy, hogy onnantól fogva te nem egy passzív szemlélője vagy a saját országodnak, meg a saját helyzetednek benne, a saját mikrohelyzetednek, a saját függéseidnek, hanem cselekvő, hanem ágens. És több kell ehhez, mint Magyar Péter. Lehet, hogy Magyar Péterrel együtt, kéz a kézben jön valami, tehát ugye, hogy... De hogy mi az a kognitív impulzus, vagy hogyan zajlik ez a folyamat az emberi agyban? Tehát a politikának van ez a neurológiai aspektus, ami szerintem nagyon érdekes, hogy hogyan képzeljük el önmagunkat a politika talaján, úgy mint passzív szemlélők, vagy úgy mint cselekvők, mint állampolgárok. És ez az, amivel kapcsolatban ugye tök pesszimista volt mindenki, hogy a magyar társadalom alapvetően, nem is nincs is magyar társadalom, nem képes arra, hogy önmagát társadalomként és állampolgárokként értelmezze, aztán 2024-ben történt valami, amitől tök helyi szinten megmozdult az ország, és olyan közösségek jöttek létre, amik korábban nem.
6: Én azt gondolom, hogy ez a félelem a legfontosabb tényező. Nem, biztos másnak is át kell kattani, de a félelem az biztos. Tehát az, hogy és itt simán benne lehet az egyenletbe az is, hogy Hankó Balázs, meg Sesták, meg mit tudom én még ki, Fásini akárki. Tehát Fideszhez köthető, vagy nagyon fideszes KDNP-s politikusok is megérkeznek a előzetes letartóztatásba, mert ennek ugye az az üzenete, hogy itt van az én polgármesterem, akiről pontosan tudom, hogy miket művel. Tehát kis településen, pár ezeres településen, de még egy ilyen 10 000-es városban is mindenki tisztában vele.
7: 20 000-esből jövök.
6: Hogy kinek a hogy épült fel az a vendégház, ki lakik benne, hogy melyik pályázatból mi lett, hogy kiépítette ezt, mindenki tud mindent. Tehát itt tisztában voltak a Fidesznek az ügyeivel, amiről beszélt is Orbán egyébként, csak ő ezt rosszul értelmezte, ugye ott, hol volt? A pikniken? Most nem a Páli, hanem az előző.
5: Köcsin.
6: Na, hogy ugye erről beszélt, hogy hát hiszen ezek a problémák, ezek eddig is ott voltak, eddig is mondták, hogy korruptak vagyunk, eddig is tisztában voltak vele, mégis leszavaztak ránk. Igen, mondom, kistelepésen abszolút, mert ott volt a félelem, hogy a polgármester bármit megtehet, hogyha én vállalkozóként nyíltan az önkormányzat ellen megyek, akkor nem tőlem fogják rendelni a iskolákba a zsemlit.
5: Igen.
6: De így már a hónapra. Vagy le fog járni jövőre az üzlethelyiségnek a bérleti szerződése, valamire nem fogja az önkormányzat meghosszabbítani, miközben annyi pénzt beletettem, és a többi, és a végtelenségig folytatható, plusz a közmunka, nem beszélve arról, ugye az a legprimitívebb sakbantartási eszköze volt a Fidesznek. Az ilyen szerződések, az, hogy a vidéki kis településeken az állam és az önkormányzat a legnagyobb munkáltató, ez mind. És egyszerűen egzisztenciális félelemből az emberek nem mertek nem a Fideszre szavazni, pláne nem ellene menni, de mondom, még csak nem is szavazni rá. De amikor azt látják, hogy itt komoly, szóval, hogy magas szintről visznek el politikusokat, akkor mind ez az összes sztori ott lesz, hogy hát az én polgármesterem is megütheti akkor a bokáját, és már nem olyan félelmetes, már ott van az alternatíva, már ott van a lehetőség, hogy meg lehet tőle szabadulni, és akkor abban a pillanatban, hogy megszabadultál az addig feudális úrként működő polgármesterettől, ő is csak egy lesz a gyanús fideszesek közül. Tehát, hogy szerintem valami ilyesmire.
4: Kéne beszélnünk Párizsról, és még egy gondolat, hogy én azért nem így gondolom, hogy elkezdett oldódni a félelem, mert nagyon sokak számára az egy tanult tehetetlenség, amit hordoz magával, hogy azért a kiszámíthatóság, a biztonság még mindig fontosabb annál, mint hogy itt forradalmat hirdett Magyar Péter. Egyszerűen szerintem itt a szerencsés időben, szerencsés helyen, gazdasági nehézségek, technológiai változás, hogy a komment falon megtapasztalták nagyon sokan először kicsiben, hogy milyen dopamin löketet okoz az, amikor eljátsz a saját maga számára, hogy végre állampolgárként működik, és hozzászól közügyekhez, és fontosnak kezdi el érezni magát. Ez az élmény egész idáig nem volt meg, mert mindenki azt vette tudomásul, hogy hát, ha megszólok, akkor semmi sem változik, maximum megüthetem a bokámat, tehát csökkentem, vagy legalábbis minimumra lehúzom a kockázatokat, és akkor kapott ebből egy ilyen kockázatmentes élményt, Magyar Péter országjárása is segített ezen, és akkor így átlökte a túloldalra, és akkor rájött arra, hogy mi már többen vagyunk.
6: Lehet.
4: No, Párizs. Francia diáklázadás történik, égő kukák, gumilövedékek.
6: Hát az a baj, most már durva.
4: Most már leszakadó karok.
6: Megvert tanárok. Az egyiket leöntötték benzinnel, szerencsére itt megállt a történet.
4: Tudunk erre? Akkor
6: hát szerintem nem, ott volt úgyis a másiknál.
5: Nekem van, ez már rég nem diáklázadás.
6: Hát az a baj, az nem provokatív, tehát hogy ez így van.
5: Ez
6: így
5: van, ahol ez provokatív egyébként, tehát ugye vannak ugye a, hát nézem, nem tudom, angol nyelvű sajtó azért a legnagyobb establishment, BBC, CNN, stb. Dogmaként érvényesítik azt, hogy ez egy az oktatási büdzsé ellen, ugye tört ki ez a oktatási büdzsé megvágása ellen tört ki a diáktüntetés, és azóta semmilyen új karakterológia nem kapcsolódik ehhez.
4: Bocsánat, utána most nem csak a büdzsé, az is benne van, de maga az oktatási rendszerük, tehát hogy 12 órát, 8 órát.
5: Igen, csak a konkrét döntés, ami történt, az hogy...
4: Igen.
5: Tehát a szikra, ami lángra lobbantotta az egészet. Igen, és akkor megy mindig a Facebook komment falon a vitatkozás, hogy most akkor ennek elsősorban tényleg ez a szociális reformer vetület, ami mozgatja ezt az egész dolgot, vagy igazából egy identitárius, kulturális vetülete van, és akkor vannak ugye a harmadik emberek, akik ezt a viszonylag nem túl kockázatos álláspontot mondják, amit én is, hogy hát azért a kettő a szükségszerűen találkozik. És ugye, tehát elsősorban, amit látunk, ugye a transzparensek mellett, ugye Marseille-ben, Párizsban, Lyonban, a transzparensek mellett, igen, hogy nem tudom, legyen több hely, növeljék meg a tanárok fizetését, nem tudom. Emellett azért algír, meg marokkói, meg palesztin zászlókat látunk. Tehát ugye ez a kettő jelenség, ez nagyon finoman interaktálhat egymással, és pont az a lényeg, egy tömegtiltakozás attól tud ilyen elképesztő, az államot megbénító erőre szert tenni, hogyha magába tud olvasztani nagyon különböző sérelmet és identitást. Tehát, és nem tudom, hogy ebben mi ellentmondásos. Az, hogy a párhuzamos társadalmak, meg a szociális frusztrációk, azok közösen generálnak ilyen jellegű, ilyen pusztító tömeg megmozdulásokat.
6: De azért Franciaországban elég gyakran ez a menetrend. Tehát, hogy van egy kiinduló pont, ami egyébként a társadalom nagy része által abszolút támogatható, és ahogy elkezd szélesedni a demonstráció, hát úgy behúzza innen-onnan, mondanom mindenhonnan az egyéb irányokat is, és aztán lesz belőle egy olyan, hogy vagy igen, nem is nagyon tudja az ember, hogy mi is volt ennek az egésznek a kiinduló pontja, mert ami képeket, meg amilyen híreket ma látsz, olvasol, hallasz, ott már nem nagyon az oktatásról van szó, hanem hogy már minden egyébről. De benne mindig az van ilyenkor, hogy mi ezt így innen így látjuk, meg így nézzük, és hogy valószínűleg teljesen más lehet francia polgárként ugyanezt megélni. Tehát, hogy
5: valószínűleg, mint aki nem vesz részt benne?
6: Vagy aki részt vesz, az is. Jaj. Nem, csak hogy mikor így ránézünk ilyen külföldi dolgokra, és akkor próbáljuk a mi világunk értelmezési kódexe szerint így összerakni, hogy mi történik ott, meg hogy, meg kivel, meg hogy. És valószínűleg teljesen más. Tehát, hogy nem véletlenül nincsenek egyébként Magyarországon is ehhez hasonló demonstrációk, mert a magyar társadalom az nem így működik meg. Nem, tehát ami nem tudom, hogy jó vagy rossz-e, fogalmam nincs. Én amikor Brüsszelben életemben először jártam, és akkor pont belefutottam a tűzoltók és a rendőrségnek a küzdelmében, mert hogy a tűzoltók demonstráltak a Brüsszel belvárosában, mert valami túlóra pénzek, meg nem tudom mi, és eldurvult a tűzoltók demonstrációja, ott is már, tehát amikor a tűzoltók gyújtogatnak, azért az már az nem rossz, tehát ez a Tűz van babám című filmben, a Ladagyár, vagy a Ládagyár ugye a jelenet vége, és hogy egymást vízágyúzták, és ez így magyarként teljesen értelmezhetetlen volt, főleg ez még régen volt, tehát hogy még csak nem is pezsgett annyira a közélet, vagy nem is volt, még a NER elején körülbelül, és így nekem ez így érthetetlen volt, és ezért vagyok azóta mindig egy kicsit így hátralépek egyel, hogy mielőtt értelmezném azt, hogy ott mi történik, mert valószínűleg, hogy félre fogok menni.
5: Ja. De miért is, hogyha hátralépsz, és akkor onnan nézel rá,
6: akkor hát kivéve, hogyha nem egy ilyen műsorban téma, akkor nem értelmezgetem. Tehát, hogy nekem ezzel nem nagyon van dolgom, és mármint, hogy nem azért, mert magyarok vagyunk beszűkültek, és nem foglalkozunk külpolitikával, hanem mert nem igazán van tanúsága.
5: Hát,
6: ami nekünk, a magyar társadalomra nézve.
5: Hát lehet mondani, ez egy objektív dolog. Tehát mióta azért a tüntetések beindultak, a Marine Le Pennek az elnökké válási esélyéhez összes fogadó irodánál rohamosan növekednek felfelé. Egyébként hát is nyerne
6: rend,
5: a Löpen.
6: Rend.
5: Egyébként is nyerne a Löpen, hogyha főleg, hogyha szélső balossal kerülnek be közösen a második fordulóba, hát a Mélenchon az a francia Gyurcsány. Tehát a Löpen 70%-kal fogja verni a Mélenchont, hogyha ők bejutnak. Ugye van ez a régi sztereotípiánk, hát nem is sztereotípia, berögződésünk a franciákról, hogy ott a köztársasági front majd szépen a második fordulóban mindig összeáll és elkergeti a radikálisokat. Csak most éppen a francia társadalom döntő többsége úgy ítéli, hogy nem Le Pen a legradikálisabb jelölt a palettán. Uh-huh. Ami gondolatot egyébként passzol hozzá, hogy a Macronék a mostani tüntetések kapcsán ugye, hát belengedték, hogy az ő titkosszolgálati információik szerint ugye a szélső baloldali pártnak, illetve pártszövetségnek a saját fórumai azok, amik nagy mértékben hozzájárultak a tüntetésnek az erőszakosságához.
7: Mindig nehéz helyzetben vagyok, amikor történik egy ilyen tüntetés a nagyvilágban, mert egyrészt én nem úgy tüntetéspárti vagyok, és tök jó látni, ha valaki elégedetlen mondjuk a hatalom működésével, mondjuk egy oktatási struktúrának a mélységével, akkor kimennek az utcába, és idáig elmennek. Másrészt meg ugye ott vannak ezek a leszakadókarok, meg vér, meg tudom én, egészen botrányos megmozdulások, amit meg senki nem kíván senkinek, én magam sem. És igazából nem tudom ennek tényleg mi a tanulság, mi okosat lehet erre rámondani. Van ez a szépen akarom ejteni, Parcoursup nevű algoritmus, nem megyek mélyen bele, ami ezt a kasztrendszert, francia kasztrendszert betonozza be. Az algoritmus az, amely vagy iskolák szerint válogatja ki, hogy akkor ki milyen egyetemre megy. Most leegyszerűsítem ezt a dolgot, ezzel szemben is nagyon sokan lázadnak a diákok részéről. Tehát itt olyan mélységébe megy most már le a tüntetés és lázadás, és olyan pontokat érintenek, amivel maximálisan innen Magyarországról én azonosulni tudok, és támogatom őket. Tényleg nem tudok jót mondani, olyan
6: szutyok,
7: hogy ez így alakul.
6: Őszinte.
7: Velük vagyunk. Köszi. Köszi mindenkinek, ez volt a provokatőr. Viszontlátásra.
8: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Nem bírtuk ki, hogy ne sztorizzunk. Vadászatról beszéltünk, még mindig ennyire foglalkoztat ez a minket. De muszáj tovább mennünk, mert nagyon fegyelmezett hármas vagyunk. Itt van egy 1600 fős közvéleménykutatás. Felolvashatom nagyon röviden, amit én így összegyűjtöttem belőle, aztán majd kiegészítgeted, és meg tudjuk mutatni. Meg tudjuk majd mutatni ezeket így egyenként, úgyhogy onnantól kezdve átadjuk neked a szót, és akkor segítesz nekünk magyarázni. Tehát a teljes népesség körében relatív többségben vannak azok, akiknek nem szimpatikus Magyar Péter parlamenti megszólalása, 37% elutasító, 31% támogató, miközben a felszólalásait a társadalom leginkább az indulatossággal és az arroganciával azonosítja. Ezzel szemben a közösségi médiás jelenléte jobban rezonál a választókkal, a Facebook posztjait és kommentjeit a teljes lakosság 38%-a értékeli pozitívan, a bizonytalanok körében pedig jóval alacsonyabb az elutasítottsága a digitális térben, mint az országgyűlés falai között. És akkor arra kérném most a kollégákat, hogy mutassuk meg ezt az első ábrát, és itt magam elé veszem, elvileg ezt most technikailag meg tudjuk
2: minden oldani. Minden idők legrádióbarátabb pillanatai.
1: De nem, nem, hát ez szóban is elhangzik.
3: Én megkérdeztem a kollégától, hogy ez működik.
1: Szóban is elhangzik, és akkor átadnám neked a szót. Ez a hozzádejutó információk alapján hogyan értékeled Magyar Péter kommunikációját a parlamenti közvetítésekben? Vagy bocs, még
2: nem, csak három mondat is, utána te jössz, csak hogy ugyanazokat, ugye beszélgettünk a műsor előtt is erről, ezeket vettem én is ki, hogy engem azért meglepett, hogy a teljes népességet nézem, mert a pártszimpátiánál ott azért ott sejtettem, hogy ott nagyon komoly és radikális eltolódások lesznek, de hogy amikor a teljes népességet néztük, akkor vagy néztétek, kutattátok, akkor ugye valami olyasmi jött ki, hogy majdnem fele-fele az aránya annak, akinek szimpatikus mindaz, amit Magyar Péterre a kommunikációban, akár a Facebookon, akár a parlamentben tesz, és kb. Ugyanannyi, akiknek viszont nem szimpatikus, és hogy milyen szinten utasítják el, az megint egy más kérdés, mert az már bontás, de hogyha ezeket így összerakjuk, akkor ez ilyen 50-50, és az engem meglepett egyébként.
4: Én azért nem mennék el, nemhogy nem mennék el a párt szimpátia szerinti bontás, vagy a kire szavaztál 2026-ban szerinti bontás mellett.
1: Csak arra kérnek, hogy tényleg az első elbeláról beszéljünk most, jó? Lehet, hogy erről szerettél volna, csak hogy szűkítsük, mert aztán haladunk.
2: Melyiket mutattad meg a rádió hallgatóknak?
4: A parlament.
1: Hát ez a hozzádejutó információk alapján hogyan értékeled Magyar Péter kommunikációját a parlamenti kampányra.
4: Szerintem pont abban van a lényeg, tehát, hogy gondoljuk végig azokat az ügyeket, amikről sokat beszélünk, napirenden vannak, és születtek közben kutatások a kormányváltás óta. Rengeteg ilyen ügy van, és mindegyiknél azt lehet látni, nyilván Rácsács Bilincs, 17. alkotmánymódosítás, a közhatalmi mozgások, tehát minden ügyben azt lehetett látni, hogy a teljes népességnek, ahogy egyébként a választásokon ki is derült, a magyar társadalomnak a döntő többsége, adott esetben kétharmados többsége a Tisza mellett van. És most meg egyáltalán nem. Tehát itt történik valami, amiről a miniszterelnök úgy gondolja, hogy fontos, úgy gondolja, hogy erre van egy társadalmi igény, és ezekből a számokból úgy tűnik, mintha nem lenne, vagy legalábbis nem ilyen formában. És ezért nem mennék el a pártszimpátia szerinti bontás mellett, mert ha megnézzük például azt a sort, hogy azok körében, akik a Tiszára szavaztak áprilisban, alig vannak többségben, 56% azok köré, akik azt mondják, hogy ez oké, okay, hogy nekik ez szimpatikus. Ez szerintem egy aggasztó jel, és az is aggasztó jel, hogy nagyon sok olyan kérdés van, felsoroltam például a elszámoltatás kérdése, ahol itt nem csak a tiszások akarnak valamit, hanem a mi hazánkosik is akarnak valamit, a párt nélküliek is akarnak valamit, tehát kvázi össztársadalmi konszenzus van abban, hogy ez a jó irány. Hát itt egyáltalán nem ezt látni, tehát azt lehet látni, hogy például a mi hazánk szavazói körében majdnem ugyanolyan mértékben ellenzik, vagy ugyanolyan mértékben antipatikus nekik az, amit Magyar Péter csinál a parlamentben, mint a Fidesz szavazók körében.
2: De bemondom, benne van az, hogy azért Tolockaival legalább fideszes szintű sörtéket vív.
4: Hát én lennék Magyar Péternek a tanácsadója, akkor minimum azt mondanám, hogy egy fokkal vissza, mert ez szerintem ilyen, különösen ilyen támogatottsági szintek mellett, aminek még mindig örvendhet a Tisza, aggasztója.
2: Úgy, mint,
4: hogy most még van egy türelem, most még van egy magas támogatottsága a Tiszának, de lehet, hogy ez rá fog égni. Tehát, hogyha ez a stílus tényleg széles körben nem rezonál, és amikor tényleg konkrét népszerűtlen ügyekkel össze fog kapcsolódni, mert lesznek ilyen ügyek, már talán most is vannak.
2: Szerintem ez a lényeg. Aha, hogy amíg a úgymond buli van, idézőjelbe téve, és letartóztatás van, meg számonkérés van, meg pozitív hírek érkeznek, így jön az uniós pénz, és megint lebukott egy fideszes, és a többi, és a többi, meg közutálatnak örvendő fideszes arcok tűnnek el a közéletből, mert hogy kirúgják, és addig ez működik, és hogy ha viszont ugyanez a stílus marad, de az már azzal kötődik össze, hogy mondjuk el kell magyarázni, hogy miért nem lesz valamilyen beígért jóléti intézkedés.
4: Béremelések
2: akkor az nem, hogy
4: béremelések, elmaradó béremelések.
2: Nem, hogy hasznos lenne, vagy nem, hogy működne, hanem hogy még pont az ellenkezőjére is tud fordulni.
4: Igen.
2: Ez tök érdekes. Hopp, tök. A mindegy. Végül is november 1.
1: Mehetünk a következő ábrára, amit gondoltok.
4: Abszolút.
1: Lapoznánk. Kedves kollégek, kérlek segítsetek nekünk lapozni.
2: Melyik lesz?
1: Az alábbi jelzők közül melyek jellemzőek szerinted Magyar Péter felszólalásaira, jelölt be az összeset, amelyek szerinted igazak rá. 16 év feletti népesség és százalékban. A teljes népesség szerint a két legjellemzőbb tulajdonság az indulatosság, 43% és arrogancia 41%, és még a Tisza szavazók 37%-a is indulatosnak, 23%-a pedig arrogánsnak látja.
4: Igen, tehát itt is az van, hogy szándékosan kiegyensúlyozott jelzőlistát tettünk a válaszolók elé, 5 pozitív, 5 negatív, és hát 2 negatív jött ki a legerősebben, ez az indulatosság arrogancia. Hát ez aggasztó. Tehát megint csak az, hogy nem a humoros. Például szerintem egyébként Magyar Péternek, én azt gondolom, és egész biztos, hogy a tiszások többsége, mint ki is derül, azt gondolja, hogy azért van humora.
2: Vannak jó beszólásai.
4: Igen, vicceseket mond, vicceseket. De mégiscsak az indulat, meg az arrogancia ezen átüt. Sok tiszás szerint is. Tehát megint csak ugyanezt tudom mondani, hogy ezek így aggasztó jelek.
2: Hogy a indulatos és arrogáns ilyen magas szinten van, sőt, ugye ez lett az első kettő, az valahol meglepő, meg nem is, hogy a Fidesznél, fideszes válaszadóknál ez még inkább érvényes, az abszolút, és ugye az, hogy a Tisza szavazóknál 37% mondja azt, hogy indulatos, és 23% azt, hogy arrogáns. Az elsőre úgy nekem úgy tűnt, hogy itt most akkor ez illeszkedik ebbe a mintába, de aztán ugye ott van a harmadik, hogy érthető. És az nekem a tiszásoknál ezt lehet, hogy átírja. Tehát azt mondja, mert ez úgy néz neki, hogyha szóban elmondhatná a voksait, hogy figyelj, Magyar Péter indulatos és arrogáns, de ez baromira érthető, és ez
4: kell. És igaza van. Igen. De megint csak visszakerülve, lesz olyan úgy, amikor viszont nem lesz igaza. Amikor sokan úgy érzik, hogy nem lesz igaza. És egy olyan helyzetben, ha még ehhez arrogáns is, az problematikus lesz.
1: Igen, nekem alapvetően ez volt az egyetlen problémám talán ezzel a kutatással, hogy hát, hogy szeretünk jó emberkedni. Uh-huh. És nagyon sokak számára valójában pozitív hatást kelt az, amit Magyar Péter csinál, de amikor be kell vallani, akkor jó ember vagyok, és elítélem azt, amit látok, mert van egy ilyen belső reflexünk, egy öntudatunk, vagy éppen az a kulturális környezet, amiben létezünk, hogy ez alapvetően inkább egy elítélendő dolog, ha ő ezeket a szavakat használja akár az ellenzékre, ezért inkább azt mondom, hogy indulatos és arrogáns, miközben nekem ez rettentően bejön, ez a bűnös élvezet.
2: Na de ezt meg aztán végképp nem tudom érni.
4: Szerinted a magyar...
1: Ez méretetlen.
4: Érdekes a felvetés, de... A magyar ember szerintem nem szégyelli megmondani, hogyha valami bejön neki, még akkor sem, hogyha egyébként ez alpári stílusba történik.
2: Igen.
4: Én valahogy igen. Itt nem gondolnám igen, azt, hogy... És egyébként sokan meg is mondják, tehát azért sok... Tehát nincsenek többségben ugyan, de ez a testem harmada azt mondja, hogy bejön. Én nem gondolom, ezek ne lennének így őszinte vélemények, hogyha erre próbálsz így kiukarni, hogy valójában bejön nekik szimpi, de ezt kell mondanom. Hát figyú, hogyha nem ilyennek tűnne nekik Magyar Péter, akkor nem ezt mondanák szerintem.
2: Mondjuk mindig van ez a közeghez való igazodás, tehát hogyha épp a közeg az egy ilyen kompromisszumkészebb, polgáribb, úgymond, akkor biztos vagyok benne, hogy akkor valakit megkérdezinek arról, hogy most Magyar Péternek mit gondol az ilyen olyan felszólásaira, akkor sokkal visszafogottabban reagálnom. De hogy mi jár a fejében, azt nem tudjuk. Azt lehet, hogy úgy kéne mérni, hogy mennyire jellemző erre egy 0-10-es skálán, hogy a barátainak azt mondja, hogy szerintem Magyar Péter túl kemény volt Rétvári Bencivel, de magában azt gondolja, hogy jól megfingatta a kis KDNP-st. De ezt azért nehéz lenne így mérni. Hogy kössön össze gondolatokat. Ezt mondja a barátainak, de közben ezt gondolja Rétvári Bencén.
1: Ja. Sok, én azért több tudatosságot vélek felfedezni Magyar Péter kommunikációjában, mint oly sokan. Tehát tény az, hogy most gyakran ösztönszerűen kommentel, reagál, de ez még mindig a nagy tervnek a része, én azt gondolom. És ugye volt itt április 12-én egy választás, valamire kapott egy felhatalmazást, én azt gondolom, hogy arra kapott nagy részt, arra a hangulatra, amit 2 év alatt megalapozott, amit most visz tovább, tehát akkora hullámokat vert, hogy ezek a hullámok még kicsapnak a partra, és lehet, hogy majd eljön az a közvéleménykutatás, az a mérés, az a saját belső mérésük, mert ezek szerint van nekik. Ugye Hanendrének is rá kellett már pirítania egy picit, ami után azt mondják, hogy jó, akkor elkezdünk a picikét, mondjuk a polgáribb és konszolidációra törekvő választók irányába moccanni. Addig pedig a vérmesebb, a vért inni kívánó és harcos természetűeknek igyekszünk megfelelni, de lehet, hogy van egy ilyen timeline, és lehet, hogy ez fel van írva, hogy akkor ezt most egy évig tolja, vagy mondjuk januárig, és akkor onnan jön puhulás, mert azért ezt mégiscsak egy irányított dolog. Tehát amikor ő egy beszédet elmond a parlamentben, azt azért lehet puhítani akár ChatGPT segítségével is.
4: Ja, igazságtalan lesz a hasonlat, és nem is gondolom komolyan, csak arról, hogy majd eljön a puhulás ideje. Nem tud nem eszembe jutni, hogy hány évig vártuk ugye a NER konszolidációját, hogy majd Orbán Viktor is elkezd egyszer középre beszélni.
2: Most már tudtuk.
4: És egyszer levedli ezt az ilyen radikális populista gunyáját.
1: Szerintem ő ezt játszott, tehát nem volt egyféle Orbán Viktor kommunikációja, nem voltak olyan megjegyzések, amik ilyen nagyon mi hazánkos, radikális, szélsőséges, aztán következő nap pedig, mint egy...
4: Volt egy skálája, mozgott egy skálám.
1: Korrekt európéjér állt ki.
4: Szerintem korrekt európéjérig nem ment el, addig szerintem nem mert elmenni. Nyilván volt...
2: Azt nem merte az meg akáztatni.
4: Volt egy mesdje, ami játszott, de én azt gondolom Orbán Viktorról, hogy még a legkorrekt európéjérebb, jól mondom a felső fokát, jó, korrektebb európéjér énje is volt annyira radikális, ameddig mondjuk, hogyha Magyar Péter elmenne, akkor így ez a megmaradt, nem tudom, 50, nem tudom, hány százalék tisztás, így teljesen ki lenne. Tehát az teljesen más pályán játszott. De visszatérve arra, amit mondtál, és talán rá is térhettünk erre a kommentre.
1: Hogy igen, menjünk a harmadikra, ha szabad kérnem.
4: Hogy azt szerintem érdekes ezen a harmadik ábra, hogy a kommentjei viszont, vagy a kommentelése, a Facebookon történő pályafutása, szabad így fogalmaznom, mintha jobban bejönne az embereknek, mint a parlament, pedig a legkeményebb dolgokat, vagy a legmeredekebb dolgokat szerintem ott csinálja. Tehát amilyen cikkek alatt, ahogy kommentel, a tök független sajtót küldi el oda, ahova szerint el kell küldenie. Engem ez meglepett a kutatás, vagy ez szimpatikusabb az embereknek, mint a parlament. És ez nem annyira kis különbség, tehát mondjuk ki, hogy itt például az látni, hogy 38%-nak szimpatikus, és csak 33%-nak nem az. Ezek az arányok fordítva voltak a parlamenti.
1: Magyar társadalom kollektív tudattalannyában a parlament az még mindig egy ilyen szakrális, méltóságteljes tér. Ez tükrözi az idősebbek 43%-os elutasítása. A közösségi médiás trollkodást, utcai fórumok harci stílusát, azt meg egy az egyben beviszi ebbe a kupolaterembe, de az meg annak a terepe. Ehhez szoktak hozzá
4: ott
1: az
4: belefér,
1: emberek.
4: Tehát ott belefér.
1: Igen, és az idősek is ezt így kezelik, hogy az egy ilyen tele szemetelt, tele hányt, tele mindent csinált valami, hely, ahova én nem szívesen megyek, vagy ha olyanom van, akkor pont azért megyek oda, hogy ott levetkőzzem ezeket a civilizációs békjókat. De mondom, még mindig van egy olyan szentség egyáltalán a miniszterelnöki pozíciónak, a politikusi pozíciónak, hogy hát ő nem beszélhet így. És ezt hétről hétre hallom, lehet, hogy egy 10 év alatt fog átmosódni a tudatunk, hogy már mi is úgy kezeljük majd a politikust, mint egy influencert. Mert jelenleg ez nincs meg, hanem ezen fennakadunk.
2: De nem kéne mégiscsak a felelősség szintjéhez képest valamelyest másként működni egy politikusnak, és én nem gondolom, hogy legyenek szentek.
1: Hát ez boomer vélemény, igen.
2: Hát, ja.
1: Donald Trump ezt nem lájkolja.
2: Igen, most eszembe jutott.
1: Aztán a világ legutóbbi, egyik legnagyobb.
2: Legutóbbi, legtökéletes, legkiváló politikusa, igen. Mondjuk leghatékonyabbnak, az sajnos hát, elmondhatjuk.
1: De politika, ez ilyen.
2: Az milyen, mert tényleg ez a félidős választás, hogy mindenki be van tojva, hogy ha nyer Trump, azért nem lesz jó, hanem akkor meg azért van, mint hogy a konzervatívok. Na, szerintem itt benne van az is talán, vagy most így néztem ezeket a számokat, és így gondolkodtam, hogy rám milyen hatással van Magyar Péternek a ilyen-olyan-olyan szereplése, mint hogy felületenként való szereplése, hogy Facebookon, amikor felrak egy ilyen posztot, vagy oda kommentel valakinek, az valóban az belesimul abba a közegbe, és akkor ott hátott aztán a nikkek háborúja, nem? Tehát itt már mindenki megszokta, hogy ilyen küzdelmek vannak, hogy kész, oké, ez ilyen. De a parlamenti közvetítést, amikor nézed, akkor mégiscsak az, hogy egy ember egy másik emberrel szembe feszül. És például én, amit Magyar Péter csinálja, azt nem tudnám csinálni. Tehát nekem ez nem lenne, nem tudom, mim, hogy így álljak bele emberekbe, úgyhogy olyan távolságra van tőlem, mint most te.
4: Ja.
2: Ott ül. És akkor ezek, én tényleg nem tudnám csinálni. És azt gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Tehát, hogy
1: ezt most velem tudod megtenni.
2: De és azt élvezem, ráadásul. Tehát, hogy azt gondolom, nem vagyok ezzel egyedül, mert hát nem is megy mindenki el politikusnak. És ez valószínűleg egy politikusnál egyébként, főleg akinek az volt a küldetése, mint Magyar Péternek, hogy egy leválthatatlan rendszert kellett leváltania, ez valószínűleg pozitív tulajdonság, hogy ő így tud kommunikálni, és így tud beleállni ezekbe a vitákba szemtől szembe. Ugyanakkor meg átlag emberként meg nekem ez már egy kicsit riasztó, mert bennem meg az van, hogy én ezt így nem tudnám, és hogy mi kell ahhoz, hogy ez valaki így tudja. Nem tudom, ez mennyire volt érthető.
4: Tök érthető. De van egy másik szempont. Mondtad, hogy megvédted, vagy megmagyaráztátok, hogy Facebookon miért népszerűbb. Tehát ott belefér, ez egy ilyen közeg. De az a gondolat, ezen nagyon egyedül vagyok? Vagy nagyon ilyen túlértelmiségi gondolat azt mondani, hogy a miniszterelnök ne a Facebookon töltse az idejét? Tehát önmagában az, hogy mennyire, hogy külön térkép készül arról, hogy hol kommentel. Erre külön weboldal született. Tényleg? Olyan, nem
2: vágom.
4: Tehát az, hogy így, ez ő csinálja, gyakornok csinálja, Claude csinálja a browserében, ki csinálja?
1: Gyorsan, hadd meséljem el, ez nagyon jó sztori, hogy valamit bekommentetlen a 24 alá, amikor Vindis Lászlóval meccselt most az ÁSZ elnökkel, és írt neki egy ilyen cinikus üzenetet, és utána az ATV Facebook oldalán átvette az ATV ezt. Én pont ott böngésztem az oldalt, látom, hogy épp most tették ki, és nem túlzok, egy perccel később kim volt Magyar Pétertől az ATV-s poszt alatt a kommentje.
4: Ja.
1: De mondjuk most tudjuk, hogy felvett nem kevés social médiást, és akkor ezen vekengenek egyébként a fideszes influencer oldalon, hogy hát fejenként 1 millió forint. Ti azért le se hajoltatok, srácok.
4: Igen. De akkor kijelentető szerinted, hogy ezt nem ő írja?
1: Nem, szerintem az alapüzenetet ő írja. Én úgy hallottam, nem tudom, nincs info, de belsősöktől ezt hallottam meg újságíró kollégáktól, hogy a saját oldalára ő írja, és akkor onnantól kezdve ugyanazt az üzenetet pedig már teríti a csapat. De hogy veszik észre, hogy egy perc, tehát ki jön az, szerintem van nekik egy ilyen listájuk, hogy mely oldalakon, ha megjelenik egy új poszt abban a témában, akkor automatikusan. Tehát szerintem ezt egy...
2: Hát feliratkozgatnak.
4: De ezt úgy kell képzelni, hogy van mondjuk 50 social-esnek.
2: Mennyit vettek fel? Hány social-es tényleg?
1: 20?
4: Mindegy, 20-valahánynak hozzáférés az ő oldalához, és egyszerre szimultán sokan.
1: Ja. Igen, ezek megbízható emberek véletően. Ja. Tehát ők maguk nem írnak, Magyar Péter megírja, és ők terítik.
4: Mondjuk ez egy életszerű.
2: Álommeló.
1: Figyelj, gyorsan, le kell tudnunk a kötelezőt, a kutatás módszertanáról egy 4-5 mondatot.
4: Reklám blokk következik. Ez online zajlott, mobil applikáció és web applikáció alapú. Az a jó ebben, hogy ezt ilyen nem is 24, hanem 12 óra alatt meg tudjuk csinálni egy országos reprezentatív mintára, azért tudtuk elhozni.
1: Valaki kérdezte egyébként, Kovács József, köszönjük szépen a Kovács. És akkor gyorsan én is feleszem, hogy full nem ide passzol, ne haragudjatok, de olyan kevés kérdés érkezett, hogy Boros Tomi miért nem kérdezte Ceglédit a médiapiacos interjúban az 500 millióról, amit az öt kapott.
2: Tessék.
1: Nagyon egyszerű, mert hogy beszélgettem előtte Cegóval, és azt mondta, hogy pont ugyanannyit tudok elmondani, vagy pont annyit tudok, mint te is. Tehát amit Hont András 23 posztban és interjúban elmondott, ő azt tudná megismételni. Innentől kezdve számomra nem volt érdekes, mert tudtam a választ. Semmi újdonság nem hangzott volna el a szájba, tényleg nem tudja, vagy legalábbis ő ezt mondja.
2: Kész. De a Cegó azt mondta, hogy pont annyit tud, mint te, akkor úgy kellett volna feltenned a kérdést, hogy...
1: Én úgy tudom,
2: én
1: hogy...
2: Úgy tudom.
1: És Mészáros Lőrinc. Igen, pont ennyit tudok én is. Na jó, tehát nem akarom elviccelni, ennyi a lényeg ennek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, folytatjuk holnap is, és lehet, hogy akkor még a vagyonadót is ide fogjuk keverni a holnapi témák közé, mert szeretünk hergelni. Viszlát, ez volt a provokatőr már a szatátásra.
0: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendég

0: körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Több tízezer új katás adózóra számít a kormány. Bezárták az esztergomi strandfürdőt, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, azzal vádolják, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, de az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak a víz alól, a szakértők szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton, valamint több tanú szerint ő nem volt agresszív, míg a sértett igen. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A Spirit FM-et hallgatják, ott pedig a borműsort, Róna Jegon vagyok, jó napot kívánok, a mai adás szerkesztője Somodi Solymos Eszter, és bemutatjuk önöknek a Gajdócsi borászatot, amely személyesen Gajdócsi Szabolcshoz kötődik, akit köszöntök így telefonon keresztül, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a rádió hallgatóit is.
2: Családi borászatról beszélünk, de nem egy tradicionális, mondjuk 50-100 éves borászatról, ezt ön indította, igaz?
3: Igen, a mi történetünk annyiban érdekes, hogy én Pécset születtem, igaz, dédnagyapám szőlőjében töltöttük a hétvégéket, tehát nem teljesen előzmény nélküli, de egyetem után kerültem én tájára, akkor vettük meg az első szőlőnket, ilyen módon nem vagyunk tőzsgyökeres hegyaljai család, és ez egy csomó nehézséggel, de bizonyos szempontból könnyebbséggel is járt. Nem hoztunk magunkkal semmi olyan tudást, amire nagyon szükségünk lett volna, de esetleges beidegződéseket sem.
2: Mennyire fogadták el a helyiek, hogy jött valaki az ország másik részéről? Hát mit keres itt? Mit akar itt? Hát mi tudjuk? Ő honnan tudná?
3: Egyébként befogadó volt a közösség, abszolút. Tehát itt akkor olyan mély válság volt, hogy mindenkinek borzasztóan örültek, aki egyáltalán arra vetni a fejét, hogy szőlőt vásárol, szőlőt műveljen. Itt mindig is nagyon nagy tisztelete volt a kétkezi munkának. És még szakmai tanácsokat is kaptam, segítettek egy valóban jó pincét megvenni táján, ahol el tudtunk kezdeni borászkodni, így aztán én mégis köszönettel tartozom, bár kétségtelen tény, hogy a táj egy büszke mezőváros. Mindig is fenntartotta magának a jogot, hogy időt adjon az idegeneknek a beilleszkedésre, de el is várta a beilleszkedést, és úgy gondolom, ez sikerült nekünk az elmúlt 30 évben.
2: Itt a 90-es évekről beszélünk, azóta borászkodik. Egyébként ezt gyakorlatilag ott, mondhatni, a napi gyakorlattal tanulta meg?
3: Igen, ez annyiban érdekes a családunk múltja, hogy én ott voltam dédnagyapám szőlőjébe, édesapám készítette a borokat, és én mindent láttam, de valójában annyira nem vettem részt gyerekként, pontosan nem gondoltam, hogy valaha borászkodni fogok. Viszont a Műszaki Egyetemre kerültem Miskolcra, onnan jártunk ki tájára kirándulni, néha bort is kóstolni, és annyira szép vidék. A legendás szőlőhegyeket mindig megmutatták nekünk, hogy látjátok, termeljük a sok finom bort, de a legendás borok ott voltak fönn a hegytetőn, ahol most Bozót van. És ez úgy felkeltette az érdeklődésemet, és volt egy pont, hogy indult a rendszerváltás, volt egy válsághelyzet is, lehetett viszonylag nem túl drágán szőlőket is venni, és belevágtunk.
2: Nem bánta meg soha?
3: Szakmailag nem, de azt én az elején is sejtettem, hogy ez nem lesz egy egyenes út. És ha ezt én vállalkozásnak tekintettem volna a legelejétől fogva, akkor valószínűleg hamarabba hagytam volna, mert azért itt ez üzletileg nem egy annyira kézenfekvő történet, hogy az ember sokat dolgozik, és abból majd egy családot is fog eltartani. Ennek megjártuk a nehézségeit, és tulajdonképpen most sem főállásban csináljuk. Ennek viszont van egy nagy előnye, hogy nem vagyunk rákényszerítve olyan gazdasági kompromisszumokra, amik esetleg a boroknak minőségének a rovására mehetne.
2: Világos. Hárslevelű? Az a legfontosabb?
3: Igen, ez nálunk nagyon érdekes, hogy a hegyalján 70% furmint a jellemző, viszont mi, amit megörököltünk ültetvényt, az 50%-ban hárslevelőből áll. Ráadásul egy öreg tőkés hárslevelű. Ezért nekünk az átlagtól eltően nagyon nagy hangsúlya van a hárslevelőnek, ráadásul a szőlőink fekvése az egy délnyugati, a lemenő nap felé néző teraszos szőlő, ahol a késői születek és az egész mézédesre érő szürtöknek a termelésre van jó lehetőség. Bár ezt az elején még nem tapasztaltam meg, ez a másik érdekesség.
2: Hát ugye ez azért is érdekes, mert Tokajt nem a hárslevelőről, a tokai tájat magát nem a hárslevelővel azonosítják a legtöbben. És nyilván, hogyha édesborról beszélünk, akkor a hárslevelő képviseli azt, amit Tokajtól várunk, de mégiscsak egy más íz.
3: Igen, tehát a furmintot nem gondolnánk bármennyire is háttérbe szorítani nálunk, de az adottságainkból az első időben gyakorlatilag az volt a célunk, hogy megnézzük, hogy a területek mit tudnak. Így aztán ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy 2 hektáros öreg tőkés ültetvény, ahol teljesen vegyesen találhatóak furmink és házlevelű tőkék, ahogy az öregek éppen betelepítették. Ez majdnem 80 éves ültetvény. Kordonos terület, tehát szépen be lehet látni, hogy mit is adnak a szőlők, ráadásul a fajta változatok is nagyon nagy sokfélesége van, tehát a furminton belül is, házlevelőn belül is sokféle van. És azt tapasztaltuk, hogy a házlevelőnek egy olyan szép kedvessége van, amit, hogyha megfelelő mértékben a furminttel együtt szüretelve, ami megadja a gerincét a háttérben, csodálatosan szép borokat lehet létrehozni, hogyha hagyjuk a természetet dolgozni.
2: Ebből nekem most, amit mondott, az következik, hogy a hagyományos borkészítés híve. Nyilván a technológiai fejlődéssel haladni kell, de közben fahordó is, ahogy az őseink csinálták?
3: Igen, erről szeretném azért elmondani. Első időben mi mindent megadtunk a szőlőnek, amit kívánt. És nagyon gyönyörű, szép, nagyjából érett szőlőt születeltünk, ami nem adta meg azt az élményt nekünk, amit szerettünk volna. És történt egy olyan váltás, több könyvet és nagyon régi kiadványt is elolvasva, önképpen a terméskorlátozás és a szőlőnek a visszafogása irányában próbáltunk elmozdulni, mi 20 éve nem szántottuk meg a szőlőket. Viszonylag laza talaj van, tehát egy mulcsozás történik, így a szőlő sokkal kevesebbet, de sokkal édesebbet terem, és a feldolgozásnál viszont alaptechnológiánk van, tehát nem a kézzel hajtott darálóval és a kézzel hajtott préssel dolgozunk, de egy egyszerű fakosaras préssel és fahordóban erjesztjük valamennyi borunkat. És ez nagyon fontos felismerés volt, hogy amennyiben egy jó minőségű alapanyagunk van, akkor a fahordós erjesztés, és itt nem új fahordókról beszélünk, hanem jól beállt 10-15 éves fahordókról, a fahordós erjesztés során alakulnak ki olyan plusz ízegzamatok, amit egy sajátos ízvilágot ad a mi borainknak. Pont a fekvésből adódóan nagyon jellemző az, hogy furcsán hangzik ez így, de idézőjelben mondva, hogyha kicsit nem figyelünk oda, akkor mindig édes boraink születnek. Tehát ez tényleg teljesen már augusztus közepe után, idén augusztus 20-a után gyakorlatilag nem tudtunk szárazbornak való szőlőt születelni. És ez régebben is így volt, itt az a klímaváltozás felerősödése előtt is, hogy ha hagyjuk, hogy a szőlő azt adja, amit szeretne, akkor a házlevelő egyrészt elkezd mazsolásodni, a furmintok inkább aszúsodni, és egy édes alapanyag lesz belőle. És utána mindenképpen fahordóban erjesztjük a borainkat. Ez nagyon fontos, és úgy érjük el azt, hogy igazán kedves és szétkerek borok legyenek belőle.
2: Azzal kezdtük, hogy ez egy családi borászat, de hát akkor a kérdés is adott, hogy van-e kire hagyni majd egyszer? Tehát jön-e egy másik generáció, aki ugyanúgy beleszeret ebbe az életformába?
3: Ezt köszönöm a kérdést, mert annyiban aktuális teljesen, hogy kisebb fiam úgy döntött, hogy ő szőlészborász mérnök lesz, és a Tokajhegyi Egyetemen tavaly végzett. Gyakorlatilag szakmailag is ez nagyon fontos lépés volt az életünkben, ugye mi még most nem tartunk a generációváltásnál, de már azért közeledik, és hát a fiatal generáció egyrészt a megszerzett tudása, másrészt pedig a valóban nagyon-nagyon jó mesterektől tanult szakmai tudása alapján rögtön megkritizálta azt, amit végzünk, és nagyon is jót tett a gazdaságnak, hogy a száraz borokat behozta a termékpalettánkba. Tehát eddig alapvetően késői szüretelésű házlevelünk, szép szamaradniaink voltak, ha adódott, akkor az új is. Viszont 3 éve már száraz, kimondottan, előre megfontolt szándékkal szép száraz borokat készítünk. Ez viszont teljesen András fiamnak a feladata, reszortja, és teljes körülön ő is végzi ezt el.
2: Milyen érdekes, amit mondott itt az elején, hogy az új tudásával felvértezve rögtön meg is kritizálta azt, amit talált. De hát a fiataloknak ez a dolguk, mert hát hiszen ebből épül egy új generáció új tudása.
3: Igen, és egyébként támogatjuk is, tehát nyilván ez az ott esetben szakmai vitákkal is együtt jár, de el kell fogadni, sőt, tényszerűen igaz, hogy olyan más szemlélet tudnak belehozni a fiatalok, akiket viszont már az én tapasztalataim nem kötnek egyáltalán, plusz az a beidegződés, hogy úgyis nagyon szép édesborok lesznek belőle, ne szedjük azt le hamarabb, De igen, szedjük le hamarabb. És leszedtük hamarabb, és tényleg csodálatos, szép, szerintem a nagy tokai szárazborok vonalába büszkén helytálló bor sikerült készíteni már 2024-ben, a 25-ös palackozás az most van folyamatban.
2: Hát jó borokat kívánok, és hát jó nyarakat, amikből aztán jó borok születnek, és jó munkát önnek is, meg a fiának is ezeken a borokon. Köszönöm szépen, hogy mesélt nekünk a Gajdócsi borászat történetéről, meg a borairól.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és tisztelettel várok mindenkit, aki erre kíváncsi.
2: Gajdócsi Szabolcsot hallották az előzőekben, a Gajdócsi birtokról mesélt nekünk, tájáról, Tokaj hegyaljáról, ott találják a Gajdócsi borászatot.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Nem elég szőlőt termeszteni, nem elég bort készíteni, az sem mindegy, hogy hogy néz ki az a birtok. Megint megválasztották Magyarország legszebb szőlőbirtokait, és a nagy birtok kategóriában a pannonhalmi borvidéket képviselő Babarci szőlőbirtok is kiválóan szerepelt, annyira, hogy dobogós helyezést ért el. Babarci Zsuzsanna borász képviseli a szőlőbirtokot most itt az adásban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez egy családi borászat, gondolom a nevekből ez adott, de igazából nem is pont pannonhalmán található a mellett, igaz?
2: Így van, Győrúj barátom van a központunk.
1: Mit lehet tudni ennek a történetéről, ennek a birtoknak? Ezek mindig érdekesek, mert hát egy ilyen birtok, amit már legszebbnek mondhatunk, nem a semmiből terem.
2: Hát igen, a szüleim kezdtek el szőlővel és borral foglalkozni, egészen pontosan 1980-ban, és hát ezt a telepet, ahol mi most dolgozunk, ezt a birtok központot, ezt 1997-ben vásárolták meg. Úgyhogy ők mindketten agrármérnökök voltak, és mindkettőknek volt főállása, és akkor gondolták, hogy ezzel a szőlészetborászattal kezdenek el foglalkozni, és utána már főállásban foglalkoztak ezzel.
1: Ez egy családi életformává vált? Tehát azt lehet mondani, hogy e körül forog a család élete?
2: Igen, igen. Hát 2010 óta a második generáció viszi ezt a borászatot. Sajnos édesanyánkat elveszítettük, de édesapánk még beleszól a dolgokba szerencsére. Úgyhogy igen, tehát nálunk gyakran volt a vasárnapi ebédnél téma, hogy akkor most mit telepítünk, hogy telepítünk, merre tovább. Ez egy, ahogy édesapám szokta mondani, igen, ez egy életforma, ez nem egy munka, ez egy életforma.
1: Az, hogy ilyen díjat kap egy szőlőbirtok, az nyilván arra is jó, hogy felhívja a figyelmet magára a borra, amit ezen a birtokon létrehoznak. Igazából a pannonhalmi borok mostanában ráadásul mintha divatosabbak is lennének, mint évekkel ezelőtt. Ezt mennyire érzékelik?
2: Szerencsére érzékeljük, úgyhogy én nagyon sokat járok az országban, és szomorúan hallom sok kollégától, hogy most épp visszaesés van itt a pannonhalmi borvidéken, azt tapasztaltam, és a saját pincészetünknél is, hogy igen, egyre több az érdeklődő. Ez több mindennek is köszönhető, egyrészt szerintem rengeteget fejlődtek a birtokok, illetve azért ez a borvidék különösen erős a reduktív fehér borokban, és most ennek van a, mondhatom úgy, hogy divatja.
1: Így van, de meg hát a habzó, a gyöngyöző boroknak is itt én látom a szójátékot, a babarci buborcit. Ez ugye a buborékos boruk.
2: Igen, igen, hát a bátyám, a kreatív igazgató, szoktuk ezt viccesen mondani, ő, aki ezeket a neveket kitalálja, úgyhogy ő találta ki ezt a buborci nevet, és volt már egyébként olyan, aki úgy hívott fel engem, hogy Buborci Zsuzsannával szeretne beszélni.
1: Hát látta a címkét, ennyi.
2: Igen, igen, igen.
1: Így jártak. Így lehet egy nevet megváltoztatni. Viszont mi az út előre? Hogyan lehet egy szőlőbirtokot fejleszteni, amikor az ember úgy körülnéz, és nagyjából azt érzi, hogy hát megvagyunk?
2: Nem, ilyen soha nincs. Ilyet soha nem érzünk. Egy szőlészetborászatban az a szépség és egyben kihívás is, hogy nagyon, nagyon összetett, nagyon komplex. Ugye ott van a szőlészet maga, ott van a borászat, az értékesítés, és hát a vendéglátással is kell foglalkoznunk, úgyhogy mindig van hol és mit fejleszteni. Ugye most a szőlő esetében itt a kabóca, egy kabóca, kettő mondhatom így, fenyeget minket, tehát azért a klímaváltozás, éghajlatváltozás, erre fel kell készülnünk. A boroknál minden évben minimum azt a minőséget hoznunk kell, amit az előző évben, de inkább mindig fejlődnünk kell. A piac pedig állandóan változik, tehát rugalmasnak kell lennünk, és hát folyamatosan jelen kell lennünk.
1: Hát csak amit most elsorolt, az egy életre való program. Ebből egyébként különösen az érdekel, hogy lehet a klímaváltozással szemben védekezni, mert hát hiszen a meleg tulajdonképpen nem tesz rosszat a szőlőnek, hogy nem esik mindig az sem, de közben meg mégiscsak tönkretesz mindent.
2: Igen, tehát az idei év az különösen megmutatta, hogy a szárazság az mennyire meg tudja viselni a szőlőt, és ugye milyen van a gyökere ugyan, de hát ezt a szárazságot, ezt már a szőlők is nagyon megérezték, ez sajnos az idei termésben is lehetett érezni. Hát folyamatosan nyomon kell követni különböző tanulmányokat, művelésmódon lehet változtatni, fajtákkal lehet megválasztani, hogy milyen fajtákkal, milyen alanyokkal dolgozunk tovább, úgyhogy nagyon sok lehetőség van. Hát alkalmazkodnunk kell hozzá, csak a szőlő esetében ez nem olyan könnyű, hisz 30-35 évre telepítünk egy ültetvényt, tehát azért itt 2-3 évente nem olyan tudjuk megváltoztatni, hogy akkor mi legyen és hogy legyen, úgyhogy hát folyamatosan nyomon követjük a különböző tanulmányokat, előadásokra járunk, egyetemeknek a publikációit nézzük, úgyhogy keresünk.
1: Hát, ha jön egy jó ötlet, igaz? Melyik az a bor, amire a legbüszkébb a sajátjaik közül?
2: Hát mondhatnám, hogy mindegyikre nagyon büszkék vagyunk, de van a Marianum nevű Cabernet Franc borunk, ezt édesanyánktól neveztük el, és hát ez meg 5 évjárata is a Berliner Wine Trophy aranyérmet nyert, úgyhogy ez különösen nem csak az aranyérmek miatt, hanem édesanyánk emléke miatt különösen közel áll hozzánk.
1: Megértem. És ha valaki megkóstolna ezt ott a helyszínen, megteheti?
2: Természetesen. Fogadunk csoportokat, szerencsére nagyon sokan választanak minket, úgyhogy ott meg tudják tenni, hogy megkóstolják ezt a bort, illetve a többi borunkat is.
1: Magyarország legszebb szőlőbirtokainak egyiként tehetik ezt meg a bavarci szőlőbirtokon. Zsuzsanna, köszönöm szépen, gratulálok a díjhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Még egy díjazott birtok következik itt a sorban, a legszebb szőlőbirtok ismét nagy birtok kategóriában. A Szentpéteri Borpince a második helyezett lett ebben a kategóriában, ami hát büszkeségre bőven ad okot, úgyhogy Szentpéteri Attilát, a büszke tulajdonost hívtuk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Gratulálok önnek és önöknek, mert hát ez egy családi pincészet, nyilván nem egy emberre múlik az, hogy hogy néz ki egy birtok. Az, hogy családi pincészet, ezt hogy értsük? Hány generáció dolgozik ott együtt?
2: Igen, valóban ez egy összetett, hosszú generációkon átívelő munkának az eredménye, hogy idáig tudtunk eljutni. És még nagyon sok tervünk van a jövőben. Én jelenleg a harmadik generációt képviselem a családunk szőlészkedése, borászkodása terén, de már a régebbre visszanyúló felmenőink is foglalkoztak szőlőtermesztéssel, viszont nekem nagyapám, nagypapám volt, aki 89-ben édesapámmal együtt vásároltak egy pincét Kiskörösön, a kunsági borvidék szívében, öreg szőlő dűlőben, Kiskörös legmagasabb pontján. Így egy szép föld alatti pincét is tudtak építeni. Nagypapám néhány tőke kadarkával kezdte a történetet, a pincén klapjait írni. Teljesen hobbi szinten készített néhány hektóbort, illetve édesapám követte őt, aki elsősorban növényvédelmi agrármérnök lett Gödöllőn. Viszont annyira megtetszett a papának a kis szőlője, kadarkája, segített neki mind a művelésben, nyilván a borát is együtt kóstolták a pincében, így szőlészborász szakmérnök lett papának a második diplomája. És nagyon hálás vagyok neki, mert ő volt, aki a legtöbb szőlőt telepítette el itt Kiskörös és Vonzás körzetében, 10 kilométeres sugarókörön belül, és a legjobb termőtalajokon, mint a Csábori két sor dűlő érdemes kiemelni, a kunsági borvidék egyik legjobb, hanem a legjobb dűlőjéről van szó, de ugyanilyen jó a remerenció. Így apa addig telepített, amire már 50 hektár fölé úszott a szőlőterületeink száma.
1: Így lett ez nagy birtok, igaz? Önmagában az nagy dolog, hogy föld alatti pincével rendelkeznek ott az Alföld kellős közepén.
2: Igen, ez valóban egy nagyon jó adottságú pince. Nagyon sok értékes talaj van, de valóban ami a köztudatban, ez az értékes homok megjelenik. Ez a pincén körekszőlő dűlőben is ez a nagyon homokos, futóhomokos talaj a jellemző, és nehéz is így pincét építeni, viszont valóban egy magaslaton található a pincénk, az egész tanyának a területe. Ezért meg tudtuk azt tenni, hogy kimarkoltuk a földet, a homokot, megépítettük a pincét, visszaraktuk rá, és egy olyan adottságú környezetet tudott így kapni az érlelő pince, hogy nem kell mesterséges klíma, párlóoktatórendszer, tél és nyár között szinte állandó a hőmérséklet, ez kicsi a hőingadozás, a páratartalom is állandó, úgyhogy a borok és most már a tradicionális pezsgőnek az érlelésére is abszolút alkalmas ez a pince.
1: Tudja, mit nézek, ha onnan tudná, elmondom, hogy mindenféle boruk van, fehérbor, rozébor, vörösbor, pezsgő, sőt, sillerük is van, ami ritkaság. Tehát, hogy tulajdonképpen bárki bármit itt megvan.
2: Valóban ez egy jó észrevétel, és úgy gondolom, hogy a kunsági borvidék egy nagyon perspektívikus borvidék ilyen szempontból, mert egyrészt mennyiségi szinten is tudunk minőséget készíteni, és a terroir, a klíma, a talajviszonyok lehetővé teszik, hogy azon felül, hogy a kunsági borvidék a könnyű, friss, reduktív fejlés rozéboroknak a hazája, és mi is ezt hangsúlyozzuk, de ezen felül lehetőség nyílik egy korai szürettel, akár nagyon komoly, tradicionális, légies, komplex, de harmonikus pezsgők készítésére, ugyanakkor akár érlelt, fahordóban érlelt fehérek, vörösek is tudnak születni, és nem utolsó sorban a késői szüretelésű deszertboroknak is desszertborok is kapnak helyet a pincénkben.
1: Tudnak a divattal menni? Hogyha ennyiféle bort készítenek, akkor talán egy kicsit könnyebb, de egyúttal nyilván meghatározó az is, hogy milyen szőlő van.
2: Valóban, ez nagyon jó kérdés, mert pont édesapámmal ennél az asztalnál ültünk, ahol én most éppen ülök a borházunkban, és volt egy beszélgetésünk, ez egy olyan 5-6 évvel ezelőtt történt, hogy nagyon sok a fajta, akkor 18 fajtánk volt, és elhatároztuk, hogy kicsit szűkítünk, mert a fogyasztóink is elvesznek a sok bor között, illetve nekünk is nehézségeket okoz minden évben ilyen minőségi színvonalon elkészíteni az adott borokat, nem beszélve róla, hogy van olyan fajta, amiből 5-6 féle bor is készül. És ennek a beszélgetésnek a vége az lett, hogy még kettőt telepítettünk.
1: Úgy, ez jól sikerült megállapodás.
2: Igen, és ők lettek a Merlot és a Sauvignon Blanc, itt reagálva a divatra, hogy nagyon fontos az, hogy tisztelve a hagyományokat, a tradíciókat, mellette az innováció nem hiányozhat, és mi is követjük a világdivatot. De a viccet félretéve nálunk is elkezdődött egy koncentráció, hiszen a 20 fajta 50% hagyományos helyi fajták, a másik fele a fajta szerkezetnek világfajta. Itt azért mutatja, hogy fontosak a hagyományok, de a divatnak is helyet kell adni. Viszont három fajta alkotja a gerincét jelenleg a szortimentnek, ami ugye tudatosan lett alakítva, a fogyasztói szokásokat figyelembe véve. Így az írsai olivér, ami 10 hektár az 50-ből, a kék frankos, ami egy nagyon jó rozé alapanyag, de küvének is megállja a helyét, szintén 10 hektár termőterületen termesztjük, és ami a zászlós hajonká nőtte ki magát, a Néro, édesapám hozta be a kunsági borvidékre, és mondhatjuk, hogy a családunk emelte fel a fajtát, zászlós borunk a Néro rozé lett belőle, és ezt a rezisztens magyar nemesítésű, kettős hasznosítású fajtát, ezt már 13,5 hektáron termesztjük, és valóban a rozén túl készítünk belőle Schillert, könnyű bozsolé típusú gyümölcsös vörösbort, érlelt fahordósat, és még kicsit titok, az utóbbi időben nagy szerelem lett nálunk a buborékok világa, és egy 24-es tradicionális rozépesgő is lesz a Néróból hamarosan.
1: Ha még nem volt elég fajta, igaz?
2: Így van.
1: Még egy dologra hadd kérdezzek rá, tényleg erről nem is szoktunk beszélgetni, az árazás titkára. Mert hogy egy bor sorsát nem csak a minősége határozza meg, hanem az is, hogy melyik polcra helyezik. És hogy maga a borász, amikor elkészíti, mit gondol róla, ugye úgy lesz belőle egy ár.
2: Így van. Az árazás az egy nagyon fontos és egy kényes terület. Mi igyekszünk minél magasabb minőségű palackos borokat készíteni, viszont elérhető áron. Úgy gondolom, hogy a kunsági borok, amik elsősorban a frissességről, a gyümölcsösségről szokták mondani, hogy a mindennapok borai lehetnek, akár egy nehéz nap után hétköznap is lehet kóstolni őket. Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy egy jó árral párosuljanak. Mi is ezt helyezzük előtérben. Így, ha valaki meglátogat minket, vagy megnézi a webshopunkat, akkor úgy gondolom, hogy elérhető áron kaphatók meg a boraink. De nagyon fontos az, hogy kialakítsunk egy termékpiramist, és mi is ezt szerint próbálunk dolgozni, hogy az alap friss, gyümölcsös, könnyű, lendületes borok mellett legyenek válogatástételek, akár fehér-vörösből, és a csúcsát pedig azért a prémium szegmensben kisebb tételszámba, de az értékes borok, vagy akár a tradicionális pesgők alkossák.
1: Van egy speciális logójuk, az minden címkén rajta van, ezt most a kedves hallgatók nem látják nyilván, de azért csak megkérdezem, hogy ezt kitervezte, vagy hogy alakul egy ilyen ki?
2: Hát igen, ez egy jó kérdés, mert családi szintén vagyunk, mindent magunk csinálunk, mi nem vagyunk felvásárlók, csak saját szőlővel dolgozunk, a pezsgősítés is házon belül készül abszolút mértékben, és hát ugye a címketervezést is mi magunk alkottuk meg, ezt a mondhatjuk, hogy kicsit non-figuratív, hogyha most erre a kör alakú címkére gondolunk, csillaggal a közepén, ami a legtöbb borunknak a címkét mutatja. Igazából itt egy asztalhoz leültünk 2010-ben a családdal, és gondolkodtunk, egy olyan címkét szerettünk volna megtervezni, ami mindenképp fiatalos, lendületes, kicsit minimál stílusú. Fontos volt, hogy messziről, ha valaki meglátja a sok termék között, vagy bor között, akkor az leugorjon szinte a polcról. És az az igazság, hogy egy félbevágott szőlőszemből indult a történet, ez nem titok. Viszont úgy szoktuk viccesen mondani, amire megittuk a bor tartalmát, itt az asztal mellett addigra ez lett a végeredmény. És hát egy kicsit non-figuratív, viszont tükrözi a családunk stílusát.
1: Ha látják a szentpéteri borpince kínálatát a polcokon, akkor majd meg fogják ismerni, és onnantól kezdve könnyű lesz azonosítani, mert igen, ez egy eléggé jellegzetes logó lett minden címkén. Köszönöm, hogy beszélt róla, mármint magáról a birtokról, meg a történetéről. Ez a szőlőbirtok
2: a
1: nagy birtok kategóriában országosan a második helyezett ebben az évben. Ehhez is gratulálok Szentpéteri Attilának, a tulajdonos főborásznak.
2: Köszönöm szépen, köszönjük.
1: Minden jót.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Hát ez egészen különlegesnek ígérkezik. Az a címe a rendezvénynek, amit ajánlunk figyelmükbe, hogy szexuális spot, vagy csak spot. És hát ilyen szavak szerepelnek az este ajánlásában, 6 különböző világként, hogy szárnyalás, ébredés, sejem, parázs, mélység és mindenség. Hát a mindenséggel mérd magad, hogy a költő mondja, nem tudom, hogy egy borkostól ezt mennyire tudja hozni, de Káldi Gergő szervezi az egészet, úgyhogy majd elmondja nekünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Szóval, hogy ez micsoda? Kezdjük ezzel.
2: Kezdjük azzal, hogy október 17-én szombaton lesz egy sétáló kóstoló Szekszárdon, ahol 24 borászat, velem együtt 24 borászat, 71 válogatott étele kerül kiállításra ezen sétáló kóstoló keretében, és szakítani szerettünk volna azzal a hagyománnyal, ami egy sétáló kóstolón sűrűn előfordul, hogy egy fehér abrosszal leterített asztal mögül egy, most hadd legyek egy kicsit pikír, de egy kicsit unott, kicsit fáradt, és kicsit talán hozzá nem értő ember kínálgatja a bort, persze tisztelet a kivételnek, ez sokszor sokkal jobban valósul meg. Tehát, hogy egy teljesen új köntösbe szerettük volna bújtatni a borkóstolásnak az élményét, és tekintettel arra, hogy ez egy válogatott tételsor, ezt kértem a borászoktól, hogy az este színvonalához mérten engedjék meg, hogy egy független grémiumban lekóstoltassam ezeket a tételeket. Tehát tekintettel arra, hogy ez egy válogatott tételsor, nekünk rendelkezésünkre álltak az illattal, ízzel és egyéb paraméterekkel kapcsolatos adatok, és innen már egyszerű volt a lépés, hogy ezeket a borokat besoroljuk 6 különböző élményvilágba, vagy élményszigetbe, vagy szigetre, amelyek különböző gondolatokat, érzéseket, érzelmeket közvetítenek.
1: Ezeket soroltam én itt az előbb ezek szerint.
2: És pontosan ezeket sorolta föl Egon, így van. Úgy kell elképzelni ezt a sétáló kóstolót, csak még egy gondolat mielőtt mondjuk egy világot elmesélnék, hogy hogy néz ki, mert talán, mert egy, nyilván egy nehéz dolog valami látványt a rádión keresztül mondani, de megpróbálom. Ugye,
1: meg az ízeket, meg a bort magát, hát ez az. Na essünk neki, igen.
2: Szóval úgy kell elképzelni ezt a rendezvényt, hogy mint egy színházi előadást, ahol a látogatók, maguk a színészek, egyébként szöveg is mindenféle kötelezettség nélkül, tehát ettől senki ne ijedjen meg, de ők adják az életet a díszletek közé, ugyanis ezek a világok, ezeket a világokat úgy kell elképzelni, mintha a díszletek kis színpadok lennének. Tehát az elhelyezett tárgyakkal, a fényekkel, a textúrákkal, ad abszurdum az illatokkal és az egész látvánnyal gondolatokat és érzelmeket közvetítünk, és ebbe rakjuk, tesszük el, vagy helyezzük el, rakjuk bele azokat a borokat, amelyek az adott világhoz illenek, hogy aztán együtt a bor és maga ez a színpad, vagy ez az installáció közvetítsen egy érzést. Például a parázs világ, kiemeltem ezt éppen a 6 világ közül. Ugye a parázs világnak az alcíme az úgy néz ki, vagy úgy hangzik egész pontosan, hogy tovább ízzik, lüktet, él benned. Ugye itt olyan fogalmakat próbálunk megragadni, mint az izzás, az energia, a fűszer, a lüktetés, az intenzitás. Ha borjellemzőket kell ide mondanom, akkor azt mondom, hogy ide azokat a borokat helyezzük el, amelyek fűszeresek, intenzívek, energikusak. Vibráló borok, úgy is mondhatnám. Jellemző esetleg benne a bors, a gyógynövény, a fűszerek, az intenzív gyümölcs vagy a karakteres hordó jelleg. Markánsabb tanninok is beleférnek, mindenképpen olyan borról beszélünk, amelyben történik valami. Itt talán
1: izgalmas.
2: Érthető, ugye?
1: Igen, hogy... abszolút, igen. És ez egészen izgalmas. Ráadásul ilyen módon csoportosítva, ha jól gondolom a célt, akkor meg is ismerjük a szekszárdi borvidék kínálatát.
2: Hát ez a világfajtákról szól ez a rendezvény, vagy nemzetközi fajtákról. Sokat beszélünk a kadarka, kékfrankos és bikavérről, mint a szekszárdnak azon fajtáiról, amelyek jellemzik és markánsan meghatározzák a borvidéket. De ha a magyar fogyasztókról beszélünk, vagy azokról gondolkodunk, vagy azokkal beszélünk egész pontosan, nagyon-nagyon sokszor előkerülnek a szekszárdról származó világfajták, Fran, Merlot, Sauvignon, Shiraz, Malbec, vagy ad abszurdum, ha fehérekről beszélünk, akkor a Chardonnay, Rajnai Riesling, vagy akár másfajta. Tehát, hogy ezeknek a világát mutatjuk mi be, és volt egy kérésem még a borászok felé, ugye mivel, hogy ezekben az érzelmi világokban helyezzük el a borokat, és segédeket kérünk meg arra, hogy kínálják, töltsék ezeket a borokat. Ezért azt kértem a borászoktól, hogy most van az az este, amikor jöjjenek el, vegyüljenek el a közönségben, vagy a közönség között, az emberek között, és kapcsolódjanak, beszélgessenek. A lelki szemeim előtt látom, hogy megáll egy kis csapat, mondjuk fiatal egy világ előtt, és azt mondja, hogy wow, ez jó, ez az ébredés, mit közvetít ez nekünk? Kicsit beszélgetnek róla, odalépnek, kóstolnak egy bort, és akkor elkezdenek beszélni, hogy te, neked ez a világ jobban tetszik, mint az előző? Igen, vagy nem. És ez a bor szerinted ideillik? Hát szerintem igen, de lehet, hogy nem. Ott a Mészáros Pali bácsi, keressük már meg, ott van a tömegben, kérdezzük már meg, hogy a pezsgője miért éppen ebbe a világba került. És akkor elindul egy beszélgetés, elindul egy kapcsolódás, és végre nem arról beszélünk a 21. század társas magányában, hogy az emberek elbújnak, vagy elrejtőznek a saját világukba, hanem egy közösségben csodálatos beszélgetések és tartalmak jöhetnek létre.
1: Miután vannak saját borai is, úgyhogy adja magát a kérdés, hogy lesz arra ideje, hogy ugyanígy a közönség körében csak beszélgessen, vagy a szervező az utolsó pillanatig szervező marad?
2: Hát azt hiszem mind a kettő, de tudatosan készülök arra, hogy próbáljam az estét úgy szervezni, hogy én is meg tudjam mutatni a magam csodáit. Ugye ezen a sétáló kóstolón belül lesznek úgynevezett spot pillanatok is, amiről még nem beszéltünk, de ha egy-két szót megenged, rátettünk még egy lapáttal, és azt mondtam a borászoknak, hogy ha van egy olyan előadó, nyilván van minden borászatban olyan előadó, ha nem is feltétlenül a tulajdonos, aki nagyon-nagyon jól tud kommunikálni, és van egy zseniális története, és emellé tud hozni egy olyan bort, amire azt szoktam mondani, hogy amit már élő ember nem kóstol, akkor tegyük össze ezt a hármat, üljünk le egy kis szobában a nagy forgatag kellős közepén, de kvázi így elszigetelten és csöndben, és adjunk egy olyan érzést az ide látogatóknak, amely tényleg egy maradandó érzés. Szóval sokszor beszélünk arról, hogy a bor magában nem elég, emellé élményt kell társítani, és én ezt nagyon komolyan veszem, ezt a kvázi küldetést, vagy ezt a szempontot, mert én ezt nagyon komolyan veszem ezt a kvázi küldetést.

0: Szekszárdon október 17-én van még jegy?
1: Van még jegy. Fogynak a jegyek, de van még jegy, és egyébként limitáltak a jegyek, mert nyilván a katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően a tudáskközpontbannak is van egy felülről korlátos létszáma. Jegy még van. Nem árulok zsákba macskát. Szekszárdra ide csábítani az embereket más vidéki városokból, vagy azt tudom a fővárosból, én is Sajmáron élek egyébként, nem egy egyszerű történet, ezen dolgozunk, ezt kommunikáljuk, külön buszt indítunk egyébként a Népligettől, ami fordul, jön és megy, csak azért, hogy közelebb hozzuk Szekszárdot egy kicsit például Budapesten.
0: Borbusz. Nem tudom, milyen néven kell keresni, de majd így biztos megtalálják. Na minden esetre az a lényeg, hogy október 16-a és 18-a között zajlik egy sorozat. Ez egy, úgy látom, többnapos program, aminek a szombat a lényege, ugye?
1: Igen, ez a korona ékszer, ez a sétálókóstoló. Pénteken azt kértem a borászoktól, hogy nyissuk ki a pincéinket, és aki egy bemelegítésre, vagy valami előkóstolásra, vagy valami más élményre vágyik, adjunk neki lehetőséget, hogy kóstoljon. Szombat délelőtt raktunk egy kulturális, gasztronómia, rekreációs csomagot, hogy mi az, amit Szekszárdon lehet csinálni. Nincs annál rosszabb, hogyha valaki elmegy egy borvidékre és tengleng, és nem tudja kitölteni az idejét. És szombat délután 1 órakor pedig lesz egy nagyon különleges program. A szekszárdi állami gazdaságnak a borkombinátjában teszünk egy urbex jellegű bejárást, ugye ez, amikor elhagyatott épületekben jövünk-megyünk, ugyanis ez az épület értékesítés alatt áll, és dr. Fuchs Mártát kértem meg arra, aki a helyi Wosinski Mór Múzeumnak az igazgatóhelyettes asszonya, aki rendkívül színesen tud beszélni az adott témában, hogy legyen olyan kedves, tartson nekünk egy előadást szekszárdi borkombinát múltjáról, a világfajták bejöveteléről Szekszárdra, illetve arról, hogy hogyan lett ez trikelszőről birtok. Lesz ott kisborkostoló, de csak tényleg nagyon finoman, mert úgyis lesz sok este. Lesz ott selfie pontok kialakítása, de lehet kiabálni egy 600 hektoliteres tartályba, sokkal jobb, mint a tihanyi víz van, ez zárójában.
0: Főleg, mert ez működik, szóval az meg nem.
1: Igen. Igen, szóval ilyen programokkal készülünk, és vasárnap egy bráncsal szeretnénk elengedni az ide látogatókat, hogy méltóképpen lezárhassuk ezt a szép hétvégét.
0: Komplex, nagyon komoly program, gratulálok ahhoz, hogy ez a gondolat megfogalmazódott, és hogy ez ilyen formán történt, és hát sikeres eseményt így az első spotra.
1: Nagyon köszönöm, és ez egy gyönyörű összefogás a borászok, a város és a város egyes szereplői között, és nagyon bízunk benne, hogy ezzel hagyományt teremtünk.
0: Úgy legyen. Káldi Gergő, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, Egon. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Elköszönök önöktől is, kedves hallgatók. Egy csomó jó bort ajánlottunk. Remek borászatokat és olyan birtokokat, amiket érdemes megnézni. Úgyhogy, ha kedvet kaptak, kedves egészségükre.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a

0: Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Bezárták az esztergomi strandfürdőt, változóan felhős napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézy Dávid személyesen felel. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. Vitézy Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézy Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felvéve, ahol a munkaerőpiac kérdései találkoznak. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket is, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ez itt a Felvéve című műsorunk. És ez az előző adásokból is már kiderült, hogy minden olyan témával foglalkozunk, ami érinti a HR területét. És hát azt is elárulom, egy kis kulisszatitok, hogy amikor ezt az adást felvesszük, akkor szeptember 1-éről beszélhetünk, és ezen a napon jöttünk itt össze vendégeinkkel a stúdióba, és hát tudjuk jól, hogy az évkezdés egy családanyának mindig maga, hát hogy is fogalmazzunk szépen, nehézség, de közben persze hihetetlen nagy öröm, és hát egy kicsit a beszélgetésünk témája ehhez is kapcsolódni fog, hiszen tudjuk jól, hogy milyen az, amikor kisgyermekek mellől az anyuka úgy dönt, hogy de jó lenne visszatérni a munkavilágába, és aztán megvizsgálja annak lehetőségét, hogy mindezt hogyan tudja. Na hát ezt fogjuk egy bizonyos szempontból megvilágítani vendégeimmel, de hát ugye én ehhez kevés lennék, úgyhogy két vendéggel érkeztünk ide a stúdióba. És hát a témában vendégem lesz Kis Nikolett, aki a VHC Student Senior Family üzletág régióvezetője, rövidebben szövetkezeti üzletág régióvezetője. Üdvözöllek!
3: Sziasztok, köszönjük szépen a meghívást.
2: És Büttel Annát, a CBRE Head of People and Operations vezetőjét üdvözöllek itt nálunk, és hát a beszélgetésünket megelőzően beszéltük, hogyha ezt a magyar gondolathoz kell hozzárendelni, akkor a HR vezető feladatai az, amit akkor te a nemzetközi cégnél teljesítesz, és akkor itt talán el tudjuk helyezni, hogy ki milyen területen mozog. Tehát akkor így kezdjük van. Is a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen.
2: Szerintem abban egyetértünk, hogy kisgyermek mellől visszatérni a munkavilágába egyáltalán nem egyszerű és könnyű, és mindig meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak, és ennek a kisgyermekekkel otthon lévők számára egy lehetőség a szövetkezeti visszafoglalkoztatás. De nézzük is, hogy pontosan mit jelent ez, amikor arról beszélünk, hogy szövetkezeti visszafoglalkoztatás, mert nem annyira egyszerű.
3: Igen, igen. Tiszteltük ezt a fogalmat, mert egyébként nagyon meglepő, hogy pár éve ez már elérhető, ez a konstrukció, de nagyon kevesen ismerik. Itt arról van szó, nagyon leegyszerűsítve, hogy van a diák szövetkezeti foglalkoztatás, kit foglalkoztathatunk szövetkezeten keresztül, azt a diákot, aki nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkezik. Ezt szerintem széles körben ismert. Van a nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatás, amikor foglalkoztathatunk valakit, akinek nyugdíjas jogviszonya van már, vagy hát öregségi nyugdíjjal megy nyugdíjba. Na és ki az, aki kisgyermekekkel otthon lévők szövetkezetén keresztül foglalkoztatható? Nagyon leegyszerűsítem, jó, hogy könnyű legyen, az, aki jelenleg gyesen vagy gyeden van otthon. Tehát a gyermek körülbelül fél éves korától 3 éves koráig, ha valaki otthon van a kisgyermekével, akkor vállalhat munkát, ugyanolyan kedvező feltételekkel, mint egy diák vagy egy nyugdíjas. Szerintem így össze is foglaltam röviden.
2: És akkor mindig azt mondják, hogy a részletekben rejlik az ördög, ne felejtsük el, mert ahogy már ezt ha hallgatjuk, akkor levesszük azt, hogy ez nem közvetlen kapcsolat a munkáltatóval, hanem beékelődik egy harmadik szereplő.
3: Így van, ugye szövetkezeti foglalkoztatáshoz kell egy szolgáltató partner, ilyenek vagyunk mi is a VHC-nél, akiknél ezt a szövetkezeti szolgáltatást tudjuk nyújtani. Ez azt jelenti, hogy ha egy kismama regisztrál hozzánk, akkor mi a partnereinkhez tudjuk őt tulajdonképpen munkavégzés céljából közvetíteni, vagy össze tudjuk kötni azokat a szereplőket, akiknek éppen ilyen munkavállalóra van szüksége, azokkal, akik kismamaként szeretnének nagyon fontos, rugalmasan munkát vállalni. És egy nagyon fontos rész van még itt, amit szeretnék kiemelni, hogy ilyen jogviszonnyal visszafoglalkoztathatók azok a saját dolgozók, akik az adott cégtől éppen a jogviszonyukat szüneteltetve otthon babáznak, de valami miatt mégis szeretnének időszakosan, vagy akár hosszabb távon munkát vállalni, akkor akár a saját dolgozóinkat is hívhatjuk visszadolgozni ilyen jogviszonyban.
2: De akkor ennek nagyon úgy tűnik, hogy megvannak az előnyei, akár a munkáltató és a munkavállaló részéről is. Anna, milyen tapasztalat van, ami kapcsán azt lehet mondani, hogy most már tényleg a tapasztalati út is azt mutatja, hogy ez egy abszolút lehetséges választás az anya oldaláról, hogy így térjen vissza a munkavilágába.
4: Amikor először hallottam erről a lehetőségről, megkeresett minket a CBRE-nél Niki, akkor engem nagyon meglepett az, hogy lehetséges egy ilyen foglalkoztatás. Ismertük ugye a diák szövetkezeti foglalkoztatást, viszont erről nem voltak ismereteink, és azt hiszem, hogy tényleg minden szempontból átbeszéltük, hogy biztos, hogy ez ennyire egyszerűen működik, de tuti, hogy akkor semmilyen módon nem kell az aktív jogviszonyát visszaállítani az otthon lévő édesanyának. Biztos, hogy ti minden adminisztrációs terhet is átvállaltok, tehát volt egy ilyen ismerkedési fázis, és elég hamar nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy ez nekünk nagyon-nagyon sok mindent megkönnyít több szempontból. Kicsit kizumolva a visszatérés a munkavilágába, az aktív munkavállalásba. Annak ugye van egy nagyon rigid törvényi háttere, hogy ezt hogyan kell és lehet megtenni munkáltatói, munkavállalói oldalról. Van egy üzleti környezet, ami valószínűleg az alatt, az idő alatt rengeteget változott, és ott van a munkavállaló, aki egy teljes új élethelyzetben kell, hogy helyt álljon. És nagyon-nagyon sok tapasztalatunk volt azzal kapcsolatban, hogy ez egy nagyon sérülékeny pont, ez a visszatérés. És azt vettük észre, hogy akkor tudunk segíteni mind a visszatérő munkavállalónknak, mind pedig az üzleti oldalnak, hogyha ezt nem egy dátumként kezeljük, hanem egy folyamatként, egy szépen felépített folyamatként, ami elkezdődik onnan, hogy már a szülési szabadság előtt tőlünk kap információt az édesanyja, hogy mi várható, és hogyha pedig megszületett a gyermek, és otthon van, akkor is tartjuk vele a kapcsolatot, és itt jött a lehetőség, hogy akkor tudunk akár rugalmasan projektfeladatokat, munkát is adni nekik.
2: Ez egy nagyon jó szó, ez a rugalmas, és ebbe bele is kapaszkodnék, hogy tulajdonképpen a kisgyermekkel otthon lévő édesanyák számára mindig az a nehéz kérdés, hogy ő nagyon szívesen dolgozna. Tudjuk jól, hogy nagyon sok olyan nő vagyunk, akik abszolút nem a munkát szeretnénk elkerülni, hanem egyébként még jót is tenne az önbizalmunknak, hogy legyen valami plusz, amibe csak én valósítom meg magam, és nem a szülői páros. És a rugalmaság az egy fontos szempont, de talán ennek pont ez az előnye, hogy itt aztán tényleg, ahogy utána néztem, nagyon rugalmasan lehet ezt kezelni, mert amikor részmunkaidőbe foglalkoztatnak valakit vissza, sokkal kötöttebb. Jól érzékelem, hogy itt a kulcs szó a rugalmasság?
3: Igen, abszolút. Tulajdonképpen itt a felek, ahogy megegyeznek egymással, hogy melyik héten hány órát, délelőtt, délután, munkaidő után, itt bármikor tud dolgozni a kismama, hiszen az elszámolás az óraszám alapú. Tehát ahány órát az adott héten teljesített a kismama, annyi órát kell, hogy kifizessen neki a munkáltató. És ez hétről hétre változhat, hónapról hónapra változhat. Milyen egy kisgyerekes időszak? Ugye van, mikor a gyermek jobban alszik, van segítségem, rá tudom bízni valakire, ne adj Isten, már szokik be valamilyen közösségbe, de aztán 3-4 hétig beteg lesz. És ugye, amikor valaki visszatér a munkavilágába, ez szerintem nagyon sok anyukába frusztrációt okoz, hogy hát jönnöm kellene, de megint beteg, megint nem tudok jönni. Ez mind olyan élethelyzet, ami ezzel a rugalmassággal áthidalható, ha erre van lehetőség. Mi nem állítjuk azt, Annával beszélgettük, hogy ez minden pozícióra ráhúzható, és minden egyes munkáltatónak így kell eljárni. De nagyon sok olyan pozíció van, ahol home office lehetséges már a mai világban, ahol mondjuk nem állandó jelenlétre van szükség, ahol egy adminisztratív pozíció esetén teljesen mindegy, hogy reggel vagy éjszaka csinálom meg, töltöm fel az adott fájlokat. És egyre több olyan helyzettel találkozunk a munkaerőpiacon, amikor valaki azt mondja, hogy hát részmunkaidős az állás, de egyébként nekünk teljesen mindegy, hogy ő hogy dolgozik, mikor dolgozik. És amikor meg elmondjuk, hogy pláne betöltheti olyan munkavállalóval, aki egyébként korábban a sajátja volt, nem kell betanítani, ismeri a folyamatokat, ismeri a vállalatot, az rengeteg egyéb előnyt hordoz magában. Igen. És ez egy ilyen wow, felismerés szokott lenni, hogy tényleg erre van lehetőség.
4: Hogy egy gyakorlati példát mondjak erre, egy pénzügyes kolléganőnk volt az egyik első, akivel megpróbáltuk ezt a szövetkezeti foglalkoztatást. Ugye a pénzügyi területen van egy bizonyos ilyen időszakosság, tehát van egy zárási, óvégizárási folyamat, amikor ugye nagyon-nagyon megnövekszik a munkamennyiség, és hónap közben pedig azért jobban tervezhető. Ő egy tapasztalt pénzügyes kolléganő, akinek a cégnél is már több éves tapasztalata volt, tehát ismerte a rendszereinket, tudta az ügyfeleinket, megvoltak ugye a hozzáférései, minden ott volt a fejében, és a szövetkezeti foglalkoztatáson keresztül ő otthonról a zárási folyamatokban tudott besegíteni, és egyel tovább lépve, ez nem csak abban segített, hogy plusz munkaerő felvétel nélkül megoldjunk egy munkaigényesebb időszakot, hanem abban is segített, hogy mire ő aktívan visszatér részmunkaidőben, de egy fix beosztásban, addigra pontosan láttuk azt, hogy mi az, amit ő szeretne, hiszen kapcsolatban voltunk, beszéltünk egymással, tudtuk azt, hogy mi az üzleti realitás, milyen nyitott pozíciónk van, amire az ő kvalitásai elérhetősége megfelel, és összetudtuk ezt a kettőt illeszteni. És ez az, ami nagyon-nagyon hiányzik a 2-3 éves kiesési időszak alatt, hogy tudjunk egymásról, hogy ki mit keres, és azt összetudjuk meccselni.
2: Meg talán az is egy fontos szempont, hogy itt sokkal kevesebb ideig esik ki a munkavilágából, és azért nagyon sok olyan szakterület és szakma van, ahol azért akár, hogyha 3-4 évet valaki kihagy, rengeteg a változás, és azt hirtelen lekövetni, az sem egy könnyű helyzet.
3: Hát meg a cég életében is nagyon gyorsan változnak a prioritások, az ügyfelek, a stratégia, és egyébként igen. Szerintem rengeteg olyan nő van, mondjuk akár vezető pozíciókról is beszélhetünk itt, ahol igenis érdekli őt, míg otthon van, hogy mi történik a cégnél, és szívesen vesz ebben részt, hogyha megkapja ezt a rugalmasságot.
4: Hogyne, és nem lehet elmenni a technológia mellett sem, tehát még talán, amikor elkezdtem HR-rel foglalkozni, 2-3 év, az nem jelentett akkora turbulens változásokat, hogy ne lehetne felvenni a fonalat. Most minden hónapban új mesterséges intelligencia megoldást próbálunk ki, és 2-3 év alatt mondjuk olyan gazdasági változások is befolyásolják a vállalat életét, ami átszervezéseket hív életre, új pozíciókat, a pozícióknak a tartalma meg tud változni, tehát hogy annyira felgyorsultak a változások, hogy ez a 2-3 év, ez egy sokkal hosszabb időszaknak tűnik, mint korábban.
2: Nézzük a gyakorlati oldalt. Mm-hmm. Tehát, ahogy említetted te is, Anna, ti is annak idején meglepődtetek, hogy jé, van ez a lehetőség, és hogy valóban ennyire egyszerű, és valóban ilyen könnyen megvalósítható. De ha most hallja ezt valaki először, és a saját cége életébe gondolkodik azon, hogy ezt alkalmazza, akkor mik azok a lépések, amivel el kell indulni? Mm-hmm. Hogyan néz ki ez a gyakorlati oldal?
3: Jó, igazából nagyon leegyszerűsítve meg kell nézni, hogy ki ez a kismama állomány, aki jelenleg ugye otthon babázik. Most kismamát mondtam, mert lerövidítjük általában, ez a kisgyermekekkel otthon lévőket néha kismamának hívjuk. Tehát ki ez az állomány, aki otthon van, és ennek a visszatérésére egyébként mi valamiféle módon számot tartunk, vagy szeretnénk ugye visszatérnek. Érdemes megkérdezni nyilván őket, hogy szeretnének-e a kisgyermek mellett egyébként munkát vállalni. Ha ez így van, akkor onnantól fogva, hogy megszületnek, hogy kik ezek a munkavállalók, egyébként nagyon egyszerűen beléptetjük a szövetkezetbe őket, ez online történik, tehát egy adminisztratív dolog otthonról elvégezhető, és onnantól fogva igazából bármikor ők behívhatók dolgozni, hiszen be vannak jelentve, és ha úgy dönt a cég, hogy nekik szüksége van az adott kismamára, és meg tudtok egyezni, akkor attól a naptól fogva, hogy mi beléptettük őket a szövetkezetbe, ők tudnak dolgozni bármikor. Maga a jogviszony az akkor szűnik meg, amikor a gyes vagy a gyed jogviszonya megszűnik a kismamának. Addig a pontig nálunk él az ő tagsági viszonya tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű folyamat.
2: Ez ugye a munkáltatói oldal, és nézhetjük a munkavállaló oldaláról is, hogy például mennyiben különbözik ez a forma, és hát a piszkos anyagiak sem mindegy, valljuk be az őszintét, mennyire kedvező ebben a vonatkozásban ez a visszafoglalkoztatás.
4: Szerintem az adózási részéről te tudsz mesélni, Niki, de hogyha még egy pillanatra rácsatlakozhatok a másik oldalról, hogy mi az, amiben érdemes a munkáltatónak gondolkozni. Mi ezt nem egy folyamatként vezettük be, hogy itt most akkor ez a visszafoglalkoztatásnak a kötelező folyamata, hanem ezt egyedi helyzetekre ajánljuk fel, mint lehetőséget, amikor azt látjuk, hogy van egy igény, és van egy ember is, akivel tudnánk számolni. Szóval ez nagyon fontos, és itt is ebben a partner abszolút rugalmas. Úgyhogy hát az adózási rész pedig átadom neked.
3: Az adózási része egyébként nagyon-nagyon egyszerű. Munkáltatói oldalról nincsen adó és járulékfizetési kötelezettség, tehát ugyanolyan, mintha egy diákot vagy egy nyugdíjast foglalkoztatna a cég. A munkavállalói oldalról, ha a kismama nem SZIA mentes, akkor az ő bérét csak SZIA fizetési kötelezettség terheli. Nincsen más egyébként. Tehát jóval kedvezőbb maga a konstrukció anyagi oldalról is mind a két félnek, mint a rendes munkaviszony egyébként. Illetve még azt szeretném elmondani, aztán nem hangzottam, hogy Annáéknál azért csak white color, tehát felelő pozíciókról beszélünk. Vannak olyan partnereink, akik ezt a megoldást az ilyen különböző peak időszakokra, megbeszéltük, hogy nem mondok angol szavakat, Igyekszek elkerülni.
4: A kiemelkedő, kereskedelmének kiemelkedő.
3: Ez olyan időszakokra, amikor a munkaterhelés megnövekszik, és egyébként máskor diákokat hívnának be, vagy valamilyen külső munkaerőt, azt mondják, hogy kérdezzük már meg az otthon lévő kismamáinkat, mondjuk egy országos kereskedelmi hálózat esetében, hogy karácsony előtt ki akarna beugrani egy-két hétre dolgozni. Nem kell betanítani, tudja a folyamatokat. Szerintem nagyon sok otthon lévő munkatárs örül akkor, hogy plusz pénzkereseti lehetősége van. Úgyhogy ez nem a szellemi munkakörökben, hanem akár fizikai munkakörökben is gondolhatunk itt az otthon lévőkre.
2: És ez azért azt se felejtsük el, hogy bár ez nyilván annak nagy segítség és lehetőség, aki otthon van a kisgyermekével, és egy kedvező lehetőség, hogy ő a munkavilágába lépdeljen, még akkor is, ha nem teljes munkaidőbe. Viszont milyen hatást gyakorol arra a cégcsoportra mindez, ahol nyitott szemmel járnak és élnek egy ilyen lehetőséggel, felkínálják azt, mert ennek ugye mindig két oldala van. Az egyik az, aki igénybe veszi, meg a kollégák, akik mondjuk azt látják, hogy a kollega, aki nemrég elment szülési szabadságra, és hogy úgy voltak vele, hogy nem tud segíteni, az végül a csapat része marad.
4: Így van. Nagyon-nagyon fontos pillanatokban, igazából ha visszagondolunk egy munkaviszonyunkra, akkor arra nagyon emlékszik az ember, hogy meghatározó élethelyzetekben a munkáltató hogyan viselkedett. Lehet ez akár egy nehéz élethelyzet, lehet ez egy örömteli pillanat, hogy együtt ünnepelt vele, és lehet egy olyan szituáció, mint ez, amikor egy megoldást kell találni. Mi azt látjuk, hogy ez nagyon segíti azt a munkavállalói élményt, amit mi nyújtani szeretnénk minden munkavállalónknak aktív-passzív állományban. Ezért mi ezt még egy kicsikét előbbről is indítjuk el erről, mert beszéltem korábban, kidolgoztunk egy baby onboarding programot, hogy az onboardingot HR szakmában ismerik, de ezt egészítettük ki, és ez abban a pillanatban, amikor bejelenti a munkatárs, hogy babát vár, akkor mi adunk meg minden olyan információt, amivel a későbbiekben számolnia kell, kap ehhez egy írásos anyagot, kap ehhez egy kalkulátort, amivel a különböző kedvezményeit, szabadságait tudja számolni, ott vagyunk vele. És ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, hogy nem fórumokról kell tájékozódnia, mert azért látjuk a realitását annak, hogy ez egy olyan pont, a visszatérés, ez egy olyan pont, ahol azért még mindig történnek visszaélések, vagy olyan döntések, amik nem 100%-osan tiszták. Ezért szkeptikusak a visszatérők azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog bánni velük a munkáltató. Mi mindezt meg akartuk előzni teljesen transzparens, professzionális kommunikációval, tehát beszélünk róla, elindítjuk, megkérdezzük az édesanyákat, hogy szeretnének-e kapcsolatban maradni velünk, szeretnék-e, hogy meghívjuk őket a negyedéves town halljainkra, a karácsonyi bulira, vagy egyszerűen csak szeretnének egy ilyen mini hírlevelet kapni arról, hogy mi történik, és így próbáljuk meg fenntartani a kapcsolatot velük, és az információt minél igen, megosztani.
2: Egyébként ez nagyon érdekes, mert ez abszolút tudatosságnak tűnik.
4: Tehát igen, ez az.
2: Ugye annyi munkahelyen hallom azt ismerőstől, hogy szinte fél, hogy mi van, hogyha összejön a várva várt baba. Nyilván nagyon örülnek neki, tehát senki ne értse félre. Viszont ott az aggodalom, hogy mi lesz a munkahelyemmel, amit mondjuk éveken keresztül épített, és rengeteg munkaidőt pakolt bele, és az a munkáltató, ahol pedig nem lehet tapasztalni ezt a szintű tudatosságot, ott még nagyobb a kérdés, hogy mi lesz az ő sorsa. Így kérdezem pélve, bár szerintem tudom a választ, hogy ez akkor egyre inkább szempont lesz a jövőben a nőknél, hogy már akár tudatosan a pályájuk elején úgy válasszanak munkahelyet, ahol látják ezt a szintű tudatosságot.
4: Nagyon bízom benne, hogy ez szempont lesz, és szempont lehet minél több nő számára, hogy ilyen szempontból is munkahelyet szelektáljon a munkahelyek között. A szakmai szempontból azért jelen munkaerőpiaci környezetben a HR stratégiádnak nem a folyamatos toborzásra kellene épülnie, hanem a megtartásra és a tehetséggondozásra. Tudd, hogy kik vannak ott, tudd, hogy ők mire képesek, milyen értékeket tudnak hozni, hogyan fejlesztem őket, és hát ez nagyon sokat tud segíteni. Ez a program.
2: Ugyanakkor, hogyha van egy idegen szó, vagy fogalom, mint ez a, beszéltük, ez nem egy túlhívogató, ez a szövetkezeti visszafoglalkoztatás, akkor lehet, hogy először az embereknél bizonyos tévhitek kapcsolnak be, vagy kicsit tévúton látják ezt. Hogy tud ez ellen tenni egy HR osztály, hogy pontosan tudják, hogy ez micsoda, ez nem a mumus?
3: Igen, ez a szövetkezeti foglalkoztatás, ez valami miatt sok ember fejében egy ilyen negatív csengőt kapcsol be. Egyébként nem értem, hogy miért. Szerintem az első és a legfontosabb az információ. Hogy nézzük azt meg, hogy milyennek a pontos feltétele, egyébként nagyon egyszerű, és hogyan tudnánk ezt beilleszteni. Anna is említette, hogy ezt nem kötelező mindenkinek felajánlani. Ez nem azt jelenti, hogy innentől fogva.
2: Hogy akire nemet mondasz, akkor
3: persze,
2: hátrányt érdez.
3: Vagy hogy mindenki, aki elmegy szülni, annak ezt fel kell ajánlani. Nem, ez egyáltalán nem így van. Azokban a pozíciókban kell felajánlani, ahol a cégnek ebből valamiféle előnye származik, és a kismama is nyitott erre a megoldásra. Itt, ha valaki 3 évig otthon szeretne babázni, és el akarja felejteni a munkahelyét, az is egy teljesen érthető dolog, és erre senkit nem akarunk rákényszeríteni. Sokszor egyébként még szokták mondani, hogy jaj, ez sok adminisztrációval jár. Ó, meg külső szolgáltató. Á, megoldjuk. Hát pont annálva beszélgettünk erről is, hogy amikor valakit visszaveszünk részmunkaidőben, mert sok cégnél azt mondják, hogy mi nagyon nyitottak vagyunk a kisomákra, van nálunk részmunkaidős foglalkoztatási lehetőség. És akkor ezt a nagyon jól Anna fogalmazta meg, hogy hát a rugalmas az nem mindig elég rugalmas. És ugye van olyan időszak, amikor többet tud jönni a kismama, van, amikor kevesebbet, de akkor ezt hogy papírozzuk le? Tehát, hogy azért ez pont, hogy az a plusz adminisztráció a HR osztálynak, hogyha egy fix munkaszerződéssel hívja vissza a kismamát, még ugye nálunk egyetlen egy szerződést kötünk a partnercéggel, és a kismamáktól pedig csak egy jelenléti vezetést kérünk, semmi egyebet. Tehát ez az összes adminisztráció, ami ezt terheli.
4: Mi egyébként nagyon sokat hívtuk a kollégáinkat, amikor elkezdtek a szövetkezeten keresztül dolgozni. Fontos szempont volt az, hogy így a partner is ugyanazt a színvonalú szolgáltatást, belső szolgáltatást kapja, mint hogyha ami az én people csapatommal lenne kapcsolatban. Úgyhogy mi hívtuk őket, hogy hogyan is néz ki ez a jelenléti vezés, milyen volt az elszámolás, milyen volt a kapcsolattartás, milyenek voltak a szerződés aláírás körülményei, úgyhogy tartottunk egy ilyen kis mini minőségbiztosítási visszaellenőrzést, és teljesen jók voltak a tapasztalatok. Ugye jó, ez azt jelenti, hogy nem bonyolult. Mindennek nagyon-nagyon örül egy kisgyermekkel otthon lévő édesanyja szerintem, ami nem bonyolult, nem bonyolítja tovább az életet. Igen, a szövetkezet szónak van szerintem valamilyen régi módi kicsengése, meg a diák szövetkezetre asszociál mindenki, de azért ezen szerintem gyorsan túl voltunk, mert tényleg profi segítséget kaptak.
2: A statisztikákat szeretik az elemzők bújni, és ebből mindig az derül ki, hogy az Unióban nem éppen azon a helyen helyezkedünk el, a 3 éves kornál fiatalabb anyák foglalkoztatása tekintetében, mint mondjuk a többi ország az EU-n belül. Szerintetek minek köszönhető az, hogy ott szerepelünk, ahol? Például akár teszem fel a kérdést, hogy nem látják a lehetőségeket, vagy most még, én nekem azt szokott eszembe jutni, hogy például a nagymamámtól és még az édesanyámtól is azt az elvárás nyomást tapasztaltam, hogy egy családanyának otthon a helye, és azzal foglalkozzon, ami ott van. Vajon mind a kettő gyakorol még jelenleg is hatást, és akkor ez úgymond a jövőben mutató lehetőségek, hogy ebbe elkezdjünk elmozdulni?
4: Hát számos egyedi esettel találkoztam, tényleg számos történettel, amit mondjuk ilyen általános patentként látok, az az, hogy nagyon sokszor nem csak az változik meg, hogy érkezett egy gyerek a családban, hanem mondjuk megváltozik akár a lakóhely, kicsit kijebb költözünk, kicsit megváltoztatjuk a mindennapi ritmusunkat. Ugye itt nálunk az édesanya az, aki otthon van a gyerekkel, és nincsen megosztás a házastársak között. Nagyon pici az az idő, ami törvényileg lehetséges egy édesapának, hogy kivegye a részét a gyermeknevelésből. És igen, valószínűleg vannak ilyen hagyományai is ennek, hogy szeretünk otthon lenni, vagy szeretjük ezt az időt, úgy gondoljuk, hogy igen, ez az idő, ez fontos, és szerintem ez teljesen rendben van. Ez addig teljesen rendben van, amíg ez valakinek a saját választása és a szíve döntése, és ettől függetlenül tud mondjuk a későbbiekben munkát vállalni, karriert építeni, valamilyen módon biztosítani az ő saját megélhetését, és ez az, ami nagyon kihívásos, ami nagyon-nagyon kihívásos. Szóval sokkal több rugalmas megoldása lenne szükség, ami akár mondjuk figyelembe veszi az intézménybe való beszoktatás időszakát, ami tudjuk, hogy lehetetlen abban a konstrukcióban, ahogy ezt így a törvény előírja, hogy egyszerre dolgozz is, és legyél is ott 3 óra után, meg alvás idő előtt vidd el a gyereket. Úgyhogy minél több választási lehetősége van egy édesanyának, szerintem ez annál jobban tud működni, és annál szabadabban tud ez igen működni.
2: Niki, ti hogy látjátok?
3: Hát ugye emlegetted itt a számokat, azért európai viszonylatban is Magyarország az egyik olyan ország, ahol a legtöbb időt adnak a kismamáknak, hogy otthon maradjanak, ami persze egyrésztről nagyon jó, másrészt meg így a nemzetközi cégeknél én is voltam olyan helyzetben, amikor így eléggé nagyra nyitották a szemüket, hogy 3 év. Igen. Azért ez sokakat meglep. Úgyhogy igazából mi végeztünk egy ilyen mini felmérést, és ott az derült, hogy a kismamáknak, akiknek fél év és 3 éves kora között van a gyermek, a 70%-uk nagyon szívesen vállalna munkát, akkor, ha rugalmas feltételeket kap ehhez. Egyébként szerintem nem kell ehhez messzire menni, bármilyen kismama fórumba az ember belép, ott látja, hogy mennyi kismama keres otthonról végezhető munkát, és nyilván ennek van a hasznosságérzete, egyrészt, másrészt meg anyagi okai is vannak ezek, legyünk őszinték. Tehát, hogy igenis a kismamák, kisgyermekekkel otthon lévők szeretnének dolgozni, és egyébként munkaerőpiaci szempontból is fontos őket tartalékként látni, hogy azért a mai világban ez nem egy elhanyagolható tényező, hogy hány olyan hölgy van otthon. Egyébként urak is, tehát hogyha valahol azt választják, hogy az apuka marad otthon a gyermekkel, akkor ő is tud szövetkezeten keresztül munkát vállalni, szóval ne csak a hölgyekre húzzuk rá ezt a lehetőséget, tehát ők ugyanúgy tudnak, hogy azt mondják, hogy gyedés-gyes mellett igen, én szeretnék és tudnék munkát vállalni, csak adjanak olyan feltételeket hozzá.
2: Sajnos a műsoridőnk elszaladt, és le kell zárjuk ezt a beszélgetést, de azt gondolom, hogy mindenki számára tartogattunk olyan információt, mind munkáltató, mind munkavállaló oldaláról, ami hasznos és fontos lehet. De nagyon szépen köszönöm Büttel Annának, a CBRE Head of People and Operations vezetőjének, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen.
4: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
2: És köszönöm szépen Kis Nikolettának, a VHC régió vezetője a szövetkezeti üzletek területéről. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük a meghívást, nagyon szívesen jöttünk.
2: És hát ne felejtsék el, a nézők és a hallgatók, lehetőségekről beszéltünk, nincs egy tökéletes döntés. Az a fontos, hogy mindenki maga hozza meg azt, hogy hogyan látja a munkavilágába való visszatérését. Nincs azzal se baj, hogyha valaki azt a 3 évet otthon tölti, de azzal se, aki úgy érzi, hogy szeretne dolgozni, mert ő ezeket a kihívásokat nem tudja elhalasztani, hogy majd, ha visszatért. Úgyhogy ezzel a füllel, ezzel a gondolatisággal remélem, hogy le tudjuk zárni a beszélgetést, és hasznos információkat is átadtunk, mind a munkáltatói oldalnak, mind pedig a munkavállalói oldalnak. Hát ez volt mára a Felvéve, tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra, látásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
5: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM-en. Vendégünk dr. Szilágyi Béla baptista szeretetszolgálat elnök. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, de tudom, hogy egy perce este haza Indonéziából. Előtte voltak a kollégáid Nepálban, Kolumbiában, Venezuelában. Szóval nagyon pörgős volt az elmúlt egy vagy két hónap. Mesélj, mi volt a program Indonéziában? Miben segítettetek, vagy mit csináltatok pontosan?
6: Sajnos nagyon különleges volt az elmúlt néhány hónap, hiszen rengeteg olyan természeti katasztrófa történt, ami egymásnak adta gyakorlatilag a kezet, és Indonéziában az indonézek egy kis túlzással azt mondják, hogy a 3000 szigetükön minden héten van egy földrengés. Ugye abszolút a tektonikus lemezek folyamatosan mozognak Indonéziában, de az egész ázsiai térség az nagyon érintett. Bangkokban volt nemrégen ez a flashflood, amikor gyakorlatilag az egész várost elöntötte a víz. Nepálban volt a földcsúszamlás, illetve ez az árvíz, amit okozott. Pápua-Új-Guineában szintén volt földcsúszamlás, illetve ott folyamatos az egymásnak feszülés és a fegyveres konfliktus, ugyanúgy, mint Myanmarban ez folytatódik. Rengeteg myanmári menekült van Indiában is, és Tájföldön is. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy folyamatos éhezés van szinte Mongóliában, úgyhogy sajnos az egész ázsiai térség az nagyon érintett ezekben a különböző katasztrófákban. Arra kért bennünket a Baptista Világszövetség, hogy ők összegyűjtik azokat az ázsiai szakembereket, akik már ebben dolgoznak, és volt olyan, aki 10-15 éve, vagy éppen most szeretnének elkezdeni a humanitárius segélyezésben dolgozni, hogy ugye az Óbudai Egyetemen már 6 éve folyik a humanitárius menedzser képzés, de vigyük ki nemzetközi szintre is, és az ő baptista szakembereiket segítsünk felkészíteni arra, hogy egyrészt, hogyha lehet, akkor megelőzhessék ezeket a katasztrófákat, és erről majd fogok mondani később egy pár mondatot, vagy hogyha már megtörténtek a katasztrófák, akkor azonnal szakértelemmel, de méltósággal tudjanak segíteni azoknak, akik áldozatai lettek ezeknek.
5: Említetted az Óbudai Egyetemet, korábban talán egy évvel ezelőtt már beszéltünk róla, hogy van ez a képzés. Lehet-e még jelentkezni, kik jelentkeznek, vagy kinek a jelentkezését várjátok, és pontosan mit tanítotok? Ne felejtsük el, hogy ez angolul van ez az oktatás, hiszen ide olyan emberek jönnek, akik külföldön tudnak dolgozni, ugye?
6: Mindazoknak a jelentkezését várjuk, akik szeretnének elhelyezkedni, vagy már a humanitárius segélyezésben, nemzetközi munkában dolgoznak, de érzik azt, hogy szükségük van további ismeretekre. Ez egy posztgraduális képzés, tehát BA vagy MA diplomával lehet jelentkezni. Most szeptemberben elindult ez a képzés, úgyhogy legközelebb majd jövő július-augusztusban nyílik meg a jelentkezés, és jövő szeptemberi kurzusa lehet jelentkezni. mert ez egy egyéves képzés, valóban angol nyelven folyik, sok-sok nemzetközi diákunk is van, és tanítjuk a humanitárius segélyezésnek az elméletét, gyakorlatát, katonai-civil együttműködést, nemzetközi kommunikációt, menekültekkel kapcsolatos munkákat, nemzetközi jogot is oktatunk, emberkereskedelem, tehát hogy elég széles a képzést, jelentős 140 kontaktóra képzést, tehát minden szombaton vannak ezek az alkalmak, ezek az órák online, szakdolgozatot kell írni, és a végén pedig szakvizsga van.
5: Nagyon kemény, Indonéziába is elvittétek ezt a képzést, mennyire volt rá kereslet, mennyire volt rá igény, vagy hihetetlenül sokan jelentkeztek? Vagy lelőttem a poént.
6: 18 országból 64 jelentkezőnk volt. Természetesen elég sokan jelentkeztek Indonéziából is, és Indiából is, de több más ázsiai országból voltak. Még egyszer mondom, voltak, akik már régi szakemberek voltak, és itt gyakorlatilag tényleg valóban a nemzetközi jogtól az elmélet, a gyakorlat, volt szimulációnk, ahol kivittük mindezeket a diákokat, és terepviszonyokat teremtettük a számukra, de hogyan kell pályázatot írni, hogyan kell a beszámolót elvégezni, hogyan kapcsolódjanak különböző kultúrák, hogyan kapcsolódjanak a donorok és a végrehajtók, ez mind-mind az oktatásnak a része volt. Illetve van egy nagyon fontos dolog, hogy mi általában természeti katasztrófát szoktunk mondani, mondjuk egy földrengésre vagy egy árvízre. És valóban természet okozza magát azt a veszélyhelyzetet, ami előáll, de igazából katasztrófa azért lesz, mert az emberi megelőzés nem volt elég jelentős. Ugye azt láttuk, hogy a nepáli árvizet azt nem lehetett volna megakadályozni. De mondjuk, amikor Magyarországra érkezett az árvíz, azért, mert Magyarország már felkészült volt, mert megvoltak a gátrendszerek, mert azonnal tudott segítséget nyújtani, és az úgymond nyúlgátakat, vagy az új gátakat fel tudták építeni, azért, mert be van tiltva például az, hogy árvízterületre építkezzenek, ezért Magyarország erre a katasztrófára felkészült volt, és ezért nem volt olyan jelentős hatása. Mondjuk Fülöp-szigeteken azt látjuk, hogy amikor érkezik egy ciklon, és az rengeteg tengervizet hoz, azért halnak meg nagyon sokan, és sajnos a szegény réteg közül, mert ők az árvízterületen lévő telkeket tudják csak megvásárolni. Tehát eleve olyan helyszínre építkeznek, sajnos nagyon rossz minőségű házakat, mert erre van pénzük, ezt hívjuk úgymond kitettségnek, és mivel nem felkészültek az emberek arra, hogy egy ilyen katasztrófa helyzetben mi fog majd történni, és hogyan lehet védekezni ellene már előre, ezért sajnos nagyon sok a halálos áldozat, és nagyon sokan veszítik el az otthonukat. Többek között ezt is oktattuk, hogy hogyan lehet felkészülni előre egy-egy katasztrófa elhárítására.
5: Most valami szöget ütött a fejembe, azt mondtad, hogy természeti katasztrófa, de hát valóban a természet okozza, de tulajdonképpen az emberek életében bekövetkező változás, halálesetek, sérülések.
6: Igen.
5: És egyáltalán minden elköltözés lesz a katasztrófa tulajdonképpen, mert igen, az, hogy kijönt a víz elméletileg, ha ott nem lakik senki, akkor azt nem hívjuk természeti katasztrófának, de ott lakik 50 ezer ember, vagy félmillió ember, akkor igen, azonnal természeti katasztrófa. Igen. Tényleg ebben még bele se gondoltunk. Beszéljünk egy kicsit az elmúlt hónapokról, nagyon sokat mentetek, nagyon sok helyen segítettetek. Összefoglalnád, hogy milyen munkát tudtatok végezni Venezuela, Kolumbia, de Dél-Amerikában volt egy nagy hullám, és utána pedig ugye Nepálba mentek Pavel Celaciék, ugye onnan is láttam, bejelentkeztek. Milyen időszak volt ez a szeretett szolgálat életében? Mesélj erről egy kicsit.
6: Amikor a venezuelai földrengés megtörtént, és már azonnal lehetett látni, hogy sajnos elég jelentős volt, illetve Venezuela azonnal nemzetközi segítséget kért, akkor pont Pavelce Laci, a veszélyhelyzetkezelési igazgatónk volt az, aki az önkénteseiből, ápolókból, orvosokból, tűzoltókból, alpinistákból összeállított egy 10-12 fős csoportot, illetve 6 kutyát arra készen, hogy kutatásmentéssel a romok alatt keressék meg a túlélőket. Sajnos mi nem rendelkezünk repülőgéppel, úgyhogy nem tudtunk saját géppel menni. A kereskedelmi járatokra pedig 4 napon keresztül nem kaptunk helyet, illetve volt olyan járat, aki azt mondta, hogy bennünket elvinne, de a kutyákat nem. Egy ilyen katasztrófánál, hogyha nem viszünk kereső kutyákat, akkor az olyan, mintha az egyik karunkat levágták volna. Itt sajnos túl sok idő telt el ahhoz, hogy kutatásmentéssel menjünk, ezért humanitárius segítségnyújtással mentünk, és tudtunk a helyi partnereinkkel együtt élelmiszert, ivóvizet, víztisztító rendszereket, higiéniai eszközöket rendelkezésre bocsátani azoknak, akik érintettek voltak ebben a katasztrófában. Az volt a viszonylag szerencsés magában az elhelyezkedésében, vagy a lokációjában, hogy a fővárost nem érte a földrengés. Viszont a repülőteret igen. Úgyhogy emiatt csak egy viszonylag közeli városban, Venezuelában tudtunk leszállni, és onnan kellett aztán autózni. Azért jelentős az, hogy a főváros nem annyira érte a katasztrófa, mert így a helyszínen mindent meg tudtunk vásárolni, ami szükséges volt. Ez igazából a logisztikát meg a szervezést tette egyszerűvé, hogy nem úgy mondjuk, mint Haitiről, mindent külföldről kellett hozni. Itt a főváros éppen maradt részein be tudtunk vásárolni a helyi partnereinkkel együtt, és el tudtuk vinni azokra a területekre, elsősorban ott a part szakaszon, ahol nagyon-nagyon sokan, 80 ezer ember volt az, akit ki kellett telepíteni. Erre rá talán 2 hétre, ha jól emlékszem, volt a kolumbiai földrengés, szomszédos ország, viszont nagyon érdekes volt, és nagyon sajnálatos volt, hogy Venezuela előtte elvitt gyakorlatilag minden figyelmet. És ugye te szakember vagy, beszélgettünk az úgynevezett CNN effektusról, hogy ami a médiában megjelenik, ami a televízióban, újságban, rádióban hírt kap, az van. Azt a donorok, azt a mindennapi emberek, sőt, sajnos sokszor még a szakemberek is arra figyelnek, és oda akarnak menni segíteni, és ott tudnak segíteni, ami kevésbé, mondjuk, mint Kolumbia. Kolumbia nagyon kevés figyelmet kapott, nagyon kevés megjelenést kapott. Ennek ellenére el tudtunk oda is menni segíteni, és ott is tudtunk kézzelfogható segítséget nyújtani. Az egy hegyvidéki, egyébként nagyon érdekes módon kávéter, elő vidék volt, ahol ez a katasztrófa történt, és tudtunk ott segíteni, viszont Kolumbiára rá megint csak talán 1-2 hét telt el, vagy 10 nap telt el, jött a nepáli földrengés. Nepál
5: ez
6: pedig
5: a föld másik fele.
6: A föld másik fele, Ázsia, ugye izgalmas az, hogy hegyen. Nagyon magas, rengeteg hegymászó jár, arra Nepál egyébként is egy valamilyen oknál fogva érzelmileg ilyen kiemelt térség, tehát úgymond szendvicsbe fogta Kolumbiát a megjelenések tekintetében, az ismertség tekintetében, és aztán megint nagy figyelem fordult Nepálra. Igazából ott nagyon-nagyon sok kihívással találkoztak a kollégáink, Pavelce László és Szabó Márk. Minimum azért, mert 3-4-5 ezer méteres magasságban kellett segíteni. Tehát ez a fizikai szervezetet nagyon-nagyon megteheli.
5: Nehezen kapsz levegőt, ritkább a levegő.
6: Nagyon-nagyon elfáradsz, és
5: hamar elfáradsz.
6: Gyakorlatilag egy 100 méteres séta olyan, mintha sok-sok kilométer gyalogoltál volna 50-100 kilós felszerelésben. Tehát ez nagyon megterheli a szervezetet. Másrészt pedig hosszú órákon keresztül kellett autózniuk ahhoz, hogy a földrengés sújtotta területre érjenek. És Nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, illetve hát a Lacinak és a Márknak a sok-sok tapasztalata volt az, hogy egyáltalán a kormányzati és a katonai checkpontokon őket átengedték, mert hogy nemzetközi segítséget hozunk, és így aztán tovább tudtak menni, de amikor hazértek, elmondták azt, hogy 70 földcsúszamlásról tudtak. 70 földcsúszamlás az, amiről ők hírt kaptak, és kettőbe ők maguk is benne voltak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mennek az hegyi utakon, tényleg 3-4 ezer méter magasságban, és az egyik földcsúszamlás előttük egy fél kilométerrel történt, amikor az útnak a fele gyakorlatilag eltűnt a mélyben, és hál' Istennek nem ők, vagy ők nem voltak érintettjei, viszont sok-sok órát kellett várni, aztán pedig egy másik útvonalon kellett menni, de rossz esetben akár alattuk is eltűnhetett volna az út.
5: Ez nagyon kemény munka lehet, és mindig becsülöm, hogy a Laci tényleg mindig ott van mindenhol, azért egy-két helyen már forgattunk együtt, hála Istennek, és ezt folytatjuk. Van most azért, volt egy missziótok, meg lesz egy missziótok, amit nagyon szerettünk, az egyik a Sulipak program volt, ugye ez augusztusban hirdetitek meg. Elmondod, hogy mi is ez tulajdonképpen, csak két mondatban is, hogy sikerült. Viszont már egyből átmegyünk mindenhol, mert most ugye tele van a social media az, hogy már mindenki a karácsonyra készül, olyan vicces, nem, hogy október 7-e van, és mindenki karácsonyra készül, szóval hogy nagyon átmegyünk, és nektek ott pedig ott a cipős doboz akciótok. Na mind a kettőről, gyorsan kezdjük a Sulipakkal, hogy sikerült?
6: Nagyon örülünk annak, hogy újra sokan mellénk álltak, és több mint 3000 csomaggal tudtuk megörvendeztetni azokat a gyerkőcöket, akik egyébként nem nagyon tudtak volna hozzájutni tanszerekhez. Igazából itt azt kértük, hogy tolltartót, ceruzát, füzetet, tollat, vonalzót, körzőt, ilyesmit, tehát valódi iskolai felszereléseket tudjanak adni azok, akik készek erre, és ezeket vittük el azokra a településekre, ahol talán a legszegényebb gyerkőcök élnek, és nekem is volt egy olyan élményem, hogy egy kislány kinyitotta a csomagot, és örvendezve kiáltozott, hogy még sosem volt olyan ceruzám, ami nem volt kihegyezve. De nagyon érdekes, hogy ő annak örült, hogy végre van egy olyan ceruzája, amit először ő hegyezhet ki, úgyhogy ilyen apró dolgok is örömet jelentenek ezeknek a gyerkőcöknek, és valóban néhány hét múlva elkezdődik a cipősdoboz akciónk, ahol több mint 400 gyűjtőhelyen várjuk majd azokat, akik készek arra, hogy a cipősdobozba beletegyenek iskolaszereket, valamiféle különleges ajándékot, mondjuk egy játékot, valamiféle sapkát, sálat, olyan édességet, ami nem romlik meg, egy kis sampon, szampan, tusfürdő, ceruzák, zsírkréták, ilyesmik.
5: Mondj egy-két, lesz kiemelt központi gyűjtőhely most Budapesten, lesz-e valami különleges meghirdetés, terveztek erről tájékoztatót, sajtótájékoztatót, vagy valami nagy kick-offot, szokott lenni ilyen, ugye?
6: Igen, bízunk abban, hogy az idén is a Városház téren felállhat a cipősdoboz várunk, ahogy az elmúlt években, úgyhogy igazából ott a Deák tér mellett várjuk majd leginkább azokat, akik tudnak jönni, és nagyon-nagyon örülünk, hogyha tudnak csatlakozni hozzánk, de egyébként mondom 400 helyszín, illetve online is lehet cipősdobozt ajándékozni, hogyha valaki esetleg túl elfoglalt, vagy nem tud elmenni egy-egy ilyen helyszínre, a cipősdoboz.hu honlapon ki tudja választani, hogy fiúnak, lánynak, hány éves korosztálynak, és akkor ott online is tud majd ajándékot adni. Mi pedig nagy örömmel visszük majd el ezeket az ajándékokat. Tavaly közel 60 ezer ilyen ajándék érkezett.
5: Azért ez hihetetlen nagy szám, a 60 ezer. Először is gratulálok nektek, hogy ezt összehozzátok, és ennyi gyereknek tudtok segíteni. De az meg egy katasztrofális dolog, hogy ennyien gyereknek szüksége van erre, nem? Most erre mondjál valamit, nem tettem fel kérdést, van egy kommentár, légy szíves, jó?
6: Én annak örülök, hogy nagyon sokan vannak, akik készek arra, hogy adjanak. Sajnos azt látjuk, hogy mindig lesznek közöttünk olyanok, akik valamilyen oknál fogva rászorultak, és tudod, mi nem fogjuk azt kutatni, hogy az a gyermek azért nélkülözik, mert a szülei ezt, azt, amazt csináltak, vagy így úgy dolgoztak, vagy éppen nem, hanem számunkra ezeknek a gyermekeknek a segítése a fontos. Egyébként pedig más területeken nagyon sokat dolgozunk azért, hogy minél többen a munkavilágába tudjanak dolgozni, minél többen a saját keresetükből tudjanak élni, és minél inkább fejlődjön az a környezet, ahol sokan vannak nehéz helyzetben.
5: Hogy jegyem elő a legszomorúbb témát, a Tabita házat. Mondasz róla két mondatot, ugye elkezdtétek, építettétek, jöttek rá támogatások, nagyon sokan segítettek, nagyon sok önkéntes van. Egy mondatban röviden, Trütko kollégám is segített nektek, vagy sokat tesz ezért az ügyért. Hogy áll ez most, működik, mire számítotok, mit vártok, mire van szükségetek? Mesélj erről két mondatot.
6: Illetve te magad is voltál kint, úgyhogy köszönjük, hogy te is segítettél megismertetni a Tabita háznak a munkáját, ami én úgy szoktam ezt fogalmazni, hogy sokkal inkább az életről és a méltóságról szól, mint az elmúlásról. Sok olyan gyermekünk van, akik valóban segítséget tudtak kapni, a legnehezebb helyzetekben a szülők mellett ott tudtunk lenni, akár egy gyermek elvesztésekor, de akár akkor is, amikor ezek a szülők 24 órában, 7 napban, 31 napban, 365 napban vannak a gyermekük mellett, és mi azt fel tudjuk nekik ajánlani, hogy menjenek, kapcsolódjanak ki, menjenek el színházba, menjenek el egy kirándulásra, töltődjenek föl olyan élménnyel, ami aztán segíti őket továbbra is az ő gyermekük gondozásában, és ezekben az időszakokban, tehát egy-egy színház, egy-egy kirándulás alatt mi természetesen gondoskodunk a gyermekekről. Ezt hívjuk a mentesítő ellátásnak, és nagyon sokan itt mi természetesen gondoskodunk a gyermekekről.

0: ezért nagyon nagy áldás és nagyon nagy öröm, hogy egy új, nagy, funkcionálisabb távitaházat építhettünk. Hamarosan átköltözhetnek a régiből a gyermekek. Természetesen mindig van ilyen segítségre szükség egy-egy kórházi felszereléssel, egy-egy ágyal, díszítéssel. Szeretnénk azt, hogyha ez nem kórház hangulatot árasztana a távitaház, hanem inkább egy ilyen nappali hálószoba, egy otthon tudna lenni, azért, hogy méltósággal tudjunk gondoskodni a gyermekekről és segíteni a szüleiknek.
1: Akkor beszélgettünk, vagy voltunk ott, akkor mondtad azért a jó hír, hogy nagyon sokan jelentkeznek önkéntesnek, és sorba kell őket állítani, vagy nem tudom, hogy fogalmaztál pontosan. Most is így van? Jönnek sokan? Tehát...
0: Jönnek az önkéntesek, és van egy kifejezetten úgymond önkéntes képző programunk, hiszen itt ez egy különleges helyzet, és különleges helyzetben különleges felkészítése van szükség, de hogyha valaki mondjuk egy mesét szeretne olvasni, vagy játszani szeretne, vagy valamilyen módon más viszonylag egyszerűbb önkéntesi tevékenységet végezni, nem feltétlenül csak mondjuk egészségügyihez kapcsolódót, akkor őket is szívesen várjuk. A munkatársaink megadják számukra a megfelelő felkészítést, és örülünk, hogyha így kapcsolódnak hozzánk.
1: Köztudott, vagy szoktunk róla beszélgetni, hogy baptista lelkész is vagy. Hogy lehet ilyenkor a szülőkkel beszélgetni? Milyenkor a tanácsadás lényege, hogyan tudsz nekik segíteni? Jól emlékszem, hogy ezt még annak idején Szenci Sanyi kezdte el, aki alapította az egész baptista szeretett szolgálatot, és az ő hagyományát viszed tovább, vagy viszitek tovább, ugye, vagy az ő vízióját viszitek tovább, minden szívét, lelkét beletette ebbe a történetbe. Beszéljünk, még van egy pár percünk ennek a lelkisége, hogy jelenik meg benned, és mit mondasz a szülőknek?
0: Én már régen megtanultam azt, hogy inkább hallgatok. Sok-sok évvel ezelőtt az egyik barátom elveszítette a közeli hozzátartozóját, és próbáltam őt vigasztalni. Próbáltam baráti szavakkal, a Szentírás igéivel vigasztalni őt, és azt mondta, hogy Béla, annyira jó lett volna, csak leülsz mellém, átölelsz és csöndbe vagy. Megtanultam azt, hogy sokszor a jelenlét, és az, hogy meghallgat a szülőket, hogy ki tudják önteni a lelküket, el tudják mondani azt, hogy éppen most ebben a szakaszban, ahol az ő gyermekük tart, mi az, ami a legjobban fáj, mi az, ami bizonytalanság, mi az, amivel nem tudnak megküzdeni, vagy mi az, ami öröm, mert éppen le tudtak küzdeni egy helyzetet, és hogyha ők kérik azt, hogy hogyan tudsz vigasztalni, vagy milyen tanácsot tudsz adni, akkor nagyon-nagyon óvatosan próbál az ember, de csak akkor, hogyha ők kérik, sokkal inkább a meghallgatás és az együtt, a jelenlét az, ami fontos.
1: Nehéz megszólalni ezután. Egy, kettő, nagyon patetikus pillanatban hagyjuk abba a beszélgetést, de én nagyon-nagyon kívánom, hogy minden sikerüljön, amit eltervezel, vagy elterveztek, és mindenhol segítetek, mert szerintem ez egy fantasztikus munka, és mi a sajtó oldalára úgy tudunk segíteni nektek, hogy minél több teret adunk, hogy minél több helyen elmondjátok, hogy ki miben tud segíteni, és folytassátok ezt a munkát. Én gratulálok hozzá, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Szilágyi Bélát hallottuk, a baptista szeretett szolgált elnöket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.

0: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati rendelő nyíl Budapesten. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézy Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézy Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: Megszólalt az aranykonvoj ügyről Orbán Viktor. A volt miniszterelnök állítja, nem volt szükség arra, hogy utasítsa a hatóságokat, mert anélkül is kiválóan tették a dolgukat. A Fidesz elnöke szégyennek nevezte, hogy a kormány meghurcolja a haza érdekében szolgálókat. Kacsó Dániellel és Németh Péterrel beszélgetünk. Visszakapja a Kövér László korábbi házelnök által kiszabott több millió forintos büntetését Tordai Bence. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanis jóváhagyta a magyar állam, valamint az egykori politikus közötti békés rendezést. A volt képviselő azért kapott több milliós bírságot, mert 2021-ben mobiltelefonjával videózta és követte Varga Mihály akkori pénzügyminisztert. A stúdióban Tordai Bence. Ismét üzent a még hivatalban lévő közjogi tisztségviselőknek a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az állami számvevőszék és a versenyhivatal elnökének is távoznia kell. A kormányfő azt is bejelentette, hogy szabályozni fogják a bírák jogosultságát annak érdekében, hogy kezdeményezni tudják a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőinek visszahívását. Vendégünk Stánic Péter. Alapjaiban változtatná meg a jelenlegi oktatási rendszert a civil közoktatási platform. A szervezet egységes iskolarendszert, az osztályozás helyett a tanulást segítő értékelést és nagyobb tanári önállóságot javasol. Juhász Ágnest kérdezzük.
4: Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, mint el is kezdtünk már beszélgetni. A stúdióban itt van már Németh Péter, a Klik TV főszerkesztő helyettes és Kacsó Dániel újságíró, a Konfront alapítója. Jó estét, szervusztok! Sajtótájékoztatót tartott ma Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid. Rengeteg mindenről volt szó, kezdjük az elején. Hát a legelején újságírók vagytok, Magyar Péter is a legelején azzal kezdte, hogy megkért mindenkit, hogy ossza meg az adást, mert hogy a közmédia nem adja a kormányzati tájékoztatót élőben. Úgy fogalmazott, hogy csak kíváncsiságból bekapcsoltuk a közmédia közvetítését, tudják, hogy távol áll tőlem, hogy beleszóljak annak a szerkesztésébe. Éppen a Kisváros című sorozatot közvetíti az évi 160 milliárdból működő közmédia Usztics Mátyással, és a többi, induljunk ezzel. És egyébként az imént szólt a kolléganőm, hogy a Telexen már megjelent, a közmédia reagált. Amíg én megnézem, addig ti egy-egy mondattal véleményezzétek a sajtótájékoztató indulását.
5: Jó, hát ez nekem engem kísértetésen emlékeztet a múltkori megjegyzésére a miniszterelnöknek, amikor ugye azt írta, hogy nem hinném az odaérkező, vagy oda jósolt embereknek. Én azt hiszem, hogy egyrészt, hogy a köztévé még nem működik, az jó részt attól is függ, hogy mit csinált a kormány, vagy mit nem. Hát még most választottak meg oda vezető embereket, sőt, mármint az egész média élére nincs meg az elnöke, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen védekező helyzetben van a köztévé, hadnak híreket, híradók azok, nem tudom, hogy milyenek, én nem látom, és egyébként, ahogy én hallom, ilyen régi filmeket adnak. Tehát ez egy abszolút védekező helyzet, és egy ilyen mondat a miniszterelnök részéről csak azt eredményezi, hogy akik ott dolgoznak, azok nem tudják, hogy kihez és hogyan igazodjanak, mit csináljanak. És ebből következnek aztán az újabb hibák, hogy teljesíteni akarnak, túl teljesíteni akarnak, és olyat is elkezdenek közvetíteni, amit egyébként nem kellene.
4: Mondjuk a legjobb lenne, senki nem akarna igazodni, nem végezni a szakma szabály szerint a munkáját a közmédiában is. Egyébként reagált, ahogy mondtam, a Telex kérdezte meg az MTV-t. Azt válaszolták, hogy a közmédia a közszolgálati hírszolgáltatás követelményének megfelelően jelenleg a híradó műsoraiban dolgozza fel a közérdeklődésre számot tartó híreket, így például a mostani kormányzati sajtótájékoztatót is ideiglenes vezetés van, az egész közmédia jelen pillanatban ideiglenes, tehát nyilván ezt tudják mondani, híradók pedig vannak.
6: Hát ugye van a Radnai Márk által meghirdetett Közhang nevű honlap, ahol gyűjtik a javaslatokat, hogy milyen legyen az új közmédia. A Tar Zoltán miniszter által koordinált társadalmi egyeztetés is, ha jól tudom, most ért véget, ott is begyűjtöttek egy csomó javaslatot. Ez érdekesség, hogy ez a kettő miért egymástól függetlenül működő folyamat. De közben azt is bejelentették augusztus 20-a környékén, ugye, hogy újraindult a közmédia hírszolgáltatása. Tehát elviekben én azt gondolom, hogy kivételesen egyetértek a miniszterelnökkel, bár nem hiszem, hogy tényleg neki kéne szóvá tenni, sok mindent nem kéne szóvá tennie szerintem, de hogy még elvi akadályt én nem látom, hogy miért ne közvetíthetné a közmédia. Egyébként a korábban a kormányinfókat is az előző ciklusokban közvetítették, más televíziók is közvetítik.
4: Hát lehet, hogyha végleges működés lesz, akkor közvetítik. Persze, egyelőre a híradó közvetíti, illetve beszámol róla.
6: Nem látok bele a napi működésbe, csak hogy elvileg már egy újraindulás volt, és nem tűnik nekem laikusként, mondom, mert nem dolgoztam még ilyen
5: szinten televízióban. De te egyetértesz elején, meg nem értek, én nagyon nem értek.
6: Azzal nem értek, hogy bocsáss meg, csak hogy tisztázzam, hogy egy miniszterelnök szóvá tesz ilyesmit. Egy miniszterelnök ne szóljon bele az ügyészek munkájába, ne szóljon bele a közmédia munkájába, bíróknak a ítéleteit a lehetőség szerint kerülje, hogy minősíti, pláne hogyha prejudikál, még az eljárás idején. Tehát én nagyon, nagyon veszélyesnek és problematikusnak tartom, hogy a végrehajtó hatalom feje legyen az bárki, nyilvánosan nyomást gyakorol, mert hogyha ő egy posztot is tesz csak ki, vagy egy fél mondatot odavet, az nyomásgyakorlás és sajtótájékoztatón. Én csak annyit teszek hozzá, hogyha én is közmédia néző lennék, szívesen nézném, hogyha érdekel a kormányinfotartalmat, ez közérdekű tartalom.
5: Elvileg én ezzel nem értek egyet, mert nem gondolom, hogy a miniszterelnöknek némának kellene maradni, hogy a különböző témákban.
6: Attól jó messze van a jelenleg miniszterelnök.
5: Nem, hát most beszélgethetünk arról, hogy sokat beszél, vagy nem, vagy miről, de nem gondolom, hogy a különböző jelenségeket, megmozdulásokat a társadalomra bízná, hogy ők mondjanak valamit, és ő nem mond semmit. Én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhat, nyugodtan bírálhatja az ügyészséget is, pláne egy ilyen ügyben most ugye, amint az ő saját ügye. Én ezt álságosnak találom, hogy akkor nem szólalhat meg őt a saját ügyében, de azt valóban, hogy ilyen ügyben tudnia kell, hogy milyen súlya van egy miniszterelnök szavának. Tehát, hogy bírálom azt, hogy nem adták az én sajtótájékoztatómat, annak milyen hatása van egyébként magára az intézményre. Rossz hatása van.
6: Ebben egyetértünk.
4: Egyébként egy picit ugrottál, Dániel, a következő témánkra, mert hogy volt még más üzenet is, az ÁSZ elnökének, Vindis Lászlónak és a GVH vezetőjének is távozniuk kell, ugye ezt üzente Magyar Péter, sőt hát a kúriára is, az Országos Bírósági Hivatal vezetőjére nézve is azt mondta, hogy lesznek majd változások. Ezek is, hát nem mondom, hogy mindennaposak, mert az túlzás lenne, de gyakorlatilag elég sokszor szól oda a miniszterelnök az ügyészségnek. Erről mit gondoltok? Te már végül is mondtad, hogy nem értesz egyet ezzel, és rosszat tesz, Péter?
5: Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem mond más, mint amit mondott a kampányban, még abban a szerepkörben, amikor nem volt miniszterelnök. Mindannyian látjuk, hogy az ügyészségen problémák vannak, nincs ezt vezetője, amíg volt vezetője, az is volt probléma, a beosztottakkal gond van. Látjuk, hogy kijelölt egy legfőbb ügyészt a köztársasági elnök, és kiderült róla, hogy érintett ebben az aranykonvoj ügyben, ráadásul gyanúsított is.
6: A testvérét keverték bele, de hát ez egy bonyolult ügy.
4: Nem belekeverték, gyanúsított.
6: A köztársasági elnök is utalt rá,
4: hogy itt
6: ügyvédirodák háttérmozgása is ott lehet, mint
5: érdekelést is. De milyen bele bonyolult? Hát a család tagja érintett a dologban.
6: Hát ő személyesen és nem, akkor, de nem most nyilván részlet.
5: Ha hogy a felében? Hát gyanúsított.
6: Ő, akit nem, legfőbb
5: az a családtagja.
6: Értem, csak te azt mondtad, hogy ő maga érintett. Hát, hogyha így veszek az érintettséget,
5: akkor érintett.
6: Magyar Péter testvérének, nem tudom, a televíziójának az ügyeit is, abban érintett Magyar Péter, mint miniszterelnök, hogyha ilyen logikával veszük. Soha, de ez egy részletkérdés ahhoz képest, amit mondtál, úgyhogy ne is veszünk el.
4: Hát igen, mert ott nem tudunk se bűncselekményről, semmiről. De ha már az aranykonvojt említettek egyébként, említettétek, sok témánk van, mert tényleg nagyon sok mindenről volt szó ezen a sajtótájékoztatón, de megszólalt Orbán Viktor. Azt is elmondjuk mindjárt, hogy mit mondott, de a tény, hogy megszólalt, akármit is írt ki a Facebookjára vagy a közleményben, az mit mutat szerintetek? Tudom, hogy a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus szólította fel erre, de hát nem valószínű, hogy pusztán csak ezért szólalt meg.
5: Hát az ugye, nem mondom, hogy különösebben megfejtendő, hogy mit mond Orbán Viktor, mert most már hosszú ideje tulajdonképpen olyan, mint aki nem ebben a magyar közegben él, hanem mondja, amit mondani akar, aminek semmi köze a valósághoz. Mindenki tudja, hogy az aranykonvoj ügy úgy sáros az egész történet, ahogy van, hogy ebben a helyzetben azt mondja egy volt miniszterelnök, akinek feltehetően van azért mégiscsak köze ahhoz, hogy mi történt ebben az egész ukrán ügyben, hogy itt minden becsületesen, tisztességesen a magyar hazát védve történt. Ez valami olyan elképesztő, egyfelől blaszfémia, másról pedig, hogy mint aki nem tudja, hogy melyik országban él, hogy milyen országban, ebben az országban mik történnek. Ő pontosan tudja, és mivel pontosan tudja, ezért sokkal súlyosabb, hogy egy ilyen mondat elhagyja a száját, jobban tette volna, ha hallgat.
6: Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy mennyire problematikus, hogy a jelenlegi miniszterelnök bírósági eljárásokat, ügyészségi eljárásokat, az ügyészi szervezet átvilágítását kilátásba helyezve prejudikál, üzenget, és a mondatai meg a megnyilvánulásai mögött ott van a végrehajtói hatalom súlya. Ez az ügy arról szól, hogy az annak a bizonyítása vagy feltételezése zajlik, hogy Orbán Viktor személyesen, mint miniszterelnök beleszólt egy eljárásba, tehát azzal vádolják, amit Magyar Péter nyíltan csinál különböző ügyészségi eljárások kapcsán. És én még nem láttam bizonyítékot rá.
4: Mondjuk azért a kettő, az nem nagyon, az hogy lehet összehasonlítani a két történetet.
6: A problematikus az, hogy lefogtak ukrán pénzszállítókat, az feltételez, hogy ők valamiféle pénzmosási akcióban vesznek részt, és az eljárás során túlkapások történtek, túl sokáig voltak bilincsben, és problémás volt az, ahogyan őket fogva tartották egy-két napon keresztül. Az eljárás emiatt indult, és emiatt hallgatnak ki tanúkat, rendőröket, vannak most már gyanúsítottak is. De az egésznek nyilván az éle abba az irányba mutat, hogy azzal vádolják különböző cikkekben, meg ki tudja, lehet, hogy mások is, hogy az egész történetet de maga személyesen Orbán Viktor rendelt el.
4: Állítja azt, hogy erre bizonyítéka is van, és ugye hát ezért...
6: Most akkor van egy másik állítás, Orbán Viktor azt mondja, hogy nem ő rendelt ezt el. Neki is mindkettőknek bizonyítaniuk kell az állításokat.
5: Nem tehetjük meg azt, hogy egy történetet csak ebből az aptikából próbálunk megnézni, hogy hogyan tudjuk a volt miniszterelnököt ebből felmenteni. És most itt a kérdés felmenteni. Arra vonatkozott egyébként, hogy ez a mondat, amit ma elmondott, és amit nyilván te is olvastál, és ami arról szólt, hogy itt tulajdonképpen becsületes emberek hősként küzdöttek a magyar hazáért, és azért kapták el, és megakadályoztak valami nagyon nagy akciót. Miközben mindannyian tudjuk, hogy egy fegyver nélküli rendszeresen, ezek nem vitatott dolgok, az országon keresztül menő pénzszállítmánynak volt egy része, és ez egész ki volt előre találva. Ez borzasztó. Akár benne volt Orbán Viktor, akár nem. Én azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy ebben az országban kevés olyan dolog történhetett az ő uralma alatt, amiről nem tudott. Pláne egy ilyen, egy választási kampány hajrájában, amikor minden nap valami olyasmit akartak elhitetni az emberekkel, hogy milyen veszélyt jelent Ukrajnánál a demokráciánkra, szuverenitásunkra, hogy ezek mindenre képesek. Gondoljunk csak a hátizsákra, amit a gázvezeték mellé letettek.
6: Ami most született ítélet ugye Szerbiában ez ügyben. Egészen friss. Csak ugye, ha már arra akartál utalni, hogy ez is kamu volt,
5: nem, az, mondtam, nem az volt. Hát bizonyos értelemben kamu volt, mert egyelőre nincs arról szó, hogy föl akarták robbantani az ukránok ezt a vezetéket. Márpedig ez az egész történet, amikor kiszállt oda Szijjártó Péter és Orbán Viktor, ugye Sisakban arról akart szólni, hogy hát itt azt inszinuálta, hogy az ukránok ezt fel akarták robbantani.
4: Na, menjünk tovább, Olimpia, Kerd óta minden este beszélünk itt róla, és valószínűleg fogunk is még sokat. Ugye a NOB bejelentette, hogy 13 érdeklődőből 7 van egyelőre versenyben, köztük Magyarország is. A főváros nyilván támogatja, 24-ben ugye a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen nyújtották be az érdeklődést, pályázatot még nem, hát a kormányra várt mindenki. Ma meg is kérdezték Vitézi Dávidot és Magyar Pétert. Azt mondja Magyar Péter, hogy nem országok pályáznak olimpiára, hanem városok, ennek van jelentősége, és egyébként a kormány nem tárgyalt a 36-os olimpia megrendezéséről. Vitézi Dávid pedig azt hangsúlyozta ki, hogy a fővárosi közgyűlés és a Magyar Olimpiai Bizottság ugye kérte azt, hogy tárgyalják ezt meg a kormányal, a közfejlesztések tanácsában, nyitottak erre, de se stadionokat vagy nagy létesítményeket nem fognak építeni olimpia miatt, és egyébként megvárják, hogy nekik is, vagy a kormánynak is bemutassák az érveket és ellenérveket az olimpia mellett.
5: Hát ugye ez egy jelentős fordulat abban, ahogy akár a főváros egy ideig, akár az ellenzék hozzáállt az olimpiához. Én a mai napig is úgy gondolom, bármilyen eretneknek tűnik, hogy ez a város nincs felkészülve arra, hogy olimpiát rendezzen. Nincs az a pénz, és nincs az az infrastruktúrális fejlesztési lehetőség, ami még hogyha azt mondják, hogy ne építsenek stadionokat, bizonyos dolgokat már kiderült, hogy akkor is építeni kell, meg hogyha el is visszük, mit tudom, Portugália bizonyos helyszíneket, meg a szomszédos országba. Én azt gondolom, hogy 10 év alatt, akkor, amikor csak Bárándi Péterre tudok hivatkozni, akivel beszélgettem erről, szóval majd ha a budakeszi úton végig tudok úgy menni, hogy nem törik össze a tengelyem, akkor esetleg legyen olimpia.
6: Jó kis összehasonlítás. Egyébként szerintem sok mindent már nem kéne megépíteni, mert az elmúlt 10-15 évben kritikák ösztüze alatt, de nagyon sok sportlétesítmény megépült, és amennyire én láttam most a különböző kiszivárgott vagy közzétett ilyen szakértői becsléseket, egyébként a magánszféra a vállalkozói réteg bevonásával nem is lenne akkora teher az állam számára, ugye talán egy magán tanácsoló cégnek jött ki ezzel kapcsolatban a minap egy anyaga. Szerintem egy álom lenne, ha megvalósulna Budapest egész ország, az egész ország számára egy fantasztikus lehetőség, és nem pusztán azért, hogy ott abban a néhány napban ott vagyunk a világtérképen, ami ez a hosszú távon, hogyha az ügyesen meg van tervezve, jó a kivitelezés, és nem túl nagy teher.
4: Kommunikációs akkor, szempontból, bocsánat, hogy belét folytom a szót, csak nem sok időnk van, mert a kormánynak mikor kell A-t és B-t mondania. Mert ugye most azt mondja Vitézi Dávid, hogy most nem kell, bőven van erre idő, 1-2 év, de a kormány nélkül ez nem fog menni, és jelentkezni mégiscsak kell.
6: Hát igen, mondja azt Vitézi Dávid, hogy városok, a Magyar Péter, hogy városok jelentkeznek, de hát nyilván, hogy egy országnak kell ott állnia az ügy mellett, úgyhogy...
5: Hát meg azt el is várják, hogy a kormány támogassa. Tehát nem elég az, hogy a város az mellette van, a kormánynak is támogatnia kell. Amennyiben a kormány nem támogatja, akkor nem fogják megkapni. Én nem tudom, mikor döntenek pontosan róla, hogy és mi az a 1-2 év.
4: Hát 29, de hát 27-ig kell a pályázatot.
5: Az 10 év az nagyjából itt van.
6: Meg mellé kell tenni nyilván sportdiplomáciai tevékenységet is, tehát hogyha születik egy döntés, akkor aztán meg kell mozdulnia a magyar diplomáciának is, hogy pozitív irányba tereljük a dolgokat. Én könnyű helyzetben vagyok, mondhatom, hogy nagyon örülnék és szeretnék egy budapesti olimpiát, de hát a kormányon van a felelősség, hogy kiszámolja ennek a költségeit, hogy ez hogy térül meg, vagy mekkora teher lenne, úgyhogy neki kell ebben megnyilvánulni. Örülök, hogy Karácsony Gergelyt sikerült meggyőzni arról az elmúlt időszakban, hogy álljon az ügy mögé.
4: Köszönöm, hogy itt voltatok.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Visszakapja a Kövér László korábbi házelnök által kiszabott több millió forintos büntetését Tordai Bence. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanis jóváhagyta a magyar állam, valamint az egykori politikus közötti békés rendezést. A volt képviselő azért kapott több milliós bírságot, mert 2021-ben mobiltelefonjával videózta és követte Varga Mihály akkori pénzügyminisztert. A stúdióban Tordai Bence.
2: Tordai Bence volt képviselő, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Mi történt itt? Önök fordultak a bírósághoz annó? Ugye 21-ről van szó, 21-ben történt ez az eset.
3: Elég sok olyan ügy miatt fordultunk a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, ami Magyarországon nem volt orvosolható. Kövér László ugye nagy előszeretettel szabott ki milliós büntetéseket, sok milliós büntetéseket egészen piszlicsári ügyekben. Ez a mostani két ügy is ilyen volt. És tökéletesen nyilvánvaló volt, hogy ez nem csak a képviselői jogok korlátozása, de az alapvető szólásszabadságunk korlátozása. Tényleg ne csak magamról beszéljek, én is azt a bűnt követtem el, hogy feltettem egy kérdést az akkori pénzügyminiszternek, és videóra vettem volna a válaszát. Nem ütközik az ilyesmi a házszabállyal, de a másik érintett képviselőtársam
2: nem az volt, hogy követte, és úgy vette fel 21-ben, ugye Varga Mihály volt a pénzügyminiszter.
3: Na de hát, hogyha menekül. Ugye ez volt mindig a probléma a fideszes politikusokkal, hogy nem válaszoltak érdemben semmire. Nyilván az ember minden lehetőséget megragad, hogy szóra bírja őket, és ez dokumentálja.
2: Jó, azért Jakab Péter meg a ficsúr kifejezést, vagy ficsúrok kifejezést használta. Hogyha most szétnézünk a parlamentben, a ficsúrok, az lehet, hogy egy enyhe kifejezés, a videózás minden nap. Bár a miniszterelnök ugye ezt meg akarta tiltani, de végül nem lett ebből semmi, tehát mondjuk ahhoz hasonlítjuk.
3: Ezek nyilvánvalóan nem érnek 8-9 millió forintos tiszteletdíj megvonásokat, ez mindenki számára nyilvánvaló volt. A hasonló ügyekben már nyertünk, Strasbourgban több esetben is, és most az új kormány belátta, hogy igazából úgy jön ki a leggyorsabban és a legolcsóbban ezekből a perekből, hogyha peren kívüli megállapodást köt az érintettekkel. Még mondtak is egy diszkontot, alkudoztak, én meg elfogadtam, mert nyilván nem ezen múlik, de ami ennél is fontosabb talán, hogy kimondták.
2: Hát itt az új kormánnyal kellett, kivel kellett alkudozni?
3: Hát a jogi képviselővel, az igazságügyi minisztérium képviseli a kormányt ezekben az ügyekben. De ami talán nagyon fontos, hogy kimondták, hogy itt a képviselőknek sérült a véleménynyilvánításhoz fűződő alapvető joga, és ezt jóváhagyta, megerősítette a Strasbourg Emberi Jogi Bíróság is.
2: Menjünk tovább, mert szeretném még más ügyekben is kérdezni. Véget ért a fakitermelési moratórium. Mi is foglalkoztunk ezzel a témával itt a múlt héten, hogy a civilek, szakmai szervezetek nem is egy-kettő fordultak a kormányhoz az ügyben. És ön is azt írta, hogy nagy csalódás. Ez Gajdós Lászlónak címezte ezt a posztját, az élő környezetért felelős miniszter, aki tegnap megindokolta, hogy ez tulajdonképpen miért történt. Ő azt írta, hogy a fakitermelési moratórium fenntartásával 1 millió család kerülhetne krízishelyzetbe. Be, tehát hogyha nem oldaná fel ezt a moratóriumot.
3: Sőt, 1,5 millióról írt. Elég szomorú, hogy egyrészt a moratórium feloldás és bármiféle új jogszabálya való helyettesítése után 8 nappal kezdi el magyarázni, hogy miért jutottak erre a meglehetősen kiábrándító döntése, illetve a semmittevésre. Ráadásul hát nagyon súlyos és komoly csúsztatások vannak ebben a posztban. Számszerűen is. Tehát, hogy közel sem arról van szó, hogy bárki veszélyeztetni akarná 1,5 millió családnak a téli fűtését. Tegyük hozzá, hogy nem 1,5 millió családról van szó, 2025-ben 618 000 olyan háztartás volt, akik kizárólag fával fűtöttek. Az, hogy mondjuk ahol gáz is be van kötve, és emellett szilárdtüzelővel is lehet fűteni, hogy azokat a háztartásokat a tisztább és egyébként sokszor olcsóbb fűtési módok felé tereljék át, azzal szerintem semmi baj nincsen. Ezt akár meg is lehet támogatni, hogyha rászoruló háztartásokról van szó, de hogy itt nem 1,5 millió családot veszélyeztetünk, ráadásul semmi veszélyeztetésről nincs szó. Friss vágású fával amúgy sem kéne tüzelni egyáltalán. Tehát amit idén vágnak ki, amit most elkezdenek vágni októberben meg novemberben, ha valaki az decemberben, januárban, februárban berakja otthon a kályhába, az a pusztító, a rosszat tesz a saját egészségének, a levegőminőségnek, és egyébként a fűtőértéke is rettentően
2: alacsony. Nem is fűt annyira. Ráadásul... Nem csak ez volt, bocsánat, nem csak ez volt az indoka. Ez volt az egyik indoka. A másik azt mondja, hogy az előző kormány idején a biomassa erőművekkel kötött hosszú távú szerződések korlátozzák a mostani kormány mozgásterét. Tehát azt mondja, hogy ez a szerződéseket, hogyha felmondanák ezekkel a biomassa erőművekkel, vagy a faipari cégekkel szemben, akkor itt több milliárdos kártérítést kellene fizetni ezeknek a cégeknek, ami pedig több 1000 munkahely megszűnésével járna.
3: Uh-huh. Például 35 évre kötött autópálya koncesziós szerződéseket is úgy tűnik, hogy a kormány fel tudja mondani, hogyha igazán akarja, mint ahogy fel kéne mondani mondjuk a Paks 2-ről szóló Putyinékkal kötött
2: szerződést. Ez lett volna a következő kérdésem, hogyha ezt a biomassa erőművekkel kötött szerződést a kormány, akkor Paks 2
3: fel tudja. Az a baj, hogy nem akarja eléggé. Tehát ezért volt kiábrándító Gajdos Lászlónak nem csak az első, hanem az a második posztja is. Itt van egy 2/3 felhatalmazású kormány, és azt mondják, hogy nem akarnak belemenni perekbe, amiknek a végén néhány évvel később lehet, hogy valamekkora kártérítést kell fizetni, és emiatt inkább továbbra is engedélyezik a fakitermelést a védett természetes erdőben.
2: De ez száfolja. Tehát ő azt is írta, hogy folytatta ezt a posztot, és úgy tűnik, hogy ez sem nyugtatja meg ön, hogy 1441 védett erdőrészlet 35%-ában továbbra is tilos a fakivágás, és a 120 évesnél idősebb magas természetességű állami erdőállományokban továbbra is teljes körű a moratórium.
3: Tehát a védett állami tulajdonú erdőknek a 2/3-ában mostantól kezdve ismét berekhetnek a láncfűrészek. Ez szerintem annyira nem jó hír, és annyira nem kéne erre büszkének lenni, különösen, hogy itt tényleg egy teljes félreértésben van az egész szakma. A friss fa, vagy akár a fa, az nem egy alapvetően jó biomassa alapanyag, az sokkal értékesebb annál. Tehát amikor arról beszélnek, hogy a faiparban kell felhasználni, oké, nyilván akarunk bútorokat, vannak fából készült használati tárgyaink, igen, vannak háztartások, amik fával fűtenek, ezek legitim dolgok. De az, hogy a biomassa erőművekben mennyire sok fát használnak fel, az, hogy ennek az 50-60%-a természetes erdőkből és nem faültetvényekből érkezik, és mindeközben borzasztó rossz hatásfokkal dolgoznak, és a magyar villamosenergia termelésnek mindössze 3%-át biztosítják, tehát nem az van megint csak, hogy enélkül borulna a rendszer. Ezen el kéne gondolkozni, és egy picit bátrabbnak kéne lenni, tehát nem ilyen csúsztató, terelő és a zöld civileket hibáztató és őket felelőtlenséggel vádoló posztokról kéne most beszélgetnünk, hanem arról,
2: mi ennek az kormány... oka ön szerint, hogy Gajdós László ezt nem tette meg? A civilek erre felhívták a figyelmet, most ön is felhívta rá a figyelmet, tehát mi akkor ennek az oka?
3: Hát ez szerintem politikai bátortalanság, hogy erősebb kifejezést ne használjak. Az egyik legfontosabb kérdés a politikában, hogy milyen konfliktust érdemes kell szabad felvállalni. Én azt látom, hogy itt most egy nagyon fontos és felvállalandó konfliktus elől menekült el a kormány, vagy menekült el a minisztérium.
2: De egy csomó konfliktust felvállal a kormány, említette az autópályakoncessziót, akkor itt miért nem vállalja fel?
3: Ez egy pompás kérdés, amit szerintem a miniszternek is érdemes lenne feltenni.
2: Még egyelőre nem tudtuk.
3: Nagyon remélem, hogy eljön és megmagyarázza, mert ez tényleg a szakma, a civilek és az aggódó állampolgárok számára is egy végtelen nagy csalódás. Úgyhogy jó lenne, hogy összekapnák magukat, és egy kétharmados felhatalmazás birtokában nem arról beszélnének, hogy talán majd a ciklus végére megvalósítjuk azokat a szép elveket, amiket hirdettünk a kampányban, meg egyébként hirdetnek azóta is.
2: Posztolt Paks 2-ről is, az volt a cím ennek az írásnak, hogy jó híre van, a Tisza kormánynak üzent, miszerint talált több mint 206 milliárd forint megspórolható kiadást a 26-os költségvetésben Paks 2-vel kapcsolatban. Ugye azt mondja, hogy van itt egy tőkeemelési javaslat, az eredeti 95 milliárd helyett több mint 206 milliárdot szánnak. Ez benne van a módosított pótköltségvetésben? Tehát van itt egy tőkeemelés?
3: Így van, egy 111 milliárd forintos plusz tételt beírtak a költségvetésbe, miközben elindult az a nyomozás, amit az én feljelentésemre Orbán Viktorék ellen kezdtek el, ami pont a Paks 2 ZRT tőkeemeléséről
2: szól. Ez egy 80 milliárdos,
3: ez egy pontosan ugyanolyan jogi helyzet lenne, tehát miután az Európai Uniós engedélye már nincs meg Paks 2-nek, innentől kezdve minden oda fordított, oda irányított közpénz elköltése törvénytelen.
2: Van indoka bármi, vagy csak a költségvetésben ott van egy sor, hogy ott van egy ilyen tőkeemelés?
3: Azzal indokolták, hogy a ZRT igényelte ezt a pótlagos tőkeemelést, de most ők persze igényelhetik, de hát a döntést azt nem ők kell, hogy meghozzák, hanem a minisztérium, illetve az ő előterjesztése nyomán az országgyűlés.
2: Akkor ez azt mutatja, hogy Paks 2 sorsa tulajdonképpen eldőlt, és ez a kormány letette a voksát Paks 2 mellett, ami nem ugyanaz azzal, hogy nem vizsgálják fel a szerződést.
3: Én ezt nem így látom. Kapitány István azt mondta, hogy év végéig döntenek arról, hogy mi lesz a helyzet ezzel a szerződéssel. Értem az óvatosságot, inkább betervezik. Még nem tették meg a tőkeemelést, beírták a költségvetésbe, tehát pénzt még nem utaltak át. Szerintem, amikor nyáron megindult ez a nyomozás az előző kormány tagjai ellen, illetve ismeretlen tettes ellen, de hát kik döntöttek erről a kormányülésen vajon. Szóval akkor elgondolkoztak azon. Sajnos én egy következetes csávó vagyok, tehát hogyha az új kormány átutal 200 milliárd forintot a Paks 2 ZRT-nek, akkor kénytelen leszek őket is ütlenkezelés miatt feljelenteni.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm, hogy
2: most jön a híradó, de maradjanak, mert szó lesz arról, amiről már szó volt, hogy ismét üzent a még hivatalban lévő közjogi tisztségviselőknek a miniszterelnök jön hozzánk, egy alkotmányjogász, maradjanak velünk.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Ismét üzent a még hivatalban lévő közjogi tisztségviselőknek a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az állami számvevőszék és a versenyhivatal elnökének is távoznia kell. A kormányfő azt is bejelentette, hogy szabályozni fogják a bírák jogosultságát annak érdekében, hogy kezdeményezni tudják a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőinek visszahívását. Vendégünk Stánic Péter.
2: Stánic Péter alkotmányjogász, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Alkotmányozás, ÁSZ, GVH elnök eltávolítása, legfőbb ügyész jelölése, sorolhatom a témákat, vágjunk gyorsan bele. Baka András államfő még nem jelölt legfőbb ügyészt újra, miután nem fogadta el ugye a parlament az előző jelöltjét. Köti-e őt bármiféle határidő, mikor kell jelölnie?
3: Igazából egyértelmű határidő nincs, tehát ilyen előírás. Nyilvánvalóan az egy probléma, hogyha a legfőbb ügyészség a legfőbb ügyész nélkül működik, megvan ott a helyettesítés rendje, ne gondoljuk azt, hogy ez a napi működést el lehetetlenítené, tehát az ügyészség napi tevékenységét, de azért itt már a nyár közepe óta hiányzik a legfőbb ügyészi pozíció betöltése, ezt mindenképpen orvosolni kellene mi hamarabb.
2: Azt elmondta Magyar Péter, hogy nem egyeztet vele, illetve nem egyeztet továbbra sem a politikai pártokkal Baka András, tehát maradt ennél a módszernél, hogy ő jelöl és nem vonja be a pártokat. Viszont azt mondta a miniszterelnök, hogy arról tud, hogy zajlanak, tehát történnek ezek az egyeztetések, és akár már a jövő héten jelölhet. Ön milyen jelöltet tartana jónak, alkalmasnak arra talán példanélküli feladatra, a rendszerváltáskor volt egy ilyen, hogy az ügyészséget rendbe tegye, a társadalom bizalmát visszaszerezze. Tehát mi kellene ehhez?
3: Ez egy nagyon érdekes és komplex kérdés. Én azt gondolom, hogy mindenképp javítaná az ügyészségbe vetett bizalmat, a társadalmi bizalmat, hogyha ismét az ügyészek közül kerül neki a legfőbb ügyész. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy egy olyan szakember legyen az élén, aki egyrészt a szervezeten belül is elfogadható, kívülről is, jogászok, laikusok számára egyaránt. Tehát a legfőbb ügyésznél ez egy egyszemélyi vezetésű szerv.
2: Sokaknak ez is problémája volt, hogy az ügyészség tagja volt, sokak nem bíznak a jelenlegi ügyészségben. Persze az előző jelöltnél nem ez volt pusztán csak a probléma, nem ezért nem támogatta csak a Tisza párt, de sokan azt mondták, hogy hát ez nem jó, hogy ő ügyész.
3: Ez egy érdekes kérdés, és valóban a felvetés, hogy az ügyészi szervezetrendszerből honnan, melyik szintjéről jelöl például a köztársasági elnök egy újabb jelöltet. Önmagában az, hogy a köztársasági elnök nem egyeztet a kormánypárttal, vagy akár bármelyik parlamenti párttal, én azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Egy kicsit újra meg kellene tanulnunk, hogy az egyes alkotmányos szervek, tisztségek, ők önállóak. Az alkotmány előírja, hogy mi az ő szerepük, azt ők saját maguk értelmezik, és annak megfelelően járnak el. Tehát sem a miniszterelnök, sem a kormány nem egy olyan szuperhatalom, aki kézi vezérelhetné a többi szereplőt. Tehát ez nagyon fontos újra tanulnunk, hogy az egyes szervek önállóak, a saját alkotmányos szerepük és szakmai rendszerük szerint működnek.
2: Ugye utasítás itt nem történik, maximum üzengetés, de arra majd egy picit később kitérek, mert hogy üzent Magyar Péter az ügyészségnek, és azt is elmondta, hogy volt főügyész, ugye Fürsz Pál volt, aki az eredeti jogállását, a garázdaságot átírta lopásra, úgy itt az ötkertes ügyről van szó. Most nyilván mindenki azt találgatja, hogy mi lehet ennek az ügynek a vége, mi lesz itt a miniszterelnököt, felmentik a miniszterelnököt, vagy elítélik a miniszterelnököt, ön hogy látja?
3: Én nem praktizálom büntetőjog keretében, tehát az a részéhez nem tudok így hozzátenni. Az alkotmányjogi aspektusa mindenképpen fontos, és példaértékű alapvetően, hogy egy miniszterelnökkel szemben folyik egy eljárás. Itt nyilvánvalóan meg kell várnunk, hogy a bíróságokon a végén milyen döntés fog megszületni, de alapvetően ugye felmerült itt például a mentelmi jog megszüntetése. Nagyon sok érdekes alkotmányos kérdés. Én azt gondolom, hogy ott nagyon fontos arra figyelnünk, hogy itt alkotmányos garanciák vannak a mentelmi jog kapcsán is. Az egy érdekes szimbolika egyébként, hogy itt maga a miniszterelnök is kérte, hogy függesszék fel az ő mentelmi jogát.
2: Tehát az nem lenne jó, hogyha az a javaslat célba érne, mint hogy szüntessék meg a mentelmi jogot?
3: Ennek nagyon beható alkotmányjogi és alkotmánybírósági gyakorlata van, hogy pont az a garancia, hogy az országgyűlési képviselők befolyástól mentesen, félelemtől mentesen gyakorolhassák a feladatukat. Ez összefügg azzal, hogy egy kicsit újra kell tanulnunk az önállóságot, tehát az országgyűlési képviselők részéről is, hogy valóban a parlament egy pluralista, többféle gondolat megjelenjen, és ne az legyen, hogy mindenki igazából utasítást követ, vagy egy direktívát hajt végre.
2: Ugye az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban és ma is üzent a miniszterelnök az ügyészségnek, azt mondja, Orbán Viktort, vagy az MNB ügyben érintett Matolcsi Györgyöt nem látta a folyosón, amikor úgy el kihallgatták. Az aranykonvoj ügyben is csak a kisrendőröket vették elé. Az ügyészségnek, ügyészeknek való miniszterelnöki üzeneteket hogy látja?
3: Én úgy gondolom, hogy ezeknek legfeljebb szimbolikus jelentősége lehet, jogi semmi esetem sem. Én nem tartom egy célszerű iránynak ezt a fajta kommunikációt. Tehát azt a látszatot kelti, mintha a miniszterelnöknek lenne bármifajta irányítási vagy utasítási joga független hatalmi ágak, igazságszolgáltási szereplők részére. Tehát ennek már a látszata is azt gondolom, hogy kerülendő.
2: Mai sajtótájékoztatón is szóba került, de egyébként a Facebookon is lemondásra szólította fel Vindis Lászlót és Rigó Csabát a miniszterelnök, ugye az ÁSZ és a GVH elnökéről van szó. Ha nem mondanak le, akkor a kérdés ugyanaz, ami Sólyog Tamás volt államfő esetében is volt, hogyan lehet őket eltávolítani, mert ezt ígéri a miniszterelnök.
3: A gazdasági versenyhivatal vezetőjét itt pont a miniszterelnök maga kezdeményezheti az ő elmozdítását, és a köztársasági elnök ebben az esetben felmenti őt. Tehát, hogy ez pont egy olyan kérdés, ahol a miniszterelnöknek konkrét eljárási lehetősége van arra, hogy kezdeményezze ezt a felmentést. Nagyon érdekes, hogy nem tudjuk, hogy ez megtörtént-e vagy sem, de itt az ő kezében van az irányítás.
2: Az államfőnél kell kezdeményeznie?
3: Így van, a köztársasági elnöknél.
2: És Vindis Lászlóét, az ÁSZ elnökét?
3: Az állami számvevőszék egy más kérdés, ugye az állami számvevőszék szerepéből érdemes kiindulnunk. Igazából az állami számvevőszék az országgyűlésnek egy szakosított pénzügyi gazdasági ellenőrző szerve. Tehát az országgyűlés alá tagozódik be, ebből következik, hogy itt az országgyűlés mentelmi bizottsága kezdeményezheti az állami számvevőszék kizárását. Nagyon érdekes már is, hogy a mentelmi bizottság milyen összetételű, ez egy 6-tagú országgyűlési bizottság, 3 tiszapárti képviselő, 2 fideszes képviselő és 1 KDNP-s képviselő alkotja. Tehát a 6-tagú bizottság 3-3 arányban oszlik meg. Kérdéses, hogy itt van-e arra egyáltalán ráció, hogy ők ezt a kizárást kezdeményezik az országgyűlésnél.
2: Nem sok valószínűleg, tehát inkább arra tennék, de akkor mit lehet ezen kívül tenni? Tehát a mentelmi bizottság vagy kezdeményezi ezt, vagy nem, tegyük fel, hogy nem, akkor onnantól kezdve mit lehet csinálni?
3: Én fontosnak tartanám itt is, hogy tudjuk meg, hogy az elmozdítást miért veti fel egyáltalán a miniszterelnök. Tehát mik azok a szakmai érvek, az állami számvevőszék működésével, gyakorlatával kapcsolatos kérdések.
2: Egyébként... Szakmai hiányosságok, nem végezte el a munkáját, az előző kormánynak jelöltje, tehát ilyesmiket mond a miniszterelnök.
3: Ja, ennek mindnek megvan a módja. Tehát az országgyűlés előtt kérdezhetőek, közérdekű adatnak minősül minden ilyen adat, tehát hogy például hány eljárás folyik, milyen típusú ügyekben, nyilván a személy azonosító adatok megismerése nélkül, de lenne arra eszköz, hogy nyilvánosságra hozzák a konkrét működéssel kapcsolatos problémákat. Ezzel lehetne elérni azt, hogy a társadalom és az országgyűlésnek is a bizalma megrendüljön akár az állami számvevőszék elnökében, hogyha valóban fennállnak ezek a hiányosságok.
2: De ha a társadalom bizalma megrendült, tegyük fel, hogy már megrendült, akkor mi történik? A társadalom nem tudja leváltani Vindis Lászlót, hanem a mentelmi bizottságnak kell azt kérnie, illetve a melyik bizottságnak?
3: Mentelmi bizottságnak. Közvetlenül valóban nem tudja elérni a társadalom, de nyilvánvalóan a politikai pártok is mérlegelik azt, hogy az ő szavazóik hogyan viszonyulnak egy ilyen kérdéshez. Tehát egy 3-3 beosztású bizottságban is. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy térjünk oda vissza, hogy ha felmerül egy szakmai mulasztás bárkinek a részéről, a politikai spektrum bármelyik részén elhelyezkedő szereplőnél, ez legyen az irányadó. Ne az, hogy ki jelölte, ki delegálta, kihez tartozik, hanem valódi, objektív szakmai mércékhez térjünk vissza.
2: Volt még abban a posztban más is, azt írta a kormányfő, kitért az igazságszolgáltatása is, hogy a bírák hamarosan megkapják majd azt a jogot, hogy döntsenek a kúria és az országos bírói hivatal vezetőiről, akiket egyébként a bejegyzésben az orbáni maffia kiszolgálóinak nevezett. Hogyan kaphatják meg ezt a jogot?
3: Itt igazából a bíróságok szervezetéről szóló törvénybe egyébként már bele is kerültek igazából ezek a rendelkezések, hogy kezdeményezhetik az országos bírói hivatal vezetőinek elmozdítását az országos bírói tanács, az OBT tagjainak 2/3. Tehát itt egy kezdeményezési lehetőséget kaphatnak azok a szervek, amelyeket a bírák maguk közül delegálnak.
2: De akkor ezt már megkapták?
3: Ez jelenleg is benne van az OBH elnök kapcsán. Emellett pedig a köztársasági elnök kezdeményezheti a tisztségtől való megfosztást. Én azt problémásnak tartom, hogy a bírákra próbálja legalábbis a látszólag a kommunikáció szintjén áttolni vagy áthárítani ezt a kérdést a jelenlegi kormány. Az mindenképpen üdvözlendő, hogy egy adott esetben új kúria elnök, vagy új OBH elnök esetén a bíráknak legyen abba aktív beleszólása, hogy kik közül választhat az országgyűlés. Nagyon fontos az egyes szervezetek saját belső integritása. Nyilvánvalóan a bíróságok fölötti igazgatási és szakmai vezető személyénél nagyon fontos, hogy a bírák közül származik, a bírák őt el tudják fogadni, és nyilván ez garantálja azt is, hogy szakmai szempontok mentén legyen kiválasztva.
2: Akkor amikor azt írja a miniszterelnök, hogy hamarosan megkapják a jogot, akkor ez a jog már az övék, ezt már megkapták, ez mióta van benne a törvényben?
3: A törvényben ez valóban belekerült, tehát nagyon fontos, hogy itt, hogy ez nem szükséges alaptörvénymódosítás, ez nem is az alaptörvénymódosítással függ össze, hanem a törvényben ez a fajta kezdeményezési jog az OBH elnök kapcsán bekerült, a kúria elnök kapcsán még valóban nem került.
2: De ez korábban került bele, vagy az új kormány tette már vele, vagy módosította a törvényt, ezt tudjuk?
3: Itt erre pontosan nem emlékszem, a kúria kapcsán merült fel, ugye főként a kúria elnök esetében, hogy itt az elmozdítás hogyan történjen. Én nagyon fontosnak tartanám továbbra is kiemelni, hogy a köztársasági elnök részéről továbbra is megvan ez a kezdeményezési lehetőség.
2: Tehát
3: a köztársasági elnök jelenleg is kezdeményezheti, ezt összefüggésben kell értékelnünk azzal is, hogy a legfőbb ügyész választásnál a köztársasági elnök nem egyeztet a politikai pártokkal. Én azt gondolom, hogy itt van kapcsolat, hogy a kúria elnök tisztségtől való megfosztását szintén nem kezdeményezte, annak ellenére, hogy a miniszterelnöktől több ilyen felszólítás érkezett már.
2: Alkotmányozás az utolsó jó nagy témánk. Őszre ígérték, most a 444.hu kérdésére a miniszterelnökség azt válaszolta, hogy még az idén ősszel elindul az alkotmányozás az ígéreteknek megfelelően. Úgy beszélünk mindig az alkotmányozásról, hogy hát elindul, mintha mindenki tudná, hogy az hogy is indul, vagy hogy ez olyan egyszerű lenne, hogy elindul egy alkotmányozás. Hogyan kellene jól elindítani ezt a folyamatot?
3: Érdemes szerintem onnan kezdeni, hogy mi is az alkotmány. Nagyon gyakran használjuk ezt a fogalmat, de nem biztos, hogy mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy mit jelent. Tehát maga az alkotmány igazából egy olyan alapvető dokumentum, egy jogi és politikai dokumentum, ami annak a szabályát tartalmazza, hogy hogyan tudunk mi együtt élni. Tehát a legalapvetőbb szabályokat, hogy mitől tartozunk mi össze, mint közösség, és mik azok az alapvető szervek, ahogy működnek, hogyan ruházzuk át a hatalmat egyáltalán az államra.
2: Indulhat ez úgy is, hogy a mostani kormány ír egy alkotmányt, és azt bocsátják mondjuk társadalmi egyeztetésre, vagy úgy, hogy sok-sok javaslatot befogadnak a szakmától, vagy éppen témánk volt itt tegnap a civil bázis és az ügyvédkör alkotmányozása, ugye alkotmányozásra hívják fel a kormányt, a társadalmat együtt, szóval ezt hogy lehetne jól? Én erre gondoltam. Az is kérdés nyilván, hogy mi van benne természetesen, csak elindulni hogy kellene.
3: Az elindulásnál is nagyon fontos, pont az alkotmány szerepéből kiindulva, hogy minél több társadalmi csoport ebben megjelenhessen. Tehát ez nem egy jogászi szakmai tevékenység alapvetően, pont az a lényege egy alkotmánynak, hogy a különböző társadalmi csoportokat megjelenítse, mindannyiunkat, hogy azt tükrözze, hogy miben tudunk mi egyetérteni, mik azok, amik bennünket összekötnek. Ugye itt nagyon fontos, hogy olyan sérülékeny társadalmi csoportok is megjelenjenek, akik egyébként a saját érdekeiket kevésbé tudják érvényesíteni. Tehát pont ezek azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni, nincs arra egyértelmű aranyszabály, hogy hogyan kell egy jó alkotmányt elkészíteni, minél szélesebb körben kell a különböző társadalmi csoportokat, rétegeket reprezentálni, tehát ez mindig egy hosszú folyamat.
2: Gyorsan két konkrét ügyet említenék, tehát itt volt Horváth Lajos.
3: Rétegeket reprezentálni, tehát ez mindig egy hosszú folyamat.

0: De hát ez nem így van.
1: Itt mert, nagyon,
0: hogy,
1: igen.
0: Mert hogy ugye a politika, hát ott volt Polt Péter, és őt azt mondják, hogy a Fidesz emberrel, fideszes képviselő volt, nem volt független.
1: Ugye az fontos, hogy egy alkotmány az ilyen gyakorlati társadalmi problémák megoldására nem lesz alkalmas. Tehát egy alkotmányban nem tudunk társadalmi problémákat megoldani. Ugye a jelen alaptörvénnyel is egy nagyon komoly probléma az én álláspontom szerint, hogy konkrét társadalmi kérdéseket alaptörvénybe foglalással kívánt megoldani, akár a korábbi politikai hatalom, akár a jelenlegi kormány. Tehát eldönteni konkrét kérdéseket, ki a család, ki tartozik a családba. Ez egy társadalmi kérdés. Attól, hogy mi az alaptörvénybe beleírjuk, hogy ki tartozik oda, ez nem írhatja felül a valós családi élethelyzeteket, kapcsolatokat. Ugyanígy az életvitelszerű közterületen tartózkodás, ugye a hajléktalanság kérdése. Attól, hogy ezt betiltjuk, a társadalmi probléma nem oldódik meg, csak még rosszabbá válik. Tehát nagyon sok ilyen rendelkezést találunk a jelen alaptörvényben, ahol igazából egy vitás kérdés vagy egy társadalmi kérdést az alkotmányozó hatalom erőből megpróbált megoldani. Jól látjuk, hogy ezeket a társadalmi problémákat nem hogy megoldották ezek a módosítások, hanem sokkal rosszabbá.
0: Benne van, de nem úgy van. Lakhatás, egészség sorolhatnánk. Utolsó dolog, Ruf Bálint adott egy interjút a Kontrollnak, és azt mondta, hogy népszavazás lenne a végén, és az lenne tulajdonképpen a valódi rendszerváltás, új alkotmány és egy megerősítő népszavazás. Ezt jónak tartaná a népszavazást ebben a kérdésben?
1: Ez egy célszerű eszköz lehet, de önmagában nem elegendő. Tehát egy népszavazásnál igen nemmel tudunk válaszolni, már egy konkrét tervezetről. Tehát ezt már csak akkor lehet megtenni, ez az utolsó lépésünk lehet. Addigra meg kell oldanunk, hogy hogyan vonjuk be a különböző társadalmi csoportokat, hogy végre valóban a teljes társadalmat tükrözze az alkotmányunk, megjelenjen az a pluralitás az alkotmány szintjén, az a sokszínűség, ami a társadalomban egyébként egyértelműen jelen van.
0: Beszélt egyébként egy erről szóló konzultációról is, hogy tulajdonképpen mi és hogy legyen benne, de hát ezt majd legközelebb megbeszéljük. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önök maradjanak, mert most reklám, de jövünk vissza a civil közoktatási platform javaslatával, ami tényleg radikálisan változtatna az oktatást az iskolákban. Maradjanak!
2: Műsorajánló. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában, változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság 2 hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az állam.

0: A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézy Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézy Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes-óceáni partvidékén. Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Alapjaiban változtatná meg a jelenlegi oktatási rendszert a civil közoktatási platform. A szervezet egységes iskolarendszert, az osztályozás helyett a tanulást segítő értékelést és nagyobb tanári önállóságot javasol. Juhász Ágnest kérdezzük.
3: Juhász Ágnes, a civil közoktatási platform ügyvivő testületének tagja a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Jó estét kívánok.
3: Az anyagot ugye a platform tagja, szakértője Nahalka István készítette, vagy a kézjegyével ő lett elő, sajnos nem tud ma itt lenni ön mellett, de gyökeresen átalakítanák a magyar oktatást a javaslat szerint. Ugye a címszavakban, a médiában is megjelent mindenféle hír erről. Mielőtt a részletekbe melemegyünk, az ön megítélése szerint mi lenne a legfontosabb változás az önök javaslata szerint?
4: Hát három területen javasol a stratégia változtatást. Az egyik az iskola struktúra, egy olyan egységes iskola rendszert szeretnénk javasolni, ami 10-12 évig tart, nincsenek benne szétválások, döntési pontok, sokkal tovább együtt maradnak a gyerekek, és nem kell életre szóló döntéseket hozni. Majd gondolom belemegyünk egy kicsit jobban.
3: Bele is mehetünk, mert akkor meg is állítom, hogyha már belement rögtön a részletekbe. Mert azt kérdeztem volna, hogy az oktatás legnagyobb problémáira hogyan ad választ. Amikor Nahalka István itt van, akár ebben a stúdióban, akár máshol, akkor szinte mindig megkérdezem, hogy mi a magyar oktatás legnagyobb problémája. Legalább három dolgot szokott mondani. Az első mindig az, hogy szociális különbségeket a mostani rendszer nem kezeli, hanem inkább növeli, és borzasztóan szelektív az egész iskola rendszer. Amit mondott, én gondolom, hogy ezért szüntetnék meg a 6 és a 8 osztályos iskolákat. Ezt kezelné valamilyen szinten?
4: Kiemelték mindenhol a sajtóban a 6 és 8 osztályos iskolákat, de ennek a dolognak nem ez a lényege. Ugye a 6 és 8 osztályos iskola és nyilván a szelekciónak egy nagyon fontos eleme. De az is, hogy 14 éves korban mindenkinek, legkésőbb 14 éves korban döntenie kell az érettségit adó és az érettségit nem adó szakképzés, illetve a gimnázium között. Ez már rögtön egy nagyon nagy szelekció a társadalmi szempontból is, és a gyerekek számára is egy olyan döntési pont, amire még nem érettek. Ezért gondoljuk azt, hogy 10 osztály a minimum, amíg nem szabad ilyen elágazásokat betenni, viszont ez csak úgy oldható meg, hogyha az eltérő érdeklődés, eltérő képességek mentén az iskolákon belül lehet különböző modulokat is fölvenni, beleértve a most szakképzésben levő ismereteket is. Nagyon nagy baj lenne, ha ez a váltás azt jelenteni, hogy azok a gyerekek, akik nem az akadémiai tárgyakban erősek, és most esetleg 9-ben a szakképzésben mégiscsak kapnak valamilyen sikerélményt, most 10 éveig vagy 12 évig nem kapnának, mert továbbra is arra koncentrálna az oktatás, hogy mindenki a történelmet, meg a magyart, meg a matematikát tudja jól, és aki ezt nem teszi, annak semmi értéke nincs.
3: Ugye nyilván azért emelte ki ezt a média, mert a 6 és a 8 osztályos, mert ezekről volt már vita régebben is, hogy ez jó, nem jó, rosszat tesz a kisiskoláknak, kinek tesz, én most a másik oldalról közelíteném meg, az ellenérv, a megszüntetés ellen mindig az, hogy hát akkor mi lesz a nagyon tehetséges diákokkal, meg mi fogja motiválni őket, mert hogyha nincs felvételi, meg nem kell annyira tanulni, tehát hogy ezekre mi a válasz?
4: Én úgy gondolom, hogy a felvételi nem motivál, hanem nagyon sok gyereket tönkretesz, effektíve tönkretesz. Én pályaorientációval foglalkozom. Egy 10-12 akár 14 éves gyerek is nagyon frusztrálódik egy ilyen életre szóló döntés, vagy megmérettetéssel, teljes mértékben igazságtalan ez a megmérettetés. Nem ez motiválja a gyerekeket, sőt, hát épp ez az egy másik fontos eleme ennek a javaslatnak, hogy úgy gondoljuk, hogy a motivációt nem az osztályzás adja, értékelésre, kvalitatív értékelésre, büntető értékelésre nincsen szükség, arra van szükség, hogy mindenki lássa, hogy mit ér az ő tudása, hol tart, beleértve a szülőt is, meg a gyereket is, meg nyilván a tanárt is.
3: Ezt meddig a javaslatuk szerint? Tehát ez 10-12 osztályig, vagy negyedik osztályig, vagy hogy lenne jó, vagy egyáltalán nem lenne sehol sem osztályzás?
4: Hát ugye a felsőoktatással nem foglalkozunk.
3: Nem felsőoktatással, de 10-12 évesen, tehát nyilván.
4: Vannak most is olyan iskolák, ahol 12 évig nincsen osztályzás.
3: Hát a Waldorfban.
4: A Waldorf iskolákban. Tehát ez nem életkorhoz kötött.
3: De azért kérdeztem, mert a nemzetközi példák is szórnak Észtországban. Negyedik osztályig nincs, Svédországban, Svédországban talán 10-12.
4: De a lényege a dolognak most én véleményem szerint az, hogy nem arra kell szolgáljon az értékelés, hogy talán ezért fog tanulni, mert hogy milyen osztályzatot kap, mert az, amit azért tanul, az nem rögzül. 30%-a marad meg a tudásnak a gyerekekben.
3: Akkor amit tanítunk? Az is talán az egyik legfontosabb kérdés. A módszertanok után szabadabb tartalmi szabályozást javasolnak, a kerettantervek eltörlését javasolják. Mi lenne a NAD-ban? Ez egy ilyen tág keret lenne?
4: Hát ez nyilván vita kérdése, vannak radikálisabb elképzelések, azt hiszem Finnországban egyoldalas a NAT, de hát ebben a stratégiában az szerepel, hogy a NAT legfőjebb nagyon minimális, mindenki számára elsajátítandó kimeneti követelményeket tartalmazzon műveltségterületre nézve, és azt mindenképpen, hogy mennyi legyen az a maximális idő, amit a gyerekek az iskolában tanulással, formális tanulással töltenek. Azért nem azt mondtam, hogy maximális óraszám, mert ezekben az előbb említett különböző vagy másmilyen rendszerekben, amik például Izlandon most megvannak, nincsenek tanórák, nincs 45 percre osztva az oktatás, vannak feladatok, és a feladatokat együttesen a gyerekek megoldják, közben, ha fáradtak, akkor kimennek, stb.
3: Mindaz, amiről beszélünk, vagy amit javasolnak ebben az anyagban, ez egy hosszú távú oktatási stratégia, tehát ez nyilván nem azt jelenti, hogy ez holnaptól így lenne elvágólag. Amikor arról beszélünk, hogy hosszú távú, akkor mire gondoljunk? Hány éve?
4: Finnországban, Izlandban az elhatározott, tehát amikor már kidolgozták, hogy mit akarnak, ahhoz képest körülbelül 10 év alatt lehetett végigvinni.
3: Ahhoz, hogy ez így működjön, a pedagógusok oktatásánál kell legelőször kezdeni? Mert mindaz, amit elmondott, az nyilvánvalóan pedagógus.
4: Legelőször talán még az oktatás előtt a szemléletformálással, tehát bemutat, és nem csak a pedagógusokról van itt szó, ugye a szülőknek is el kell fogadniuk ezt az új szemléletet, és most nem annyira az iskolarendszerről beszélek, hanem arról, hogy nem mindenki ugyanazt tanulja, lehet, hogy ma kimaradnak olyan elemek valakinek az oktatásából, amit ma elképzelhetetlennek tartunk, hogy mit tudom, mint történelemből ne halljon róla. feltétlenül kell egy komoly kommunikációs stratégia, kellenek beszélgetések, viták erről, meg kell mutatni a jó példákat külföldön és Magyarországon, támogatni kell azokat a kísérleteket, amik most is vannak Magyarországon is, amik e felé mennek, és vigyázni kell arra, hogy azok a jogszabályváltozások, amiket bevezetnek, például akár a NAT-nak a módosítása, ha nem is pontosan ezt valósítják meg, mert ma még ezt nem lehet, de ne menjenek szembe vele.
3: Az oktatási tárcától kaptak-e visszajelzést? Azt elárulta nekem, hogy eljuttatták?
4: Eljuttattuk, ugye ez még nem olyan nagyon régen született, konkrét visszajelzést erre még nem kaptunk. Most folyik az oktatási tárcánál egy stratégia alkotási folyamat, aminek az első eleme egy szakértőktől bizonyos kérdésekre válasz kérése, és ennek most van a határideje. Reméljük, hogy ebben a folyamatban figyelembe veszik ezt az anyagot is.
3: Köszönöm, hogy itt volt nálunk, és elmondta mindezt.
4: Szívesen.
3: Most jön az Aktuál Boros Tamással. Szervusz, kik jönnek hozzád, és miről beszéltek?
5: Szervusz, Györgyi, köszöntöm a nézőket. Magyar Péter ma bejelentett, de azért szurkált is, például a közmédiát is megszúrta, ugyanis a miniszterelnök kifogásolta, hogy miért nem az ő sajtótájékoztatóját közvetítette a 160 milliárdból működő közmédia, és miért a Kisváros című sorozatot adta. Lehet, hogy pimaszkodni fogok majd a kedves vendégeimmel, és megkérdezem tőlük, hogy őket melyik mozgatja meg jobban, egy sajtótájékoztató vagy pedig a Kisváros, de akkor komolyra fordítva a szót. Mészáros Lőrincék az autópálya után úgy tűnik, hogy a vasúti bizniszből is kiszorulni látszanak, több 100 milliárd forint ugyanis ezen a területen a tét. Fejlemények a Szőlő utcában, illetve a kegyelmi botrány meghallgatás ügyében nagyon közel voltunk ahhoz, hogy Orbán Viktort is meghallgassák, viszont a Mi Hazánk másképp döntött, így erre egyelőre nem fog sor kerülni. Illetve az egyik Mi Hazánk képviselő Szálosit idézte a nagy plénum előtt, amely komoly hullámokat vert, mi pedig ezt meg is beszéljük. Vona Gábor, Francsics Imre és Keresztes Attila lesznek a vendégeim. Várom Önöket.
3: Én pedig köszönöm egész heti figyelmüket. Hétfőn Egón várja majd Önöket. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Lehetnek olyan napok, amikor még Mészáros Lőrinc is szomorúan hajthatja álomra a fejét. Szerintem ez a nap most pont ilyen, de reméljük előtte azért megnézi az aktuált kezdet.
2: Szabálytalanságot tárt fel az uniós vizsgálat. Kizárta a kormány a Mészáros Lőrinchez tartozó V-hidat az összes jelenleg zajló vasútépítési beruházásból. Az állami számvevőszék elnökét pedig ismét lemondásra szólították fel. Vindis László, az állami számvevőszék elnöke mellett Rigó Csaba, a gazdasági versenyhivatal elnökének távozását is sürgeti Magyar Péter. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának bűnügyi felügyeletét. Kovács Buna Károly az ügyészség által elrendelt határidő lejárta előtt került szabadlábra. Nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha. Ezzel a Szánosi idézettel zárta beszédét a Mi Hazánk képviselője egy vecsési iskolai megemlékezésen. A párt belső vizsgálatot indított, hogy hogyan kerülhetett az idézet Szabó Attila beszédébe. Ma esti vendégeink: Francsics Imre, ügyvéd; Keresztes Attila, energiastratéga; Vona Gábor, a második Reformkor párt elnöke.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, és akkor külön köszöntöm Mészáros Lőrincet, aki remélhetőleg néz minket. Egy kis színessel kezdenénk, mielőtt belevágunk itt a fajsúlyosabb témákba, ugyanis ma sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök, és odaszúrt egyet a közmédiának. Nézzük is, hogy pontosan mit mondott. Tudják, hogy semmi sem áll távolabb tőlem, mint hogy beleszóljak annak a szerkesztésébe, de éppen a Kisváros című sorozatot közvetíti az évi 160 milliárd forint közpénzből működő közmédia Usztics Mátyással. Nem várjuk el természetesen, hogy megszakítsák, de azt gondolom, hogy talán közérdeklődésre tart számot a kormány döntéseinek sorozata. Erre azóta érkezett válasz a Duna Média szolgáltató sajtóosztályától, és ebben azt mondták, azt írták, hogy a közmédia a közszolgálati hírszolgáltatás követelményének megfelelően jelenleg a híradó műsoraiban dolgozza fel a közérdeklődésre számot tartó híreket, így a pénteki kormányzati sajtótájékoztatót is. Na, megint egy olyan hír, közben üdvözöllek titeket, és köszönöm, hogy elhoztátok a véleményeteket. Megint egy olyan hír, amikor egy apró kis szurka a miniszterelnöktől, de mégis védekezésre kényszerül egy szerv, egy média konglomerátum. Oké, ez így? Kell egyáltalán reagálniuk? Jó-e, hogy reagáltak, vagy lassan el kell ezeket engedni, vagy el fogják engedni, mit gondoltok?
3: Az ilyen pingpongban muszáj visszaadni a labdát, tehát nem tudnak nem reagálni. Hát ez más, hogy ez egy kicsit most olyan kínos magyarázkodás, de kicsit már kezdjük megszokni, hogy ilyen meccsek vannak, vagy minden nap vannak, úgyhogy én már lassan immun is vagyok, és nem figyelek ezekre a típusú hírekre.
1: Igen, sokak számára most vált az nyilvánvalóvá, hogy még mindig 160 milliárdos költségvetésből működik a közmédia, és azt látjuk, hogy nem történik ott semmi.
4: Pont ez jutott.
1: 4-5 híradót kapunk, illetve Kisvárost, amit egyébként nagyon szeretek, úgyhogy én annyira ezt nem bánom, de lehet, hogy valami mást kellene ott ekkora pénzből vetíteni.
4: Vagyis a szerkesztő kérdésére az a válasz, hogy ügye válogatja bizonyos esetekben, hogyha igazság van mögötte, és leginkább ezt kell megvizsgálni, vagy indokolt az a szurkálódás, akkor tulajdonképpen helye van, vagy helye lehet, azt hiszem. Ez most valóban egy olyan helyzet, én azt gondolom, ami magyarázatra szorulna, hogy ez most miért van. Én leginkább arra lennék kíváncsi, hogy ennek a költségvetési pénz ez most megvan-e tekintettel arra, hogy nem fordították semmire, vagy nem került elköltésre.
1: Ez izgalmas kérdés.
5: Én nem követtem pontosan, hogy ennek a kormány sajtótájékoztatónak az időpontja az megegyezik-e azzal, ami rendszeresen szokott lenni. Azt gyanítom, hogy nem. Tehát, hogy nem tudom, hogy elvárható a köztévétől egyébként. Tehát itt most egy picit vitába szállnék veletek, hogy elvárható az, hogy a műsor szolgáltatását megszakítsa egy ilyen kormány.
1: Kocsa meséket is volt, hogy megszakítsa.
5: Én hozzáteszem, akkor már szóba került, és akkor itt mindenki elmondhatja ez ügyben a coming outját. Én nagy kisváros rajongó voltam, és Usztis Mátyást pedig Isten nyugosztalja, személyesen is ismertem, jó barátom volt. Úgyhogy én egyébként most nem fogok ezért nagy krokodilkönnyeket hullajtani, hogy a kisváros a tévé játszotta. Egyébként meg hozzáteszem, hogy aki a politikát követi, elnézést kérek a közszolgálati televíziótól, de már nem a közszolgálati televízión követi, nagy valószínűség szerint számtalan eszköz és lehetőség áll a rendelkezésére, hogy megtekintse.
4: Ezzel egyébként egyetértek, de azt gondolom, hogy azt is hozzá kell tenni, hogy a közszolgálati tévének fel kellene nőni a feladathoz most már.
5: Azzal egyetértünk, hogyha van egy állandó időpont, akkor szerintem az ilyen sajtótájékoztatókat a köztévének adnia kell. Ebben szerintem nincs vita.
4: Vagy ha maradunk ennél a színvonalnál, akkor ne kerüljön ennyibe. Egy kicsit kisebb költségvetéssel is.
1: Vagy valamiféle kommunikáció, hogy egyáltalán is számítsunk erre, ne várjuk ezt, például. És akkor a miniszterelnök sem tudja ezt mondani, amit egyébként mondott, és amivel odaszúrt. Nézzük, mi volt a nap kérdése. Nagyon kíváncsi leszek az arányokra. Ez úgy hangzott, hogy ön szerint indokolt lenne Mészáros Lőrinc érdekeltségeit kizárni a folyamatban lévő állami nagyberuházásokból? És 84% azt gondolja, hogy igen, 16% pedig, hogy nem. Érkeztek izgalmas vélemények, kommentek, ezeket majd felolvasom, beolvasom. De akkor nézzük meg, hogy miről is szól ez a történet, jöjjön ez a kisfilm.
2: Kizárta a kormány Mészáros Lőrinc cégét. A V-hidat a jelenleg is futó vasútépítésekből. Vitézy Dávid a kormányzati tájékoztatón arról beszélt, hogy az Európai Unió a déli körvasút beruházásánál feltárt közbeszerzési szabálytalanságok miatt várhatóan felbontja a támogatási szerződést. Emiatt több mint 300 milliárd forintnyi uniós forrás kerülhet veszélybe. Az uniós vizsgálat szerint a kivitelezést végző Mészáros cég még a közbeszerzés lezárása előtt a tervező irodánál megismerte a beruházás műszaki feltételeit, így versenytársaival szemben előnybe kerülhetett. A közbeszerzés elnyerése után a V-híd megvásárolta a tervező irodát, a Kontúr csoportot. Az uniós hatóság még az Orbán kormány idején jelezte a problémát az állami számvevőszéknek, amely azonban nem tett érdemi lépéseket az ügyben. Magyar Péter ezért ismét lemondásra szólította fel Vindis Lászlót, a számvevőszék elnökét. Vitézy Dávid szerint az uniós források megőrzéséhez meg kell szüntetni a jelenlegi szerződést, és új közbeszerzés kiírása szükséges. A közbeszerzési szabályok megsértése mellett a költségvetési csalás gyanúja is felmerül, ezért a kormány feljelentést tesz.
1: Vindicsékről majd külön beszéljünk, most inkább abban az irányba terelném a beszélgetést, hogy ezek a történetek tipikusan nem fekete-fehérek. Tehát könnyű azt mondani, hogy igen, történtek szabálytalanságok a közbeszerzésnél is már, és akkor viszlát Mészáros. De ugyanakkor itt van egy 42%-os befejezettségű, vagy elkezdettségű fejlesztés, 2 millió ember közlekedése múlik rajta, már annyi problémát okozott az ott lakóknak, hogy már jó lenne, vagy szeretnének ők is túl lenni ezen az egészen, és hát ott vannak azok a gépek, amelyek lehet, hogy már úgy vannak beállítva, és úgy vásárolták meg, hogy csak ők tudják egyáltalán befejezni ezt a munkát. Tehát gyakran ezeknek a költsége, amikor megpróbálják szabály szerint kitakarítani ezeket a cégeket, sokkal nagyobb lesz a végén, mint ha hagynák, hogy befejezzék. Ti melyik oldalon álltok ebben a kérdésben? Van egyáltalán kérdés?
3: Igen, de azért talán a tények is mások, meg az értelmezése is. Ez egy óriási kár. 300 milliárd forint, csak hogy értsük, ez 150 ezer családnak lenne otthoni napelemes rendszer és energiatároló. Ez pedig egy akkora szám, hogyha ez megvalósulna, akkor mindnyájunknak olcsóbb lenne a számlája. Tehát csak a nagyságrend, tehát iszonyatosan. Összesen 360 milliárdos projekt. Na most, kicsit ellentmondásosak az információk, mert van olyan hír, hogy bebuktuk ezt a pénzt, kész, nem folyósítja Brüsszel, vagy pedig van olyan, hogy hát most akkor megpróbálják újra tendereztetni,
1: úgy közbeszerzni. Megjelent, hogy 2030-ig megpróbálják ezt újra terveztetni, igen. És ha elfogadja az EU, akkor a nagy része azért mégis ment.
3: Igen. Igen, de azért minden esetre ez egy ellentmondásos, és ez most egy kármentés, egy vészhelyzet. Na most azt is tudni kell, hogy irtózatosan nehéz most egyben tartani és összerakni a költségvetést. Itt egyszerre nagyon sok minden van. Ez nagyon nem hiányzott, egy ekkora forrásvesztés. Bevezetik a katát, amiről sokat beszélünk, de arról nem beszélünk, hogy a katát 490 ezeren választották még az előző kormány alatt, és az azt jelenti, hogy körülbelül a mostanihoz képest 300 milliárd, de lehet, hogy 700 milliárd forint adókiesés lesz. Honnan lesz ez pótolva? Bevezetik a vagyonadót, amitől remélnek 150-200 milliárdot. Igen, csak az a hatása, hogy nem fognak beruházni, sokan mégiscsak kiviszik a vagyont, tőkekimentés.
1: Fekete gazdaság.
3: Abszolút szürkül, már nagyon sok mindenről hallottam. Tehát a helyzet az, hogy egy elképesztően nehezen kiszámítható és kritikus helyzet van. És mindehhez még jönnek a globális folyamatok, amiről nem szoktunk beszélni sokat, de az AI mindent fölülír, a munkaerőpiacot, stb. És sokan azt hiszik, hogy attól, hogy az AI van és nagyobb lesz a termelékenység, jobban élünk a fenéket. Ugyanis az történik, hogy több termék keletkezik, de kevesebb egyszerűen az egészen a nyereség. Úgyhogy nem tudjuk megjósolni, hogy milyen világ jön. Na most egy ilyen helyzetben...
1: Hát elég apokaliptikus, ami alapján, igen, vagy amit te most itt elmondtál.
3: Igen, és egy ilyen helyzet, most képzeld el, hogy 300 milliárd, az úgy nincs, vagy 360. Tehát ez egy borzasztó nagy kihívás elé állítja a kormányzatot, nem véletlen, hogy az a költségvetés az most úgy kicsit nehezebben születik meg, mint az ember gondolná, vagy legalábbis nem számolnak be róla. Hát ezt művészet lesz megoldani, én bízom benne, hogy sikerül, de ennyire nehéz helyzet, nem hiszem, hogy valaha volt.
1: Gábor?
5: Én azt gondolom, hogy három szint van, amit érdemes így külön szálazni. Van egy jogi, vagy legalábbis szerintem minimum három szint van. Van egy jogi, van egy gazdasági, meg van egy politikai szint, és ezek egymással keverednek, és egymással bizonyos értelemben ellentétesek. A jogi szintet azt majd ügyvéd úr szerintem megvilágítja jobban, mint én, de ott azt gondolom, hogy nagyon súlyos problémák merültek föl, tehát nem véletlen alakult ki ez a helyzet. Gazdaságilag már érdekesebb szerintem, mert amit te is elmondtál, hogy itt azért ez a beruházás elindult. Kérdés az, hogyha egy új pályázat kerül kiírásra, akkor van-e Magyarországon olyan, aki ezt meg tudja csinálni? Mert ugye aki annak idén a pályáztatás során a másik pályázatot beadta, az azt hiszem egy olyan konzorcium, ami Szíj László érdekeltségi körébe tartozik már azóta. Tehát, hogy itt lehet, hogy az egyik, hogy mondjam, helyről a másikra megyünk, vagy külföldi fog nyerni, és akkor majd elindul megint ez a vita, hogy most akkor ki csinálja ezeket a beruházásokat? De nyilván amihez talán értek, az a politikai része. Politikai szempontból szerintem itt az Orbán rendszer újraépítésének a megakadályozásáról van szó. Tehát, hogy én értem abszolút a kormánynak a logikáját, hogy még akár gazdasági és jogi kockázatok vállalásával is megpróbálja megakadályozni azt, hogy az a rendszer, amit most váltott le az ország pár hónapja, az ilyen beruházásokon keresztül újraépítse magát. Mert én azt gondolom, hogy itt joggal merül fel ezzel a beruházással kapcsolatban, hogy itt nem arról van szó csupán, hogy megépül majd ez a délpesti vasút, hanem arról van szó, hogy legalábbis a gyanúja fölmerül, próbálok óvatosan fogalmazni, hogy itt azokból a pénzekből pártpolitikai célokra is juthat.
4: Uh-huh. Ugye az az érdekes kérdés, azt az információt hallottam én, hogy már 2026. januárjában jelezte az Európai Számvevőszék a kormánynak és az Állami Számvevőszéknek ezt a problémát. Uh-huh. Ez még a Fidesz kormány ideje, ha én jól gondolom. Magyarán azt mondani, hogy most a Tisza előhúzott a kalapból egy ilyen műindokot, és akkor ezzel próbálják ellehetetleníteni Mészáros Lőrinc érdekeltségét vagy a V-hidat, szerintem ez nem mondható. Én abban nem vagyok biztos, ugye az a helyzet, hogy jogászként kéne megvilágítani ezt a helyzetet, de félek tőle, hogy a politika a jogot ilyenkor betereli egy olyan utcába, hogy a jog nem tud feltétlenül a saját jogi útján járni, hanem kénytelen alkalmazkodni. Nem vagyok benne biztos, hogy nem azért volt erre az egészre szükség, mert menteni kell a menthetőt. Tehát magyarán az Európai Számvevőszék, vagy az Európai Bizottság egész pontosan, ha én jól tudom, már úgy nyilatkozott, hogy nem fogja megadni ezt az Európai Uniós támogatást, azt hiszem 367 milliárd forintról beszélünk, és a mentjük a menthetőt pedig azt jelenti, hogy oké, akkor mi az egészet leállítjuk, új lap, új tiszta lappal indulunk, és most már mondjuk így, hogy ugye az volt a kifogás, hogy a tisztességtelen piaci előnyt vagy versenyelőnyt kaptak ezek a cégek, ezeket a jogszerűtlenségeket kiküszöböljük az eljárásból, és azt sejtem mögötte, hogy ez a fajta jogi kényszer, ez abból született, hogy politikailag valahogy meg kellene oldani, hogy ez a pénz mégiscsak bejöjjön, különben valóban saját pénzből kellene megfinanszírozni. Nem vitathatóan ez egyrészt nagyon komoly időveszteség, ezért ez azt hiszem az ország egyik legnagyobb jelenlegi beruházása, és ha jól hallottam, nagyon komoly alvállalkozókkal, tehát itt levonulni az ugye nem arról szól, hogy összeszedjük a lapátokat meg a vödröket, és levonulunk a helyszínről, hanem ez egy elképesztően...
5: Bocsánat, hogy a szoldovák, úgy, azt hiszem Vitézi miniszter úr azt is mondta, hogy nem is volt még az ő tudomása szerint, hogy egy ekkora beruházás.
4: Igen, így van, így van.
1: És egyáltalán a téliesítése ennek a beruházásnak, az több.
4: Hogy az állag megóvás. Igen, így van, mert ugye most ez fel lesz függesztve egy darabig, és abszolút így van, amikor azt kérdezték, hogy mégis mennyi csúszást okozhat ez, én is arra emlékszem, hogy azt mondta, hogy miután erre még sose volt precedens, maguk sem tudják, ugye eleve egy korrekt közbeszerzési eljárás lefolytatása sem napok meg hetek kérdése, hanem hosszabb, de valószínűsítem azt, hogy ezt most már csak úgy lehet menteni ezt a helyzetet az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság felé, és a pénzt még remélni, hogy tiszta lappal indulnak. Legalábbis ezt gondolom. Illetve hát még egy mondat, elhangzott itt a büntető jogi konzekvencia, ott pedig, ha egészen őszinte vagyok, nincs választás. Tehát, hogyha egy kormányzati szint, pláne egy hivatalos személy bűncselekmény elkövetéséről szerez tudomást, akkor ő neki feljelentési kötelezettsége van. Tehát ez egy törvényi előírás. Most persze lehet vitatkozni azon, amit az elején is említettünk, hogy azért kétféle oldalról lehet nézni ezt a helyzetet, de hogyha a költségvetési csalás zsenúja felvetődik, akkor nincs mese, akkor büntető feljelentést kell tenni.
5: Csak azt mondjad, Gábor. Csak azt akartam csak mondani, hogy mondtad az elején itt félig meddig viccesen, hogy van egy speciális nézőnk is, vagy lehet Mészáros Lőrinc személyében.
1: Ezt a sörök benne, hogy néz minket.
5: Akkor most én azt gyanítom, hogy ha néz bennünket, akkor biztos bólogat is majd, amit most mondani fog, hogy szerintem ők harcolni fognak, arra készülnek. Tehát, hogy az ő lánglelkű beszéde, vagy most nem akarok itt más médiumokról beszélni, de mégis idehozom, ugye az index körüli átalakítások. Nekem azt az üzenetet hordozzák, hogy itt most megpróbálnak mindent feltenni egy lapra is, megvédeni még azt, ami megmaradt, vagy ami megmaradt.
1: A pályaépítésnél úgy tűnik, hogy a fegyvert letették, és úgy vonultak ki.
5: De lehet, hogy most már úgy érzékelik, hogy van, amit nem tudnak letenni, mert valamiből majd finanszírozni kell azt a sok éhes szájat, ami kéri a jussát a kormányváltás után.
4: Ez is érdekes kérdés, és egyetértek azzal, bocsáss meg egy mondat, csak hogy én is úgy értékelem, hogy önmagában az indexben bekövetkezett irányváltás az valahol azt jelzi, hogy nem adjuk fel.
3: Mészáros Lőrinc az ország leggazdagabb embere, de most már lehet, hogy csak volt. Tehát itt akkora vagyonvesztés van, és ezek a cégstruktúrák a különböző belső hitelezéseken keresztül, és egyáltalán az egész logikáján keresztül, azért ez egy nagyon nagyra fölfújt rendszer, nem volt soha olyan erős, mint ami ennek kívülről látszott, és elképzelhető, hogy ezzel a projekttel már bedől a Mészáros Birodalom. És én ezt egyébként valószínűsítem, tehát nem hiszem, hogy ezt nagyon túl tudná élni, de ezt nem tudjuk, majd egy év múlva kiderül.
1: Kisebb lesz az a birodalom.
3: De nagyon kisebb. Hát nagyon kisebb. Tehát a dobogó első helyéről én majdnem biztos vagyok benne, hogy lekerül. Még mindig az első tízben lesz.
1: Lehet, hogy elbírja, majd megjelenhetünk, hogy,
3: hát vagy eladnak egy
4: táskát. Valószínűsítik egyébként szakemberek, hogy a V-hídnak ez a végét fogja jelenteni. Az ügy pikantériája, ha szabad egy jogi megjegyzést tenni ehhez, és tényleg pikantéria, sőt, annál még tulajdonképpen bosszantóbb is, hogy ugye a bankgaranciát emögött a projekt mögött kicsit, majdnem azt mondom, hogy vicces módon, de inkább sírnivaló módon a Magyar Fejlesztési Bank adta, tehát ami ugye állami tulajdonú bank, tehát hogyha majd a V-hídtől nem lehet behajtani, akkor a V-híd befejezi a pályafutását, és majd a magyar állam az egyik zsebéből fogja tudni átrakni a másikba, magyarán veszteségként fogjuk elkönyvelni, azt hiszem 57 milliárd forint, ami elvileg a 101 milliárdos előlegből még visszajárna, mert az nem lett ledolgozva.
1: Két dolgot gyorsan hadd hozzak még be. Az egyik gazdasági, másik politikai, hogy 2015-ben lehet, hogy emlékeztek még, amikor G-nap után Simicskáéket és a közgépet akarták az M4-es felújításból kipöckölni Orbánék, akkor is nagyon hasonló dolog történt, akkor ugye pereskedés kezdődött az állam, illetve a közgép között, és végül, ha jól emlékszem, peren kívül megegyeztek, de ott is nagyon súlyos ráfizetés lett ennek a történetnek a vége. Tehát véletlenül itt is erre készülhetünk, ott is EU-s támogatás is volt benne, és azt végül az állam vállalta át. A másik pedig politikai, és ezzel kapcsolatban még várom a rövid véleményeteket, hogy ugye itt van Új-Budán a lakók, civil szervezetek folyamatos tüntetése, fakivágások, zajterhelés a beruházások miatt. És ha most évekig még egy ilyen félkész, poros építési területet kellene nézniük, ahelyett, hogy végre túl lennének az egészen, az akkora nyomást jelenthet ott a környéken, amely nyilvánvalóan majd Magyar Péteréken fog lecsapódni. Nem?
4: Abszolút, ez is probléma.
1: Hogy ez átkeretezhető?
4: Hát ugye nem lehet pontosan tudni, hogyha ez a folyamat most tovább menne, én azt olvastam, hogy 42%-os készültségben van jelenleg a projekt, hogy most ez mikorra várható, mikorra lent volna várható a teljes befejezés, azt nem tudom. Inkább én azt látom problémának, hogy 2030-ig be kell fejezni, tudnélik, ha nem fejeződik be 2030-ig, akkor viszont egészen biztosan elveszítjük az Európai Uniós támogatási részt. De nem tudom, hogy belefér-e, mert ehhez én őszintén nem értek, hogy ez a projekt mikor lesz, de ez lehet egy probléma az egész csúszással, mert most benne van a pakliba, hogy egy évig ez gyakorlatilag egy ilyen felfüggesztett csatatér marad, és majd utána áll neki valaki.
1: Magyar Péter ma nem csak a közmédiát és Mészáros Lőrincet szurkálta, hanem bizony Vindis Lászlót is. Nézzünk még egy rövid bejátszót ezzel kapcsolatban.
2: Újabb két állami vezető lemondását követeli Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, az április 12-i választáson egyértelmű felhatalmazást kaptak az emberektől az Orbán bábok eltávolítására. Ezért távozásra szólította fel Vindis Lászlót, az állami számvevőszék elnökét, valamint Rigó Csabát, a gazdasági versenyhivatal elnökét. A miniszterelnök emlékeztetett, a korábbi köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság volt elnöke, és az előző legfőbb ügyész sincs már a helyén, ahogyan a gazdasági versenyhivatal egyik elnök helyettese sem. A kormányfő arról is beszélt, hogy a bírák hamarosan jogot kapnak arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírói hivatal vezetőiről, akiket szintén az orbáni mafia kiszolgálóinak nevezett.
1: Parancsolj, Gábor.
5: Tehát ha nem lenne elég, ugye, hogy jogi, gazdasági és politikai szála van az ügynek, akkor van még egy negyedik szála, amiről majd azt hiszem, hogy bővebben fogunk beszélni. Nem tudom, ki választotta ki ezt a témát a szerkesztő közül, de szeretném megdicsérni, mert nekem továbbra
1: akkor
5: is
1: én.
5: Akkor te voltál, gratulálok, mert nekem azt súgja a szimatom, hogy itt tényleg többről van szó, mint csak egy jogi vitáról, meg egy gazdasági kérdésről. Én azt gondolom, hogy itt emögött egy komoly politikai háború zajlik, vagy van kibontakozóban, és most hagyd tegyek egy jóslatot, erről a témáról mi nagyon sokat fogtok itt, vagy fogunk itt ebben a stúdióban beszélni, attól tartok.
1: Én is ettől tartok, viszont most Mészáros Lőrincnek üzenem, egy rövid szünet még belefér, mindenki kortyoljon bele a teájába, aztán folytatjuk az aktuált, ugyanis még nagyon izgalmas témáink vannak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. 92.9. A nagyváros hangja.

Menekülnél, de tudod, hogy nincs hova. Semmi sem az, amit hittél. Savaz a hátad mögött, aki szembe dicsér. Ebben a buliban most az ördög a DJ. A szürke hétköznapnál beragadt a replay. Hiába mászol bele lexikonba, szomorú tény, az emberi létezés.

0: az én terhem könnyű.
1: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Folytatjuk az Aktuált. Nagyon izgalmas témáink maradtak még, ahogy ezt már a szünet előtt is elmondtam, viszont még folytatjuk a szünet előtt megkezdett témánkat. Vindics László lesz

0: itt majd a fókuszban. Reagált egyébként a vádakra arra a szurkálódás, akkor hívjuk így, ami Magyar Pétertől érkezett, és ennek van egy magánéleti szála is lehet, esetleg majd, ha a kedves vendégek hajlandóak velem ilyen bulvár mocsárba is lejönni, akkor lehet, hogy ezzel is foglalkozunk. Az ÁSZ közleménye szerint a kormánnyal egyszerre értesültek a vizsgálatról, és a számbevőszék nem hatóság az uniós források ellenőrzésében. Ugye ez formailag igaz, csak hogy az ÁSZ az alaptörvény szerint az államháztartás és a közpénzeknek a legfőbb független ellenőrző szerve, tehát egy több száz milliárdos nyilvánvalóan összeférhetetlen közbeszerzésnél. Az a védekezés, hogy nekünk nem volt konkrét hatáskörünk fellépni, hát ez nagyon furcsa, és az pedig, hogy külföldről kell ezt a problémát megoldani, és akkor így fölteszi a két kezét Vindis László, hogy hát egyszerre tudtuk meg, már maga a tény, hogy ez is az Európai Unió kellett, könyörgöm. Brüsszeli beavatkozás, hogy egy ilyen látványos dolgot feltárjanak. Szóval nagyon-nagyon büdös ez a sztori.
1: Hát azt hiszem rögzíthető, hogy az állami számvevőszék gyakorlatilag 10 éve, vagy akár 16 éve nem tölti be azt a szerepet, ami a feladata lenne, mert valóban a közpénzek ellenőrzése, sőt én úgy fogalmaznék, hogy a közvagyon ellenőrzése, ami ugye egyrészt az állami vagyont, az önkormányzati vagyont, és ha úgy tetszik, a teljes közvagyont foglalja magába, és amit én hangsúlyoznék ebben a tekintetben, hogy a főbb állami vállalatok ellenőrzése szintén a feladat körébe tartozik, MVM, MÁV, BKV, Magyar Posta, Szerencsejáték ZRT, vagy MFB például.
0: Nagyon szigorú vagy velük, azért az ellenzéki pártokat elég jól tudták ellenőrizni, nem?
1: Egyébként igen, de az elmúlt 16 évben én nem nagyon láttam olyan beadványt, hogy mondjuk a Szerencsejáték ZRT-ben kifizetett pénzekkel kapcsolatban akár csak egy megjegyzést is tettek volna. Tudnék, nem csak egy számszaki nyilvántartás, egy könyvelés a feladatuk, hanem egy érdemi értékelés, és gazdaságilag is vélemény nyilváníthatnak, hogy ez túlzónak értik, érzik, ennek nincs gazdasági racionalitása, stb. Ehhez képest nagyjából a semmi volt az én véleményem szerint az elmúlt 16 év eredménye. Úgyhogy szerintem ez a védekezés, hogy ezt ők később kapták meg, ez semmiképpen sem elfogadható. Egyszerűen az állami számbevőszék az elmúlt 10 évben nem teljesítette a törvényi kötelezettségét. Én ezt kimerem így jelenteni.
0: Na Gábor, remélem te leszel az emberem ebben a kis büntében.
2: Úgy érzed, hogy én vagyok a legközelebb a bulvárhoz manapság?
0: Egyébként ez eszembe sem jutott, és most ezt őszintén
2: ezt most
0: hallottad? Nem, uraim, aktuál. Igen. ATV. Igen. Jó? Maradjunk itt.
2: Hát mi kerülgetjük itt a forrókását, persze, de mindannyian tudjuk, hogy Vindis László Varga Judittal él együtt. Tehát ők egy párt alkotnak, ami sok boldogságot kívánunk szerintem mindannyian a kapcsolatukhoz, de azért ez mégis egy nagyon-nagyon pikáns helyzetet teremt most, mert a miniszterelnök, amikor az állami számvevőszéknek üzen, akkor ez ebben a képletben nehéz kizárni ezt a nagyon az egész ország közvéleményét érdeklő háromszöget, amit az egész helyzet alkot. És ugye az egy vita, és a Fidesz oldaláról ezt folyamatosan vitatják, hogy van-e joga az új kormánynak azt követelni, hogy a különféle köztisztségeknek a betöltői, vagy magas rangú tisztviselők lemondását követeli a kormány. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy van. Tehát, hogy mi is a másik reformkor, azt mondtuk a választások napján, ugye nem indultunk, visszaléptünk, rendszerváltást támogattuk, de azt mondtuk, hogy a rendszerváltásnak az óhatatlanul a része kell, hogy legyen, hogy azok az emberek, akiket az előző rendszerben kineveztek, és magas tisztségekbe emeltek, azok önként lemondanak. Tehát, hogy én értem azt, hogy Vindis Lászlónak ez most
0: nem teszik meg, és alkotmánymódosítás árán is tartoz?
2: Igen. Az én szép érzékemtől, amit ezzel kapcsolatban látnék, attól ez eltér, de hát van egy helyzet, ahol valamilyen szempontból egy rossz megoldás fog kijönni, és szerintem...
0: De ez nem nyitja ki Pandora szelencét, hogy akkor mindig lesz egy helyzet a jövőben?
2: Igen, csak nem lépjük meg, akkor is kinyitjuk Pandora szelencét, mert akkor meg azt üzenjük a jövőnek, hogy lényegében be lehet betonozni embereket, kétharmaddal visszaélve, és érdemes is megcsinálni, mert a következő kormány majd demokratikus elvek mentén fölteszi a kezét, tehát hogy jó lenne ebben már valahogy nyugvó pontra jutni, mert ugye ez így most így öröklődik, és majd ezzel meg az is igaz, amit mondasz, hogy azt írjuk rá, hogy majd a következő kormány azt mondja, hogy akkor nekem is van jogom ehhez az egészhez, de hát 90 óta lényegében többé-kevésbé ezeket újra és újra átéljük, mert nálunk a kormányváltások azok mindig ilyen rendszerváltás szándékkal valósulnak meg, vagy legalábbis van egy ilyen aspektusuk is. De én egyúttal azt tartanám a legjobbnak, nem tudom, Vindis László úr nézi-e ezt a mai adást?
0: Biztos.
2: Nem?
0: Együtt nézi Mészáros Lőrincet.
2: Akkor meg pláne. Azt kérem tőle, hogy mondjon le.
1: És csatlakoznék annyiban, hogy most nézzük a kormány oldalt, vagy az új oldalt, ha úgy tetszik, hogy jogszerű eszközök ezek, akár alkotmánymódosítással, de azért vizsgáljuk meg a másik oldalt is, hogy ilyen 16 év produktum után mennyire korrekt, vagy mennyire nem korrekt azt mondani, hogy kapaszkodok a székembe. Menthetetlen az a produkció szerintem, amit nyújtottak. Mind a két oldalt meg kell vizsgálni, és ez alapján lehet véleményt mondani.
0: Teljes.
3: Hát az ÁSZ, illetve a GVH teljesítményét nehéz lenne minősíteni valóban. Olyan mérhetetlen összegek tűntek el az energetikában, és soha szinte egy kérdést nem tettek föl, hogy ez valami döbbenet. És ez most már egy olyan környezetben van, hogy gyakorlatilag a szaksajtóban, de már a kevésbé szaksajtóban is, hát már száz számra vannak földerítve, bemutatva az ügyek, bemutatva azok a sablonok, sémák, mintázatok, ahogy a pénz számolatlanul folyik el, egyébként még részben ma is. Úgyhogy az, hogy ma egy hatóság azt meri állítani, hogy ne tudna ezekről a dolgokról, az körülbelül olyan, mintha azt mondanák, hogy nincs szemük, és nem tudnak olvasni, de még fülük sincs. Tehát, hogy ez egyszerűen, ez egy irreális dolog. Tehát ezek az ügyek tényleg ki vannak terítve, és nem jártak el, és most sem járnak el. Tehát ez egy valóban egy nagyon komoly probléma, és igen, vannak különböző jogi megoldások, meg politikai megoldások, ahogy ezt meg kell változtatni, hát nyilván ez meg fog történni. Én azt is megértem egyébként, hogy ezek az emberek kapaszkodnak a pozícióikban, egy dolog a küldetés, de hát ezek nagyon zsíros jó állások, és valószínűleg utána nem lesz olyan könnyű elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
0: Mi az álláspontot, hogyan kellene ezt megoldani a politikának okán?
3: Hát inkább azt gondolom, hogy jogilag nyitva van valóban az, hogy egy kétharmaddal bárhogy meg lehet változtatni a helyzetet, akár új hivatalokat is föl lehet állítani a régiek megszüntetése mellett, és azért nekem annyiban eltér Gábor tőled a véleményem, hogy véges számú ügy van. Tehát lesz persze ez egy minta, hogy pár alkalommal alkalmazzák, de nem végtelen mennyiségű. Tehát itt most igazából, ha ez a néhány sztori le van zárva, akkor úgy nagyjából meg van tisztítva elég
0: rendesen. Nagy sztorik.
3: Hát ezek nagy sztorik, de utána mondjuk másfél év múlva már nem lesznek ilyen sztorik, tehát onnantól már jó eséllyel az építkezés lesz.
2: De a következő kormány esetében lehetnek.
3: Igen, tehát, az igen, hogy megjegyzik. Hogyne, ez most egy minta, ez teljesen egyetértünk, csak azt akartam mondani, hogy ez a négy év, ami most előttünk áll, ez nem arról fog szólni, hogy mindig a kétharmaddal majd mindent keresztül viszünk izomból, mert nem is lesz erre szükség.
2: A megoldás egyébként... Kettő erkán belül ez egy komoly vita volt, de azért elmondom, mi azt mondtuk, hogy az oké, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül válasszuk, abban konszenzus van a pártunkban, de mi lenne, és ezt egyébként én azok közé tartoztam a párton, akik ezt a véleményt képviselték, hogyha más tisztségekre is megadnánk a lehetőséget a közvetlen választásra. Tehát például a legfőbb ügyész, tudom, hogy egy kicsit ilyen unortodox módon hangzik, lehet, hogy ügyvéd úr, vagy föl is horkan valami, a legfőbb ügyész és a médiahatóság vezetőjét is választhatnánk közvetlenül, mert onnantól kezdve megadnánk azt a fajta legitimitást ezeknek a szereplőknek, hogy teljesen kivonuljanak a pártpolitikai erőtérből. Tehát, hogy ne az legyen, hogy valamelyik párt vagy valamelyik kormány nevezi ki őket, hanem társadalmi legitimitásra rendelkezzenek. Lehet, hogy nem ez a jó megoldás, de olyan szempont mindenképpen bedobnám az állóvízbe, hogy valamit erre ki kell találnunk, mert ha mondjuk ez a kormány megbukik, és minden kormány megbukik egyszer, akkor én attól félek, hogy majd megint ugyanez a startvonalhoz fogunk kerülni, és akkor majd az akkori kinevezetteket, az akkori kormány majd megint elkezdi levadászni, leszedni. Miközben még egyszer mondom, a jelenlegi helyzetben egyetértek azzal, hogy a NER által kinevezett tisztviselőknek nekik kéne önként lemondani. Tehát én azt gondolom, hogy be kellene látniuk, hogy elfogyott a levegő.
0: De ez naivitás.
2: Naivitás, de én azt gondolom, hogy Vindis László és még az a néhány úr, aki ebben a helyzetben van, politikai pályafutása vagy karriere szempontjából sokkal szebb lenne, hogyha ezt meglépnék, én azt gondolom.
3: De ezeknek a karriereknek ilyen értelemben vége.
2: Ezért mondom.
3: És most nekik az minden egyes nap az sok-sok pénzt jelent, úgyhogy nem fogják elengedni maguktól.
0: Hát nem biztos, hogy vége a karriernek, azért Nagy Márton esetében is láthatjuk, hogy svájci banknál dolgozik azóta, de ügyvéd úr kapott egy magas labdát.
1: Igen, tulajdonképpen, és azt gondolom egyébként, hogy igaza van a Gábornak, teljesen abban, amit elmondott, minden szavával egyetértek. Valahol én azt gondolom, hogy ennek a problémának a bölcsője a társadalom megosztottsága. Orbán Viktor ma közzétette az aranykonvoj ügybe azt, hogy mint a nemzeti oldal miniszterelnöke, vagy a nemzeti kormány miniszterelnöke, valahogy így kezdődött. Megint eljutunk oda, hogy van a nemzeti oldal, és van a nem nemzeti oldal. Egy olyan társadalomban, ahol ez a fajta teljesen éles megosztottság létezik, ott az a baj, hogy nem lehet jó megoldást találni. Ott nem lehet közvetlenül legfőbb ügyészt választani. Ez egyébként kockázatos, mert ezért a laikus közvélemény hajlamos félrecsúsztatni döntéseket és nem jó döntéseket hozni, de nem ez a probléma. Tulajdonképpen egy normál társadalomban akár mindegyik megoldás működhet, csak akkor ne legyen nemzeti oldal, meg nem nemzeti oldal. Valahogy próbáljunk megközeledni egymáshoz.
0: Nap kérdését nézzük is meg. Kíváncsi vagyok, hogy változtak-e az arányok. Így hangzott, ön szerint indokolt lenne Mészáros Lőrinc érdekeltségeit kizárni a folyamatban lévő állami nagy beruházásokból. 85% szerint igen, 15% nem. Talán növekedett az igenek aránya, bár a memóriám már nem a régi. És akkor nézzünk kommenteket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit írtak nekünk. Kiválogattunk néhányat, jellemzőbb megszólalásokat, véleményeket. László, nekem az a véleményem, hogy a Mészárosnak dolgozó alvállalkozóknak továbbra is ki kell adni a munkát, lehetőséget kell adni nekik, hogy pályázhassanak a kivitelezésre. A Mészáros közvetlen céget viszont kell zárni. Csaba, a régebbi elnyert pályázatokat fölül kell vizsgálni, és ha szabálytalanságokat találnak, úgy a büntetés és a kizárás indokolt, meg kell vizsgálni azt is, hogy egyáltalán végzette munkát, vagy csak az esetleges túlározással munkavégzés nélkül kizárólag alvállalkozókkal dolgoztatott. Tamás, nem én. Nem kizárni, lezárni kéne már. Gabriella, már rég zárolni kellett volna a vagyonát. Gondolkozzunk el egy gázszerelőből, hogy lehet Magyarország leggazdagabb embere 20 év alatt. Tisztán és becsületesen dolgozott, szerelgette a magyar emberek gázkészülékét. És akkor Károly véleménye végül. A valódi kérdés, nyerte a cégcsoport egyetlen közbeszerzést is törvényesen. Köszönjük szépen, mindenkit arra buzítok, hogy továbbra is írjon majd nekünk Facebook oldalunkon az éppen aktuális kérdések ügyében. És akkor nézzük meg, hogy milyen fejlemények történtek a Szőlő utca esetében, és foglalkozunk Orbán Viktorral is.
4: Megszüntette az ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának, Kovács Buna Károlynak a bűnügyi felügyeletét. Tudta meg a Telex. Letartóztatását ugyanakkor már június 11-én megszüntette a Budai Központi Kerületi Bíróság. Kovács Buna tavaly májusban került a Szőlő utcai javítóintézet élére, miután elődjét Juhász Péter Pált emberkereskedelem és kényszerítés gyanújával letartóztatták. A megbízott igazgató tavaly decemberben mondott le, miután nyilvánosságra kerültek azok a felvételek, amelyeken az látható, hogy az intézetben bántalmazza a fiatalokat. Letartóztatásának megszüntetése után október 11-ig házi őrizetben volt, viszont még a vasárnap lejáró őrizet előtt szabadlábra kerülhetett.
0: Hát ezek a felvételek brutálisak, és láttunk ezekből részleteket, de a bűnügyi felügyeletnek pontos törvényi feltételei vannak, utána néztem ennek, szökés, elrejtőzés vagy tanúbefolyásolás veszélye. Ja, bezárták már az intézetet, kihallgatták a tanúkat, tehát a kényszerintézkedés törvényi korlátai azok ebben az esetben úgy tűnik, hogy megszűntek, viszont mégiscsak azért birizgálja az embert, hogy ilyesmit lát, és akkor szabadlábon mozoghat valaki, aki hát nem egy kedves ember.
1: Az a helyzet, hogy sem a letartóztatás, sem a bűnügyi felügyelet az nem előrehozott büntetés, ezt úgy mindig hangsúlyozzuk, jogászok, meg általában a törvény is. Megvannak a feltételei, hogyha valakinél kell attól tartani, hogy újabb bűncselekményt követel, vagy meghiúsítja a nyomozást bármilyen módon, vagy elszökik az eljárás elől, ezekben az esetekben van szükség arra, hogy letartóztatásban legyen, vagy akár bűnügyi felügyeletben. Ugye a bűnügyi felügyelet az a házi őrizet a régi nevén, csak azért pontosítok, hogy a két definíció az nem tér el egymástól, hanem ugyanaz, csak más neve van. Értem én, hogy az igazságérzetét esetleg bántja a közvéleménynek, de azt gondolom, hogy ha ezek a szempontok, ezek a feltételek, a kényszerintézkedés feltételei nem állnak fenn, akkor ezt meg kell szüntetni. Létezhet az, most mondok egy elvisíkot, ha gyanúsított mindent beismer, úgy, ahogy az a gyanúsításban szerepel, akkor tulajdonképpen ezzel aláírta abban az értelemben a nem halálos, de az ítéletét, uh-huh. hogy őt el fogják abban ítélni, és lehet, hogy börtönbe fogják csukni, de a nyomozás során, addig, amíg ez az ítélet meg nem születik, addig nem feltétlenül kell rácsok mögött lennie. Mert azt mondja a jog, hogy nem tudja meghiúsítani az eljárás, hiszen elismerte. Nem fog elszökni, mert olyanok a körülményei. Ilyenkor valóban az mondja a kényszerintézkedés.
0: Bűnismétlés?
1: Hát az érdekes kérdés, de most a konkrét esetben, miután Szőlő utca nincs, ha jól gondolom, az érintett úriember már nem dolgozik, legalábbis nagyon remélem, ilyen típusú intézménybe, ezért kevés esélye van, hogy ő azt a fajta cselekményt, amit egyébként a gyanúsítás szerint elkövetett, azt újra el tudja követni. Tényleg úgy tűnik így kívülállóként, nyilván nem vagyok benne az ügyben, hogy valójában kényszerintézkedésre nincs szükség, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy menthető lenne az ügye, meg fogják állapítani a bűnösségét, és megkapja a méltó büntetését.
3: Egy ilyen témát nyilván politikailag érdemes felszínen tartani, hiszen gyakorlatilag a Tisza választási győzelmének ez is az egyik kulcseleme volt. Ebben nem akarok mélyen belemenni egy politikus mellett, de a lényeg az, hogy ennek van egy ilyen célja, és hát van egy olyan is, hogy erről beszélünk, miközben valóban nagyon komoly gazdasági témákat kellene most inkább elővenni, amiket hát nagyon nehezen sikerül megugrani. Tehát ennek az, hogyha ez a show és ez a mozi megy, akkor nem arra figyelünk, amire most nagyon fontos lenne. Tehát a következő években, például jövőre az olajszállítást, az orosz olajszállítást le kell állítanunk. És közben hát nem nagyon jön az Adria vezetéken, és nem beszélünk arról, és nem magyarázza meg senki, hogy hány év alatt nincs ez megoldva, és miért. Nagyon zavaros az egész helyzet. Tehát egy csomó olyan témát elfedez a sztori, ami egyébként nekünk tényleg zsebbe és húsba vágó lenne.
2: Elfogadva azt, amit mondtál, hogy itt vannak súlyos gazdasági problémák, de a másik oldalról meg nyilván erkölcsi, hogy? Politikai értelemben meg nem lehet beszélni erről a kérdésről. Ráadásul ugye volt egy vizsgálóbizottsági ülés, ami ennek az egésznek most adott egy aktualitást.
0: De ahol... szerettem volna ezt is belefűzni, igen. De akkor kérlek, erről is beszélj, hogy ugye...
2: Nem, konferált föl, ter azért az a te kenyered.
0: Én nem... Köszönöm szépen. Nagyon pénzt is kapok.
2: Igen.
0: Ugye a Kegyelmi Botrány Vizsgáló Bizottság szerette volna meghallgatni, vagy legalábbis ilyen véleményeket hallhattunk onnan bentről, és a mai nap során még hallhattunk olyan híreket is, hogy Orbán Viktor sikerül majd megszavazni, hogy akkor ő is álljon ott a plénum elé, és magyarázza el, hogy milyen kapcsolódása van ugye Kónya Endre ügyében. És aztán végül ezt a Mi Hazánk leszavazta, röviden is tömören ennyi.
2: Igen, és aztán ez politikailag azért nagyon érdekes, mert én azt veszem észre, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz, mint hogyha felismerhetetlenségig azonossá válnának így az elmúlt időszakban. Tehát ilyen átjárhatóságot látok szavazói szinten egyre inkább a két párt között. Nem tudom megkülönböztetni már, hogy mi az a Fidesz, mi az, amit a Fidesz képvisel, és mi az, amit a Mi Hazánk, és a kettő között mi a különbség.
0: És nem a Mi Hazánk mozdult rá most a Fidesz szavazó?
2: Igen, mert most a Fidesz nyilván egy dermedtebb állapotban van, de a Fidesz is mozdul rá a Mi Hazánk szavazóira, majd azt gyanítom nem is olyan sokára, mert korábban mozdult is rá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor a Mi Hazánk nem szavazza meg ezt, akkor ebben azért a politikai hibát is elkövet. Ugye azt hiszem Novák Előd volt, aki a vizsgáló bizottságon nem szavazta meg. Egyrészt azért, mert ezzel tényleg azt üzeni a társadalomnak, hogy itt ez két párt, amelyik egy ilyen 25-30%-os zárványban kezd így összeolvadni egymással. Másrésztről meg én azt gondolom, hogy a Torockai László által vezetett másik vizsgálóbizottságban nekik tervük, azt gyanítom, vagy azt súgja a szimatom, behívni majd Magyar Pétert. De akkor, hogyha Orbán Viktort ide nem lehet behívni, mert hogy nem tartozik ide, akkor majd oda milyen indokkal akarják Magyar Pétert? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy...
0: politikai jelenség.
2: Persze, világos, csak akkor majd szerintem nem lesz hiteles azt mondani, hogy Orbán Viktort ne hívjuk be ebbe a bizottságba, pedig lehetne indokolni, mint ahogy lehetne Magyar Péternek a meghívását is indokolni ugye a végrehajtói maffia bizottság ülésére, de mind a kettő egy nyakatekert magyarázatot igényel, de hogyha ezt nem támogatták, akkor azt se vessék föl.
0: Szálasi idézet ügyében is vizsgálódik most a Mi Hazánk, ez is egy kisebb botrányt keltett az elmúlt napokban, de nézzük meg, hogy áll most ez az ügy.
4: Szálasi idézettel zárta beszédét október 6-án a Mi Hazánk képviselője egy vecsési általános iskolai megemlékezésen. A párt belső vizsgálatot indított, hogy kiderítsék, hogyan kerülhetett az idézet Szabó Attila beszédébe. A párt sajtóosztálya azt közölte, a Mi Hazánk számára semmilyen totalitárius rendszer nem elfogadható. A térség Tiszás országgyűlési képviselője Balajti István levélben a felvétel eltávolítását kérte az önkormányzattól, illetve Szlahó Csaba polgármestertől. A település vezetője válaszában azt írta, már a képviselő levele előtt eltüntették a videót, Szálasi Ferenc gondolataitól, személyétől, cselekedeteitől pedig ugyanúgy elhatárolódnak, mint attól, aki azt hirdeti.
0: A szünetben meg is beszéltük gyorsan, hogy Vona Gábor veszi át.
2: Igen, mert azért abban az értelemben nekem vannak ezügyben emlékeim, hogy akik a Mi Hazánk politikusai, azok annak idején az én korábbi pártomnak, a Jobbiknak voltak a jobboldali, szélső jobboldali része. Igen, a néppártosodással szemben menők alapították lényegében a Mi Hazánkot. És most megmondom őszintén, hogy ez a magyarázat, hogy vizsgálatot rendelnek el a párton belül, ezt nem tudom, tehát mit kell ezen vizsgálni? Tehát, hogy a másik B-ből Erzsike? Na jó, de kis, hogy került be a szövegbe? Most tényleg, tehát mi lehet az esetőség, hogy már egy általános iskolába történt?
0: Ki adta oda?
2: Erzsike a 2B-ből oda csempészte a szónok úrnak a beszédébe ezt az idézetet, vagy mi lesz a vizsgálat eredménye, hogy fogják ezt? Tehát ez, szerintem egyszerűbb lenne elmondani, hogy hibáztunk, vagy kizárjuk, vagy elnézést kérünk, mint ez, hogy vizsgálatot indítunk.
1: Teljesen egyetértek egyébként. Nyilván nem valósít meg bűncselekményt önmagában ez a tény, de értetlenül álltam előtte, hogy miért nem lehet egy általános iskolába idézni Arany Jánostól vagy bárkitől nagyszerű mondatokat. Nem értem, hogy erre miért volt szükség, ha csak nem provokáció volt az egész.
0: És ha nem mondják el, hogy Szálasitól származik az idézet?
1: Egyébként ez nagyon érdekes felvetés, mert én szégyenkezve bevallom, hogy nekem ez a mondat nem volt meg. Ha én ezt hallom, akkor nem jut eszembe.
2: Talán a polgármester is mondta, hogy föl se tűnt ott sokkal.
1: Igen, én nem tudtam volna, hogy a Szálasi idézet. Ezek a mondatok egyébként is szerintem ilyen megfoghatatlan bullshitek, már bocsánat, pláne egy általános iskolába. Tehát azoknak a korú gyerekeknek ez a mondat nem hiszem, hogy a szívükhöz áll közel. De hogy miért, még egyszer mondom, hogy miért nem lehetett egy normális költőtől, szerzőtől, miért kellett egy ilyen szélsőséget beilleszteni, nem tudom rá.
2: Egyébként az is fölmerül az emberben, legalábbis bennem, hogy egyébként az ünnepségeket az általános iskolákba be kell vinni, és hogyha bevisszük az ünnepségeket az általános iskolába, akkor politikusoknak kell ott felszólalni, mondom én, mint politikus.
1: Ezzel maximálisan egyetértek.
0: Én is.
3: Hát... Azt hiszem, hogy ez a mai nap, és ezek a témák, ezek most igazán megizzasztottak minket, és ilyenkor jól esik mindig közben, amikor nem látják a nézők inni, és iszogatjuk a vízünket. Uh-huh. És én arra gondoltam, hogy egy műsorvezető, az különösen ki van téve ezeknek az eseményeknek, és kitaláltam egy olyan megoldást, Tamás, ami neked folyamatosan biztosítja azt, hogy legyen egy igazi, aktuális poharad, ami mindig tele van, és úgyhogy én ezt neked festettem. Parancsolj!
0: Köszönöm szépen! Megmutatom a kamerának. Hogy kell fordítanom? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Egyébként is sűrűn iszom. Rózsa Györgyöt is lekörözöm ebben. Nagy a folyadék igénye. Nagyon szépen köszönöm, gyönyörű. 60 pusztáról nem fog ezt hiány, az lehet, hogy ott jobb helyen lenne.
3: Hát majd festek nekik valami zebrát.
0: Okay. Nagyon szépen köszönöm. Maradt még 2 percünk, kissé zavarba is jöttem, hogy milyen humoros átkötéssel tudnám ezt a témát, egyébként nagyon súlyos témát továbbvinni, de akkor inkább eljátszom itt a nyomozót, hogy ha becsempészte a beszédébe, és nagyon-nagyon kevesen ismerik ezt a Szálasi mondatot, én azt gondolom. Most feltételezem, 100-ból 99 embernek halvány gőze nem volt, hogy ez oda tartozik. Akkor miért ezt mondta? Kinek akart ezzel üzeni? Saját magának, a saját lelki ismeretének? Mert ugye nem tette hozzá, hogy mondta Szálasi Ferenc, mert akkor értem a szándékot, hogy itt miről szólt a történet. De azzal, hogy ezt lehagyta, és aztán később valaki ezt kiszúrta, az egészen más színezetet ad neki, vagy lehet, hogy ez volt a szándéka, hogy utóbb valaki ezt vegye észre?
3: Én azt hiszem, Tamás, hogy a butaságot akarjuk megmagyarázni, de a butaságot nem lehet észérvekkel megmagyarázni, mert azért butaság.
0: Ennyi a megfejlésünk erre.
1: Hát, ha csak nem az illetékes hitvallását testesíti meg ez a mondat, és ezt komolyan gondolja. Én most jó szándékú próbálok lenni.
2: Én azt gondolom, hogy ez az igazság, tehát hogy ő ezt valószínűleg komolyan gondolja, csak kérdés még egyszer az, hogy ezt átiskolába hogy történhet, mert hát miért van erre szükség, és az a baj, hogy a politikai logika az egy rövidlátó logika, mondom ezt megint én, mint politikus, mert a politikus képviseli a saját gondolkodását, akármi is az éppen. És itt ez történt, és ezért mi a 2RK egy olyan párt vagyunk, amelyik azt mondja, hogy a politikát, a pártpolitikát korlátozni kell. Mert egyszerűen a politika sajnos természetéből fakadóan hajlamos populizmusra, és itt szerintem ez egyszerűen az volt, hogy ő tudta, hogy amikor ezt a mondatot mondta, hogy lesznek majd, akik ezt kódolják, és nekik volt ez egy összekacsintás.
1: A probléma csak annyi, hogy szerintem a célközönség nem értett belőle egy szót se. De hát akkor, az általános iskolásokra
3: akkor,
1: gondolok.
3: Akkor, most hát csak, még, akkor most valahol még. A butasságról beszélünk, nem? Hát nem azon a helyen mondja, nem azoknak mondja, és nem úgy mondja. Akkor ezzel még mit lehet elrontani? És egyébként meg a saját pártját azt...
1: Nagy logika nincs kész. Benne ezzel egyetért.
3: Tehát ezért nehéz most választ találnunk.
0: Jó, de próbálkoztunk, Derekassal. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és elhoztátok a véleményeteket. Nagyon szépen köszönöm a festményt. Azon gondolkodtam, hogy a Picasso-m és a Monet-m közé teszem majd be.
3: Nem, szedd le a Picasso-t.
0: Igen? Eladom. Eladom. Nekem nincs ilyen nagy uradalmam, ilyen 60 plusz nem, 50 plusz nem van. Csak jó, úristen, az a baj, hogy ez a rossz szó
2: fejezzük be. Eszembe.
0: Úgyhogy szerintem ideje lezárnunk ezt az adást. Nagyon szépen köszönöm, ez volt az Aktuál. Holnap nem jövünk, ugyanis hétvége következik, mindenki pihenje ki magát, fújjon egyet, aztán hétfőn újra nekiveselkedünk és beleugrunk a politikába, közéletbe. Viszontlátásra!

műsor ajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm Önöket. Október 9-e van, ez egy pénteki nap, és képzeljék, az évből 83 nap van hátra, nem én számoltam ki, ezt írja az internet. A déneseket kell köszöntenünk, hogyha névnaposokra akarunk gondolni, és figyelmesek akarunk lenni, hát és ne felejtsék el a születésnaposokat sem, tehát október 9-e. Hortai Olivérrel indítjuk a ma reggeli műsort, akit Önök energiaszakértőnek ismertek meg, most már országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőt.
1: Hogy tetszik a képviselő élet?
2: Tetszik. Hát nagyon nagy megtiszteltetés. Valamivel több mint egy hónapja vettem fel a mandátumomat. Egy nagy karrierváltás ez nekem. Nagyon más, mint az akadémiai tanácsadói tevékenység, amit korábban folytattam. Úgyhogy igyekszem megszolgálni a bizalmat. A héten adtam be az első törvénymódosítási javaslatomat. Még most tapasztalom ki, hogy milyen mozgásterem van, hogyan tudom tartalmasan megtölteni ezt az új funkciót.
1: Miről szól a törvényjavaslata?
2: Ez egy fogyasztóvédelmi módosítási javaslat. Röviden arról van szó, hogy ha emelnék a rezsitarifákat, akkor szóljanak róla időben. Korábban az volt a gyakorlat, hogy a gáz és a távhő esetében augusztus elején a szolgáltató mindig tájékoztatta egy közleményben a fogyasztókat arról, hogy a következő évben milyen tarifaszabályozás alapján számolja majd el a rezsiköltségeket. Ez idén elmaradt, és az elmúlt hónapokban egyre növekedett a bizonytalanság abban a tekintetben, hogy a jövő évben hogyan alakulnak majd a gázárak. Láttam, hogy ezen a csatornán is több ízben szóba került a rezsicsökkentési program jövője. Ez a javaslat, amit most beadtam, ez arról szól, hogy minden egyes évben a fűtési időszak előtt legalább 2 héttel a gáz és a távhő esetében tájékoztatni kelljen a lakosságot.

0: bizonyosságot arról, hogy mi várható a következő évben. Tehát megmaradna a mozgástere a szabályozónak a tarifák módosítására, viszont időben kellene jelezni. Én ezt egy szakmai javaslatnak gondolom, nem pártpolitikainak, úgyhogy azt remélem, hogy egy olyan közös pont lehet, amin el lehet indulni.
1: Egyébként, ha már ebben benne vagyunk, és úgyis ilyesmikről beszélgetünk majd, a rezsicsökkentés megtartásáról vagy elengedéséről, mi a véleménye?
0: Szerintem meg kellene tartani a rezsicsökkentést, és leginkább azért, mert egy nagyon nehéz időszak van kibontakozóban az európai energiapiacon, az európai gázpiacon. Szerintem a mostani helyzet hasonló, mint amilyen a 2021-es volt, az európai tárolók töltöttsége történelmi mélyponton van, a tőzsdei piaci árak nagyon jelentősen megemelkedtek, egy káoszt kezd kibontakozni. Egy ilyen helyzetben a kiszámíthatóság az nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy a lakosságot ne érje hirtelen nagyon nagy ársok. Ezt megtanulhattuk 2021-22-ben, hogy még a relatív magas jövedelmű tagállamokban is, ahol hamar és nagymértékben ráengedték a piaci árakat a lakosságra, ott az nagyon súlyos társadalmi problémákat okozott, széles rétegek számára komoly egzisztenciális kihívásokat. Egy ilyen pillanatban szerintem nem jó markáns változásokat
1: végezni. Tűnik, hogy a Tisza, mintha azon gondolkozna, hogy erősebben érvényesít szociális szempontokat, és így engedni el. Tehát aki meg tudja fizetni, az fizesse a piaci árat javarészt, és mindenki, aki nem tudja, mert mindenféle anyagi nehézségekkel küzd, neki pedig legyen egy kedvezményes ár. Ez bizonyos fogyasztásig. Ez nem út?
0: Egyelőre nekem nagyon kevés információm van arról, hogy mit tervez a Tisza. Többször is feltettem a parlamenten egyébként a kérdést, hogy jövőre hogyan alakulnak a gáztarifák, de nem kaptam rá érdemi választ. Nekem az a véleményem erről, és ebben nagyon mélyen bele lehet menni, hogy a szociális szempontok érvényesítése technikailag nagyon súlyos nehézségekben ütközik egy tarifaszabályozás kapcsán. Gondoljon bele, szerkesztő úr, pontosan hogyan választja le a rászorulókat, akiket segíteni kíván, jövedelmi alapon vagy fogyasztás alapon. Ha fogyasztás alapon, akkor az a probléma adódik, hogy a nagy fogyasztók azok nem szükségképpen a rászorulók. A kis fogyasztók sem feltétlenül a rászorulók. Tipikusan mondjuk a gáz esetében a nagy fogyasztók azok a nagycsaládosok, vagy azok, akiknek nagy elavult infrastruktúrája, háza van. A villamosenergia esetében a legmagasabb jövedelmű 10%-nak a villamosenergia fogyasztása az kisebb, mint a 70%-áig. Tehát a fogyasztás alapú differenciálás az nagyon nehézkes, a jövedelem alapú differenciálás pedig másokból nehéz, a szolgáltatónak nincs információja arról, hogy mekkora mondjuk az egyfőre első jövedelem az adott háztartásban, de egyébként most a dízelár támogatás kapcsán látjuk azokat egy kisebb ügyben, hogy milyen problémákat okozhat az, hogyha ilyen cél. Hogy olyanok is kaptak támogatást, akiknek egyébként nem járt volna, hogy nagyon sokan elégedetlenek, hogy a benzinesek egyáltalán semmilyen segítséget nem kaptak. Erről az elmúlt hetekben sok vita volt, bizonyos társadalmi csoportok, vállalkozói csoportok kongatják a vészharangot, nekik is szükség lenne rá. Tehát sok vitát.
1: De minden ilyen vita van, tudja nagyon jól. Tehát olyan nincs, amin valaki végül nem vitatkozik, hogy neki miért, nekem miért nem, például. Ugye itt a dízelek esetében önmagában az merül fel, hogy kell-e támogatni a benzin és dízel fogyasztást, de ezt most engedjük el. Brüsszel 2022-ből ismerős forgatókönyveket emleget, akkor amikor a 2026-27-es télre gondol. A kettő között lát-e összefüggést, és mi történt 22-ben, ami miatt figyelmeztetni kell ma az Európai Unió lakosságát?
0: Igen, szerintem is a 2021-es, 22-es fűtési időszak a jó párhuzam a mostani időszakra. Akkor is nagyon alacsonyak voltak a szezonális töltöttségek, most egyébként még alacsonyabbak. Annyiban szerintem még nehezebb a helyzet, hogy az Európai Unió körül egyre fogy a levegő, ami a beszállítókat illeti. Az orosz energiahordozók kitiltására vonatkozó első két határidő már most május-júniusban megvalósították, ezek az azonnali ügyleteket tiltotta. Ezzel párhuzamosan van egy kibontakozó kereskedelmi konfliktus az Egyesült Államokkal a metánszabályozás miatt, és hát az iráni háború pedig a katari szállítmányokat lehetetleníti el. Az Európai Bizottság alapvetően a gáz igények csökkentésében gondolkodik. Én nekem több kritikám is van a bizottsággal kapcsolatban. Az egyik és elsődleges kritikám, hogy szerintem elfogadhatatlan az, hogy azt a kibontakozó gázválságot, ami miatt már sokan május-június óta kongatják a vészharangot, a bizottság először szeptemberben teszi az asztalra. Tehát március óta, mióta kirobbant az iráni háború, 6 vagy 7 gázkoordinációs ülés volt a bizottságban. Egészen szeptember végéig mindegyik után az volt a konklúzió, hogy nincs itt semmi látnivaló, pedig lehetett látni, hogy a tárolói töltöttségek nem úgy alakulnak.
1: Azok most hogy állnak?
0: Szeretnénk jelenleg az Európai Unió átlagát tekintve 73%-on állunk. Soha nem volt még ennyire alacsony a töltöttség.
1: Magyarországon?
0: Magyarországon szerencsére valamivel magasabb, 76%, és Magyarországnak nagy a kapacitása a saját fogyasztásához mérten.
1: Tehát nekünk nincs gondunk, csak figyelmeztetni kell a magyar lakosságot is nyilván arra, hogy takarékosan.
0: Mennyiségi oldalról nincs gondunk, ároldalról viszont, mivel az európai piac szorosan integráltan működik, az, hogy most közel 80 eurót kell fizetni egy megawattóra gázért a tőzsdén, és mondjuk egy évvel ezelőtt csak 30 eurót kellett, az Magyarországot is érinti és érinteni fogja a következő időszakban.
1: Ilyen módon persze az egész világ bajban van, ez tény. Az, hogy takarékoskodjon a lakosság, az egy téli napon nagyjából úgy tud megjelenni, hogy nem 23 fok van a lakásban, hanem 18.
0: Én nagyon óvatos lennék az ilyen típusú mesterséges beavatkozásokkal, ami a lakossági vagy a vállalati fogyasztás csökkentését célozza. A takarékosság önmagában jó, de azért azt láthattuk a 2022-t követő időszakban, hogy a fogyasztás csökkentésére irányuló törekvések és az a megközelítésmód, hogy nem is baj, hogy olyan magasak az árak, mert visszább húzódik majd a fogyasztás, nagyon súlyos gazdasági és társadalmi következményekkel jár. Láthatjuk, hogy az Európai Unió ipara mekkora bajban van. Ez nagyon jelentős részben a magas energiáraknak köszönhető. Talán 2 évvel ezelőtt jelent meg a Draghi jelentés, ami rámutatott, hogy az egyik fő versenyképességi nehézsége az Európai Unió az az, hogy többszörös gázárakat kell fizetnie a vállalatoknak. Jelenleg az európai gáztőzsdén körülbelül 10-szer annyiba kerül a gáz, mint mondjuk az amerikai Henry Hub gáztőzsdén. Ez egy nagyon nagy különbség, és ezt túlmutat azon, hogy takarékoskodjanak a vállalatok. Így van. Ez csőthullámot indíthat be.
1: 27. szeptemberre, ha jól emlékszem, a dátum, amikortól nem lehet Oroszországból importálni földgázt az uniós döntések szerint. Mi készen állunk arra, hogy kiváltsuk valahonnan?
0: 2027. január 1 a csepp folyósított földgázra vonatkozó, hosszú távú szerződésekre vonatkozó határidő. Valóban, ami számunkra fontosabb, az a vezetékes hosszú távú szerződések, itt október 1 a határidő. Nekem az a véleményem, hogy nem állunk készen rá. Mennyiségi oldalról Magyarország jobb helyzetben van majd gáz esetében, mint az olaj esetében, Szlovénia kivételével minden szomszédos országgal össze vagyunk kötve, de nem látszik, hogy pontosan milyen forrásokból és mennyiért lehet pótolni azt a rendkívül nagy mennyiséget, ami kiesne. A tavalyi évben Magyarország a saját igényének 75%-át orosz forrásból biztosította. Ez óriási mennyiséget jelent. A jó összekötöttség és az európai piac szoros integrációja az lehetőséget biztosít számunkra, hogyha időben elkezdünk felkészülni, akkor mennyiségi probléma az ne adódjon, de az árprobléma az várhatóan jelentős lesz, mert az egész régióban továbbra is meghatározó az orosz gáz szerepe.
1: Már látom, hogy interpellálja a kapitány Istvánt, hogy erre adjon választ erre a felvetésére. Jó munkát kívánok hozzá.
0: Nagyon szépen.
1: Kortai Olivérrel beszélgettünk. Köszönöm szépen, képviselő.
0: Köszönöm.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: magazinokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megszólalt az aranykonvoj ügyről Orbán Viktor. A volt miniszterelnök állítja, nem volt szükség arra, hogy utasítsa a hatóságokat, mert anélkül is kiválóan tették a dolgukat. A Fidesz elnöke szégyennek nevezte, hogy a kormány meghurcolja a haza érdekében szolgálókat. Kacsó Dániellel és Németh Péterrel beszélgetünk. Visszakapja a Kövér László korábbi házelnök által kiszabott több millió forintos büntetését Tordai Bence. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanis jóváhagyta a magyar állam, valamint az egykori politikus közötti békés rendezést. A volt képviselő azért kapott több milliós bírságot, mert 2021-ben mobiltelefonjával videózta és követte Varga Mihály akkori pénzügyminisztert. A stúdióban Tordai Bence. Ismét üzent a még hivatalban lévő közjogi tisztségviselőknek a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az állami számvevőszék és a versenyhivatal elnökének is távoznia kell. A kormányfő azt is bejelentette, hogy szabályozni fogják a bírák jogosultságát annak érdekében, hogy kezdeményezni tudják a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőinek visszahívását. Vendégünk Stánic Péter. Alapjaiban változtatná meg a jelenlegi oktatási rendszert a civil közoktatási platform. A szervezet egységes iskolarendszert, az osztályozás helyett a tanulást segítő értékelést és nagyobb tanári önállóságot javasol. Juhász Ágnest kérdezzük.
2: Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, mint el is kezdtünk már beszélgetni. A stúdióban itt van már Németh Péter, a Klik TV főszerkesztő helyettes és Kacsó Dániel újságíró, a Konfront alapítója. Jó estét, szervusztok! Sajtótájékoztatót tartott ma Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid. Rengeteg mindenről volt szó, kezdjük az elején. Hát a legelején újságírók vagytok, Magyar Péter is a legelején azzal kezdte, hogy megkért mindenkit, hogy ossza meg az adást, mert hogy a közmédia nem adja a kormányzati tájékoztatót élőben. Úgy fogalmazott, hogy csak kíváncsiságból bekapcsoltuk a közmédia közvetítését, tudják, hogy távol áll tőlem, hogy beleszóljak annak a szerkesztésébe. Éppen a Kisváros című sorozatot közvetíti az évi 160 milliárdból működő közmédia Usztics Mátyással, és a többi. Induljunk ezzel. És egyébként az imént szólt a kolléganőm, hogy a Telexen már megjelent, a közmédia reagált. Amíg én megnézem, addig ti egy-egy mondattal véleményezzétek a sajtótájékoztató indulását.
3: Jó, hát ez nekem engem kísértetésen emlékeztet a múltkori megjegyzésére a miniszterelnöknek, amikor ugye azt írta, hogy nem hinném az odaérkező vagy oda jósolt embereknek. Én azt hiszem, hogy egyrészt, hogy a köztévé még nem működik, az jó részt attól is függ, hogy mit csinált a kormány, vagy mit nem. Hát még most választottak meg oda vezető embereket, sőt, mármint az egész média élére nincs meg az elnöke. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen védekező helyzetben van a köztévé, hadnak híreket, híradók azok, nem tudom, hogy milyenek, én nem látom, és egyébként, ahogy én hallom, ilyen régi filmeket adnak. Tehát ez egy abszolút védekező helyzet, és egy ilyen mondat a miniszterelnök részéről csak azt eredményezi, hogy akik ott dolgoznak, azok nem tudják, hogy kihez és hogyan igazodjanak, mit csináljanak. És ebből következnek aztán az újabb hibák, hogy teljesíteni akarnak, túl teljesíteni akarnak, és olyat is elkezdenek közvetíteni, amit egyébként nem kellene.
2: Mondjuk a legjobb lenne, senki nem akarna igazodni, nem végezni a szakma szabály szerint a munkáját a közmédiában is. Egyébként reagált, ahogy mondtam, a Telex kérdezte meg az MTV-t. Azt válaszolták, hogy a közmédia a közszolgálati hírszolgáltatás követelményének megfelelően jelenleg a híradó műsoraiban dolgozza fel a közérdeklődésre számot tartó híreket, így például a mostani kormányzati sajtótájékoztatót is ideiglenes vezetés van, az egész közmédia jelen pillanatban ideiglenes, tehát nyilván ezt tudják mondani, híradók pedig vannak.
4: Hát ugye van a Radnai Márk által meghirdetett Közhang nevű honlap, ahol gyűjtik a javaslatokat, hogy milyen legyen az új közmédia. A Tar Zoltán miniszter által koordinált társadalmi egyeztetés is, ha jól tudom, most ért véget, ott is begyűjtöttek egy csomó javaslatot. Ez érdekesség, hogy ez a kettő miért egymástól függetlenül működő folyamat. De közben azt is bejelentették augusztus 20-a környékén, ugye, hogy újraindult a közmédia hírszolgáltatása. Tehát elviekben én azt gondolom, hogy kivételesen egyetértek a miniszterelnökkel, bár nem hiszem, hogy tényleg neki kéne szóvá tenni, sok mindent nem kéne szóvá tennie szerintem, de hogy még elvi akadályt én nem látom, hogy miért ne közvetíthetné a közmédia. Egyébként a korábban a kormányinfókat is az előző ciklusokban közvetítették, más televíziók is közvetítik.
2: Hát lehet, hogyha végleges működés lesz, akkor közvetítik. Persze, egyelőre a híradó közvetíti, illetve beszámol róla.
4: Nem látok bele a napi működésbe, csak hogy elvileg már egy újraindulás volt, és nem tűnik nekem laikusként, mondom, mert nem dolgoztam még ilyen
3: szinten televízióban. Szerep, hogy a... De te egyet értesz elején, meg nem értek, én nagyon nem értek.
4: Én azzal nem értek egyet, bocsáss meg, csak hogy tisztázzam, hogy egy miniszterelnök szóvá tesz ilyesmit. Egy miniszterelnök ne szóljon bele az ügyészek munkájába, ne szóljon be a közmédia munkájába, bíróknak a ítéleteit a lehetőség szerint kerülje, hogy minősíti, pláne hogyha prejudikál, még az eljárás idején. Tehát én nagyon, nagyon veszélyesnek és problematikusnak tartom, hogy a végrehajtó hatalom feje legyen az bárki, nyilvánosan nyomást gyakorol, mert hogyha ő egy posztot is tesz csak ki, vagy egy fél mondatot odavet, az nyomásgyakorlás és sajtótájékoztatón. Én csak annyit teszek hozzá, hogyha én is közmédia néző lennék, szívesen nézném, hogyha érdekel a kormányinfó tartalmat, ez közérdekű tartalom.
3: Elvileg én ezzel nem értek egyet, mert nem gondolom, hogy a miniszterelnöknek némának kellene maradni, hogy a különböző témákban.
4: Attól jó messze van a jelenlegi miniszterelnök.
3: Nem, hát most beszélgethetünk arról, hogy sokat beszél, vagy nem, vagy miről, de nem gondolom, hogy a különböző jelenségeket, megmozdulásokat a társadalomra bízná, hogy ők mondjanak valamit, és ő nem mond semmit. Én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhat, nyugodtan bírálhatja az ügyészséget is, pláne egy ilyen ügyben most ugye, amint az ő saját ügye. Én ezt álságosnak találnám, hogy akkor nem szólalhat meg őt a saját ügyében, de azt valóban, hogy ilyen ügyben tudnia kell, hogy milyen súlya van egy miniszterelnök szavának. Tehát, hogy bírálom azt, hogy nem adták az én sajtótájékoztatómat, annak milyen hatása van egyébként magára az intézményre, rossz hatása van.
4: Ebben egyetértünk.
2: Egyébként egy picit ugrottál, Dániel, a következő témánkra, mert hogy volt még más üzenet is, az ASZ elnökének, Vindis Lászlónak és a GVH vezetőjének is távozniuk kell, ugye ezt üzente Magyar Péter, sőt hát a Kúriára is az Országos Bírósági Hivatal vezetőjére nézve is azt mondta, hogy lesznek majd változások. Ezek is, hát nem mondom, hogy mindennaposak, mert az túlzás lenne, de gyakorlatilag elég sokszor szól oda a miniszterelnök az ügyészségnek. Erről mit gondoltok? Te már végül is mondtad, hogy nem értesz egyet ezzel, és rosszat tesz, Péter?
3: Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem mond más, mint amit mondott a kampányban, még abban a szerepkörben, amikor nem volt miniszterelnök. Mindannyian látjuk, hogy az ügyészségen problémák vannak, nincs ezt vezetője, amíg volt vezetője, az is volt probléma, a beosztottakkal gond van. Látjuk, hogy kijelölt egy legfőbb ügyészt a köztársasági elnök, és kiderült róla, hogy érintett ebben az aranykonvoj ügyben, ráadásul gyanúsított is.
4: A testvérét keverték bele, de hát ez egy bonyolult ügy.
2: Nem belekeverték, gyanúsított.
4: A köztársasági elnök is utalt
2: rá, hogy itt
4: ügyvédirodák háttérmozgása is ott lehet.
3: De miért bele bonyolult? Hát a családtagja érintett a dologban.
4: Hát ő személyesen és nem, akkor, de nem most nyilván részlet.
3: Ha hogy a felében, hát gyanúsított.
4: Ő, akit nem, legfőbb ügyésznek
3: javasolt. Nem, az a családtagja.
4: Értem, csak te azt mondtad, hogy ő maga érintett. Hát ha így veszek az érintettséget,
3: akkor
4: Magyar Péter testvérének, nem tudom, a televíziójának az ügyeit is, abban érintett Magyar Péter, mint miniszterelnök, hogyha ilyen logikával veszük. Soha, de ez egy részletkérdés ahhoz képest, amit mondtál, úgyhogy ne is veszünk el.
2: Hát igen, mert ott nem tudunk se bűncselekményről, se semmiről. De ha már az aranykonvojt említettek egyébként, említettétek, sok témánk van, mert tényleg nagyon sok mindenről volt szó ezen a sajtótájékoztatón, de megszólalt Orbán Viktor. Azt is elmondjuk mindjárt, hogy mit mondott, de a tény, hogy megszólalt, akármit is írt ki a Facebookjára vagy a közleményben, az mit mutat szerintetek? Tudom, hogy a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus szólította fel erre, de hát nem valószínű, hogy pusztán csak ezért szólalt meg.
3: Hát az egy nem mondom, hogy különösebben megfejtendő, hogy mit mond Orbán Viktor, mert most már hosszú ideje tulajdonképpen olyan, mint aki nem ebben a magyar közegben él, hanem mondja, amit mondani akar, aminek semmi köze a valósághoz. Mindenki tudja, hogy az aranykonvoly úgy sáros az egész történet, ahogy van, hogy ebben a helyzetben azt mondja egy volt miniszterelnök, akinek feltehetően van azért mégiscsak köze ahhoz, hogy mi történt ebben az egész ukrán ügyben, hogy itt minden becsületesen, tisztességesen a magyar hazát védve történt. Ez valami olyan elképesztő, egyfelől blaszfémia, másról pedig, hogy mint aki nem tudja, hogy melyik országban él, hogy milyen országban, ebben az országban mik történnek. Ő pontosan tudja, és mivel pontosan tudja, ezért sokkal súlyosabb, hogy egy ilyen mondat elhagyja a száját, jobban tette volna a hallgat.
4: Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy mennyire problematikus, hogy a jelenlegi miniszterelnök bírósági eljárásokat, ügyészségi eljárásokat, az ügyészi szervezet átvilágítását kilátásba helyezve prejudikál, üzenget, és a, hogy mondjam, a mondatai meg a megnyilvánulásai mögött ott van a végrehajtói hatalom súlya. Ez az ügy arról szól, hogy az annak a bizonyítása vagy feltételezése zajlik, hogy Orbán Viktor személyesen, mint miniszterelnök beleszólt egy eljárásba, tehát azzal vádolják, amit Magyar Péter nyíltan csinál különböző ügyészségi eljárások kapcsán. És én még nem láttam bizonyítékot rá.
2: Hát mondjuk azért a kettő az nem nagyon, az hogy lehet összehasonlítani a két történetet.
4: A problematikus az, hogy lefogtak ukrán pénzszállítókat, az feltételez, hogy ők valamiféle pénzmosási akcióban vesznek részt, és az eljárás során túlkapások történtek, túl sokáig voltak bilincsben, és problémás volt az, ahogyan őket fogva tartották egy-két napon keresztül. Az eljárás emiatt indult, és emiatt hallgatnak ki tanúkat, rendőröket, vannak most már gyanúsítottak is. De az egésznek nyilván az éle abba az irányba mutat, hogy azzal vádolják különböző cikkekben, meg ki tudja, lehet, hogy mások is, hogy az egész történetet de maga személyesen Orbán Viktor rendelt el.
2: Állítja azt, hogy erre bizonyítéka is van, és ugye hát ezért...
4: Most akkor van egy másik állítás, Orbán Viktor azt mondja, hogy nem ő rendelt ezt el. Neki is mindkettőknek bizonyítaniuk kell az állításokat.
3: Nem tehetjük meg azt, hogy egy történetet csak ebből az aptikából próbálunk megnézni, hogy hogyan tudjuk a volt miniszterelnököt ebből felmenteni. És most itt a kérdés arra vonatkozott egyébként, hogy ez a mondat, amit ma elmondott, és amit nyilván te is olvastál, és ami arról szólt, hogy itt tulajdonképpen becsületes emberek hősként küzdöttek a magyar hazáért, és azért kapták el, és megakadályoztak valami nagyon nagy akciót. Miközben mindannyian tudjuk, hogy egy fegyver nélküli rendszeresen, ezek nem vitatott dolgok, az országon keresztül menő pénzszállítmánynak volt egy része, és ez egész ki volt előre találva. Ez borzasztó. Akár benne volt Orbán Viktor, akár nem. Én azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy ebben az országban kevés olyan dolog történhetett az ő uralma alatt, amiről nem tudott. Pláne egy ilyen, egy választási kampány hajrájában, amikor minden nap valami olyasmit akartak elhitetni az emberekkel, hogy milyen veszélyt jelent Ukrajnánál a demokráciánkra, szuverenitásunkra, hogy ezek mindenre képesek. Gondoljunk csak a hátizsákra, amit a gázvezeték mellé letettek.
4: Ami most született ítélet ugye Szerbiában ez ügyben. Egészen friss. Csak ugye, ha már arra akartál utalni, hogy ez is kamu volt,
3: nem, az, mondtam, nem az volt. Hát bizonyos értelemben kamu volt, mert egyelőre nincs arról szó, hogy föl akarták robbantani az ukránok ezt a vezetéket. Márpedig ez az egész történet, amikor kiszállt oda Szijjártó Péter és Orbán Viktor, ugye sisakban arról akart szólni, hogy hát itt azt inszinuálta, hogy az ukránok ezt fel akarták robbantani.
2: Menjünk tovább, Olimpia, Kerd óta minden este beszélünk itt róla, és valószínűleg fogunk is még sokat. Ugye a NOB bejelentette, hogy 13 érdeklődőből 7 van egyelőre versenyben, köztük Magyarország is. A főváros nyilván támogatja, 24-ben ugye a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen nyújtották be az érdeklődést, pályázatot még nem, hát a kormányra várt mindenki. Ma meg is kérdezték Vitézy Dávidot és Magyar Pétert. Azt mondja, Magyar Péter, hogy nem országok pályáznak olimpiára, hanem városok, ennek van jelentősége, és egyébként a kormány nem tárgyalt a 36-os olimpia megrendezéséről. Vitézi Dávid pedig azt hangsúlyozta ki, hogy a Fővárosi Közgyűlés és a Magyar Olimpiai Bizottság ugye kérte azt, hogy tárgyalják ezt meg a kormányal a közfejlesztések tanácsában, nyitottak erre, de se stadionokat vagy nagy létesítményeket nem fognak építeni olimpia miatt, és egyébként meg várják, hogy nekik is, vagy a kormánynak is bemutassák az érveket és ellenérveket az olimpia mellett.
3: Hát ugye ez egy jelentős fordulat abban, ahogy akár a főváros egy ideig, akár az ellenzék hozzáállt az olimpiához. Én a mai napig is úgy gondolom, bármilyen eretneknek tűnik, hogy ez a város nincs felkészülve arra, hogy olimpiát rendezzen. Nincs az a pénz, és nincs az az infrastruktúrális fejlesztési lehetőség, ami még hogyha azt mondják, hogy ne építsenek stadionokat, bizonyos dolgokat már kiderült, hogy akkor is építeni kell, meg hogyha el is visszük, mit tudom, Portugália bizonyos helyszíneket, meg a szomszédos országba. Én azt gondolom, hogy 10 év alatt, akkor, amikor csak Bárándi Péterre tudok hivatkozni, akivel beszélgettem erről, azt mondja, majd ha a budakeszi úton végig tudok úgy menni, hogy nem törik össze a tengelyem, akkor esetleg legyen olimpia.
4: Jó kis összehasonlítás. Egyébként szerintem sok mindent már nem kéne megépíteni, mert az elmúlt 10-15 évben kritikák ösztüze alatt, de nagyon sok sportlétesítmény megépült, és amennyire én láttam most a különböző kiszivárgott vagy közzétett ilyen szakértői becsléseket, egyébként a magánszféra a vállalkozói réteg bevonásával nem is lenne akkora teher az állam számára, ugye talán egy magán tanácsoló cégnek jött ki ezzel kapcsolatban a minap egy anyaga. Szerintem egy álom lenne, ha megvalósulna Budapest egész ország, az egész ország számára egy fantasztikus lehetőség, és nem pusztán azért, hogy ott abban a néhány napban ott vagyunk a világtérképen, hanem ez a hosszú távon, hogyha ez ügyesen meg van tervezve, jó a kivitelezés, és nem de túl nagy teher.
2: Kommunikációs akkor, szempontból, bocsánat, hogy belét folytom a szót, csak nem sok időnk van már a kormánynak, mikor kell A-t és B-t mondania? Mert ugye most azt mondja Vitézi Dávid, hogy most nem kell, bőven van erre idő, 1-2 év, de a kormány nélkül ez nem fog menni, és jelentkezni mégiscsak kell.
4: Hát igen, mondja azt Vitézi Dávid, hogy városok, a Magyar Péter, hogy városok jelentkeznek, de hát nyilván, hogy egy országnak kell ott állnia az ügy mellett, úgyhogy...
3: Hát meg azt el is várják, hogy a kormány támogassa. Tehát nem elég az, hogy a város az mellette van, a kormánynak is támogatnia kell. Amennyiben a kormány nem támogatja, akkor nem fogják megkapni. Én nem tudom, mikor döntenek pontosan róla, hogy, és mi ez a 1-2 év.
2: Hát 29, de hát 27-ig kell a pályázatot.
3: Az 10 év az nagyjából itt van.
4: Meg mellé kell tenni nyilván sportdiplomáciai tevékenységet is, tehát hogyha születik egy döntés, akkor aztán meg kell mozdulnia a magyar diplomáciának is, hogy pozitív irányba tereljük a dolgokat. Én könnyű helyzetben vagyok, mondhatom, hogy nagyon örülnék és szeretnék egy budapesti olimpiát, de hát a kormányon van a felelősség, hogy kiszámolja ennek a költségeit, hogy ez hogy térül meg, vagy mekkora teher lenne, úgyhogy nekik kell ebben megnyilvánulni. Örülök, hogy Karácsony Gergelyt sikerült meggyőzni arról az elmúlt időszakban, hogy álljon az ügy mögé.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A Magyar Közlekedési Klub elnökségi tagja Feld Márton, vele beszélgetek a következő percekben arról, hogy hogyan kellene Budapest és az agglomeráció közlekedését erősebben összekötni, milyen megoldások látszanak az agglomeráció közlekedésének javítására, és milyen fejlesztésekre lesz szükség. Tulajdonképpen a legfontosabb kérdéseket fel is tettem. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr!
2: Szóval itt ez egy régóta várt és nagyszabású tervé az agglomeráció és Budapest közlekedése gyakorlatilag egy év álljon, összefonódjon. Ilyesmit ígér most Vitézi Dávid és Karácsony Gergely egy megállapodás alapján. Ön hogy látja, mik a legfontosabb megoldandó feladatok ebben?
3: Az, amit bejelentettek, szervezeti átalakítás, az lehet akár jó is, és vannak természetesen erre pozitív külföldi példák. Nyilván ugyanakkor az lehet akár jó is, és vannak természetesen erre pozitív.

0: illetve nyilván tisztázandó az is, hogy pontosan mi lesz egy ilyen nagyobb, megnövelt budapesti közlekedés szervezőnek a viszonya mondjuk az országos közlekedési központtal, amit szintén bejelentett a kormány, hogy fog az működni, hogy Budapestet és környékét egy szervezet koordinálja, miközben mondjuk Zalaegerszeg és Nyíregyháza közlekedését meg egy országos szervezet. Nyilván ott is felmerül, hogy akkor ott is a regionális közlekedés szervezőnek lehet-e értelme, illetve az is egy érdekes kérdés, hogy mi lesz a projektekkel, hiszen a BKK az, ne felejtsük el, hogy nem csak a járatok menetrendjével meg a szolgáltatással foglalkozik, hanem számos projektje is van, miközben az országos közlekedési központnál nem ez volt a koncepció, hanem ott a MÁV lenne az, amelyik a nagyobb fejlesztéseket koordinálná. Nyilván adódik ebben az esetben rögtön a kérdés, hogy budapesti elővárosban akkor például kivégezni a fejlesztéseket. Szóval sok kérdés van, és pont ezek miatt is részben inkább tűnik ez most egy ilyen kormányfőváros politika csata konklúziójának egyelőre, mint egy ilyen nagyon részletesen végig gondolt szakmai stratégiának, de alakulhat még jól is.
1: Alakulhat jól is. Önmagában az, hogy van egy párbeszéd a kormány és a főváros között, már az egy előrelépés, mert az elmúlt években nem igen láttunk ilyet, és nyilván, hogyha van egy párbeszéd, akkor ezek a kérdések is felmerülhetnek. A BKK átalakítását például már jelezték, egyrészt a neve is megváltozik, ez kevésbé fontos talán, a funkciója is. Az, hogy átalakul a BKK, az azt is jelenti, hogyha valaki érdembuszra vár, akkor is egy budapesti buszt kap, hogyha, mit tudom, én mondok, egy már Dunakeszin buszra vár, akkor is az érkezik?
0: Hát most milyen színű lesz, és pontosan melyik vállalat?
1: Nem a színe, hát nyilván nem a színe.
0: Az végső soron mindegy, a lényeg az, hogy ne legyen például teljesen más a menetrend tervezésnek a szemlélete. Tehát eddig ugye az ingatlanár befolyásoló tényező volt Budapesten az elmúlt évtizedekben, meg Budapest környékén, hogy hova megy ki a kék busz, meg hova megy ki a sárga busz. Mert a kék buszt azt úgy tervezték, hogy azért az minimum negyed óránként közlekedett egész nap hétvégén, és a volánt meg ilyen, hát ilyen, mintha valami kistérségi kiszolgálást művelne, az alapján teljesen más finanszírozással és szemléletben. Nyilván, ha ebben lenne egy egységesedés, akkor az sokat tudna segíteni számos településen, meg hát egyáltalán így egy kicsit így a különbségek, amelyek teljesen irracionálisak, azok kiegyenlítődnének, hiszen hogy hova megy kék busz, meg hova megy sárga busz, az valójában azon múlik, hogy történelmileg hogy alakult.
1: Meg hát mostantól azon múlik, hogy hogy tervezik azok, akik ezt majd megtervezik. Nyilván azt lehetett hallani, az agglomerációban nagy örömmel fogadják ezt, látszott a közösségi médiában is, hogy azt gondolják, mint hogyha ezzel olyanná válna az agglomeráció közlekedése, mint a Budapest belterületén jönnének, mennének a buszok, villamosok, trolik, bármi is. De hát ez egy folyamat, ez egy fejlesztési folyamat, ez nyilván új eszközök kellenek, új menetrendek kellenek, újra kell gondolni Budapest közlekedését is emiatt.
0: Persze, meg hát itt ugye az infrastruktúrát is fejleszteni kellene. Tehát olyan súlyos problémák vannak Budapest környezetében, mint a hévhálózat, de mondhatnám akár a Lajos-Mizsei vasútvonalat, vagy Veresegyházi vasútvonalat, amelyek kimaradtak eddig a fejlesztésekből. És hát valóban igaza van, hogy az elmúlt évtizedek budapesti fejlesztésének az egyik legnagyobb problémája az volt, hogy a Budapest áthúzó táblánál kis túlzással mindegyik véget ért. Budapesti csomópontokhoz egyik sem mert igazán hozzányúlni. Nyilván a déli körvasút fejlesztés valamelyest ezen segít, de azért itt a fejpályaudvarok kérdését rendezni kellene, az oda vezető katasztrofális állapotban lévő szakaszokat is fel kellene újítani. És nyilván azért egy erős kötött pályás gerinchálózat nélkül ez nem fog működni, az pedig azért eltart jó darabig, amíg azt rendbe teszik, de hát nyilvánvalóan minél előbb hozzá kell kezdeni.
1: Ambiciózus terveket fogalmaz meg a főváros is 2036 az olimpia kapcsán. Az, hogy most e felé indul el a közösség szervezés, a közlekedés szervezés, az mondjuk egy olimpia szempontjából pozitívumként értékelhető? Már az esetben, hogyha komoly a szándék, és az esetben persze, hogyha olimpiát rendezhet Budapest.
0: De én azért remélem, hogy nem az lesz a fő motiváció itt a fejlesztésekben, meg a helyzetjavításra, vagy legyen olimpia, hanem az, hogy egyáltalán jobb legyen Budapesten az emberek életminősége, meg a
1: kettő
0: város környezetében.
1: Nem találkozhat?
0: De természetesen persze, tehát ezek a fejlesztések szolgálhatnak adott esetben egy olimpia idején jobban megszervezett közlekedést is. De itt azért alapvetően a város

0: hosszú távú érdekeit kell figyelembe venni, és nyilván azért azt olyan jellegű hibákat, hogy például dunai hidakat, vagy akár villamosvonalakat ahhoz csinálunk meg, hogy az olimpia központját jól ki tudják szolgálni, miközben egyébként mondjuk a város közlekedés szervezési érdeke nem ez lenne, mint ahogy például a Galvani híd esetében lehetett látni, vagy akár a világkiállítás esetén régen lehetett látni, ahol szintén köztudott volt, hogy nem a lágymányosi híd akkori vonalvezetése lett volna a legjobb, de hát hogy azért épült az úgy, mert hogy ott lett volna a világkiállítás, ami aztán nem lett, tehát az ilyen hibákat nem szabad elkövetni, de nyilván megfelelő tervezéssel lehet úgy is csinálni, hogy mind a két szempont teljesüljön.
1: Milyen jó lenne, ha egyszer ezt megpróbálnánk, nem? Hogy minden legyen rendben, hátha. Feld Márton, köszönöm, a Magyar Közlekedési Klub elnökségi tagját látták, hallották a kedves nézők. Köszönöm önöknek meg a figyelmet, köszönöm, de még számot tartunk rá, mert hogy jön a híradó Lilivel, aztán meg folytatjuk a startot.

süd meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeletre, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, ami

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Visszakapja a Kövér László korábbi házelnök által kiszabott több millió forintos büntetését Tordai Bence. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanis jóváhagyta a magyar állam, valamint az egykori politikus közötti békés rendezést. A volt képviselő azért kapott több milliós bírságot, mert 2021-ben mobiltelefonjával videózta és követte Varga Mihály akkori pénzügyminisztert. A stúdióban Tordai Bence.
2: Tordai Bence volt képviselő, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Mi történt itt? Önök fordultak a bírósághoz annó? Ugye 21-ről van szó, 21-ben történt ez az eset.
3: Elég sok olyan ügy miatt fordultunk a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, ami Magyarországon nem volt orvosolható. Kövér László ugye nagy előszeretettel szabott ki milliós büntetéseket, sok milliós büntetéseket egészen piszlicsári ügyekben. Ez a mostani két ügy is ilyen volt. És tökéletesen nyilvánvaló volt, hogy ez nem csak a képviselői jogok korlátozása, de az alapvető szólásszabadságunk korlátozása. Tényleg, ne csak magamról beszéljek, én is azt a bűnt követtem el, hogy feltettem egy kérdést az akkori pénzügyminiszternek, és videóra vettem volna a válaszát. Nem ütközik az ilyesmi a házszabállyal, de a másik érintett képviselőtársam
2: nem az volt, hogy követte, és úgy vette fel 21-ben, ugye Varga Mihály volt a pénzügyminiszter.
3: Na de hát, hogyha menekül. Ugye ez volt mindig a probléma a fideszes politikusokkal, hogy nem válaszoltak érdemben semmire. Nyilván az ember minden lehetőséget megragad, hogy szóra bírja őket, és ez dokumentálja.
2: Jó, azért Jakab Péter meg a ficsúr kifejezést, vagy ficsúrok kifejezést használta. Hogyha most szétnézünk a parlamentben, a ficsúrok, az lehet, hogy egy enyhe kifejezés, a videózás minden nap. Bár a miniszterelnök ugye ezt meg akarta tiltani, de végül nem lett ebből semmi, tehát mondjuk ahhoz hasonlítjuk.
3: Ezek nyilvánvalóan nem érnek 8-9 millió forintos tiszteletdíj megvonásokat, ez mindenki számára nyilvánvaló volt. A hasonló ügyekben már nyertünk Strasbourgban több esetben is, és most az új kormány belátta, hogy igazából úgy jön ki a leggyorsabban és a legolcsóbban ezekből a perekből, hogyha peren kívüli megállapodást köt az érintettekkel. Még mondtak is egy diszkontot, alkudoztak, én meg elfogadtam, mert nyilván nem ezen múlik, de ami ennél is fontosabb talán, hogy kimondták.
2: Hát itt az új kormánnyal kellett, kivel kellett alkudozni?
3: Így van. Hát a jogi képviselővel, az igazságügyi minisztérium képviselője a kormányt ezekben az ügyekben, de ami talán nagyon fontos, hogy kimondták, hogy itt a képviselőknek sérült a véleménynyilvánításhoz fűződő alapvető joga, és ezt jóváhagyta, megerősítette a Strasbourg Emberi Jogi Bíróság is.
2: Menjünk tovább, mert szeretném még más ügyekben is kérdezni. Véget ért a fakitermelési moratórium. Mi is foglalkoztunk ezzel a témával itt a múlt héten, hogy a civilek, szakmai szervezetek nem is egy-kettő fordultak a kormányhoz az ügyben, és ön is azt írta, hogy nagy csalódás. Ez Gajdós Lászlónak címezte ezt a posztját, az élő környezetért felelős miniszter, aki tegnap megindokolta, hogy ez tulajdonképpen miért történt. Ő azt írta, hogy a fakitermelési moratórium fenntartásával 1 millió család kerülhetne krízishelyzetbe. Tehát, hogyha nem oldaná fel ezt a moratóriumot.
3: Sőt, 1,5 millióról írt. Elég szomorú, hogy egyrészt a moratórium feloldás és bármiféle új jogszabálya való helyettesítése után 8 nappal kezdi el magyarázni, hogy miért jutottak erre a meglehetősen kiábrándító döntése, illetve a semmittevésre. Ráadásul hát nagyon súlyos és komoly csúsztatások vannak ebben a posztban. Számszerűen is. Tehát, hogy közel sem arról van szó, hogy bárki veszélyeztetni akarná 1,5 millió családnak a téli fűtését. Tegyük hozzá, hogy nem 1,5 millió családról van szó, 2025-ben 618 ezer olyan háztartás volt, akik kizárólag fával fűtöttek. Az, hogy mondjuk ahol gáz is be van kötve, és emellett szilárdtüzelővel is lehet fűteni, hogy azokat a háztartásokat a tisztább és egyébként sokszor olcsóbb fűtési módok felé tereljék át, azzal szerintem semmi baj nincsen. Ezt akár meg is lehet támogatni, hogyha rászoruló háztartásokról van szó, de hogy itt nem 1,5 millió családot veszélyeztetünk, ráadásul semmi veszélyeztetésről nincs szó. Friss vágású fával amúgy sem kéne tüzelni egyáltalán. Tehát amit idén vágnak ki, amit most elkezdenek vágni októberben meg novemberben, ha valaki az decemberben, januárban, februárban berakja otthon a kályhába, az a pusztító, a rosszat tesz a saját egészségének, a levegőminőségnek, és egyébként a fűtőértéke is rettentően
2: alacsony. Nem is süt annyira. Ráadásul... Nem csak ez volt, bocsánat, nem csak ez volt az indoka. Ez volt az egyik indok. A másik azt mondja, hogy az előző kormány idején a biomassza erőművekkel kötött hosszú távú szerződések korlátozzák a mostani kormány mozgásterét. Tehát azt mondja, hogy ez a szerződéseket, hogyha felmondanák ezekkel a biomassza erőművekkel, vagy a faipari cégekkel szemben, akkor itt több milliárdos kártérítést kellene fizetni ezeknek a cégeknek, ami pedig több ezer munkahely megszűnésével járna.
3: Például a 35 évre kötött autópálya koncesziós szerződéseket is úgy tűnik, hogy a kormány fel tudja mondani, hogyha igazán akarja, mint ahogy fel kéne mondani mondjuk a Paks 2-ről szóló Putyinékkal kötött
2: szerződést. Ez lett volna a következő kérdésem, hogyha ezt a biomassza erőművekkel kötött szerződést, a kormány akkor Paks 2
3: fel tudja, hogy... az a baj, hogy nem akarja eléggé. Tehát ezért volt kiábrándító Gajdos Lászlónak nem csak az első, hanem az a második posztja is. Itt van egy kétharmados felhatalmazású kormány, és azt mondják, hogy nem akarnak belemenni perekbe, amiknek a végén néhány évvel később lehet, hogy valamekkora kártérítést kell fizetni, és emiatt inkább továbbra is engedélyezik a fakitermelést, a védett természetes erdőben.
2: De ezt száfolja. Tehát ő azt is írta, hogy folytatta ezt a posztot, és úgy tűnik, hogy ez sem nyugtatja meg ön, hogy 1441 védett erdőrészlet 35%-ában továbbra is tilos a fakivágás, és a 120 évesnél idősebb magas természetességű állami erdőállományokban továbbra is teljes körű a moratória.
3: Tehát a védett állami tulajdonú erdőknek a kétharmadában mostantól kezdve ismét bereghetnek a láncfűrészek. Ez szerintem annyira nem jó hír, és annyira nem kéne erre büszkének lenni, különösen, hogy itt tényleg egy teljes félreértésben van az egész szakma. A friss fa, vagy akár a fa, az nem egy alapvetően jó biomassa alapanyag, az sokkal értékesebb annál. Tehát amikor arról beszélnek, hogy a faiparban kell felhasználni, oké, nyilván akarunk bútorokat, vannak fából készült használati tárgyaink, igen, vannak háztartások, amik fával fűtenek, ezek legitim dolgok. De az, hogy a biomassa erőművekben mennyire sok fát használnak fel, az, hogy ennek az 50-60%-a természetes erdőkből és nem faültetvényekből érkezik, és mindeközben borzasztó rossz hatásfokkal dolgoznak, és a magyar villamosenergia termelésnek mindössze a 3%-át biztosítják, tehát nem az van megint csak, hogy enélkül borulna a rendszer. Ezen el kéne gondolkozni, és egy picit bátrabbnak kéne lenni, tehát nem ilyen csúsztató, terelő és a zöld civileket hibáztató és őket felelőtlenséggel vádoló posztokról kéne most beszélgetnünk, hanem arról,
2: mi ennek hogy a kormány... Mi ennek az oka szerint, hogy Gajdos László ezt nem tette meg? A civilek erre felhívták a figyelmet, most ön is felhívta rá a figyelmet, tehát mi akkor ennek az oka?
3: Hát ez szerintem... politikai bátortalanság, hogy erősebb kifejezést ne használjak. Az egyik legfontosabb kérdés a politikában, hogy milyen konfliktust érdemes kell szabad felvállalni. Én azt látom, hogy itt most egy nagyon fontos és felvállalandó konfliktus elől menekült el a kormány, vagy menekült el a minisztérium.
2: De egy csomó konfliktust felvállal a kormány. Így van. Az autópálya koncesziót, akkor itt mi nem vállalja fel?
3: Ez egy pompás kérdés, amit szerintem a miniszternek is érdemes lenne feltenni.
2: Még egyelőre nem tudtuk.
3: Nagyon remélem,
2: kérdezni.
3: Hogy eljön és megmagyarázza, mert ez tényleg a szakma, a civilek és az aggódó állampolgárok számára is egy végtelen nagy csalódás. Úgyhogy jó lenne, hogy összekapnák magukat, és egy kétharmados felhatalmazás birtokában nem arról beszélnének, hogy talán majd a ciklus végére megvalósítjuk azokat a szép elveket, amiket hirdettünk a kampányban, meg egyébként hirdetnek azóta is.
2: Posztolt Paks 2-ről is, az volt a cím ennek az írásnak, hogy jó híre van, a Tisza kormánynak üzent, miszerint talált több mint 206 milliárd forint megspórolható kiadást a 26-os költségvetésben Paks 2-vel kapcsolatban. Vagy azt mondja, hogy van itt egy tőkeemelési javaslat, az eredeti 95 milliárd helyett több mint 206 milliárdot szánnak. Ez benne van a módosított kapótköltségvetésben? Tehát van itt egy tőkeemelés?
3: Így van, egy 111 milliárd forintos plusz tételt beírtak a költségvetésbe, miközben elindult az a nyomozás, amit az én feljelentésemre Orbán Viktorék ellen kezdtek el, ami pont a Paks 2 ZRT tőkeemeléséről
2: szól. Ez egy 80 milliárdos,
3: ez egy pontosan ugyanolyan jogi helyzet lenne, tehát miután az Európai Uniós engedélye már nincs meg Paks 2-nek, innentől kezdve minden odafordított, oda irányított közpénz elköltése törvénytelen.
2: Van indoka bármi, vagy nagyon... csak a költségvetésben ott van egy sor, hogy ott van egy ilyen tőkeemelés?
3: Azzal indokolták, hogy a ZRT igényelte ezt a pótlagos tőkeemelést, de most ők persze igényelhetik, de hát a döntést azt nem ők kell, hogy meghozzák, hanem a minisztérium, illetve az ő előterjesztése nyomán az országgyűlés.
2: Akkor ez azt mutatja, hogy Paks 2 sorsa tulajdonképpen eldőlt, és ez a kormány letette a voksát Paks 2 mellett, ami nem ugyanaz azzal, hogy nem vizsgálják fel a szerződést.
3: Én ezt nem így látom. Kapitány István ugye azt mondta, hogy év végéig döntenek arról, hogy mi lesz a helyzet ezzel a szerződéssel. Értem az óvatosságot, inkább betervezik. Még nem tették meg a tőkeemelést, beírták a költségvetésbe, tehát pénzt még nem utaltak át. Szerintem, amikor nyáron megindult ez a nyomozás az előző kormány tagjai ellen, illetve hát ismeretlen tettes ellen, de hát kik döntöttek erről a kormányülésen vajon, szóval akkor elgondolkoztak azon. Sajnos én egy következetes csávó vagyok, tehát hogyha az új kormány átutal 200 milliárd forintot a Paks 2 ZRT-nek, akkor kénytelen leszek őket is ütlenkezelés miatt feljelenteni.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm, hogy
2: most jön a híradó, de maradjanak, mert szó lesz arról, amiről már szó volt, hogy ismét üzent a még hivatalban lévő közjogi tisztségviselőknek a miniszterelnök. Jön hozzánk egy alkotmányjogász, maradjanak velünk.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Október 9-én a Start jelentkezik. Jó reggelt kívánok, akár tévén, akár rádión keresztül követnek bennünket. Rónai Egon vagyok, és Cserpalkovics Andrással folytatjuk a műsort, hiszen ezt már elkezdtük 3-4 órával ezelőtt. És amiről beszélgetünk majd, az összefogás, ami a Megyei Városok Szövetségének tagszervezetei a megyei városok között létrejön, azért, hogy részt vegyenek például az alkotmányozásban, amit a mostani kormány megígért, és amely folyamat valószínűleg fontos lehet ezen városok résztvevői, tehát a polgársága számára is. Cserpalkovics András az egyik olyan Fideszhez köthető politikus, akinek volt kritikája az önkormányzatok helyzetével kapcsolatban az előző időszakban is. Nyilván ezek orvoslását is várja. Jó reggelt kívánok, polgármester úr!
2: Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk egy kicsit az önkormányzatok helyzetéről.
1: Örülünk, hogy itt van. Hát beszéljünk is erről a kérdésről, mert hogy tényleg az elmúlt időszakban gyakorlatilag nem volt polgármester, aki ne panaszkodott volna a saját városának, saját településének a helyzetére, és minthogyha bár időnként voltak egyeztetések, de mégis süket fülekre talált volna mondjuk nagyjából az elmúlt évtizedben. Ez a rengeteg probléma. Most lát-e változást, vagy azért szólalnak meg éppen, hogy ne hagyják ki önöket megint?
2: Az mindenképpen egy fontos és jó hír, hogy elkezdődött az egyeztetés folyamata. Többféle módon találkoztunk már miniszterasszonnyal is, államtitkár úrral, ugye Hofmann István államtitkár úrra gondolok, aki az önkormányzatokért felelős államtitkár lett az új kormányzati struktúrában. Ezeken az egyeztetéseken a pénzügyminisztérium is minden esetben jelen volt. Volt, amikor ez mind a 8 önkormányzati érdekképviseleti szövetséget jelentette, például az ÖNET keretében, ugye, ami egy törvénybe foglalt hivatalos fórum erre, most pedig ennek a hétnek az elején a megyeivárosok 25 polgármestere találkozhatott a miniszterasszonya Lőrinc Viktóriával. Tehát az mindenképpen pozitív, hogy van, úgy látom, nyitottság ezekre az egyeztetésekre. Az is pozitív, hogy miniszterasszony egyértelműen meghívta mind a 8 szövetséget, így az MJVS-t is az alkotmányozás folyamatának önkormányzati közigazgatást érintő kérdéseire is. És hát persze nagy kérdés, hogy 2026 végén tud-e a kormányzat valamilyen segítséget nyújtani még az önkormányzatoknak az év zárásához, és mi lesz a 2027-es költségvetésben ezen a területen. Ez még előttünk van, tehát hogy ez a sok egyeztetés eredményt hoz-e, azt most nem tudom még elmondani, de nyilván egyeztetés nélkül szinte biztos nem lenne eredmény. Általában optimista ember vagyok, úgyhogy én bízom benne, hogy októberben már konkrétumok szintjén is látjuk, hogy mit szándékozik tenni az önkormányzati világban a kormányzat, és mennyibe von be ebbe bennünket.
1: Mekkora a baj most? Mert hogy igen, lehet hallani, tehát ért polgármestere rendre elmondja, hogy ez így nem megy év végéig. Karácsony Gergely főpolgármesterként Budapest kapcsán is elmondta itt, mintha meghallgatásra talált volna a sok panasz, és lenne valamilyen megállapodás már a kormány és a főváros között. Jó néhány olyan település lehet, amelyik konkrétan bajban van.
2: Én úgy tudom, úgy hallom, nyilván nem vagyok feljogosítva arra, hogy konkrét település neveket most említsek, de a megyei városok közül is számos olyan település van, ahol komoly pénzügyi nehézségek elé néz az önkormányzat, már ennek az évnek a zárása vonatkozásában is. És van néhány olyan objektív probléma, ami ráadásul azt is mondhatnák, hogy ebben a mostani időszakban állt elő. Említenék kettőt, mind a kettő fajsúlyos, mert sok pénzt érint. Az egyik, hogy a helyi gazdaságból származó helyi adóbevétel, különös tekintettel az iparüzési adóbevételre, nagyon sok városnál nem fogja meghaladni a tavalyi szintet, vagy el sem fogja azt érni. Itt tehát eleve képződik létre sajnos egy elég jelentős hiány. Egyébként Fejévár esetében sem volt példa arra az elmúlt egy évtizedben, hogy ne nőtt volna az adott évben az iparüzési adóbevétel az előző esztendő bevételéhez képest. Sajnos ez az idei évben valószínűleg meg fog történni. De itt legfeljebb arról beszélünk a mi esetünkben, hogy nincs növekmény, nem esik jól, de nyilván ez könnyebb kigazdálkodni, mint hogyha valakinek egy előre a tavalyi szinthez képest betervezett bevétele nem is érkezik meg. És itt milliárdos, kétmilliárdos összegekről is hallok megyei jogú városoknál, ami nyilván nagyon nehéz probléma. És van néhány speciális költségnövekményünk, például közösségi közlekedés, például üzemanyag árkérdése. És ez azért fontos, mert tudni kell, hogy ezeknek a városoknak ma nem kötelező feladata a közösségi közlekedés, bármilyen furcsa, talán még vicces is, de ez azt jelenti, hogy nem kapunk hozzá értelmi állami normatívát. Tehát ha van egy költségnövekmény, akkor az teljes egészében az adott településnek kell kigazdálkodnia. Ezért javasoltuk a kormányzatnak azt, hogy hasonlóan azzal a megállapodással, amit a fővárossal kötött, kapjunk segítséget a negyedik negyedéves szolidaritási hozzájárulás befizetése kötelezettsége alól, vagy ahhoz egy támogatást, illetve néhány kiegészítő normatíva jellegű támogatást, valamint a közösségi közlekedéshez egyfajta támogatást. Jövő héten lesz egyébként az ÖNET következő ülése, ahol már a költségvetéssel kapcsolatban kapunk tájékoztatást. Én bízom benne, hogy ez nem csak a 27-re fog kiterjedni, hanem már esetleg a 26-ra vonatkozóan is lesz lehetőség, valami általános jellegű segítségre is.
1: Meg hát jó lenne eljutniuk az önkormányzatoknak arra a szintre, hogy nem segítségre szorulnak, hanem saját lábukon megállnak egytől egyig. Én nem értem, de hát ha olyan is sokkal jobban, hogy igazából az előző kormányzatoknak, mert hát itt azért négy Orbán kormányról beszélünk, és egy folyamatban vagyunk, miért volt szándéka, ha az volt, hogy az önkormányzatokat ilyen rövid dróton rángassa, mint ahogy a költségvetésükkel ezt megtette. Tehát mitől lett ez kormányzatnak, vagy mitől lett ez bármely önkormányzatnak jobb?
2: Én úgy érzem, hogy talán érdemes lenne az elmúlt időszakot, az elmúlt több mint 10 évet két időszakra bontani, mert az első időszakban nagyon régen volt, nem biztos, hogy mindenki, aki ezzel foglalkozik, erre emlékszik, de 2013-14-ben egy nagyon nagy adósságkonszolidációt hajtott végre az önkormányzatok vonatkozásában az Orbán kormány. Magyarul a teljes adósságállományát az önkormányzati szektornak átvállalta az állam. Ez akkor finanszírozásban egy nagyon nagy segítség volt, majd ehhez kapcsolódtak fejlesztési programok, mondjuk a megyei jogú városok esetében a modern városok programok. Ezek szerintem abszolút előremutatóak voltak, viszont sajnos ezzel párhuzamosan elindult egy folyamat, ami 2019-20 után sajnos fel is gyorsult, ami önkormányzati feladatok állam által történő átvételét jelentette, egyfajta központosítását bizonyos feladatoknak, és ezzel kapcsolatban pedig a normatíva szinte befagyasztását. és ez azt eredményezte, hogy kevesebb feladattal, és egyébként egy romló finanszírozási környezetben kellett szembenézni az önkormányzatoknak. Szerintem ez vezetett most ahhoz a helyzethez, hogy bizony most segítségre van szükség, de egyetértek az elhangzottakkor, hogy egy olyan struktúrát kéne kialakítani, ahol egyértelmű, hogy milyen feladatok ellátását várjuk el ebbe az országba a településektől, az önkormányzatoktól, és ahhoz milyen finanszírozási környezetet tudunk biztosítani, és nem csak a helyi adókra gondolok, hanem gondolok itt akár az átengedett állami adókra, hiszen régen maradt a személyi jövedelemadóból, a gépjárműadóból bizonyos százalék a településeknél. Én szerintem ezt újra érdemes lenne átgondolni. Egyébként hozzátenném, hogy a bevezetésre kerülő vagyonadó azon európai országokban, ahol ilyen régóta létezik, mondjuk például Svájcban, alapvetően nem állami adó, hanem helyi adóként az önkormányzatokhoz folyik be, illetve Svájcban részben a kantonokhoz. Tehát csak azt vetett föl, hogy nem önmagában a helyi adó kérdése, hanem a teljes finanszírozási kérdés átgondolandó, korrektül hozzátéve, talán az elhangzottakból is kiderül, hogy ez egy örökölt problémája ennek a kormánynak, tehát ezt nem ez a kormány okozta, de nyilván ennek a kormánynak a felelőssége, hogy már az idei és a jövő évben ezzel a helyzettel előremutató módon kezdjen valamit.
1: Egy csomó feladatot elvont az állam az önkormányzatoktól. Fehérvár például kérne vissza, ön szeretne visszakapni bizonyos feladatokat? Lenne annak értelme?
2: Én úgy gondolom, hogy azon feladatok zöme, ami átkerült az államhoz, azokat vissza kellene adni. Mondok kivételt, hogy kezdjük ezzel. Például szerintem az okmányiroda iroda rendszer helyett létrejött kormányablakrendszer, az szerintem egy jobban működő, a polgárokat jobban szolgáló struktúra, tehát szerintem az az államnál kellene, hogy maradjon. Szerintem a járási hivatal, a kormányhivatali rendszernek is sok értéke és előnye van, de amit szerintem vissza kellene kapnunk, az részben hatósági ügyek, és itt nem a polgármestereknek, az önkormányzatoknak, hanem a jegyzőknek kellene újra nagyobb szerepet kapni. Építésigazgatás. Szerintem minden település életében van az egyik legnagyobb konfliktus pont ez, miközben az önkormányzatoknak föl kell tenniük a kezüket, mert nincsen nálunk érdemi hatósági hatáskör, még egyszer a jegyzőkhöz telepítve ezt, nem a polgármesterekhez. Ami pedig egyéb feladatokat, védőnői szolgálat. Ma az a nagyon furcsa helyzet van, hogy a védőnők azok államhoz tartoznak, de az iskolai védőnők az önkormányzatokhoz, miközben az iskolák az államhoz. Tehát ezek ilyen nagyon faramúci helyzetet eredményező megoldások, ezeket én feloldanám, és hát ha kimondtam az iskola szót, akkor azon az egyik legnagyobb kérdés a jövőben az iskola fenntartói szerep részben vagy egészben visszakerül az önkormányzatokhoz. Ha visszakerül, akkor az alapfok, tehát az általános iskolai struktúra, vagy mi van a középiskolákkal. El tudunk-e képzelni vegyes rendszert, hiszen itt korábban sem volt teljesen egyhangú az önkormányzatok véleménye, hogy ki szerette volna, ki nem szerette volna az iskolákat. Úgyhogy ezek szerintem a nagy kérdések, de ez is talán mutatja azt, hogy nem egy-egy elemet érdemes kiemelni, hanem végre az egész struktúrát kellene átnézni, és én szerintem egy társadalmi vitát is érdemes lenne benne lefolytatni, hogy maguk az emberek mit gondolnak erről. Én úgy érzékelem, hogy azért az önkormányzatok iránti bizalom az nagyobb, mint az állami szervek iránti bizalom. Talán nem csak az elfogultság mondatja ezt velem. Ha pedig így van, akkor érdemes lenne az emberek ezen szavát is meghallgatni.
1: Csak ne az legyen a végül, hogy persze visszaadjuk az iskolát, aztán oldjátok meg, pénzt nem adunk hozzá. Ez lenne fontos egy alkotmányozási folyamat, ahol bizonyos alapvetéseket lehetne rögzíteni. Jelezték, hogy ebben részt vennének a szövetség tagjai.
2: Igen, Lőrinc Viktória miniszterasszony vetette föl mind a 8 önkormányzati érdekképviseleti szövetségnek egy másfél-két hónappal ezelőtt az önete gyűlésén, hogy el fog indulni az alkotmányozás folyamata, és ebben nyilván az önkormányzatokra, közigazgatásra vonatkozó részébe bevonná a szövetséget. Mi akkor jeleztük mind a 8-an, most külön a Megyei Jogvárosok Szövetsége is kijelentette, hogy kész ebben a folyamatban konstruktív módon, javaslattétellel közreműködni, már csak azért is, hiszen augusztus 5-én a 8 szövetség egy közös álláspontot, egy minimum önkormányzati programot tett le a kormányzat asztalára, és ebben egyébként vannak közjogi kérdésekre vonatkozó, tehát az alkotmányozással összefüggő kérdések is. Nem titok, hogy ennek a leglényegesebb eleme, hogy a decentralizáció irányába lépjünk el, és hozzunk vissza feladatokat a településekre, és mindig fontos, hogy hozzátesszük, hogy utána egy kérdés, hogy ezt az önkormányzat lássa el, vagy egy állami szerv, csak ha az állami szerv látja el, akkor annak a helyi közösségei, intézményei hozhassák meg a döntéseket, és ne legyen minden ronda szóval beközpontosítva Budapest egy minisztériumi irodájába. mert úgy nagyon-nagyon nehéz ezeket a folyamatokat jól, pontosan, precízen ellátni.
1: Folytatódik az egyeztetés? Azt mondta, hogy legközelebb talán jövő héten találkoznak?
2: Igen, jövő héten, ha jól emlékszem, talán kedd délután lesz az ÖNET következő ülése, ahol a 2027-es költségvetés ránk vonatkozó, már az önkormányzatokra vonatkozó részének bemutatása lesz a napirend. Úgyhogy hát, mindenképpen fontos kérdés
1: talán
2: lesz.
1: Talán ott ki is derül valami.
2: Igen, szerintem ki kell, hiszen ha jól emlékszem a menetrendjére a parlamentnek, akkor október végéig be fogja nyújtani a kormány a parlamentnek a költségvetést. Előtte gondolom a költségvetési tanács is megnézi azt, úgyhogy én bízom benne, hogy jövő héten már abszolút konkrétumokat hallunk erről a bizonyos költségvetésről, de szeretnénk kérni, hogy a 27 mellett, ahol tud a kormányzat segíteni, elismerve még egyszer, hogy örökölt problémákról van szó, ott tegye ezt meg, mert vannak települések, nem is kis számban, akik szerintem erre most rászorulnak.
1: Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármester, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke volt itt reggel velünk vendégként a Startban. Köszönöm ennek.
2: Én köszönöm a lehetőséget, napot és szép hétvégét kívánok mindenkinek.
1: Ennek is minden jót.

műsor ajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sorsát.